0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm adáskezdő műsorunk hallgatóit 2026. június 3-án szerdán. Milyen hatással lehet a Magyar Szövetségre, ha komolyabb személyi konfliktusok alakulnak ki, mintössze 5 hónappal a megyei és helyhatósági választások előtt? Erre is keressük a választ a mai reggeliben. Szó lesz arról is, hogyan szigorítaná az Európai Unió az illegális bevándorlók visszaküldésére vonatkozó szabályokat, ki lehet Románia új miniszterelnöke és mi a helyzet Libanonban. A műsor zenéjét Puha József válogatta, a hangmérnök pedig Vasies Olivia. Tartsanak velünk, hírekkel folytatjuk, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Időbeli korlátokat szabott a parlament az egyes jogszabályok vitájánál. A geotermikus energiáról is tárgyalt Izlandon a szlovák külügyminiszter. Fokozatosan deborul az ég, eső várható. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. 12,5 órában korlátozta a parlament a polgári törvénykönyv módosításának kedden kezdődött vitáját. A tervezetet az igazságügyi tárca terjesztette a törvényhozás elé. Az időkorlátot kormánypárti képviselők indítványozták. Az új házszabály szerint egy-egy javaslat vitája legfeljebb 37,5 órán át tarthat, és 2 frakció közös javaslatára lerövidíthető. A minimális időtartam 12,5 óra. Az ellenzék bírálta a lépést, mondván, hogy egy mintegy 2000 paragrafusból álló jogszabálycsomagot lehetetlen ilyen rövid idő alatt érdemben megvitatni. Zuzana Stjevulová, progresszív Szlovákia képviselője szerint a tervezet külön parlamenti ülést érdemelne. A parlament ugyanilyen időkeretet szabott az igazságügyi minisztérium másik 2 fontos törvénymódosításának vitájára is. A gazdasági növekedést ösztönző adó- és járulékváltozásokról várhatóan ősszel dönt a kormány a 2027-es költségvetés előkészítése során. Denisza Szaková gazdasági miniszter elmondta, a vállalkozói szféra régóta kifogásolja, hogy Szlovákia adó- és járulékterhei nem versenyképesek a környező országokhoz képest. A pénzügyminisztérium júniusban új gazdasági és adóbevételekre vonatkozó előterjesztéseket tesz közzé, amelyek alapul szolgálnak majd a döntésekhez. A kormány eddig 49 gazdasági élénkítő csomagot gyűjtött össze a munkaadók, munkavállalók és szakszervezetek bevonásával. Ezek közül több intézkedés még idén életbe léphet, a legnagyobb költségvetési hatású változásokról pedig ősszel tárgyalnak. Juraj Blanár külügyminiszter izlandi látogatásának 2 ország együttműködésének bővítéséről tárgyalt, az energia, az egészségügy, a biztonság és a turizmus területén. A megbeszélések egyik kiemelt témája a geotermikus energia volt, amelyben Izland világelső tapasztalatokat szerzett. Juraj Blanár külügyminiszter szerint Szlovákia szeretné hasznosítani ezeket a tapasztalatokat saját energiafüggetlenségének erősítésére. A tárgyaláson szó esett a NATO-n belüli együttműködésről, a kibervédelemről és az ukrajnai háború biztonsági következményeiről is. A szlovák diplomácia vezetője Izland elnökével, Hallá Tomás Dottirral is találkozott, akivel nemzetközi és biztonságpolitikai kérdéseket vitattak meg. Magyar Péter magyar kormányfő bejelentette, hogy kész találkozni a jövő hét elején az ukrán elnökkel, Volodymyr Zelenszkijjel. A politikus Berlinben Friedrich Merz német kancellárral folytatott tárgyalása után beszélt erről. Magyar szerint a 2 ország között zajló egyeztetések a kisebbségi jogokról technikai szinten jól haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak. Hangsúlyozta, céljuk, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség biztosan használhassa anyanyelvét, például az oktatásban is. A kormányfő optimistán nyilatkozott és kijelentette, Magyarország kész új fejezetet nyitni az ukrajnai kapcsolatokban, valamint megbízható partnere kíván lenni Európának. Ugyanakkor jelezte, nem minden kérdésben lesz egyetértés Kijevvel, de Budapest nem akar politikai alapon akadályozni uniós döntéseket. Az Európai Unió új megállapodást kötött a jogellenesen tartózkodó migránsok visszaküldésének felgyorsításáról. Az új szabályok lehetővé teszik úgynevezett visszatérési központok létrehozását harmadik országokban azok számára, akiknek nincs joguk az Európai Unió területén maradni. Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos szerint a változások nagyobb ellenőrzést biztosítanak a fölött, hogy kiléphet be az Európai Unióba és kimaradhat ott. A rendszer egységesebb és gyorsabb eljárásokat vezet be a tagállamok számára, valamint szigorúbb szabályokat a kiutasítások végrehajtására. Az Európai Bizottság szerint a visszaküldések aránya ugyan emelkedett az elmúlt években, de továbbra is szükség van a rendszer hatékonyságának javítására. Több orosz milliárdos vállalkozó önkéntesen jelentős összegekkel járult hozzá az orosz állami költségvetéshez. Sajtóértesülések szerint eddig mintegy 220 milliárd rubel, vagyis körülbelül 3 milliárd dollár érkezett az államkasszába. A hozzájárulásokra azt követően került sor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozón kérte a leggazdagabb üzletemberek támogatását. Az elemzők szerint a befizetések enyhíthetik az egyre növekvő költségvetési hiányt, amelyet a háborús kiadások is jelentősen növelnek. A beszámolók szerint az orosz pénzügyi vezetés már figyelmeztette a Kremlt arra, hogy a háború hosszú távon komoly terhet ró az állami költségvetésre.
0: Időjárás.
2: Napos időnk van, napközben nyugat felől fokozatosan beborul az ég és elered az eső, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Pozsonyban a Mlinszkényi Vin, a VUB bank székházánál a központ felé vezető oldalon, Ipolyságon Harkács irányában, valamint a D4-esen Kenyhecnél Kassa felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A magyar válogatott bejutott a legjobb négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A magyarok a mai elődöntőben az ukránokkal találkoznak, akik szintén 4-0-ra verték a grúzokat. Alekszander Cseferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke levélben gratulált Csányi Sándornak, az MLS első emberének, a szombati Bajnokok Ligája döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért. A BL fináléban a címvédő Paris Saint-Germain 1-1-es eredményt követően büntető párbajban múlta felül az Arzenált. Az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapata szerződtette a négyszeres szlovák válogatott Krisztián Hercet. A korábban a Wolverhamptonnál, a Pözenynél és a Grasshoppersnél is megforduló középpályás ingyen igazolhatóként érkezett a Dactól, amelynek csapatkapitánya is volt. Sajtóinformáció szerint a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool irányítását a spanyol Andoni Iraola veszi át. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Rijekában Horvátország-Belgium 0-2. Minden eddiginél több, 32 labdarúgót ad a brazil bajnokság a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe, Memphis Depay révén még a holland válogatottban is szerepel a brazil élvonalban futballozó játékos. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a labdarúgó világbajnokság megnyerésére. Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kalkuttában felállított óriási alkotást az eredeti helyén a ledőlés veszélye fenyegette. A címvédő eperjesi csapat nyerte a férfi kézilabda extraligát, és jubileumi 20. aranyérmét ünnepelheti. A Tatran a döntő 4. mérkőzésén 28-22-es győzelmet aratott a Bajmóci együttes vendégeként, és 3-1-es összesítéssel lett bajnok. A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A párharc első találkozóját odahaza 38-36-ra nyerte meg a Veszprém, amely 100%-os mérleggel pontvesztés nélkül lett bajnok. A második helyen kiemelt német Alexander Zverev 3 játszmában legyőzte a spanyol Rafael Hodart, és bejutott az elődöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. Ellenfele a cseh Jakub Menšík lesz, aki a brazil João Fonsecát búcsúztatta. A nőknél Marta Kostyuk nyerte az Elina Svitolina elleni 3-szettes ukrán házi rangadót, és a legjobb négy között az utolsó Roland Garroszán szereplő román Sorana Kirsteát 2 játszmában legyőző orosz Mira Andrejevával játszik. És végül egy érdekesség, világcsúcsot állított fel Joyce Hübner azzal, hogy sorozatban 367 nap alatt 367 maratonit futott le. A berlini születésű atléta előtt egyetlen nő sem tudott ilyen teljesítményt felmutatni. Az előző rekord 366 nap volt, amelyet a belga Ilde Dozonyi állított fel, amikor a 2024-es szökőévben minden nap futott 42.195 kilométert.

6 óra 19 perc van. Ma Klotild névnapja van. A Klotild germán eredetű német névből származik. Elemeinek jelentése dicsőséges, illetve híres harc. Egy meglehetősen ritka női névről van szó, rokon neve a Tilda. A szlovák naptár szerint pedig Karolina nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat.

0: 6 óra 23 perc van. Felrobbant a Blue Origin rakétája, csúszhat az amerikai Hold program. Az OpenAI vezetője szerint elkerültük a munkahely apokalipszist, és ritka jelenséget figyelhetünk meg az esti égbolton június elején. Színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
1: Óriási robbanás rázta meg a floridai Cape Canaveralon található indítóállomást, amikor egy teszt során felrobbant a Blue Origin New Glenn elnevezésű rakétája. A világ egyik leggazdagabb embere, Jeff Bezos űrkutatási cége mindössze annyit közölt a Twitteren, hogy rendellenességet észleltek az indítási teszt során, ám a felvételek alapján ez elég enyhe kifejezés az incidensre. A balesetben senki nem sérült meg, a 36-os indítóállás kárai azonban szakértők szerint jelentősek lehetnek, tekintve a robbanás mértékét. A robbanás egy hajtóműteszt során történt. A balesetnek komoly következményei lehetnek a Blue Origin, a NASA és az Egyesült Államok Holdra vonatkozó terveire nézve. Jared Isaacman, a NASA igazgatója, a New Glenn robbanására reagálva jelezte, a rakéta nagyon fontos az ügynökség jövőbeli tervei szempontjából. A New Glenn a Blue Origin Blue Moon űrhajójának rakétája, amely a SpaceX Starshipje mellett kulcsszerepet tölt be a NASA Artemis programjában.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója egy konferencián kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése és elterjedése nem okozott olyan globális munkahely apokalipszist, mint ami erre korábban számítottak. Az OpenAI vezetője korábban azt mondta, hogy az általuk fejlesztett technológia munkahelyek egész osztályainak eltűnését okozza majd. Mint mondta, a jóslataik nagyjából helyesek voltak technológiai szempontból, de meglehetősen nagyot tévedtek a társadalmi és gazdasági következmények tekintetében. Örömmel jelentem, hogy tévedtem. Azt hittem, hogy a belépő szintű fehérgalléros állások megszűnésére nagyobb hatással lesz a technológiánk, mint amennyire valójában volt, jelentette ki Altman. Az ausztrál konferencián a cégvezető hangsúlyozta, felismerte, hogy bár a mesterséges intelligencia egyre aktívabb szerepet vállal számos iparágban és munkahelyen, a foglalkoztatásnak még mindig van egy emberi része, amelyet nem lehet pótolni. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton. A két legfényesebb bolygó június 9-én, kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik az égbolton, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges. A Vénusz és a Jupiter közelsége egy héten át követhető az alkonyati égen. Június 9-én a Merkúr is különleges pozícióba kerül, eléri félfázisát, azaz dihotómiáját, amikor a bolygókorong pontosan fele részben lesz megvilágítva. A Merkúrt 21 óra 30 körül érdemes keresni a nyugati horizont felett, mintegy 8 fokos magasságban. A bolygó szabad szemmel is látható lehet, de megtalálását jelentősen megkönnyíti egy kézi binokulár, a félkorong észleléséhez pedig legalább 100-szoros nagyítású, állványos távcső szükséges.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Lemondott a Magyar Szövetségben betöltött összes tisztségéről az eddigi alelnök Őri Péter. A közelgő megyei választások kapcsán zajló jelölt állítás miatt komoly törésvonalak alakultak ki a párton belül. Ezzel folytatjuk nem sokára, előtte még a regionális hírek következnek Csenger Ferenctől.
2: Kedden átadták a Vágsejét és Deákit összekötő 1565 méter hosszú kerékpárutat. Az út 2,5 méter széles, megépítését a közlekedési társa támogatta. Deákiból naponta sokan járnak be a járási székhelyre, irodába, munkába vagy ügyintézés végett. A kerékpárutat zöld sáv választja el a közúttól, a felületébe speciális köveket tettek, amelyek világítanak a sötétben. A közös projekt kidolgozását már 2020-ban elkezdte a két önkormányzat, de a terület tulajdon viszonyainak rendezése lassította a folyamatot. Összesen 165 telek tulajdonossal kellett megegyezni. A kerékpárút nagyjából fele Vágseje, a másik fele Deáki kataszterében van. Kettől az ország 17 járásában van fokozott tűzveszély, tájékoztatott a közösségi hálón a tűzoltó és mentőszolgálat. A magas hőmérséklet és a szárazság jelentősen növeli a tüzek kialakulásának veszélyét. Többek között a pozsonyi, a dunaszerdahelyi, az érsekújvári, a lévai, a komáromi és a nagykürtösi járásban hirdettek fokozott tűzveszélyt. A tűzoltók tájékoztatása szerint ezekben a járásokban nem szabad száraz növényt égetni, tüzet rakni és eldobni a cigarettacsikket. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-éig naponta 8 és 18 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóróállomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális DAB Plus szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető marad. Köszönjük szíves megértésüket!
0: Időjárás.
2: Napos időnk van, napközben nyugat felől fokozatosan beborul az ég és elered az eső, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Pozsony-Liget faluban, a Dolnozemszkán, a kórháznál a központ felé vezető oldalon, Ipolyságon, Harkács irányában és Gálszécsen a központ felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 38 perc van. Lemondott a Magyar Szövetségben betöltött összes tisztségéről az eddigi alelnök Őri Péter, aki Gubik László 2024. szeptemberi elnökké választásakor tért vissza az országos politikába. Döntéséről, amely azután érkezett, hogy a közelgő megyei választások kapcsán zajló jelölt állítás miatt komoly törésvonalak alakultak ki a párton belül, hétfő délelőtt a közösségi oldalán tájékoztatta támogatóit. Őri Péter Csallóközs csütörtök polgármestere távozásának okait és következményeit Tilancsik Dórával boncolgatta a tegnapi reggeliben.
1: Gubik László tájékoztatása szerint ön elégedetlen a korszakváltás ütemével és mértékével néhány nagyobb járásban, és mivel ezekben nem tudta érvényesíteni politikai akaratát, ezért távozásával fejezte ki tiltakozását. Mennyiben foglalja össze a pártelnök rövid közleménye azt, hogy mi is történt valójában?
2: Kicsit, ha szabad, akkor nézzünk vissza arra az időszakra, amely 24 szeptemberétől a Magyar Szövetséget érintette. Ugye nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, illetve ezt lemerem szögezni, hogy a párt, mint olyan kondícióját tekintve, hát nem a legjobb állapotban volt 24 szeptemberét követően. Pártot sikerült stabilizálni, ez volt az első lépcső, amelyet meg kellett lépni, majd meg kellett hirdetni egy olyan politikai irányvonalat, amelyben én jó magam is hittem és hiszek a mai napig. Ez pedig arról szólt, hogy nyitás a magyar közösség különböző rétegei irányába, illetve minden rétege irányába, tehát meg kell haladni, és meg kellene haladni az ideológiai kérdéseket, meg kellene haladni a korkülönbségeket, a korosztályos kérdéseket, meg kellene haladni a bezártságot a szlovák-magyar kapcsolatokban, meg kellene szólítani az otthonmaradó szavazókat, ezen keresztül új lendületet kellene adni, és új lendületet kell adni a szakmai munkába, és nyilván mindezeket le kell tükrözni, nem csak a párt központi kommunikációjában, hanem adott esetben a megyei járási, illetve helyi szinten történő jelölések, személyek kiválasztása esetében is. Tehát vagy nyitás van, vagy bezáródás van. Ha nyitni akarunk, akkor nyilván nem lehet pártpolitikailag azt mondani, hogy korszakváltás van, nyitottunk, majd a cselekedetek, illetve a párton belüli szerkezeti felépítésből fakadó jogkörök és jogok, mint olyanok, ezt fölülírják. Tehát ez egyébként a párton belüli hierarchia és a döntéshozatali mechanizmusoknak a kérdése is. Ugye más se titok, hogy erre volt gyakorlatilag tavaly advent első hétvégén szombatján pozsonyi kongresszuson egy módosítása az alapszabálynak, hiszen jogosultságot kapott az országos elnök úr arra, hogy adott esetben együtt döntést generáljon a járásokkal, a járási döntéseknél. De hogy leegyszerűsítsem a választ, szerűbben és értelmezhetőbben fogalmazzam be meg. Egy mondatban talán azt illenne kimondani, és azt illenne elmondani, hogyha az országos vezetés, az országos elnök, alelnökök és az országos elnökségi tagok arról beszélnek, hogy korszakváltásra van szükség, és ugye ezt beépítik a mindennapi kommunikációjába, és ezt a képet vetítik ki a választópolgár elé. Majd amikor valós tevékenység történik, tehát az első nagy méta, amikor a megyei választásokra történő fölkészülés jön, ezt nem tükrözi le, akkor gyakorlatilag egy kognitív diszonanciába kerül a párt, hiszen a párt által kommunikált dolgok és a valójában megtett lépések, mondjuk járási szinten, azok nincsenek összhangban. Az általam megfogalmazott kérdőjelek, azok ezt az iránt voltak hivatottak megvizsgálni, illetve ezt az iránt voltak hivatottak kérdőjelekként is megfogalmazni.
1: Távozásának hátterében tehát valóban az akadozó korszakváltás állt, és most már hetek óta téma a sajtóban, hogy a megyei jelölt állítás az elsősorban Nagyszombat megyében marad el a várt ütemtől, illetve a lista, ami az asztalra került, kísértetiesen hasonlít a 4 évvel ezelőtti névsorra, illetve az is felmerült kritikaként, hogy ismét Berényi József lehet a párt megyeelnök jelöltje. Azonban úgy tudni, hogy a megyeelnöki posztra önt is jelölték, de a szavazás előtt visszalépett. Hogyha ennyire nem ért egyet azzal az irányjal, amerre a párt halad, miért nem egy magasabb szinten, adott esetben megyeelnök jelöltként próbált változást elérni?
2: Sokkal egyszerűbb, hiszen nekem volt megyei képviselői jelölésem, és egy filozófiai és politika kultúra, vagy politikai kultúrában lévő korszakváltásra is szükség van, és én ennek a híve vagyok. Dunaszerdei eljárás, mert semmi titok nincs benne. A megyei elnök választás előtt én visszaléptem, hiszen előtte látható volt az, hogy a járási elnökség tagjai nem támogatják, illetve nem támogatták meg azt az alap elvet sem, hogy egy országos alelnök, teljesen mindegy, hogy ki az országos alelnök, az úgymond alanyi jogon rajta legyen, és nyilván nem jár az országos alelnöknek sem alanyi jogon listára kerülés a megyei választások kapcsán, de ha egy országos elnök, alelnök, OT elnök, esetleg elnökségi tag az a személy, aki az országos politikát megjeleníti, vagy az országos politikában meg tudja a pártot jeleníteni, akkor talán természetes kellene, hogy legyen az, hogy ezt a munkát egy megyei listán is képviselni tudja. Ha pedig nem kap azonnali jelleggel ilyen típusú bizalmat a saját járásába az ember, akkor azt gondolom, hogy a politikai kultúra része az, hogy a hiányzó bizalom az együtton azt jelenti, hogy a mandátumát, amelyet kapott is vissza kell, hogy adja. De én ezt rögtön a járási elnökség ülésén ott nyilvánvalóvá tettem. Szerintem nem is biztos, hogy értelmezték a mondatom. A lemondásom, mint olyan, az hamarabb történt meg, csak a nyilvánosságra hozatalulni pár napot késett, csúszott, illetve beszéltünk róla, és én ezt előre jeleztem, tehát nem derültékből villámcsapásként történt. Én azt gondolom, hogy ez is a politikai kultúra része. Na, valahol nincs igény arra a munkára, illetve nincs támogatás arra a munkára, ami pártisztségben valaki végez, akkor nincs odaharva senki, a székhez föl kell állni, ez az élet meg tovább, mindenki pultolható, mindenki tud egyéb tevékenységet végezni, kutassék ezt végezni. Nyilván innentől a második körben, hiszen láthatóan nem utás volt, hanem bezártság, teljesen fölösleges megyeelnöki pozícióról beszélni. Egyébként nem is igazán gondoltam azt, hogy én oda érdemleges módon indulni szeretnék, hiszen én oda az a Csalóközsütörtökben polgármesteri jelölt szeretnék lenni, még nincs döntéshelyi szervezeti ülésen, sem független szervezeten keresztül fogok valószínűleg indulni. Viszont eléggé furcsa a választópolgároknak azt üzenni, hogy hát megy elnök is akar valaki lenni, meg oda az a polgármester is, tehát ilyen azért úgy nem igazán szokott pozitív visszhangot kell tenni a polgárok körében. Mondom ezt annak ellenére, hogy a demográfiai mutatók alapján sem Nyitra, sem Nagyszombat, sem Besztercebánya, sem Kassa megyében gyakorlatilag magyar jelöltnek úgy igazán esélye a megye elnöki tisztség betöltésére nincs önálló indulásnál.
1: A mérleg egyik serpenyőjében tehát ott van a politikai kultúra és a felelősségvállalása kimondott szavakért, ugyanakkor a másik serpenyőben ott van az, hogy hogyan alakul majd a jövő, tekintve, hogy 2024 óta, amióta a párt vezetése meghirdette a korszakváltást, ennek az irányvonalnak ön volt az egyik fő képviselője, és gyakorlatilag az elmúlt nagyjából 10 percben, még a tisztségéről való lemondása után is hangos szószólója annak, hogy vérfrissítésre van szükség. Nem gondolja, hogy a távozása úgymond egy újabb szög lesz ennek a korszakváltásnak a koporsójába, hiszen az ön távozásával egy olyan személy kerül ki a párt vezetéséből, aki éppen a változás mellett kartoskodott.
2: Hát nyilván nem vagyok jövőbe látó, és nincs varázsgömb a kezemben, hogy lássam, hogy mi fog történni.
1: De a belső viszonyokat azért ismeri.
2: Igen. Hát az pillanatnyi állapot, azért mondtam, hogy mindenki pótolható. Én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű, tehát nem lesz könnyű az elkövetkező időszak, hiszen a struktúrán belül a járásoknak az önálló döntési mechanizmusai, azok azt jelzik előre, hogy a pártországos döntéseit bármikor felül tudják írni, vagy megpróbálják fölülírni, esetleg befolyásolni. Pedig nem az összközösségi politikai összkép az, amelyik megjelenik, hanem sokkal inkább az, hogy az adott járásban lévő személyeknek a csoportos vagy egyéni érdeke milyen. Tehát nem lesz egyszerű, most se volt könnyű. Én hittem és bíztam abban, hogy ezt az utat végig tudjuk járni. Én csak kívánni tudom a pártvezetésének, hogy erről az útról ne térjen le, mert egyébként ez az egyetlen megoldás arra, hogy egy 18%-nyi közösségnek sikerüljen egy 5%-os határt megugornia. Viszont itt ugye jön egy kérdés, hogyha ugyanazok arcok fognak szerepelni a választásoknál, akkor vajon a választópolgár hogy fog viselkedni, és ezt hogy fogja értékelni, milyen formában fogja kiértékelni, részt vesz a választáson, oda-haza marad, elfordul a parlamenti választás irányába, hiszen azt érzi, hogy mondjuk a megyei választáson ritkán találkozik új arcokkal. Tehát ezek azok a kérdések, amelyeket a pártvezetésének tisztáznia kell, nem is az, hogy mit mond, hanem azt, hogy a választópolgár mint olyan erre hogy fog reagálni, és olyan tud-e bizalmat kérni, bizalmat kapni, illetve új lendületet adni a huni magyar politikának, és talán ez a legfontosabb és ez a legnagyobb kulcskérdés.
1: A választópolgárok reakcióját pedig nem csak az formálja majd, hogy a régi arcok térnek vissza úgymond új listákon vagy új köntösben különböző jelszavak árnyékában, hanem az is, hogy a párt belső viszonyai milyenek, tekintve, hogy az elmúlt években a szlovákiai magyar választók egy része éppen a belviszályok miatt fordult el a Magyar Szövetségtől, és azt tudni lehet, hogy nem ön az egyetlen olyan politikus, aki többet várt a pártelnök által meghirdetett korszakváltástól. Az ön távozásával felerősödhetnek ezek a kritikus hangok, adott esetben újra belharcok jöhetnek, vagy ennyire azért nem súlyos a helyzet?
2: Hát én nagyon bízom benne, hogy nem. Nem tartom jó iránynak, és nem is tartottam soha jó iránynak személyeskedést, és az ilyen jellegű kommunikációt, ha visszanézik, én magam igyekeztem ebből gyakorlatilag 100%-ban kimaradni, hiszen értjük, hogy a lakosság, a választópolgárok egy része az vevő az úgynevezett bulvár jellegű hírekre. Én azt gondolom, szakmai munka szükséges, hogy szakmailag kell megalapozni a dolgokat. Az pedig, hogy belső viszonyok tekintetében belül ki mit fog megbeszélni, adott esetben felerősödnek-e ilyen hangok, vagy nem, az nyilván a jövő kérdése, de azt gondolom, hogy a honi magyar közösség nem érdemli meg azt, hogy újra abba a helyzetbe kerüljön, hogy az egymás elleni csatározásnak a hangjai töltsék be a közbeszédet, és nem az, hogy mit akarnak elérni a honi magyar politikusok a tenni magyarok érdekében. Szerintem ez a fontosabb kérdés, úgyhogy bízom benne, hogy nem jel iránt fog venni a párt kommunikációját, de még egyszer mondom és hangsúlyozom, hogy nagyon nehéz lesz, azt gondolom, kijönni abból a szorításból, amely azt mondja, hogy korszakváltás van, majd ugyanazok az arcok jelennek meg, és ezt nem azt jelenti, hogy mindenkit le kell nyilván cserélni, de szerintem kell bérfrissítést, nagyon sok olyan fiatal van, aki egyébként a közügyek iránt érdeklődik, vinni a közügyeket, új szemléletet vinne be. Szerintem nekik is kellene üzenni a pártnak azzal, hogy egy-egy ilyen szemét akár központi szintről mondjuk beemel a párt megyei listáira, vagy akár a helyi listáira, majd építi, mutatja őket, hiszen ők akarnak, ők érdeklődnek a közügyek iránt, és hogyha bezártsággal találkoznak, akkor elfordulnak a közügyektől, és nem lesz utánpótlásunk abban a tekintetben, hogy majd valakit fölépítsünk, vagy fölépüljön annak érdekében, hogy tovább tudja képviselni a magyar közösséget a társadalmi életben, nem csak a politika szűk mesdjéjén értve, hanem a teljes társadalmi lefedettségben.
1: És a fiatalítás mellett arra is érdemes kitérnünk, hogy eddig mondhatni kívülről nézve jelentősebb akadályok nélkül haladt ez a váltás, amit többen azzal próbáltak alátámasztani, hogy az ellenzéki pártokkal is tulajdonképpen tárgyalásokba kezdett a Magyar Szövetség, és azt tudni lehet, hogy ön volt az egyik olyan személy, aki először közeledni kezdett a Progresszív Szlovákiához nyilvánosan, tekintve, hogy elsőként vállalta, hogy a gombaszögi nyári táborban Martin Dubécivel, a parlament PSS alelnökével vitázzon. De milyen sorsa juthatnak ezek az egyeztetések, adott esetben egy esetleges együttműködés akkor, hogyha ismét a régi szemléletmód kerül előtérbe?
2: Az első dolog, hogy egy gombaszögi vagy bármilyen nyári rendezvényen, azt gondolom, hogy felelős politikusnak, hogyha meghívása van, akkor oda kell menni, és bármilyen vitapartnerrel le kell ülni, legyen ez a politikai élet gyakorlatilag majdnem bármely oldaláról leszámítva nagyon extrém helyzeteket. Az, hogy a szlovák-magyar kapcsolatokban szükséges az együttműködés és a közös megbeszélés, az azt jelzi, hogy nyitás kell és nem zártság. Én azt gondolom, a lehető legszélesebb körben kell a szlovák politikai palettán szereplő pártokkal tárgyalni. Hogyha az ellenzék vezető pártjával tárgyal a Magyar Szövetség, az azt jelenti, hogy megoldásokat keres. Egy mondjuk, hogy 5,5%-on parlamentbe jutó pártnak partnerek kellenek ahhoz, ez evidencia.
1: Elnézést, egy percünk van, úgyhogy meg kell, hogy sürgessem, és mi lehet ezen tárgyalások sorsa azzal, hogy a régi szemléletmód ismét előtérbe kerülni látszik?
2: Hát adott esetben megakaszthatja a járások szintjén, de én azt gondolom, hogy a párt központja ezt tovább tudja vinni, és tovább is kell, hogy vigye. A kérdés, hogy mennyire lesznek belül nyitottak a járási vagy a helyi struktúrák arra, hogy mondjuk ezt érezzék és értékeljék, és tudják azt, hogy partnerek nélkül nincs megoldás a mi ügyeinkre. Kell partnereket keresni és találni.
1: Komoly feszültségeket szült a Magyar Szövetségben a közelgő megyei választások kapcsán zajló jelöltállítás. A nézetkülönbségek végül a párt alelnökének lemondásában csúcsosodtak ki, de ez egyet jelent azzal, hogy a Magyar Szövetségben ismét fellángoltak a belharcok. Az elmúlt percekben erről is beszélgettünk Őri Péterrel, Csallóközs csütörtök polgármesterével, a tömörülés távozó alelnökével. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, további szép napot kívánok.

Kedves hallgatóink, 5 perccel 7 óra előtt orvos meteorológiai jelentéssel folytatjuk. Reggel még derült, napos lesz az ég, de fokozatosan az egész ország területén megnövekedik a felhőzet, és záporok, zivatarok várhatók. Lehűlésre is számítani kell, 18 és 25 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet. Ma egy erős hidegfront okoz markáns, esetenként veszélyes meteogyógyászati panaszokat, írja a susvanap.hu. Erős terhelésekkel jár a nyugatról keletre átvonuló hidegfront, az útját napközben záporok, zivatarok, felhőszakad, erős viharos széllökések kísérik, nagymértékben tovább erősítve a front érzékenyek szervezetét érő hatásokat. Nyugaton nem várható napsütés, és a hőmérséklet is 20 fok alatt maradhat. Az erős hidegfrontban nagyon megnő a súlyos keringési panaszok, sztrókok, infarktusok, kiugró vérnyomás értékek kockázata, kifejezetten erősödnek a görcsös folyamatok és az ilyen jellegű fejfájásos, ízületi és emésztési problémák. Többször fordulhat elő rosszul lét, mellkasi panaszok, aritmiák, nő a koraszülések kockázata. Gyakori következmény a szokatlan feszültség, ingerültség, szédülés, a szorongásos és pánik reakciók megjelenése elsősorban viharos időszakokban. Vigyázzanak magukra és egymásra is!

Galánta adott otthont a hétvégén a jubileumi 20. Kodály napoknak. A szerdai nappaliban Mézes Rudolf főszervezővel és a zsűri egyik tagjával beszélgetünk a rendezvény hangulatáról, eredményeiről és a szlovákiai magyar kórus mozgalom helyzetéről. Az irodalmi szemle friss száma a Benes dekrétumokkal foglalkozik. Német Zoltán főszerkesztőt arról kérdezzük, miért érezték fontosnak, hogy külön lapszámot szenteljenek ennek a máig érzékeny történelmi témának. Vendégünk lesz továbbá Gaucsik István történész, akivel a csehszlovákiai magyarok 1945 utáni helyzetéről beszélgetünk, különös tekintettel a vagyon elkobzásokra, a gazdasági jogfosztásra és arra, hogyan hatottak ezek az intézkedések a szlovákiai magyar közösség életére. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.

Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Hét óra van.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. június 3-án, szerdán, Klotild napján. Az elmúlt napokban jelentősen fokozódtak a harcok Dél-Libanonban. Milyen hatással lehet mindez az amerikai-iráni béketárgyalásokra? 4:48-kor ezzel folytatjuk. 7:30 után pedig a Migráció Kutató Intézet igazgatóját kérdezzük arról, hogyan szigorítaná az Európai Unió az illegális bevándorlók visszaküldésére vonatkozó szabályokat. Előtte még jöjjenek a legfrissebb információk. A hírszerkesztő Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ősszel dönt a kormány a gazdaság élénkintő intézkedésekről. Valószínűleg a jövő héten találkozik a magyar miniszterelnök az ukrán elnökkel. Fokozatosan beborul az ég, eső várható. A részletek következnek. 12,5 órában korlátozta a parlament a polgári törvénykönyv módosításának kedden kezdődött vitáját. A tervezetet az igazságügyi tárca terjesztette a törvényhozás elé. Az időkorlátot kormánypárti képviselők indítványozták. Az új házszabály szerint egy-egy javaslat vitája legfeljebb 37,5 órán át tarthat, és két frakció közös javaslatára lerövidíthető. A minimális időtartam 12,5 óra. Az ellenzék bírálta a lépést, mondván, hogy egy mintegy 2000 paragrafusból álló jogszabálycsomagot lehetetlen ilyen rövid idő alatt érdemben megvitatni. Zuzana Stevulová, progresszív Szlovákia képviselője szerint a tervezet külön parlamenti ülést érdemelne. A parlament ugyanilyen időkeretet szabott az igazságügyi minisztérium másik két fontos törvénymódosításának vitájára is. A gazdasági növekedést ösztönző adó- és járulékváltozásokról várhatóan ősszel dönt a kormány a 2027-es költségvetés előkészítése során. Denisza Szaková gazdasági miniszter elmondta, a vállalkozói szféra régóta kifogásolja, hogy Szlovákia adó- és járulékterhei nem versenyképesek a környező országokhoz képest. A pénzügyminisztérium júniusban új gazdasági és adóbevételekre vonatkozó előterjesztéseket tesz közzé, amelyek alapul szolgálnak majd a döntésekhez. A kormány eddig 49 gazdasági élénkítő csomagot gyűjtött össze a munkaadók, munkavállalók és szakszervezetek bevonásával. Ezek közül több intézkedés még idén életbe léphet, a legnagyobb költségvetési hatású változásokról pedig ősszel tárgyalnak. Juraj Blanár külügyminiszter izlandi látogatásának két ország együttműködésének bővítéséről tárgyalt, az energia, az egészségügy, a biztonság és a turizmus területén. A megbeszélések egyik kiemelt témája a geotermikus energia volt, amelyben Izland világelső tapasztalatokat szerzett. Juraj Blanár külügyminiszter szerint Szlovákia szeretné hasznosítani ezeket a tapasztalatokat saját energiafüggetlenségének erősítésére. A tárgyalásokon szó esett a NATO-n belüli együttműködésről, a kibervédelemről és az ukrajnai háború biztonsági következményeiről is. A szlovák diplomácia vezetője Izland elnökével Hallá Tomás Dottirral is találkozott, akivel nemzetközi és biztonságpolitikai kérdéseket vitattak meg. Magyar Péter magyar kormányfő bejelentette, hogy kész találkozni a jövő hét elején az ukrán elnökkel, Volodymyr Zelenszkijjel. A politikus Berlinben Friedrich Merz német kancellárral folytatott tárgyalása után beszélt erről. Magyar szerint a két ország között zajló egyeztetések a kisebbségi jogokról technikai szinten jól haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak. Hangsúlyozta, céljuk, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség biztosan használhassa anyanyelvét, például az oktatásban is. A kormányfő optimistán nyilatkozott és kijelentette, Magyarország kész új fejezetet nyitni az ukrajnai kapcsolatokban, valamint megbízható partnere kíván lenni Európának. Ugyanakkor jelezte, nem minden kérdésben lesz egyetértés Kijevvel, de Budapest nem akar politikai alapon akadályozni uniós döntéseket. Az Európai Unió új megállapodást kötött a jogellenesen tartózkodó migránsok visszaküldésének felgyorsításáról. Az új szabályok lehetővé teszik úgynevezett visszatérési központok létrehozását harmadik országokban azok számára, akiknek nincs joguk az Európai Unió területén maradni. Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos szerint a változások nagyobb ellenőrzést biztosítanak a fölött, hogy kiléphet be az Európai Unióba és kimaradhat ott. A rendszer egységesebb és gyorsabb. biztosabb eljárásokat vezet be a tagállamok számára, valamint szigorúbb szabályokat a kiutasítások végrehajtására. Az Európai Bizottság szerint a visszaküldések aránya ugyan emelkedett az elmúlt években, de továbbra is szükség van a rendszer hatékonyságának javítására. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-éig naponta 8 és 18 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos, napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális DAB Plus szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető marad. Köszönjük szíves megértésüket!
0: Időjárás.
2: Napos időnk van, napközben nyugat felől fokozatosan beborul az ég és elered az eső, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Komárom előtt Ógyalla felől a Reál K benzinkútnál, Pozsonyban a Récsei Vámnál nem működnek a jelzőlámpák. Sebességet mérnek Pozsony-Liget faluban a Dolnozemszkán, a kórháznál a központ felé vezető oldalon, Ipolyságon, Harkács irányában és Gálszécsen a központ felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A magyar válogatott bejutott a legjobb négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A magyarok a mai elődöntőben az ukránokkal találkoznak, akik szintén 4-0-ra verték a grúzokat. Alekszandr Cseferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke levélben gratulált Csányi Sándornak, az MLS első emberének, a szombati Bajnokok Ligája döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért. A BL fináléban a címvédő Paris Saint-Germain 1-1-es eredményt követően büntető párbajban múlta felül az Arzenált. Az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapata szerződtette a négyszeres szlovák válogatott Krisztián Hercet. A korábban a Wolverhamptonnál, a Pözenynél és a Grasshoppersnél is megforduló középpályás ingyen igazolhatóként érkezett a Dactól, amelynek csapatkapitánya is volt. Sajtóinformáció szerint a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool irányítását a spanyol Andoni Iraola veszi át. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Rijekában Horvátország-Belgium 0-2. Minden eddiginél több, 32 labdarúgót ad a brazil bajnokság a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe, Memphis Depay révén még a holland válogatottban is szerepel a brazil élvonalban futballozó játékos. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a labdarúgó világbajnokság megnyerésére. Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kalkuttában felállított óriási alkotást az eredeti helyén a ledőlés veszélye fenyegette. A címvédő eperjesi csapat nyerte a férfi kézilabda extraligát, és jubileumi 20. aranyérmét ünnepelheti. A Tatran a döntő negyedik mérkőzésén 28-22-es győzelmet aratott a Bajmóci együttes vendégeként, és 3-1-es összesítéssel lett bajnok. A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A párharc első találkozóját odahaza 38-36-ra nyerte meg a Veszprém, amely 100%-os mérleggel pontvesztés nélkül lett bajnok. A második helyen kiemelt német Alexander Zverev 3 játszmában legyőzte a spanyol Rafael Hodart, és bejutott az elődöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. Ellenfele a cseh Jakub Menšík lesz, aki a brazil João Fonsecát búcsúztatta. A nőknél Marta Kostyuk nyerte az Elina Svitolina elleni 3-szettes ukrán házi rangadót, és a legjobb négy között az utolsó Roland Garroson szereplő román Sorana Kirsteát 2 játszmában legyőző orosz Mira Andrejevával játszik. És végül egy érdekesség, világcsúcsot állított fel Joyce Hübner azzal, hogy sorozatban 367 nap alatt 367 maratonit futott le. A berlini születésű atléta előtt egyetlen nő sem tudott ilyen teljesítményt felmutatni. Az előző rekord 366 nap volt, amelyet a belga Ilde Dozonje állított fel, amikor a 2024-es szökőévben minden nap futott 42 kilométert és 195 métert.

0: 7 óra 17 perc van. Az elmúlt napokban jelentősen fokozódtak a harcok Dél-Libanonban. Izrael ugyanis újabb támadásokat indított a Hezbollah ellen. A harcok tovább nehezítik az Egyesült Államok közvetítésével zajló diplomáciai tárgyalásokat, sőt Irán már jelezte is, hogy felfüggeszti azokat Izrael Libanon elleni bűncselekményei miatt. A témáról Csicsman László közel-kelet szakértőt, a budapesti Corvinus Egyetem oktatóját, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
0: Mi az oka annak, hogy az utóbbi napokban Izrael fokozta a támadásokat Libanon déli részén?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez összetett okok állnak a háttérben. Lényegében a Netanyahu kormány mintha két tűz közé szorult volna, tehát egyrészt az Egyesült Államok részéről Trump ugye egy telefonbeszélgetés alapján, amely kikerült a sajtóba, próbált komolyabb nyomást gyakorolni a kormányra, hogy egyfajta tűzszünet jöjjön létre a Hezbollah és Izrael között. A másik oldalon ugyanakkor Izraelben választásra készülnek, amelyre az ősszel kerül sor, és hát különösen Netanyahu-nak az ellenzéke, például Naftali Bennett egyenesen úgy fogalmazott, hogy a támadásoknak a leállítása a Hezbollahkal szemben az katasztrofális, de ugyanúgy Netanyahu kormánynak a szélsőjobboldali tagjai Ben-Gvir részéről is erőteljes kritika fogalmazódott meg valójában a miniszterelnökkel szemben, és különösen arra

0: Egyébként milyen előrelépést tudott elérni az utóbbi napokban Izrael a Hezbollah elleni harcban, mert arról olvashattunk, hogy a hadsereg a hétvégén elfoglalt egy stratégiai fontosságú várat, Izrael pedig 26 éve nem nyomult be ennyire mélyen Libanonba, mint most. Ez valóban így van?
1: Ez valóban így van. Itt a hétvégén történt egy jelentős szárazföldi offenzíva. Ugye eredetileg az izraeli vezetés azt kommunikálta, hogy a Litáni folyótól délre eső területeket kívánják elfoglalni. Egyébként nagyon hasonlóan, mint a gázai övezetben látjuk, egyfajta pufferzónát kívánnak létrehozni, és hát most már a Litáni folyótól északra lévő területeken is előre haladtak a hadműveletek, nevezetesen ezt a bizonyos Beaufort Castle-t foglalta el az izraeli hadsereg, amely a 2000-ben vonultak ki lényegében innen, tehát sokáig megszállás alatt tartotta, és egyébként meg hát a légi csapások azok egészen a fővárosig, Beirutig kiterjedtek, ahol különösen a városnak a déli részén Izrael szerint elsősorban a Hezbollah támaszpontokat céloztak meg. Ugye ezt nagyon erőteljesen kritizálta egyébként Trump elnök az elmúlt napokban, és ugye Trump elnök az elmondása szerint a Hezbollah-kal is egyeztetett, ugyanis izraeli részről pedig hát nyilván azzal magyarázzák ezt az előre nyomulást, hogy Észak-Izraelben rendszeresek a rakétatámadások a Hezbollah részéről. Tehát egyfajta eszkalációt látunk ebben a konfliktusban most, akár csak egyébként a gázai oldalon, ahol a Netanyahu kormány a területnek a 70%-ának az elfoglalását rendelt el az elmúlt napokban.
0: És az amerikai elnök hétfőn arról beszélt, hogy ugye nem támogatja a Beirut elleni támadásokat, és hogy mindkét fél megállapodott a tűzszünetben. Ugyanakkor azóta is arról szólnak a hírek, hogy az izraeli és a Hezbollah fél egymást vádolja a tűzszünet megsértésével. Szóval akkor a harcok tekintetében jelenleg mi a helyzet?
1: A harcok egyértelműen tovább folytatódtak, tehát ha ma reggeli sajtót is megnézzük, akkor Izrael is tovább folytatta igazából a hadműveleteket, illetve bizonyos településeknek az evakuálását, amely egyébként most már mintegy 1 millió libanoni állampolgárt érint. Ugye ez egy kis állam, ahol a lakosság olyan maximum 5,5 millióra tehető, így hát lényegében a lakosságnak körülbelül az ötöde elhagyta a lakóhelyét, és úgy tűnik, hogy Trump elnök közvetítés ellenére a felek tovább folytatják ezt a konfliktust. Én nem is számítanék igazából másra az elkövetkezendő napokban, és hát viszonylag annak is kicsi az esélye, hogy az iráni oldalon valami nagy áttörés következzen be.
0: Pedig hát ugye ebben a feszült helyzetben itteni idő szerint tegnap délután Washingtonban megkezdődött az újabb tárgyalási kör Libanon és Izrael között az amerikai külügyminisztériumban, ami a hírek szerint 2 napig tarthat. Tehát milyen előrelépés, vagy várható-e bármiféle előrelépés a béke felé a jelenlegi körülmények között?
1: Hát egyrészt nyilván nagyon pozitív, hogy ezek a tárgyalások elindultak, és hát tegyük hozzá, hogy egyébként a 2023 októberi háború előtt már ugye közvetetten voltak egyeztetések, akkor a tengeri határt sikerült kijelölni. Ez azért volt fontos, mert gázmezőknek a feltárása kezdődött el, és ez a libanoni gazdaságot is alapvetően segítette. Azt gondolom, hogy addig nem sikerül előre menni, ameddig Izraelnek a támadásai nem állnak le. Ugye a libanoni kormány rendkívül sok kritikát kapott otthonról, hogy úgy tárgyal, hogy eközben ugye az ország területét Izrael támadja, és ezzel kvázi a szuverenitását megsérti, bizonyos értelemben a kormányt gyengíti. Egyébként a két ország között lehetőség lenne véleményem szerint egy béke megállapodása is abban az esetben, hogyha Izrael kivonulna ezekről a megszállt területekről, amelyeket ugye itt az elmúlt hetekben megszállt. Mivel erre kevés esély van, én azt gondolom, hogy ezeken a tárgyalásokon jelentős áttörése nem számítanék. Annak ellenére egyébként, hogy a Libanon és az izraeli kormánynak van egy közös célja, és ez pedig a Hezbollahnak a felszámolása. Sőt, azt is mondanám, hogy Izraelnek szüksége van a libanoni kormánynak a megerősítésére, ugyanakkor ellenkező hatást vált ki jelenleg a mostani katonai beavatkozás.
0: És a libanoni kormányfő Nawaf Salam azt is mondta, hogy Izrael már nem csak egyes helyszíneket vagy területeket céloz, hanem városokat, falvakat, az ottani élet minden alapvető feltételének megsemmisítésének a politikáját.

0: valósítja meg, és emellett tömeges kitelepítéseket hajt végre, ami szerinte a civilek elleni kollektív büntetésnek minősül. Mit gondol a libanoni kormány főszavairól?
1: Hát én azt gondolom, hogy nagyon hasonló a forgatókönyv, mint a gázai övezetben, nevezetesen, hogy az izraeli hadsereg ellehetetleníti az életfeltételeket. Dél-Libanonban ugye látjuk, hogy civil célpontok, például a kórház elleni támadásra is sor került. Nagyon súlyos a humanitárius helyzet délen, tehát ahogy említettem, 1 millió ember hagyta el most már a lakóhelyét, több mint 3000 halottról beszélhetünk. Nyilván Izrael önvédelemre hivatkozik, és valóban a Hezbollah ugye rendszeresen február 28-a óta, az iráni háború kitörése óta ismételten rendszeresen támadja Észak-Izrael területét rakétákkal. Ugyanakkor az a kérdés, hogy az izraeli hadsereg válasza az arányos-e, és hogy a civilekkel szembeni fellépés az vajon mennyire hosszú távon jelenti az ő kitelepítésüket. Ugye Libanon egy kis ország, amely ráadásul a szíriai menekült kérdéssel is meg kell, hogy küzdjön. Most az elmúlt két évben látszott lehetőség arra, hogy elinduljon egy politikai folyamat, a kormány egyfajta technokrata, pragmatikus irányba ment. Egy súlyos gazdasági válság van, a libanoni politikai rendszer súlyos válságban van, és elindult egyfajta fejlődés irányába, azonban ezek a mostani események véleményem szerint meggyengítik a libanoni kormányt, amely nem jó összességében Izrael számára sem.
0: És hát ugye eddig azt láttuk, hogy a Donald Trump amerikai elnök kitartott Izrael mellett, de ön is említette ezt a bizonyos hétfői telefonbeszélgetést, ami a sajtóhírek szerint elég indulatos volt, tehát állítólag Donald Trump kiabált az izraeli kormányfővel, és azt is fölhozta, hogy nélküle már börtönben lenne a korrupciós ügyei miatt. Tehát ez a helyzet az, hogy Izrael hogyan viselkedik mondjuk a civilekkel szemben, és így eszkalálódik ez a konfliktus, ez Washington számára is egyre kellemetlenebb?
1: Én azt gondolom mindenképpen, ugyanis Washington szeretne gyorsan áttörést elérni az iráni háború vonatkozásában, és az irániak egyértelműen összekötötték a libanoni és a gázai frontnak a lezárásával. Ugye ne felejtsük el, hogy amikor április 8-án elkezdődött a mostani tűzszünet, akkor ugye Trump nagy nehezen elérte, hogy a libanoni fronton is leálljanak a harcok. Hát ezek ugye igazából a libanoni kormány és Izrael közötti harcok álltak le, de valójában a Hezbollahkal szembeni hadműveletek azok pár napon belül újraindultak. Tehát ennyiben nem volt sikeres Trumpnak a közvetítése, és én hát alapvetően most is arra számítanék, hogy nem sikerül fenntartani a tűzszünetet, mint ahogy láttuk igazából. És hát tegyük hozzá, hogy ez nem egyedi, általában a Közel-Keleten a tűzszünetek azok úgy működnek, legyen Gázában, Libanonban, vagy éppen a Hormuzi szorosnál, hogy sajnos rendszeresen támadják egymást. Ugye most is látjuk az Egyesült Államok és Irán közötti eseményeket, tehát rendszeresek azért a rakéta és egyéb csapások.
0: Az elmúlt napokban jelentősen fokozódtak a harcok Dél-Libanonban, Izrael ugyanis újabb támadásokat indított a Hezbollah ellen, a harcok pedig tovább nehezítik az Egyesült Államok közvetítésével zajló diplomáciai tárgyalásokat. A témáról Csicsman László Közel-Kelet szakértőt, a budapesti Corvinus Egyetem oktatóját, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Az Európai Unió döntéshozó szervei szigorítanának az illegális bevándorlók visszaküldésére vonatkozó szabályokon. Ezzel folytatjuk a regionális hírek után, most Csenger Ferenc következik.
2: Kedden átadták a Vágsejét és Deákit összekötő 1565 méter hosszú kerékpárutat. Az út 2,5 méter széles, megépítését a közlekedési társa támogatta. Deákiból naponta sokan járnak be a járási székhelyre, irodába, munkába vagy ügyintézés végett. A kerékpárutat zöld sáv választja el a közúttól, a felületébe speciális köveket tettek, amelyek világítanak a sötétben. A közös projekt kidolgozását már 2020-ban elkezdte a két önkormányzat, de a terület tulajdonviszonyainak rendezése lassította a folyamatot. Összesen 165 telek tulajdonossal kellett megegyezni. A kerékpárút nagyjából fele Vágseje, a másik fele Deáki kataszterében van. Kettől az ország 17 járásában van fokozott tűzveszély, tájékoztatott a közösségi hálón a tűzoltó és mentőszolgálat. A magas hőmérséklet és a szárazság jelentősen növeli a tüzek kialakulásának veszélyét. Többek között a pozsonyi, a dunaszerdahelyi, az érsekújvári, a lévai, a komáromi és a nagykürtösi járásban hirdettek fokozott tűzveszélyt. A tűzoltók tájékoztatása szerint ezekben a járásokban nem szabad száraz növényt égetni, tüzet rakni és eldobni a cigarettacsikket. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-ig naponta 8 és 18 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóró állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos, napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális DAB Plus szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető marad. Köszönjük szíves megértésüket!
0: Időjárás.
2: Napos időnk van, napközben nyugat felől fokozatosan beborul az ég és elered az eső, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Komárom előtt Ógyalla felül a Reál K benzinkútnál, 7 gépkocsi ütközött, 10 perces a várakozás, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc van. Az Európai Unió döntéshozó szervei szigorítanának az illegális bevándorlók visszaküldésére vonatkozó szabályokon. Ezzel kapcsolatban jutott előzetes megállapodásra az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa. A legnagyobb visszhangot a kitoloncolási központok létrehozása váltotta ki. A témáról Marsai Viktort, a Magyarországi Migráció Kutatóintézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az Európai Unió hosszú évek után módosítja az illegális bevándorlók visszatérítésére vonatkozó szabályokat. Erre azért volt szükség, amit egyes politikusok és szakértők már egy ideje hangsúlyoznak, hogy túlságosan engedékeny volt az uniós migrációs politika?
1: Igen, ugye a mostani rendeletnek az elfogadását ugye nagyobb kontextusban a migrációs paktumnak a kontextusában kell vizsgálnunk, ami egy 10 nagyobb területen szabályozza az EU menekültügyi politikáját, és ebből a 10-ből az egyik a visszatérési rendelet, amit nem sikerült ugye elfogadni a paktumnak a többi részével, ami ugye 2024 júniusában már megtörtént. Tehát ez egy hiánya volt a paktumnak, illetve az EU menekültügyi rendszerének a felülvizsgálatának. És valóban azt lehetett látni, hogy ez az Achilles sarka az európai menekültügyi rendszernek. Hiába születtek meg 100 000-ével azok a döntések, hogy az elutasított menedékkérőknek vissza kell térniük ugye a származási országba vagy a tranzitországba, ugye ahova sikerül visszavinni őket. Ugye a visszatérési rát az nagyjából tartósan 20% körül mozgott. Erre próbál most az EU egy új szabályozással megoldást találni, amiben egyetlen vannak előremutató elemek, azonban, hogy a gyakorlatban hogyan fog ez működni, azért ez több kérdést is felvet.
0: És melyek azok a konkrét intézkedések, amelyeknek köszönhetően gyorsabbá és egységesebbé válnak a kitoloncolási eljárások, mert hogy ezt ígéri ez a dokumentum?
1: Igen, ugye két nagyon fontos sarokköve van ennek a dokumentumnak. Az egyik a biztonságos származási országok listájának a meghatározása. Ugye ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azok az emberek, akik biztonságos származási országból jönnek, ők egy gyorsított eljáráson vesznek részt, azért, mert nagyon kicsi az esélyük arra, hogy bármiféle nemzetközi védelemben részesüljenek. És az EU egy egységes listát hozott erről létre. Az összes tagjelölt állam ezek közé tartozik, ugye kivéve Ukrajnát, ahol ugye most háborús konfliktus zajlik, illetve több országot, például Indiát vagy Marokkót sorolta ide az Európai Unió. Tehát elméletileg itt egy sokkal gyorsabb eljárás lesz, megvizsgálják ugyan a beadott menedékkérelmeket, de egy gyorsított eljárásban, mert hogy, hát, ahogy említettem, nagyon kicsi az esély, hogy ők bármiféle védelemben részesülnek. A másik, hogy az új uniós szabályozás az lazítja a biztonságos harmadik országoknak a listáját. Ugye gyakorlatilag az eddigi gyakorlat és a jogszabályok azt mutatták, hogy szinte nem voltak biztonságos harmadik országok, ahova vissza lehetett küldeni az elutasított menedékkérőket, abban az esetben, hogyha ha például egy adott állam nem fogadta őket vissza. Ugye ez gyakorlatban azt jelenti most majd, hogy ha ezeken át kell a kérelmező, akinek elutasítják a menekültügyi kérelmét, akkor őket ezekbe vissza lehet vinni. Ugye az eddigi szabályozás azt mondta, hogy a kérelmező és az adott ország között reális és szoros kapcsolatnak kell fennállnia. Tehát nem elég, hogyha a kérelmező átfaladt ezen az országon, hanem mondjuk dolgozott ott, családtagja él ott, hosszabban tartózkodott az országban, tehát az, hogy csak idézőjelbe átaladt ezen az országon, ettől ez még nem lett egy biztonságos harmadik ország. Innentől kezdve az a szabályozás, hogy ha átaladt rajta, akkor már ő közte és az adott ország között kapcsolat van, tehát a menekültügyi kérelme nem befogadható és ide vissza lehet szállítani. Illetve ugye az új szabály, az új megoldást, amit mindenki izgatottan vár, hogy hogyan fog működni és fog-e működni, ez a visszaküldési központoknak, a return hub-oknak a gyakorlata, ami azt fogja jelenteni, hogy nem is kell az adott személynek átadni ezen az országon, hogyha egy uniós tagállam és ez az ország köt egy megállapodást, amit aztán ugye a bizottság megvizsgál, és azt mondja, ez az adott ország valóban ugye egy biztonságos, és az elutasított menedékkérőnek nem kell tartani attól, hogy üldöztetés alá kerül, akkor ide itt egy visszafogadási központot lehet létrehozni, és az adott kérelmezőt, miután elutasították a kérelmét, ide át lehet szállítani.
0: Egyelőre nem lehet tudni, mely országok jöhetnek szóba, ahol ezeket a kitoloncolási központokat létrehozhatnák?
1: Alapvetően nem, tehát zajlanak már a tárgyalások, és a több tagállam is kérte az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy vizsgálja meg ezeknek az országoknak a körét, illetve tagállamok is folytatnak, előzetes tapogatózás, tehát többek között, ugye például Ruanda, Uganda, Gána vagy Szenegál is felmerült ilyen lehetséges központként. Ugye döntés ugyanakkor erről még nem született. Ugye ezt nagyon fontos aláhúzni, hogy itt egy olyan gyakorlatról van szó, amit egyelőre csak papírról létezik. Ugye a legközelebb ehhez megoldásként talán az olasz kormány által az albán kormánya kötött megállapodás keretében létrehozott központok vannak. Ugyanakkor ezeknek a gyakorlati jelentőséget nem szabad túlértékelnünk. Ugye egyrészt az albán vezetés most már szeretné ezeket megszüntetni, másrészt hát a visszatérési központokban egy nagyon fontos elem lesz az, hogy ezek ne az unió közvetlen határainál legyenek, hiszen onnan az útrakerők akkor nagyon gyorsan visszajöhetnek illegálisan az EU területére. Tehát itt nagyon fontos lesz a földrajzi távolság, és hát Albánia esetében ez a feltétel nem áll fent. Ugye nem véletlen ezért, hogy jóval távolabbi országokban gondolkodnak az uniós tagállamok.
0: És ezek a tranzit országok ilyen tranzit helyként szolgálnának, vagy a bevándorlók tartósabb ideig is ott maradhatnak?
1: Ugye az a probléma a jelenlegi rendelettel, hogy a szabályozás kapcsán nagyon fontos aláhúznunk, hogy ezeket a központokat az adott tagállam, uniós tagállam fogja működtetni. És az ő joghatósága alatt fognak működni. És egyébként ugye az egész visszaküldési rendszernek ugye ez a gyengéje, és ez marad a gyengéje továbbra is, ugye, hogy ez olyan tánc, amiért két partner kell. Tehát hiába dönti el az unió és a tagállam, hogy akkor szeretne visszaküldeni az adott tranzitországba az elutasított menedékkérőt, hogyha az adott ország azt mondja, hogy ő nem fogja átvenni. Tehát, hogy és azért vannak nekem is félelmei, hogy mennyire fogja ez megoldani egyébként az európai migrációs válságnak a negatív következményeit, és mennyire lesz képes arra, hogy több százezer embert sikerüljön deportálni évente az unió területéről, mert hogy tehát eddig is nagyon sok rendelkezés lehetővé tette volna ezt, és a rendszer mégsem tudott működni. Gondoljunk csak bele, ugye, hogy Magyarország esetében ugye a legnagyobb probléma a déli határon az, hogy miközben az uniónak Szerbiával már volt korábban egy ilyen megállapodása, a szerb hatóságok arra hivatkozva, hogy túl sokan érkeznek, ezért nem veszik át ugye a menedékkérőket a szerb-magyar határon, és hogyha nem történik meg ez a jogi gesztus, vagy az adott állam, Szerbia hivatalosan is vállalja, hogy innentől kezdve viseli gondját, akkor ez egy illegális kitoloncolásnak számít. És ugye ugyanettől kell tartanunk a jelenlegi megállapodások kapcsán is. És ugye még hogyha meg is állapodik az uniós tagállam valamelyik másik országgal, a 24 hónapán rendelkezésre ahhoz, hogy valamiféle tartós megoldás szülessen. Ugye ez lehet az, hogy az adott személy azt mondja, hogy ő mégis visszatér a hazájába, neki az teljesen jó lesz. Lehet olyan megoldás, hogy az adott ország azt mondja, hogy lehetővé teszi az integrációt, most maradjunk Ruandánál, hogy a ruandai kormány azt mondja, hogy az adott személy nagyon szívesen látja, letelepedhet Ruandában. Viszont ha az elutasított kérelmező egyik megoldással sem él, akkor a jelenlegi ismereteink szerint 24 hónap elteltével őt vissza kell hozni az adott tagállam területére, EU-s tagállam területére, és hát gyakorlatilag az adott államnak a területén fog ez a kérelmező maradni.
0: Beszéljünk a további szigorítási szabályokról is, mert hogy másról is szó van ebben a dokumentumban. Egyrészt arról, hogy szigorúbb szabályok vonatkoznának a visszaküldésre váró személyekre, akiket akár két évre is őrizetbe vehetnének a hatóságok, illetve változnak a beutazási tilalmak is. Hogyan?
1: Igen, ugye, tehát ez a 24 hónapos periódus, amiről beszéltem, de ugye ez a maximum idő, amíg ugye zárt befogadó központokban lehet tartani az adott személyeket. Ugye a másik szigorítás, ami felé a rendszer ellépne, hogy miután a személy megkapja ugye az elutasító nyilatkozatot, akkor is a fellebbez, ez nem lassítaná a kitoloncolásnak a folyamatát, tehát nem jelenteni automatikusan annak a felfüggesztését. Ugye eddig gyakorlatban ez azt jelentette, hogy ha megérkezett az első fokú elutasító határozat a kérelmező esetében, gyakorlatilag mindig ugye ezt a döntést vagy nagyon sokszor megtámadták, hogy ez nem tolná le automatikusan ugye a kitoloncolásnak az időtartamát. Illetve ugye a szabályozások lehetővé tennék a kitoloncolások esetében, hogy az adott tagállamok meghosszabbított rendőri őrizetben tartsák valóban ugye az elutasított kérelmezőket, mert ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy az adott személyek egyszerűen eltűnnek amikor ugye ki kéne toloncolni őket, hogy hiába mennek a hatóságok, hogy begyűjtsék őket, rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél egyszerűen eltűnnek. És ugye például, ha átmennek egy másik lakásba, ahol a hatóságoknak nincs belépési engedélye, nincsenek felhatalmazva, hogy magán lakásba csak úgy bemenjenek, úgyhogy akkor nem fogják tudni kiutasítani az elutasított kérelmezőt.
0: Várható, hogy ezekkel a szabályokkal lesznek még gondjai a különböző civil szervezeteknek, amelyek már most is attól tartanak, hogy a szigorúbb szabályok sérthetik a bevándorlók jogait?
1: Igen, a civil szervezeteknek ugye mind voltak, vannak és lesznek is, ugye, és ugye ez nagyon jó, hogy feltételes módon kérdezte, hogy sértheti, és ugye bőven ugye jogalapot fog arra találni, hogy megpróbálják amennyire lehet lassítani ezt a rendszert. Ugye azt kell világosan látnunk, hogy tehát a rendszer működés képtelensége valóban riasztó méreteket kezdett tölteni, nem függetlenül bizonyos NGO-knak a tevékenységétől, nem függetlenül bizonyos, hát túlzottan aktivista bírói gyakorlattól. Tehát ugye már olyan példákat is láttunk, ugye nem, hogy harmadik országokban, de ugye a Dublini rendszer keretében EU-s tagállamokban sem engedélyezték, ugye, hogy visszaküldjenek nem elutasított, hanem csak sima menedékkérőket. Tehát ugye a főszabály szerint ugye ott kell a menekültügyi eljárás lefolytatni, ahol a kérelmező belépett ugye az unió területére. És hát volt arra példa, hogy a Görögországban, Belgiumból nem engedélyezték, hogy visszaküldjék oda a kérelmezőt, mert hogy a bíróság és a jogvédő szervezetek szerint a görög menekültügyi rendszer az nem elég működőképes ahhoz, hogy ezt az eljárás lefolytassa, hogy ennek a gyakorlatnak is szeretne egyébként véget vetni az új szabályozást. Ugye, ami ez egyébként ugye az Európa Tanácsnak egy kisényebben elfogadott, pár héttel ezelőtt elfogadott iránymutatás, és ezt a folyamatot szeretné támogatni, mert ugye valóban egyébként tehát a végtelenség alá lehet ásni a rendszernek a működését, csak tehát, hogy ilyen számok mellett ez kontraproduktív és olyan szociális terhet ró a tagállamokra, ami sok esetben hát a fenntarthatatlanság felé mutat. Ugye csak, hogy egy számot mondjak, ugye a német menekültügyi rendszer fenntartása éves szinten ilyen 25 és 28 milliárd euróba kerül, ugye csak a szövetségi kormány részéről, és ebben nincs benne az a költség, amit a tartományok hát járulnak hozzá. Ugye hát most jelenleg nagyjából olyan 3,2 milliós menekült, menedékkérő oltalmazotti népesség eltartásához.
0: És mikor léphetnek hatályba ezek az intézkedések?
1: Ugye ez most a paktum életbe lépésével, tehát e hónap június 12-én életbe fog lépni, de ugye fontos, hogy tehát a jogszabály fog életbe lépni, tehát ez nem jelenti azt, hogy ugye a visszafogadási központok is automatikusan meg fognak lépni, meg fognak nyílni, tehát ugye ezek kialakítása, ez bizony hosszú időt fog igénybe venni.
0: Talán ki lehet jelenteni, hogy az illegális bevándorlás témája eléggé megosztja az uniós tagországokat. Ezek a mostani szigorúbb szabályok segíthetnek abban, hogy az Európai Unió egységesebb legyen a migrációs politika terén?
1: Igen, segíthet, és azért látunk, tehát az elmúlt években látunk egy szigorítási folyamatot, tehát ezt kár lenne tagadni. Egész egyszerűen a migráció témája, azt látjuk, a legtöbb tagállam a top 3 téma közé került, akár a választások kapcsán is. Tehát gondoljunk Németországban az AfD megerősödésére, Svédországban a svéd demokratákra, vagy a holland választásokra, vagy akár ugye az EP választásokra. Tehát az látszik, hogy az európai lakosság és közvélemény érzékeli, hogy egy olyan problémával szembesül, amire nem kapott adekvát választ, és azt várja el a politikusaitól, hogy valamiféle választ kapjanak. Azért a számok azok nagyok, tehát ugyan ugye az elmúlt évben látunk egy visszaesést, tehát idézőjelben csak ugye 700 ezer menedékkérelem, első fokú menedékkérelem futott be a tagállamokba, de az előző években ez 1 millió fölötti szám volt évente. Tehát itt nagyon nagy tömegekről van szó, nagyon nagy pénzügyi ráfordításokról, és érzékelik a tagállamok és a politikai vezetésük, hogy erre muszáj valamiféle választ adni, már nem lehet a problémát a szőnyeg alá szökörni. A legtöbben egyértelműen a szigorítások fele mutatnak. Ugye látunk egyébként ezzel ellentétes folyamatokat is, tehát ugye azt, hogy most Spanyolország 2 hónap alatt óvatos becslések szerint, ugye 500 000 kevésbé óvatos becslések szerint csak nem 1 millió illegális bevándorlót fog legalizálni. Ez a meglehetősen laza migrációs gyakorlat fele mutat. Ugyanakkor itt is látszik az, hogy hát a tagállamok részéről elég komoly kritikák jelennek meg, hiszen ne felejtsük el, hogy onnantól kezdve, hogy valaki Spanyolországban legális papírokkal tartózkodik, ugye 1 éves átmeneti tartózkodási engedélyt fognak kapni a legalizált illegális migránsok, az lehetővé fogja tenni számukra a teljes Schengeni zónában való legális utazást, anélkül, hogy bárkinek fogalma lenne arról, hogy kik ezek az emberek. Tehát még itt is azt látjuk, hogy azért ebből lehet, hogy Spanyolország meg fogja ütni ezzel az ügyel a bokáját.
0: És hát ugye a migrációs politika kezelése azért is fontos, amit már ön is jelzett, hogy a rosszul kezelt politika a szélsőséges politikai erők megerősödéséhez vezetett az utóbbi években, tehát ha sikerülne jobban kezelni ezt a migrációs helyzetet, akkor ezeket a radikális politikai erőket is vissza lehetne valamiképpen szorítani?
1: Ezek az erők éppen nem csak is kizárólag a migrációval kampányolnak, de valóban tehát azt látjuk, hogy ez egyik legfontosabb témájuk, és tehát ők valóban képesek tematizálni ezeket az ügyeket úgy, hogy ugye, mivel nincs egy kormányon, nem lehet tudni, hogy valóban meg tudnák-e oldani a migráció és különösen az illegális bevándorlásnak a problémáját. Ugye az egyébként világosan látszik, hogy azért a mainstream pártok még mindig csak ott tartanak, hogy a választási kampányokban ugye nagyon komoly üzeneteket küldenek, aztán megválasztás után meg hirtelen a szigorú bevándorlás politikát hát ilyen ráncfelvarrászos kozmetikázással próbálják helyettesíteni, amin már a rendszer túl van, tehát ez nem fogja tudni megoldani ezeket a problémákat, amit a jelenlegi nagyszámú illegális és irreguláris bevándorlás okoz, különösen egyébként ugye a nyugat-európai országoknak.
0: A migráció visszaszorítása azért is egy sürgető probléma, mert a demográfiai adatok is azt mutatják, hogy ugye miközben egyre több bevándorló érkezik, Európa népessége rohamosan fogy, és ha ezt nem állítjuk meg, nem lassítjuk le, akkor jelentősen átalakulhat a kontinens demográfiája?
1: Nézzük, ez is benne van, de hogy a legnagyobb problémák azok, hogy ez sem fogja megoldani sem a demográfiai problémákat, sem a munkaerőpiaci problémákat. Tehát ugye azok a népszerű mantrák, hogy a nagyszámú bevándorlás az jó az európai gazdaságnak, jó a demográfiának, ezek az elmúlt évek tapasztalatai, kutatásai bebizonyították, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy a kicsit ilyen pikirtán szeretnék fogalmazni, hogy a kommunizmus kapcsán volt az itt már a 70-80-as években, ugye, hogyha nem jól működik a kommunizmus, akkor még több kommunizmus kell, ugye? Az azért nem működik, mert kevés a kommunizmus, még több kell belőle. Nem, tehát hogy gondoljunk bele, Spanyolország az elmúlt 2026 évben ugye összesen több mint a mostaniakkal együtt, és számoljunk 500 ezer emberrel most, tehát több mint 1,3 millió embert legalizált illegális bevándorló. Tehát hogyha ha ez megoldaná a demográfiai és gazdasági problémákat, akkor nem kellene Spanyolországnak újra és újra ehhez az eszközhöz folyamodnia. Tehát ez jól mutatja, hogy ezek szerint nem oldja meg. Azért nem oldja meg egyébként, mert a bevándorlók döntő többsége, amennyiben sikerül elhelyezkednie, vagy az illegális munkaerőpiacon, tehát a fekete vagy szürke munkásként, vagy a foglalkoztatási létve legalján helyezkedik el. Azok az adók, amiket ők befizetnek, azok nem fedezik azokat a szociális költségeket, amelyeket az adott állam költ rájuk. És a bevándorlók döntő többsége azokban az országban most sok bevándorló van, hogy Spanyolországban a lakosság 20%-a az külföldi születésű. Tehát ott egészen az állam többet költ a bevándorlókra a szociális ellátórendszeren keresztül, mint amennyit ők hozzájárulnak az adott ország gazdasági növekedéséhez. Ugye Hollandiáról van egy meglehetősen átfogó kutatás. Hollandiának 1996 és 2016 között ugye 400 milliárd eurójába került a legális és illegális bevándorlás. Tehát nem igaz az, hogy a több bevándorló az gazdasági növekedés fog eredményezni.
0: Az Európai Unió döntéshozó szervei szigorítanának az illegális bevándorlók visszaküldésére vonatkozó szabályokon, ezzel kapcsolatban jutott előzetes megállapodásra az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa. A legnagyobb visszhangot a kitoloncolási központok létrehozása váltotta ki. A témáról Marsai Viktort, a Magyarországi Migráció Kutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

Galánta adott otthont a hétvégén a jubileumi 20. Kodály napoknak. A szerdai nappaliban Mézes Rudolf főszervezővel és a zsűri egyik tagjával beszélgetünk a rendezvény hangulatáról, eredményeiről és a szlovákiai magyar kórus mozgalom helyzetéről. Az irodalmi szemle friss száma a Benes dekrétumokkal foglalkozik. Németh Zoltán főszerkesztőt arról kérdezzük, miért érezték fontosnak, hogy külön lapszámot szenteljenek ennek a máig érzékeny történelmi témának. Vendégünk lesz továbbá Gaucsik István történész, akivel a csehszlovákiai magyarok 1945 utáni helyzetéről beszélgetünk, különös tekintettel a vagyon elkobzásokra, a gazdasági jogfosztásra és arra, hogyan hatottak ezek az intézkedések a szlovákiai magyar közösség életére. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. június 3-án, szerdán, Klotild napján. Közel 4 hete van már ügyvivő kormánya Romániának, ki lehet az ország új miniszterelnöke? Erre keressük a választ 8:45-kor, majd a politikai elemzőt kérdezzük arról, lehetnek-e komolyabb személyi konfliktusok a Magyar Szövetségben. Most a hírek következnek Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Időbeli korlátokat szabott a parlament az egyes jogszabályok vitájánál. A geotermikus energiáról is tárgyalt Izlandon a szlovák külügyminiszter. Fokozatosan deborul az ég, eső várható, mondom a részleteket. 12,5 órában korlátozta a parlament a polgári törvénykönyv módosításának kedden kezdődött vitáját, a tervezetet az igazságügyi tárca terjesztette a törvényhozás elé. Az időkorlátot kormánypárti képviselők indítványozták. Az új házszabály szerint egy-egy javaslat vitája legfeljebb 37,5 órán át tarthat, és két frakció közös javaslatára lerövidíthető. A minimális időtartam 12,5 óra. Az ellenzék bírálta a lépést, mondván, hogy egy mintegy 2000 paragrafusból álló jogszabálycsomagot lehetetlen ilyen rövid idő alatt érdemben megvitatni. Zuzana Stjevulová, progresszív Szlovákia képviselője szerint a tervezet külön parlamenti ülést érdemelne. A parlament ugyanilyen időkeretet szabott az igazságügyi minisztérium másik két fontos törvénymódosításának vitájára is. A gazdasági növekedést ösztönző adó- és járulékváltozásokról várhatóan ősszel dönt a kormány a 2027-es költségvetés előkészítése során. Denisza Szaková gazdasági miniszter elmondta, a vállalkozói szféra régóta kifogásolja, hogy Szlovákia adó- és járulékterhei nem versenyképesek a környező országokhoz képest. A pénzügyminisztérium júniusban új gazdasági és adóbevételekre vonatkozó előterjesztéseket tesz közzé, amelyek alapul szolgálnak majd a döntésekhez. A kormány eddig 49 gazdaság élénkítő csomagot gyűjtött össze a munkaadók, munkavállalók és szakszervezetek bevonásával. Ezek közül több intézkedés még idén életbe léphet, a legnagyobb költségvetési hatású változásokról pedig ősszel tárgyalnak. Juraj Blanár külügyminiszter izlandi látogatásának két ország együttműködésének bővítéséről tárgyalt, az energia, az egészségügy, a biztonság és a turizmus területén. A megbeszélések egyik kiemelt témája a geotermikus energia volt, amelyben Izland világelső tapasztalatokat szerzett. Juraj Blanár külügyminiszter szerint Szlovákia szeretné hasznosítani ezeket a tapasztalatokat saját energiafüggetlenségének erősítésére. A tárgyalásokon szó esett a NATO-n belüli együttműködésről, a kibervédelemről és az ukrajnai háború biztonsági következményeiről is. A szlovák diplomácia vezetője Izland elnökével, Hallá Tomás Dottirral is találkozott, akivel nemzetközi és biztonságpolitikai kérdéseket vitattak meg. Magyar Péter magyar kormányfő bejelentette, hogy kész találkozni a jövő hét elején az ukrán elnökkel, Volodymyr Zelenszkijjel. A politikus Berlinben Friedrich Merz német kancellárral folytatott tárgyalása után beszélt erről. Magyar szerint a két ország között zajló egyeztetések a kisebbségi jogokról technikai szinten jól haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak. Hangsúlyozta, céljuk, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség biztosan használhassa anyanyelvét, például az oktatásban is. A kormányfő optimistán nyilatkozott és kijelentette, Magyarország kész új fejezetet nyitni az ukrajnai kapcsolatokban, valamint megbízható partnere kíván lenni Európának. Ugyanakkor jelezte, nem minden kérdésben lesz egyetértés Kijevvel, de Budapest nem akar politikai alapon akadályozni uniós döntéseket. Több orosz milliárdos vállalkozó önkéntesen jelentős összegekkel járult hozzá az orosz állami költségvetéshez. Sajtóértesülések szerint eddig mintegy 220 milliárd rubel, vagyis körülbelül 3 milliárd dollár érkezett az államkasszába. A hozzájárulásokra azt követően került sor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozón kérte a leggazdagabb üzletemberek támogatását. Az elemzők szerint a befizetések enyhíthetik az egyre növekvő költségvetési hiányt, amelyet a háborús kiadások is jelentősen növelnek. A beszámolók szerint az orosz pénzügyi vezetés már figyelmeztette a Kremlt arra, hogy a háború hosszú távon komoly terhet ró az állami költségvetésre.
0: időjárás.
2: Napos időnk van, napközben nyugat felől fokozatosan beborul az ég és elered az eső, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Komárom előtt Ógyalla felül a Reál K benzinkútnál, 7 gépkocsi ütközött, 10 perces a várakozás, 2 jármű ütközött a D1-esen Pozsony előtt Szenc felől, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A magyar válogatott bejutott a legjobb négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A magyarok a mai elődöntőben az ukránokkal találkoznak, akik szintén 4-0-ra verték a grúzokat. Alekszandr Cseferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke levélben gratulált Csányi Sándornak, az MLS első emberének, a szombati Bajnokok Ligája döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért. A BL fináléban a címvédő Paris Saint-Germain 1-1-es eredményt követően büntető párbajban múlta felül az Arzenált. Az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapata szerződtette a négyszeres szlovák válogatott Krisztián Hercet. A korábban a Wolverhamptonnál, a Pözenynél és a Grasshoppersnél is megforduló középpályás ingyen igazolhatóként érkezett a Dactól, amelynek csapatkapitánya is volt. Sajtóinformáció szerint a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool irányítását a spanyol Andoni Iraola veszi át. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Rijekában Horvátország-Belgium 0-2. Minden eddiginél több, 32 labdarúgót ad a brazil bajnokság a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe, Memphis Depay révén még a holland válogatottban is szerepel a brazil élvonalban futballozó játékos. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a labdarúgó világbajnokság megnyerésére. Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kalkuttában felállított óriási alkotást az eredeti helyén a ledőlés veszélye fenyegette. A címvédő eperjesi csapat nyerte a férfi kézilabda extraligát, és jubileumi 20. aranyérmét ünnepelheti. A Tatran a döntő negyedik mérkőzésén 28-22-es győzelmet aratott a Bajmóci együttes vendégeként, és 3-1-es összesítéssel lett bajnok. A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A párharc első találkozóját odahaza 38-36-ra nyerte meg a Veszprém, amely 100%-os mérleggel pontvesztés nélkül lett bajnok. A második helyen kiemelt német Alexander Zverev 3 játszmában legyőzte a spanyol Rafael Hodart, és bejutott az elődöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. Ellenfele a cseh Jakub Menšík lesz, aki a brazil João Fonsecát búcsúztatta. A nőknél Marta Kostyuk nyerte az Elina Svitolina elleni 3-szettes ukrán házi rangadót, és a legjobb négy között az utolsó Roland Garroszán szereplő román Sorana Kirsteát 2 játszmában legyőző orosz Mira Andrejevával játszik. És végül egy érdekesség, világcsúcsot állított fel Joyce Hübner azzal, hogy sorozatban 367 nap alatt 367 maratonit futott le. A berlini születésű atléta előtt egyetlen nő sem tudott ilyen teljesítményt felmutatni. Az előző rekord 366 nap volt, amelyet a belga Ilde Dozonje állított fel, amikor a 2024-es szökőévben minden nap futott 42 kilométert és 195 métert.

0: 8 óra 17 perc van. Közel 4 heten van már ügyvivő kormánya Romániának, miután egy bizalmatlansági indítvánnyal leváltották Ilie Bolozsán miniszterelnököt. Azt ki lehet az ország új miniszterelnöke, még mindig nem tudjuk, sőt, amennyiben Nikus Ordán államfő elő is jönne a várva várt névvel, még egyáltalán nem biztos, hogy a miniszterelnök jelölt meg tudná szerezni a parlamenti többséget. Az aktuális romániai belpolitikai helyzetről Iis Gergely politológust kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Tehát mikor tudhatjuk meg az új miniszterelnök jelölt nevét?
1: Hát ez egy olyan kérdés, amire nagyon sokan szeretnének már választ kapni Romániában. Korábban is előfordult több alkalommal, hogy megbukott a kormány akár bizalmatlansági indítvánnyal, de ilyen sokat még soha nem kellett várni arra, hogy az államfő megnevezze a következő miniszterelnök jelöltet. Ennek nyilván az az oka, azért nem nevezi meg még Nikus Ordán, mert nem lehet látni azt, hogy milyen parlamenti többség tudna összeállni. Ugye a 2024-es választások után a képet az elég egyszerű volt. Az Auron, tehát a Románok Egyesülésért Szövetségen a szélsőjobboldali párton kívüli úgynevezett nyugatbarát vagy Európa barát pártok alakítottak kormányt, és ennek a négy pártnak lenne többsége most is a parlamentben, csak hát ugye két legnagyobb szereplő, a szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok nem hajlandóak együtt kormányozni. Így pedig csak egy olyan, hogyha ezen az állásponton nem változtat valamelyik szereplő, akkor a korábbi kormánykoalíciót ugye nem lehet helyreállítani, ellenzékben pedig csak a szélső jobboldali AUR párt van, velük pedig senki nem szeretne szívesen kormányozni, illetve maga Nikus Ordán is azt mondta, hogy nem szeretne olyan miniszterelnök jelöltet kijelölni, aki csak az AUR-nak a támogatásával tudna kormányt alakítani, úgyhogy továbbra is a háttérben zajlanak a tárgyalások, de egyelőre nem változtatta meg az álláspontját egyik párt sem.
0: És hát ugye az a lehetőség is felmerült, hogy esetleg egy technokrata kormányt állítana fel az államfő. Erről mit gondol, ez mennyire lenne egy jó megoldás?
1: Igen, a technokrata kormányra is volt már példa Romániában, egyébként még a 90-es évek végén is, aztán 2015-16-ban is Dacian Ciolosnak a vezetésével. Akkor is egy meglehetősen viharos politikai helyzetben jutott el oda a román politika, hogy egy párton kívüli politikán kívüli jelöltet, ugye akkor a volt uniós biztos Dacian Ciolost bízták meg. Nem volt annak jó tapasztalata annak az időszaknak. Az azt követő, abban az időszakban minden parlamenti párt ellenzékiként viselkedett, ugye, majd a következő választáson a szociáldemokraták minden idők legjobb eredményét érték el, 46%-ot. Most egy annyiban más a helyzet, ugye most is felmerült egy név, Eugen Tomáknak a nevét írja a sajtó, hogy talán őt fogja felkérni Nikus Ordán államfő. Ugye Eugen Tomák jelenleg egy európai parlamenti képviselő, és van neki egy pártja, ez a Népi Mozgalom párt nevet viseli, 1-2%-ot ért el a választásokon. Ez a korábbi államfő, Traian Băsescu-nak a

0: az elköltésének a határideje, és addig nagyon súlyos lépéseket kell megtegyen a parlament, olyanokat, amelyek adott esetben a társadalom számára népszerűtlenek, tehát ezeket a gyors és kemény lépéseket parlamenti támogatás nélkül egyszerűen lehetetlen megtenni, és nem valószínű az, hogy egy technokrata miniszterelnöknek lesz arra ereje, hogy ezeket a lépéseket átvigye úgy, hogyha valóban, hogyha az egész kormány technokrata lesz, tehát a pártok nem is jelölnek minisztereket, akkor vélhetően a pártok úgy fogják érezni, hogy bátran ellenzéki szereplőként viselkedhetnek és bírálhatják a kormánynak a lépéseit, így pedig még kevésbé látom azt kivitelezhetőnek, hogy ezeket a sok esetben népszerűtlen lépésekhez parlamenti támogatást tudjanak ezek a pártok nyújtani. Tehát pontosan ezért ennyire nehéz a helyzet, miközben nem látszik a kompromisszumnak a lehetősége, közben nagyon gyors és kemény szorítóban van a kormány, hogyha haza akarja hozni Brüsszelből ezt a 7-8 milliárd eurót augusztus végéig, akkor nem sok idő van késlekedni.
1: És mi történik akkor, ha megtudjuk, ki az új miniszterelnök jelölt, de az nem tud többséget szerezni a parlamentben? Akkor mi történik?
0: Hogyha kijelöli az államfő a miniszterelnök jelöltet, akkor neki már határidős a dolog, neki 10 napja van arra, hogy bemutassa a kormányának tagjait és a kormányprogramot a parlamentben, és lesz róla egy szavazás mindenképpen. Ha vissza nem lép természetesen ebbe a 10 napba, ha nem mondja azt a miniszterelnök jelölt, hogy nem sikerült összehozni a többséget, hogyha nem lép vissza, akkor parlamenti szavazás lesz, és mondjuk elbukik, akkor újabb jelöltet jelölhet Nikos Ordán, és tulajdonképpen ezt bármeddig csinálhatja az államfő, annyi különbsége, hogy a második bukott jelölés után már meg lesz az a lehetősége, hogy akár feloszlassa a parlamentet, és új választásokat írjon ki. Erre még soha nem került sor Romániában, és mivel a közvélemény kutatásokban jelenleg magasan az AUR vezet, ezért nem érdekel a többi pártnak az előrehozott választás. És volt arra példa, igen, Romániában korábbi években, hogy éppen emiatt a tényező miatt, ugye az előrehozott választásoktól való félelem miatt a második miniszterelnöki jelölést már akkor is megszavazták a parlamenti pártok, hogyha egyébként nem értettek vele egyet, mert ellenkező esetben ugye a saját maguk mandátumának a megszűnését kockáztatták volna. Most ezt a nyomást egyébként gyengíti, hogy maga Nikos Ordán még a politikai válság kirobbanásakor kijelentette kategorikusan, hogy nem lesz előrehozott választás. Tehát ezzel azért nem igazán tudja ő most már sakban tartani a parlamenti képviselőket, de nem köteles feloszlatni a parlamentet, bármeddig próbálkozhat új jelöléssel, és ezek az új miniszterelnök jelöltek pedig megpróbálhatnak maguk köré többséget szervezni. Éppen ezért kapja meg a bírálatokat a politikai pártok vezetői részéről is most már Nikos Ordán, hogy most már értik ők, hogy nem látszik a megoldás, de nevezzen ki valakit, akár nevezze ki akkor a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező szociáldemokratáknak a pártelnökét, és próbáljon meg ő többséget kovácsolni, aztán ha nem sikerül, akkor nevezzen ki más valakit, de hogy az lassan már az alkotmány szellemének a megsértését is jelenti, hogy ugye több mint 4 hete senkit nem nevezett meg Nikos Ordán, úgy, hogy már 2 hete lejártak a formális konzultációk is a parlamenti pártokkal. Úgyhogy mindenki azt várja, hogy most már egy nevet akkor is kimond Nikos Ordán, hogyha nem biztos benne, hogy lesz mögötte többség.
1: Mert hogy ugye ez a bizonyos ügyvivő kormány meddig ugye húzható el, és hát ez mit jelent az ország kormányzása szempontjából, hogy egy ilyen instabil belpolitikai helyzet van?
0: Ez nagyon megnehezíti nyilván a kormányzás. Jelenleg még ugye nincsen parlamenti szünet, tehát most már kormányrendeletet nem tud elfogadni az ügyvivő kormány, ezért minden intézkedést, akár a mérföldköveknek a teljesítését, ugye a helyreállítási alaphoz szükséges mérföldkövek teljesítését is csak parlamenti kezdeményezésre, tehát parlamenti képviselő indítványokra és a parlamenti útnak a végigjárásával tudják elfogadni, ami nyilván egy lassabb út, és itt az igazi veszély az, hogyha lejár a parlamenti ülésezési időszak, akkor ugye általában az a rendszer, hogy a parlament felhatalmazza a kormányt, hogy a parlamenti vakáció ideje alatt sürgősségi kormányrendeleteket fogadhasson el bizonyos témakörökben, gyakorlatilag általában ez nagyon széles módon értelmezik, és ezáltal lehet a parlamenti szünidőben ugye kormányozni az országot, na most ügyvivő kormány viszont nem adhat ki.

0: kormányrendeletet, tehát hogyha a parlament elmegy nyári szünetre, akkor igazából kormányozhatatlanná válik az ország, és ezért mindenképpen a nyári szünet megkezdődése előtt mindenkinek az az érdeke, hogy teljes felhatalmazású kormány legyen.
1: Közel 4 hete van már ügyvivő kormány a Romániának, miután egy bizalmatlansági indítvánnyal leváltották Ilie Bolozsán miniszterelnököt. Azt, ki lehet az ország új kormányfő jelöltje, még mindig nem tudjuk, sőt, amennyiben Nikus Ordán államfő elő is jönne a várva várt névvel, míg egyáltalán nem biztos, hogy a miniszterelnök jelölt meg tudná szerezni a parlamenti többséget. Az aktuális romániai belpolitikai helyzetről Iis Gergely politológust kérdeztem, köszönöm a gyors elemzést.
0: Köszönöm szépen a hívást.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Milyen hatással lehet a Magyar Szövetség támogatottságára, amennyiben komolyabb személyi konfliktusok alakulnak ki mindössze 5 hónappal a megyei és helyhatósági választások előtt? Erről lesz szó a regionális hírek után, most Csenger Ferenc következik.
2: Kedden átadták a Vágsejét és Deákit összekötő 1565 méter hosszú kerékpárutat. Az út 2,5 méter széles, megépítését a közlekedési társa támogatta. Deákiból naponta sokan járnak be a járási székhelyre, irodába, munkába vagy ügyintézés végett. A kerékpárutat zöldsáv választja el a közúttól, a felületébe speciális köveket tettek, amelyek világítanak a sötétben. A közös projekt kidolgozását már 2020-ban elkezdte a két önkormányzat, de a terület tulajdonviszonyainak rendezése lassította a folyamatot. Összesen 165 telek tulajdonossal kellett megegyezni. A kerékpárút nagyjából fele Vágseje, a másik fele Deáki kataszterében van. Kettől az ország 17 járásában van fokozott tűzveszély, tájékoztatott a közösségi hálón a tűzoltó és mentőszolgálat. A magas hőmérséklet és a szárazság jelentősen növeli a tüzek kialakulásának veszélyét. Többek között a pozsonyi, a dunaszerdahelyi, az érsekújvári, a lévai, a komáromi és a nagykürtösi járásban hirdettek fokozott tűzveszélyt. A tűzoltók tájékoztatása szerint ezekben a járásokban nem szabad száraz növényt égetni, tüzet rakni és eldobni a cigarettacsikket.
0: Időjárás.
2: Napos időnk van, napközben nyugat felől fokozatosan beborul az ég és elered az eső, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Komárom előtt Ógyalla felül a Reálkál benzinkútnál. 7 gépkocsi ütközött, a várakozás körülbelül 10 perces. Sebességet mérnek Pincen mindkét irányban, valamint Kassán a KVP-n, az Arénánál az Optima felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc van. A Magyar Szövetség egyik legismertebb arcát veszítette el, Őri Péter, országos alelnök, Csalóközs Csütörtök polgármestere, a párt országos szerveiben betöltött minden posztjáról lemondott. Ennek hátterében valóban Berényi József ismételt megyeelnök jelölti ambíciói állhatnak, és milyen hatással lehet a párt támogatottságára, ha komolyabb konfliktusok alakulnak ki, mintössze 5 hónappal a megyei és helyhatósági választások előtt. Erről kérdezem Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Mennyire árthat a pártnak Őri Péter távozása, aki valóban a Magyar Szövetség egyik legismertebb arca?
1: Hát az, hogy személyes ismertség szempontjából mennyit árthat, ezt nem igazán látjuk, és a véleményem szerint úgy önmagában véve az a tény, hogy Őri Pétert hát olyan értelemben elveszíti a Magyar Szövetség, ugye, hogy nem alelnökként fog ténykedni, hanem a saját bevallása szerint csak helyi szinten a helyi szervezet vezetőjeként. Hát mondjuk úgy, hogy szerintem ennek a hatása önmagában véve kisebb lenne, de itt ugye megint csak arról van szó, hogy egy politikus, aki egyébként egy vezető arc, mármint hogy alelnöki pozícióban van, lemond, és ebből kifolyólag kiderül, hogy a szövetségemből van rengeteg olyan strukturális probléma, amit a választók esetleg úgy gondolhattak volna, hogy már megoldódott, hogy már a párton belül is sikerül kibeszélni a problémákat, és nem feltétlenül az egymás közti veszekedésről szól a szlovákiai magyar politika. Ennek lehet elriasztó hatása. Hogy pontosan mennyi, az igazából kiderül a következő közvéleménykutatásokból, de ugye azt láttuk, hogy a szövetségnek a támogatottsága az leginkább stagnál az összes irodának a felmérése szerint.
0: Mik lehetnek akkor ezek a strukturális problémák, tehát mi állhat Őri lemondása hátterében?
1: Hát ugye erről elsősorban saját maga Őri Péter tudna nyilatkozni, és hát ő amit mondott, és hát tételezzük fel, hogy valóban megnevezte a problémáknak a lényegét, az ugye az, hogy egy elsősorban személyes jellegű konfliktusnak a kicsúcsosodásáról van szó. Ugye a Magyar Szövetségnek van egy megyei listája, amire úgy tűnik, hogy nem fog felkerülni még hozzá, azért mert nem kapta meg a párton belüli szervezetektől a bizalmat. Na már most ezt kétféle módon is lehet magyarázni. Egyrészt lehet magyarázni azzal, hogy egész egyszerűen nem számít helyi szinten a népszerű politikusok közé, és másrészt pedig lehet magyarázni ugye azzal is, hogy egyszerűen léteznek olyan klikkek vagy tömörülések a Magyar Szövetségen belül, amik szervezetten viselkednek, amik nem engedik egymás között gyakorlatilag, vagy nem engedik maguk közé az új személyeket, és valami hasonló történt a jelölési folyamat során. És ehhez ugye hozzá kell még tenni azt, hogy Őri Péter és Berényi József között azért korábban is voltak eléggé komoly konfliktusok, és akkor, amikor Őri a Magyar Szövetségnek az alelnöki székébe került, ezt sokan értelmezték úgy, hogy ebben a konfliktusban, hát mondjuk úgy, hogy az ő irányába dőlnek el a dominók, de amikor kiderült a jelölési folyamat során, hogy már pedig megyei szinten továbbra is Berényi József és a hozzá közeli személyek alakítják elsősorban a dolgoknak a menetét, ő ezt egyfajta személyes problémaként élte meg, és ennek köszönhető ez a szimbolikus gesztus is.
0: Ő azt is mondta, hogy a régiókban nem halad a korszakváltás, tehát ez is egy ok lehet, hogy a megyei választásokhoz közeledve, amikor egyre több járásban válnak ismerté a jelölt listák, azokon a 4 évvel ezelőtti listákhoz képest nem igazán találunk új neveket?
1: Hát ahogy így jönnek ki ezek a jelölt listák, azt láthatjuk, hogy valóban viszonylag kevés új név kerül fel. Itt igazából az a kérdés, hogy mégis milyen módon vagy hogyan mehet végbe egy ilyen korszakváltás, hiszen ugye a Magyar Szövetségnek a jelölt listája is arra épít, hogy először járási szinten, aztán pedig megyei szinten jönnek be az impulzusok, és esetleg az országos szintű vezetésnek, az elnökségnek vagy az OT-nak van valamiféle vétójoga. De hogyha belegondolunk abba, hogy miként kéne egy ilyen korszakváltásnak végbe mennie, hogy fölülről lefelé, vagy lentről felfelé, akkor azért akadnak kétségeink azzal annak kapcsán, hogy mondjuk az elnökség az mégis milyen módon próbálhat meg helyi szinten sikeres politikusokat kiemelni, vagy felnevelni, vagy rájuk mutatni, hogy ők lesznek azok, akik a Magyar Szövetség jelöltjei, miközben mondjuk az érintett személyeknek egyszerűen nincs meg a helyi szintű beágyazottsága. Tehát alap esetben, vagy ideális esetben egy korszakváltás úgy működik, hogy nem csak jön egy új elnök, egy fiatal elnök, és nem csak jön egy új elnökség, hanem helyszinten is megjelennek a úgymond a fiatalok, akik tenni akarnak, vagy akár helyszinten is végigjárják a szamárlétrát. És szerintem ez így hangsúlyos módon egy generációval nem történt meg, és nem is tudom, hogy reálisan lehetett volna az, hogy megtörténik, és hogy hirtelen felbukkan egy tucatnyi vagy két tucatnyi teljesen új fiatal perspektívikus politikus a Magyar Szövetség környéken.
0: Említettük Berényi Józsefet, beszéljünk egy kicsit róla is, ugye ő immár negyedszer szállna versenyben Nagyszombat megye elnöki posztjáért, amit nem mindenki támogat, és emlékezhetünk arra, hogy 2022-ben is volt egy ilyen konfliktus az ő személye kapcsán, tehát akkori pártelnök Forró Krisztián annak ellenére írta alá az ő jelölését, hogy azt állítólag nem hagyta jóvá a párt kerületi tanácsa, tehát az, hogy Berényi József egy megosztó személy a pártnak, már egy régebbi dolog. Ön szerint még tud mit kínálni a választóknak, vagy már eljött az idő arra, hogy egy másik jelöltet indítson a párt?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a jelölési folyamat végén azért nyilvánvalóvá vált, hogy Berényi József saját maga úgy gondolja, hogy tud mit kínálni a választóknak, és hogy megvan a politikai erre, hogy ezt az akaratát keresztül tudja vinni. Abban az esetben úgymond sérülne ez az alapel, hogyha az országos elnökség mondaná azt, hogy már pedig ők ezzel nem értenek egyet, és felállnák vele a konfliktust. Ez ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy nem fog megtörténni. És hát ugye egy nagy kérdés, amiről igazából sokkal kevesebb szó esik a nagy személyes sértődések közepette, hogy akkor mi lenne az alternatíva. Tehát Berényi József helyett kvázi ki állna úgymond az élére ennek a fajta megújulásnak megyei szinten, hogy esetleg Göri Péter vagy valaki más, ezt nem igazán látni, és egészen addig, amíg ezekről a konfliktusokról olyan kontextusban van szó, hogy nem kell valaki, tehát hogy nincs szükség Berényi Józsefre, addig szerintem túlságosan nem lesz produktív a magyar közvélemény számára, hanem ezt egyfajta összehasonlításként kéne feltenni, hogy Berényi József vagy XY alkalmasabb arra, hogy megyei szinten újjászervezze a Magyar Szövetséget. Ebben a pillanatban ez nem történt meg, és pont ezért szerintem azért meglehetősen destruktív ez a párbeszéd, vagy a választók számára nem tűnik úgy, hogy konstruktív dolgokról folyna ez a vita.
0: Őri Péter arról is beszélt, hogy szerinte a pártelnöknek határozottabban kellett volna beleszólnia a jelöltek kiválasztásába. Ugye korábban úgy módosult a párt alapszabálya, hogy a pártelnök vétójogot kapott a jelölt állításnál. Erre gondolhatott Őri, hogy Gubik Lászlónak meg kellett volna vétóznia Berényi indulását?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, és Gubik Lászlónak nyilvánvalóan az lehetőség a rendelkezésére áll. Most nyilván pártelnöki szempontból egy dilemma az, hogy érdemes-e konfliktusba keveredni a gyakorlatilag a legbefolyásosabb, vagy a második legbefolyásosabb, attól függően, hogy nyitrai szervezetet hova veszik, de hogy az egyik legbefolyásosabb helyi testülettel, mert ugye egy pártelnöknek nem csak a megyei választásokra, meg az önkormányzati választásokra kell összpontosítania, hanem arra is, hogy ugyanezek az aktivisták és ugyanez a hálózat, ez dolgozzon az országos választásokon is. És ez egy dilemma, tehát nyilvánvalóan az egyik oldalról ott van ugye az, hogy Gubik László megsértheti Berényi Józsefet, és problémákat okozhat a nagyszombati mozgósítással, hogyha eleget tesz ennek a kérésnek, és proaktívan beavatkozik. Másrészt pedig ugye problémákat okoz saját magának és az elnökségének, hogyha nem avatkozik be. Erre egész egyszerűen nincs jó megoldás. Nem tudom, hogy milyen módon lehet felülről központi módon ezt elrendezni. Nyilvánvalóan ugye kemény kézzel el lehetne, hogyha meg lenne a pártelnöknek az autoritása, és kvázi az ő szava az szent lenne, és mindenki adottnak venné, de a véleményem szerint Gubik László nem tartott másfél év elnökség után, hogy vaskézzel tudja irányítani a pártot, és hogy mindenki hallgasson arra, amit ő mond. Szerintem ezt tudatosította.
0: A nagy kérdés most az, hogy Őri Péter után lehetnek-e még újabb elégedetlenkedők, távozók, akik távozhatnak a Magyar Szövetségből, tehát elindíthat-e ez a mostani folyamat valamilyen lavinát ön szerint?
1: Hát valamiféle folyamat egészen biztosan zajlik, hiszen ugye azt is kell látni, hogy a megyei választások kapcsán hát nagyon limitált a képviselői helyek száma, és szerintem rengeteg olyan személy van, akinek egyébként magyar nemzetisége valamilyen módon lehet, hogy kötődik a szövetséghez, vagy a magyar érdekképviselethez, lehet, hogy ez a kötődés nagyon laza, de úgy gondolja, hogy az ő jövője az ott van többek között a megyei parlamentben is. És abban az esetben, hogyha úgy gondolja, hogy a szövetséges jelölő listán belül egyszerűen nincs meg az esélye arra, hogy őt jelöljék, de egyébként a támogatottsága meg lenne, akkor elindulhat külön. Vagy lehet egyfajta akár alternatív magyar lista, vagy feltűnhet valamelyik szlovákiai párt listáján, vagy szlovákiai párt csendes támogatásával. És teszem hozzá, hogy ez a folyamat ez már korábban is így ebben a formában lezajlott, 4 éve is, 8 éve is. Lehet, hogy most erősebb lesz, abból kifolyólag, hogy a szövetségnek egyébként is vannak problémái. Szóval ezt nem lehet teljesen kizárni. És ugye ezt még hozzáteszem, hogy ez a folyamat akkor zajlik, amikor a szövetségnek országos szinten is van egyfajta átdefiniálódása. Tehát ugye annak a bejelentése, hogy a párt a progresszív Szlovákiával akar együttműködni, hogy ideológiai szempontból gyakorlatilag odaállt az egyik oldalra a szlovákiai politikában. Ez gyakorlatilag ürügyet is jelenthet az elégedetlenkedők számára arra, hogy jelentsék, hogy ez nem az ő pártjuk, vagy ezzel az irányvonallal nem értenek egyet, és ez ebből a szempontból egy idézőjelesen egy ilyen gólhelyzet azok számára, akik úgy gondolták, hogy most itt van az idő, vagy a szövetség, vagy az elnökségnek a kritizálására. Tehát én úgy gondolom, hogy a következő pár hónap az egészen biztosan ilyen konfliktusoktól lesz teli.
0: Beszéljünk a listaállításról is, mivel már egyre több járásban ismert a jelöltek névsora, és azt is említsük meg, hogy maga Gubik László is megméretteti magát, mert indul Nyitra megye elnöki posztjáért. Ezt ön szerint meg kellett lépnie az új pártelnöknek?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ez megint csak egy olyan helyzet, amikor azért is lehet kritizálni a pártelnököt, hogyha ezt meglépi meg, azért is, hogyha nem lépi meg. Abban az esetben, hogyha nem tenné meg, akkor minden bizonnyal azok a kritikák kerülnének az előtérbe, hogy gyenge, vagy fél attól, hogy megpróbálja saját magát legitimizálni egy választással, és azért valljuk be, hogy a választóknak egy komoly része el is várná egy pártnak az elnökétől, hogy akkor, hogyha erre alkalma adódik, akkor menjen el, méretesse meg magát, és derüljön ki, hogy hoz vagy vissza pártól, hogy mekkora a valós támogatottsága, és hogy mennyien hajlandóak rá személyesen szavazni. Azzal együtt, hogy ez nyilván kockázatot is jelenthet, hiszen abban az esetben, hogyha ez a támogatottság ez kicsinek bizonyul, vagy kiderül, hogy a népszerűség nem olyan óriási, akkor felmerül a kérdés, hogy miért is alkalmas egy pártnak az irányítására. Tehát nyilvánvalóan politikai kockázatot jelent, hogyha valaki beszáll a megyefőnöki jelöltségi versenybe, és esetleg oda is áll a választáshoz, és aztán gyengében szerepel, mint az elvártak.
0: Mert ugye Csenger Tibor 2022-ben több mint 35.500 szavazatot kapott, tehát Gubik Lászlónak legalább ugyanennyit el kellene érnie, vagy mivel egy ismertebb arc egy pártelnök, ennél is többet?
1: Hát ez olvasat kérdése, ugye. Nagyon sok mindent lehet sikerként vagy kudarcként értelmezni. Én úgy gondolom, hogy ha Gubik László rajthoz állna, és ha kevesebb szavazatot szerezne, mint az elődje, Csenger Tibor, akkor egészen biztosan úgy értelmezni ezt a választóknak a többsége, hogy ez egyértelműen kudarcot jelent. És ugye az is nagyon jó kérdés, hogy mégis mennyivel kellene többet szereznie ahhoz, hogy ezt a Gubik Lászlónak az ellenlábosai, vagy a nem túlságosan jó akarói azt ne értelmezzék kudarcnak. Szóval ez kicsit ilyen számháború, egy ilyen értelmezési háború. Nehéz belőle jól kijönni, de mint említettem korábban, abból is nagyon nehéz jól kijönni, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem indul egy ilyen választáson.
0: Ön is már jelezte korábban, hogy a napokban több irányból is érkezik nyomás, kritika Gubik Lászlóra, ugye egyrészt, mert a Magyar Szövetség szakmai párbeszédet kezdett a PS-szel, másrészt azért, mert keresi az együttműködés lehetőségét az új magyar kormánnyal, és most ugye kirobbant ez a párton belüli személyi konfliktus is. 5 hónappal vagyunk a helyhatósági megyei választások előtt. Mennyire árthat ez a pártnak, és fokozódhat-e még a továbbiakban ez a nyomás?
1: Hát nyilvánvalóan a párt egy nagyon nehéz helyzetben van abból a szempontból, hogy egyszerre kell ezt az ideológiai átrendeződést védenie, és hogy egyszerre kell valamilyen módon jól szerepelnie a megyei választáson, illetve az önkormányzati választáson. Teszem hozzá, hogy nagyon magasan is van a lét, hiszen a Magyar Szövetség a 2022-es választásokon kiemelkedően jól szerepelt, és az egyik releváns politikai erő tudott maradni Szlovákiában. Ez gyakorlatilag az egyetlen politikai tőkéje. És abban az esetben, hogyha mondjuk őszre a választások után kiderülne, hogy a pozíciói gyengülnek, akkor megint csak elképzelhető egy olyan szenárió, hogy egy ilyen alapvető dilemma kerül az előtérbe a Magyar Szövetséggel kapcsolatban, hogy van ennek a pártnak így ebben a formában politikai jövője, és hogy mik a lehetséges kiutak. Tehát valóban egy nagyon fontos időszak előtt áll a pártnak az új elnöksége. Ez lesz az első megmérettetése, és bizonyos szempontból talán a legfontosabb megmérettetése.
0: Gubik László pártelnök kiválasztása idején korszakváltást hirdetett meg. A mostani események fényében, és annak fényében, amit Tőri Péter is mondott, annak fényében is kérdezem, hogy ön szerint hogy halad ez a korszakváltás?
1: Hát én is gondolom, hogy volt ennek egy elég erős kezdeti lendülete, ami a személyes változást érintette, hiszen ugye a Magyar Szövetségnek a tisztújítás után felállt új elnöksége valóban tele volt friss arcokkal és új arcokkal, illetve maga a párt is elkezdett sokkal erőteljesebben kommunikálni olyan kérdésekben, amelyekről korábban nem ejtett szót. Aztán később ennek a váltásnak a lendülete egy kicsit, mintha megrekedt volna, de ugyanakkor azt meg lehetett látni, hogy van a párt előtt egy kiugrási lehetőség, ahol egy ajtó bezárulott, egy másik kinyílik, ahogy a közmondás is mondja, és abban a pillanatban, hogy történt egy magyarországi kormányváltás, illetve hogy a szlovákiai ellenzék körében is felmerült komolyabban az, hogy együtt lehet dolgozni a Magyar Szövetséggel, és hogy a magyarokat vissza lehet venni ebbe az együttműködésbe, ami egyébként párhuzamosan azzal zajlott, hogy látszott, hogy a Smertől, illetve a Smer koalíciótól túlságosan sok jót nem remélhet a szlovákiai magyar közösség. A vezetőség ezt felismerte, és megpróbálta átrendezni a Magyar Szövetség helyzetét a szlovákiai országos politikában, és ez zajlik most. Tehát úgymond, hogyha azt veszük, hogy a korszakváltásnak vannak-e látható jelei, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, vannak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mik a potenciális veszélyei, és hát az, hogy ez a korszakváltás csak a legfelsőbb szinten ment végbe, hogy ez a stratégia, ez igazából ennek a viszonylag szűk körű országos elnökségnek a stratégiája, ez még megbosszulhatja magát, és itt visszacsaphat az, hogy helyszinten valóban nem tudott megújulni a szövetség, de megint csak adódik a kérdés, hogy mitől tudott volna megújulni, hogy hol van az a több tucatnyi helyi erőközpont, ami hirtelen kinőtte volna magát a semmiből másfél év alatt. Ez szerintem meglehetősen irreális elképzelés volt eleve a kezdetektől fogva.
0: A Magyar Szövetség egyik legismertebb arca Őri Péter, országos alelnök, Csallóközs Csütörtök polgármestere, a párt országos szerveiben betöltött minden posztjáról lemondott. Ennek hátterében valóban Berényi József ismételt megyeelnök jelölti ambíciói állhatnak? És milyen hatással lehet a párt támogatottságára, ha komolyabb konfliktusok alakulnak ki, mindössze 5 hónappal a megyei és helyhatósági választások előtt? Erről kérdeztem Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm, és további kellemes napot kívánok!

Kedves hallgatóink, ennyi fért a reggelibe. A műsorban elhangzott beszélgetéseket hamarosan megtalálják a patria24.stvr.sk weboldalon. Ha tehetik, maradjanak a rádiókészülék közelében, a nappaliban Jakubec László várja önöket. A zenei szerkesztő Puha József és a hangmérnök Vasies Olivia nevében is Bábel Ivett köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot kívánok!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Kilenc óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat 2026. június 3-án, Klotild napján. Délelőtti magazinunkhoz kellemes kikapcsolódást kívánok, témáink. 20. alkalommal szervezték meg Galántán a Kodály napokat, és Benes számmal jelentkezik az irodalmi szemle. Ezeken kívül vendégünk lesz Gaucsik István történész is, akivel a csehszlovákiai magyarok 1945 utáni gazdasági jogfosztásáról, a vagyon elkobzásokról és azok társadalmi következményeiről beszélgetünk. További részletek a híreink után, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Több párttal is egyeztet a Magyar Szövetség. A kényszer munka miatt vet neki magasabb vámokat az Egyesült Államok. Nyugat felől beborul az ég, eső várható. A részletek következnek. A parlamenten kívüli Magyar Szövetség a következő parlamenti választások után a politikai változást képviselő oldal része szeretne lenni. Kubik László, a Magyar Szövetség elnöke szerint a szlovákiai magyar választók fontos szerepet játszhatnak egy esetleges kormányváltásban. A párt már megkezdte az egyeztetéseket a kereszténydemokrata mozgalommal és a progresszív Szlovákiával, és a tárgyalásokat folytatni kívánja. Gubik László elnök a TSZ-szel beszélgető műsorában hangsúlyozta, hogy a Magyar Szövetség kizárta a választások utáni együttműködést a Smerrel. Szerinte a többi ellenzéki párton múlik, hogy élnek-e az együttműködés lehetőségével a 2027-es választások előtt. A gazdasági növekedést ösztönző adó- és járulékváltozásokról várhatóan ősszel dönt a szlovák kormány a 2027-es költségvetés előkészítése során. Denisa Szakková gazdasági miniszter elmondta, a vállalkozói szféra régóta kifogásolja, hogy Szlovákia adó- és járulékterhei nem versenyképesek a környező országokhoz képest. A pénzügyminisztérium júniusban új gazdasági és adóbevételekre vonatkozó előrejelzéseket tett közzé, amelyek alapul szolgálnak majd a döntéshez. A kormány eddig 49 gazdaságélénkítő csomagot gyűjtött össze a munkaadók, munkavállalók és szakszervezetek bevonásával. Ezek közül több intézkedés még idén életbe léphet, a legnagyobb költségvetési hatású változásokról pedig ősszel tárgyalnak. Juraj Blanár külügyminiszter izlandi látogatásán a két ország együttműködésének bővítéséről tárgyalt az energia, az egészségügy, a biztonság és a turizmus területén. A megbeszélések egyik kiemelt témája a geotermikus energia volt, amelyben Izland világelső tapasztalatokkal rendelkezik. Juraj Blanár külügyminiszter szerint Szlovákia szeretné hasznosítani ezeket a tapasztalatokat saját energiafüggetlenségének erősítésére. A tárgyalásokon szó esett a NATO-n belüli együttműködésről, a kibervédelemről és az ukrajnai háború biztonsági következményeiről is. A szlovák diplomácia vezetője Izland elnökével, Halla Tomás Dottirral is találkozott, akivel nemzetközi és biztonságpolitikai kérdéseket vitattak meg. Donald Trump amerikai elnök kormánya új vámokat javasol több tucat ország termékeire a kényszermunkával előállított áruk importja miatt. A tervezet szerint Kanada, Mexikó, Tajvan és az Egyesült Királyság esetében 10%-os, míg Kína, Japán, India és több más ország esetében 12,5%-os vámot vezetnének be. Jamison Green, amerikai kereskedelmi főmegbízott szerint több ország nem lép fel kellő hatékonysággal a kényszermunkával készült termékek importja ellen. A javaslat ugyanakkor több kivételt is tartalmaz, például egyes élelmiszerekre és textilipari termékekre. Az új vámok egyelőre nem lépnek életbe, mert még társadalmi egyeztetésen és jóváhagyási folyamaton kell átesniük. A megszállt Donyecki régió orosz hatóságai szerint egy ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt Kelet-Ukrajnában. A közlés szerint a támadásban 7 életüket vesztették, további 11-en pedig megsérültek. Az autóbusz Moszkvából a Krím-félszigeten fekvő Szimferopolba tartott, amikor Jenakijeve városánál találat érte. Az éjszaka folyamán Oroszország több térségét, köztük Szentpétervár környékét is kiterjedt dróntámadások érték, amelyek miatt repülőtereket is ideiglenesen lezártak. Az események egy nappal azután történtek, hogy Oroszország a háború egyik legnagyobb rakéta és dróntámadását hajtotta végre Ukrajna ellen, amely több tucat áldozatot követelt. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A magyar válogatott bejutott az elődöntőbe a pozsonyi mini futball Európa bajnokságon, miután a legjobb 8 között magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. Szlovákiában a Prešov, Magyarországon pedig a Veszprém férfi kézilabda csapata megvédte elsőségét az Extraligában, illetve az NB1-ben. Előbbi a 20., utóbbi pedig a 30. aranyérmét harcolta ki.
0: Időjárás.
2: Napos időnk van, napközben nyugat felől fokozatosan beborul az ég és elered az eső, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Komárom előtt Ógyalla felül a Reálká benzinkútnál. 7 gépkocsi ütközött, 5 perces a várakozás. Sebességet mérnek az R1-esen Aranyosmarót után Zsarnóca felé, Zólyomban Losonc irányából, Pincen mindkét irányban, valamint Kassán a KVP-n az Arénánál az Optima felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

elnézést kérek a kedves hallgatóktól és kollégáimtól is, a híreket természetesen nem Gazsik Viktóriától, hanem Csenger Ferenctől hallották. Hamarosan részletes tartalom ismertetővel jelentkezünk, maradjanak velünk. Addig szól az Anna and the Barbies felvétele, a Singly Party.

Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 9 perccel, műsorunk mai tartalmából. Galánta adott otthont a hétvégén a jubileumi 20. Kodály napoknak. Mézes Rudolf főszervezővel és a zsűri elnökével, Kertész Attilával beszélgetünk majd a kórusünnep hangulatáról, eredményeiről, és arról, hogy hol tart ma a szlovákiai magyar kórus élet. Az irodalmi szemle friss száma a Benes dekrétumokkal foglalkozik. Németh Zoltán főszerkesztővel arról beszélgetünk, miért tartották fontosnak, hogy külön lapszámot szenteljenek ennek a máig érzékeny témának, és mit tud hozzátenni az irodalom a történelmi sebekről, jogfosztásról és emlékezetről szóló közbeszédhez. Vendégünk lesz Gaucsik István történész is, akivel a csehszlovákiai magyarok 1945 utáni gazdasági jogfosztásáról, a vagyon elkobzásokról és azok társadalmi következményeiről beszélgetünk, arról, hogyan érintették ezek az intézkedések a magyar családokat, közösségeket és intézményeket. Munkatársaim Csenger Ferenc hírszerkesztő és Vasies Olivia hangmérnök nevében is tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, ha tehetik, rádiózzanak velünk.

Június 3-a van, az év 154. napja. Névnapjukat a Klotildok ünneplik. Ma van a kerékpár világnapja. Az ENSZ 2018-ban nyilvánította június 3-át a kerékpár világnapjává, hogy felhívja a figyelmet erre az egyszerű, elérhető és környezetbarát közlekedési eszközre. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. Június 3-án a trónjáról letaszított Philippikosz Bardanész bizánci császárt megvakították. A bizánci udvari hatalmi harcok világában ez nem számított szokatlan megtorlásnak, az uralkodó testi megcsonkítása gyakran a politikai félreállítás eszköze volt. Június 3-án Lin Tse Szü, kínai császári biztos, megsemmisítette a brit ópiumkészletek hatalmas részét. A csaknem 20 000 láda ópium elpusztítása kemény fellépés volt a kábítószer kereskedelem ellen. Az intézkedés közvetlen előzményévé vált az első ópiumháborúnak. Június 3-án a volt brit uralkodó, 8. Eduard feleségül vette Wallis Simpsont. A házasság azért keltett világszenzációt, mert Eduard éppen ezért a kapcsolatért mondott le korábban a brit trónról. A frigyet Franciaországban kötötték meg. 1940. június 3-án a Luftwaffe bombázta Párizst a franciaországi hadjárat idején. A támadásban több száz ember vesztette életét, többségük civil volt. A bombázás a francia főváros elleni háborús nyomás egyik legsúlyosabb epizódja lett. Június 3-án Bécsben megkezdődött a kétnapos szovjet-amerikai csúcs találkozó Nikita Hruscsov és John Fitzgerald Kennedy között. A hidegháború két vezető politikusa feszült nemzetközi helyzetben ült tárgyalóasztalhoz. A találkozó nem hozott áttörést, de fontos állomása lett a korszak diplomácia történetének. Június 3-án Edward White a Gemini 4 küldetése során első amerikaiként kilépett a nyílt világűrbe. Az űrséta az amerikai űrprogram egyik nagy presztízs sikere volt a szovjet-amerikai űrverseny időszakában. White mintegy 20 percet töltött a világűrben a kapszulán kívül. Június 3-án Farkas Bertalan az első magyar űrhajós a Soyuz 35 küldetés után visszatért a Földre. Űrutazása a magyar tudomány és technika történetének egyik legismertebb pillanata lett, és különösen nagy visszhangot váltott ki Magyarországon. Június 3-án Pekingben megkezdődött a Tiananmen téri tüntetések véres leverése. A kínai hadsereg a demokráciát és reformokat követelő megmozdulások ellen vonult fel. A fellépés számos halálos áldozatot követelt, a pontos szám máig vitatott. Az esemény a modern kínai történelem egyik legsúlyosabb és legérzékenyebb fejezete maradt. Június 3-án Montenegró a május 21-i népszavazás után hivatalosan is kikiáltotta függetlenségét. Ezzel a Szerbia és Montenegró nevű államszövetség megszűnt, és a két tagállam külön úton folytatta tovább. Június 3-a több ismert személyiséghez is kötődik, ezen a napon született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész, és Darnyi Tamás, többszörös olimpiai és világbajnok magyar úszó, valamint ezen a napon hunyt el Georges Bizet, francia zeneszerző és Franz Kafka, csehországi német író. Most azonban a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk.
135 éve 1891-ben ezen a napon hunyt el Patrubány Gergely magyar orvos, egyetemi magántanár, Budapest első tiszti főorvosa. Orvosi és közegészségügyi munkásságával jelentős szerepet játszott a magyar fővárosi egészségügy megszervezésében és korszerűsítésében. Százhúsz éve 1906-ban ezen a napon született Josephine Baker, eredeti nevén Freda Josephine McDonald, amerikai születésű táncosnő, énekesnő és revűsztár. A párizsi revűvilág ünnepelt alakja lett és a 20. század egyik legismertebb fekete előadó művészévé vált, később a francia ellenállásban is szerepet vállalt, majd a polgárjogi mozgalom mellett is kiállt. 100 éve 1926-ban ezen a napon született Allen Ginsberg, amerikai költő. A Beat nemzedék egyik legismertebb alakja volt, költészetével, közéleti szerepvállalásával és lázadó hangvételével erősen hatott a 20. századi amerikai irodalomra. Leghíresebb műve az Üvöltés, amely nemzedéki kiáltvánnyá vált. Verseiben gyakran kapcsolódott össze a személyesség, a társadalom kritika és a szabadságvágy. Kilencvenöt éve, 1931-ben ezen a napon született Raúl Castro, kubai katonatiszt és politikus. Fidel Castro öccseként és közeli szövetségeseként a kubai forradalom és az azt követő államvezetés egyik kulcsszereplője lett.

45. születésnapját Bot Miklós magyar zenész és népdalgyűjtő, előadó művészként és gyűjtőként egyaránt sokat tett a népzenei hagyományok megőrzéséért és újraértelmezéséért. Munkájában a magyar, a kárpátaljai és más kelet-európai zenei világok is fontos szerepet kapnak. Eseménynaptárunk mai zárásaként most Bot Miklós zenekara a Napra egyik felvétele szól, amelynek a címe Pici Ház.

0: Kedves hallgatóink, 9:30 lesz, 4,5 perc múlva. Átnevezné az olasz kormány a nemzetközi elektromos feszültség mértékegységét. Egy új kutatás szerint a szúnyogok előnyben részesíthetik a rovarriasztót használókat. Több mint 1800 O'Sullivan nevű ember gyűlt össze Írországban, új Guinness rekordot döntve. Színes híreinket ezúttal Gazsik Viktória szerkesztette.
1: Az olasz kormány azt szeretné, ha a nemzetközi elektromos feszültség mértékegysége a volt

Ezentúl Volta néven szerepelne, ezzel tisztelegve Alessandro Volta, olasz fizikus előtt, aki az elektromos elem feltalálója volt. A javaslat célja, hogy visszaállítsa a tudós eredeti nevét a mértékegység elnevezésében, és hangsúlyozza Volta jelentőségét a modern fizika és elektrotechnika fejlődésében. Az olasz fél szerint több más mértékegység is teljes tudós nevet visel, például a Newton vagy a Hertz. Az ügyet már megvitatták a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal vezetésével is, de a végső döntés nemzetközi szavazáson születhet meg. A változtatás elfogadása esetén először Olaszországban vezetnék be az új elnevezést, majd később terjesztenék ki nemzetközi szinten is. A végső döntés az évvégi konferencián várható. Egy új kutatás szerint a szúnyogok tanulási folyamat révén összekapcsolhatják a legelterjedtebb rovarriasztó, a dít szagát a táplálékkal. Előfordult, hogy a laboratóriumi körülmények között betanított egyedek később előnyben részesítették a repelenssel kezelt embereket. A dítet még az 1940-es években fejlesztették ki, és az Egészségügyi Világszervezet is aranystandardként tartja számon a szúnyogok által terjesztett betegségek elleni védekezésben. A kutatók hangsúlyozzák, az új eredmények nem kérdőjelezik meg a szer hatékonyságát. A kísérletek során egyiptomi csípőszúnyogokat ismételten vér és dít szagának kombinációjával tanítottak. Később azt figyelték meg, hogy a rovarok egy része már a repelens szagát is táplálékkal társította, és odavonzódott hozzá. A kutatók szerint ez azt jelzi, hogy a szúnyogok viselkedését nem csak a kémiai hatás, hanem a korábbi tapasztalatok és az idegrendszeri tanulás is befolyásolja, ugyanakkor kiemelik, a természetes környezetben ez a jelenség valószínűleg jóval ritkábban fordul elő. Több mint 1800 O'Sullivan és Sullivan nevű ember gyűlt össze az írországi Cork megyében, ezzel új Guinness világrekord született a legnagyobb azonos vezetéknével rendelkező találkozó kategóriájában. A résztvevők Írországból és a világ számos pontjáról érkeztek a Castletownbere nevű városba. A Guinness rekordok képviselői hivatalosan 1848 főt igazoltak, és elismerték az új csúcsot. A szervezők szerint az esemény célja a családi és kulturális összetartozás ünneplése volt, különösen az ír diaszpóra körében, amely például az Amerikai Egyesült Államokból is nagy számban képviseltette magát. Az O'Sullivan Írország egyik leggyakoribb vezetékneve, különösen az ország délnyugati részén elterjedt. A mostani rekorddal megelőzte a korábbi csúcstartó Gallagher családot.

nem lesz Éva jó, visszatérte. Boldog, aki nem éri meg, halomra halnak miatta, s érte, most is, s

0: Véget ért a jubileumi 20. Kodály napok, idén is galánta adott otthont a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos kórus találkozójának és minősítő versenyének. A következő percekben a rendezvényről, annak hangulatáról, szakmai tanulságairól és a szlovákiai magyar kórus mozgalom helyzetéről beszélgetünk Mézes Rudolffal, a Kodály napok főszervezőjével, aki hosszú évek óta dolgozik azon, hogy ez a nagymúltú kórus ünnep méltó módon őrizze Kodály Zoltán szellemiségét. Beszélgető társunk lesz Kertész Attila, Liszt Ferenc díjas karnagy, zenepedagógus, a magyar kórus élet elismert alakja is, aki a jubileumi Kodály napokon a szakmai zsűri elnökeként értékelte az énekkarok teljesítményét. Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok!
0: Kertész Attilától kérdezném elsőként, ön ugye régóta figyelemmel kíséri a Kodály napokat. Fel tudná idézni, mikor találkozott először ezzel a rendezvényel, és milyen emlékei maradtak az első galántai Kodály napokról, amelyiken részt vett?
2: 1981-ben jártam először galántán, Mézes Rudolf jóvoltából, és aztán a centenárium év óta, tehát 1982 óta követem az eseményeket, és hát ez rendkívüli, mondjuk az én életemben is, meg hogy egyáltalán évtizedeken át az ember érzékelte, láthatta és hallhatta a kinti magyar kórusoknak a fejlődését és szereplését ezeken a nagyszerű rendezvényeken.
0: Hogyha az akkori és a mostani Kodály napokat összehasonlítja, miben látja a legnagyobb változás, és mi az, ami megmaradt úgymond a régi értékekből, a hangulatból, Kodály szellemiségéből?
2: Igen, ez a rendezvény, vagy a nagy formátumú rendezvények, ezek végül is, és hát bizonyítják Kodály szellemiségének a hatását, művészetének, az, hogy összeköt bennünket, összeköti ezeket az együtteseket, de nem csak az együtteseket, hanem akik őket támogatják, meg a közönséget, akik itt tapsolnak. És ez a szellemiség természetesen megmutatkozik a megszólaló művekben, hisz itt 10 kórus énekelt Kodály művet, és köztük nagyon veretes Kodály művek is megszólaltak. Ugyanakkor hát gyönyörű volt a nyitó koncert a galántai katolikus templomban, ahol tényleg olyan nagy művek szólaltak meg, mint a Sík Sándor Te Deuma, vagy a Jövel Szentlélek Úristen, és hát természetesen a Missa Brevis, amely egy óriási alkotás, a Veszprémváros vegyes karának az előadásában Erdély Ágnes vezényletével, kiváló szólistával, a Fodor Szabinával és a nagyszerű orgonistával, Kossuthy Tamással. Tehát itt már, és ugyanakkor pedig, amiben hát kérdésére válaszoljak, az összetétele, a kórusműveknek a kiválasztása, tehát a műsor politikája a kórusoknak nagyon-nagyon pozitív irányban változott, mert hát meg is számoltam, hogy aztán a Kodály művek mellett a volt Kodály tanítványoktól kezdve egészen a mai magyar szerzőkig, akik még élnek, 16 szerzőnek szólalt meg a műve, de természetesen voltak szerzők, akiknek több műve is megszólalt, de ugyanakkor, hogy színessé vált ez a repertoár, ezt mutatja, hogy Gregorián dallamot is hallottunk, és ettől kezdve az európai romantikából választottak a karnagyok darabokat, és a mai napig eljutottak, mai szerzőkig eljutottak, tehát rendkívül színes volt, és nagyon intelligensen választották ki a darabokat, és arra is gondoltak, hogy a közönségnek is tetszen az a műsor, ami megszólal.
0: Mézes Rudolftól kérdezném, hogy főszervezőként, szervezőtársaival együtt mire törekedtek az idei jubileumi 20. Kodály napok programjának összeállításakor?
1: Tulajdonképpen elsődleges célunk volt az, hogy emlékezzünk is arra, ami valamikor több mint két emberöltővel ezelőtt, bő 50 esztendővel, 57 évvel ezelőtt elkezdődött, amikor is a mi kulturális szövetségünk, a Csemadók akkori vezetői, jeles neves énekzenei szakemberekkel, karnagyokkal, karmesterekkel, többek között Szijjártó Jenő, Aktivor, Janda Iván, a Csemadók akkori vezetői Szabó Rezsővel, Bandi bácsival, Takács Andrással az élet, és ott volt köztük Gyurcsó István, jeles neves költőnk. Bennük született meg az a gondolat, hogy a különféle országos rendezvényeink mellett jó volna, ha az egyre inkább bizmosodó kórusmozgalom részére is egy országos eseményt valósítsunk meg. Így valósult meg 69-ben az első Kodály napok, amit egy országos dalos találkozóként hívtak össze. Ott voltak a gyermek, ifjúsági, felnőtt kórusok is, és idővel ellenben azt látták a szervezők, hogy ez egy óriási mamut esemény, főleg annak is köszönhetően, hogy az első Kodály napokkor 69-ben az anyanyelvi napok eseménye is itt zajlottak Deme Lászlói szervezésében, hisz tudjuk, Kodály a nyelvészek közt is az élenjáró volt, és így azután az első 69-ben megvalósított Kodály napok után úgy döntött a Csemadók akkori vezetése, hogy több országos eseményre bontsuk le, és így kezdtek azután megvalósulni a kazinci napok, a gyermelő napjaink, és így jött létre a Csengő Énekszó, a gyermekkórusok ifjúsági seregszemléje. Ellenben ez, mondjam így, az az úgynevezett Gavrilo Principi pisztollövés volt, ami tulajdonképpen ösztönzött bennünket, de elsődleges célunk az volt a Kodály napok egyik legfontosabb küldetése, a verseny, illetve a verseny mellett, hogy a rendezvényünkkel 3 évente bemutatkozási fórumot, találkozási lehetőséget biztosítsunk felnőtt énekkarainknak, egymással, a vendégkórusokkal, és az őket vendégül látó települések kórusaival. A mögöttünk lévő évfolyamok találkozói azt bizonyítják, és ez megegyezik az értékelő bizottság tagjainak a véleményével, hogy az egyes rendezvénysorozók eseményeivel méltóképpen hozzájárultunk a szlovákiai magyar kórusmozgalom fejlesztéséhez. A felnőtt énekkarok állandóan emelték saját mércéjüket, mindig értékesebb műsorral, és egyre magasabb színvonalon jelentkeztük. Tehát tulajdonképpen ezek a célok vezéreltek bennünket, akkor, amikor meghirdettük a jubileumi 20. Kodály napokat, és őszintén mondhatom, hogy tulajdonképpen az ideérkezett 12 kórus tagjai elsősorban nem magyarázzák, hanem művelik a csodát.
0: Kertész Attilához fordulnék ismét. Zsűri elnökként hogyan látta az idei mezőnyt? Milyen szakmai képet mutattak a fellépő énekarok? Volt-e olyan produkció vagy pillanat, amely különösen megérintette önt?
2: Ez egésznek nagyon, nagyon szép volt az íve az egész koncertsorozatnak, és hát a kiemelt díjak is mutatják, hogy nagyon értékes produkciók voltak, és nagyon, nagyon komoly kórus teljesítmények. Így gondolom szabad mondanom, hogy a kórusok közül a Szent Korona kórus Ipoly Balogról, vagy a Bárdos Lajos kórus Nagymegyerről, vagy a Galántai Kodály Zoltán daloskör, akik kiemelt dicséretes arany minősítést kaptak, valamint a Szent Korona kórus, amelyik a legnagyobb, legmagasabb pontozási arányt érte el, és ezzel is külön díjat nyert. Tehát nagyon, nagyon komoly értéket jelentettek a mi számunkra is a kórusok. Na most természetesen a kiemelkedő produkciók között magyar szerzőknek a művei szerepeltek, és itt elsősorban hát hadd emeljem ki, hogy a nagyobb formátumú kodályművek közül a Norvég lányok, vagy az Ének Szent István királyhoz, vagy a Katalinka megszólalt, és külön hadd említsem azt, hogy ugye megint összeesett egy évfordulóval, és erről megemlékeztünk, mivel 100 évvel ezelőtt, 1926. május 5-én adta be Kodály Zoltán a Hári Jánosnak a teljes partitúráját a Magyar Operaházba, amely aztán október 16-án szólalt meg óriási sikerrel az Operaházban. És ezt azért is említem, mert a Konstantin Filozófus Egyetem magyar kórusa Nyitráról Józsa Mónika vezénylésével bemutatta a Háriból azt az intermezzónak a női kari változatát, amelyhez Kodály Zoltán hozzájárult, hogy megszólalhasson vokálisan, kórusban és zongora kísérettel, tehát még itt is össze tudtuk kapcsolni, és természetesen élmény volt ennek a megszólalása, hogy 100 év után itt ténylegesen emlékeztünk, zeneileg is emlékeztünk erre a pillanatra, hogy a Hári János megszületett, és annak a bemutatója megtörtént. Ami mindig fontos számunkra, a mosolygó arcok és a csillogó szemek egy-egy műnek a bemutatásánál, az a felszabadultság, ami azt jelenti, hogy örömmel vagyunk itt, és örömmel éneklünk. Különösen fontos, én azt hiszem, hogy nem csak versenyzésről van itt szó, hanem olyan zenei és olyan emberi találkozásokról, barátságok kialakulásáról, régi barátságok felelevenítéséről, ami különösen mai világunkban, online világunkban nagyon-nagyon sokat jelent, hogy találkozunk egymással, mosolygunk egymásra, megöleljük egymást, és közösen énekeljük a Csodálatos Magyarokhoz című Kodály Kánont a záró alkalommal, vagy azokat a népdalokat, amelyeket Kodály Zoltán gyűjtött. Tehát valahol a közösségi megnyilvánulásnak egy kiemelkedő fóruma volt megint a 20. alkalom, és ezt köszönhetjük tényleg annak a méltó városnak, Galántának, aki fölvállalt ezt a kodályi örökséget, és ezt az örökséget vették azok az együttesek is, akik itt megjelentek, meg reméljük, akik 3 év múlva, meg azután is meg fognak jelenni, mert ez úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a számunkra, és ez a szellemiség valahol barátilag, emberileg is összeköt bennünket.
0: Mézes Rudolftól kérdezném, hogy szervezőként nyilván más szemmel is figyelte a rendezvényt. Önnek mi volt az idei Kodály Napok legemlékezetesebb pillanata?
1: Hát rengeteg volt. Én elsősorban annak örültem, amikor láttam a csillogó szemeket az örömkönnyekkel, és tulajdonképpen így mondhatom már akár utózöngeként is, itt még most beszélgetünk, legalább 8-10 alkalommal megcsörrent itt a telefon, megjelentek a nevek, kik keresnek, az egyes alapszervezeteink vezetői hívtak, és köszönték, hogy milyen nagyszerű volt az a hangverseny, amire esetleg éppen Farkasdon, Hidaskürtön, Vezekényben, Jókán, Királyrévben, Zsigárdon, vagy Nácegen került sor a galantai események mellett. Tehát én annak örülök, talán mondhatom így a legjobban, hogy rendezvényünkkel, fesztiválunkkal talán sikerült elérnünk azt a célunkat, hogy ösztönözzük kórusainkat, karnagyainkat, hogy még többet merítsenek a tiszta forrásból, Kodály kórusművészetéből és a világ remek műveiből. növekedjék tovább a válogatás igényessége, mind az ünnepekre, mind a hétköznapokra volt a további célunk, amit gondolom, ahogy már az Értékelő Bizottság a zsűri elnöke Kertész Attila is elmondta, hogy valóban a rendezvény színvonala egyre inkább növekszik, és kórusainknak hova tovább az egymással kialakult kapcsolatnak köszönhetően is sikerül fejleszteni munkásságukat, tevékenységüket. Nagyon egyszerű dolog ez most a mai rohanó világban. Egy következő nagyon fontos célkitűzésünk az is volt többek között, hogy fokozódjék a tudás, a csiszolás készsége mind az énekesek, mind a karvezetők fejében, és elsősorban Újjahegyén Kodály azon intése, hogy nem sokat ér, ha magunknak dalolunk. Többek között azt is jelenti, hogy a tudást egyre több kunyhóba, és ahogy ez már leírattatott valamikor, a kunyhó mellett palotába is el kell vinni. Fokozódik a szervezők felelőssége is, hogy a közös munkában zajló kincs ne maradjon véka alatt, hanem állandóan nagyobb teret kapjon, és ha lehet, mindenhol ragyoghasson. Elmondhatom azt, hogy tulajdonképpen örömmel tölt el, hogy meg sikerült valósítanunk a nem egyszerű körülmények között a 20. jubileumi évfolyamot. Úgy visszaemlékezem az első évfolyamokra, amikor elkezdődött a fesztivál, hogy elsődleges célja volt az egész régiónak egy méltó eseményt megvalósítani. Most, amikor a kórusok vezetői az egyik-másik hangversenyre utaztak kifele, visszafele jövet, a hangversenyekről elmondták, hogy tulajdonképpen az egyes településeknek a különféle helyszínein tömegeket láttak, akik egyéb más rendezvényeken örültek egymásnak, ünnepeltek. De örömmel tölt el az bennünket elsősorban, hogy most a 20. évfolyam alatt is azt láthattuk, hogy sok-sok dalos a fesztiválnak több mint 5000 résztvevője bizonyította annak a Sütő András által leírt gondolatnak az igazát, mert szerint amíg egy nép énekel, addig messzire hallatszik, hogy létezik. Tehát ezek voltak azok, amelyek örömet szereztek. A gond most az, hogy megpróbáljunk mindent elrendezni, minden kisebb-nagyobb adóságot időben rendezni, fedezni, ami bizony nem lesz egyszerű munka, tekintettel arra, hogy megjegyzem szomorúan, hogy a támogatások összege lényegesen kisebb, mint több évfolyammal ezelőtt is volt. De bízom benne, hogy összefogva sikerül ezt a nem egyszerű feladatot is megoldanunk, és a folyamat majd folytatódik.
0: Úgy legyen. Végezetül Kertész Attilától kérdezném, hogy mit üzenne és mit kívánna a szlovákiai magyar kórusoknak, egyáltalán a szlovákiai magyar kórus életnek a következő évekre, évtizedekre?
2: Hát ezt a vonalat mindenképpen folytatni kell. Még úgy gondolom, hogy műsorpolitikában is még tudunk, mert olyan színvonalúak az együttesek, előre lépni egy kicsit, még igényesebben választani a darabok között. Vagy említettem, hogy most egy kicsit hiányoltuk azt, hogy a magyar népdalok nem szólaltak meg eredeti valójukba, hogy így mondjam, mert egy minden kórusnál nagyon fontos lehet talán egy nagyon jól összeállított népdalcsokor, hisz aztán itt bőven van a népdalokból, hazai pályán összeállítani egy csokrot, amely hangzás kultúrát is segíti, és jó hangulatot ad rögtön egy műsor elején, tehát egy kicsit ehhez vissza kellene térni a műsorpolitika vonatkozásában. A fokozatos csiszolás természetesen a hangzás kultúra vonatkozásában, ugye szoktuk mondani, hogy a jól felhangolt hangszer a miénk, a énekhangunk, a saját hangszerünk, tehát annak csiszolása fontos előrelépés lehet, hogy még inkább meg tudjunk veretesebb műveket, nehezebb fajsúlyú műveket szólaltatni. Ugyanakkor természetesen a kórusok megteszik, nagyon fontos, hogy a hazai zeneszerzők művei megszólalnak, hisz szólaljanak meg, hisz tehetséges fiatal zeneszerzők is születtek ezen a területen, tehát fontos, hogy az ő művészetüket is előtérbe hozzuk ezeken az alkalmakon.
0: Véget ért a jubileumi 20. Kodály napok. A rendezvényről, annak hangulatáról és szakmai tanulságairól Mézes Rudolffal, a Kodály napok főszervezőjével, valamint Kertész Attila Liszt Ferenc díjas karnaggyal és zenepedagógussal, a zsűri elnökével beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak. Viszonthallásra!
1: Viszonthallásra!
2: Viszonthallásra!
0: És kedves hallgatóink, a Kodály napok eredményeiről a 10 órai híreket követő Kultúrpercek rovatunkban számolunk be. Elmondanám még, hogy ma 13 óra után hallgathatják meg a jubileumi 20. Kodály napok alkalmából a Szlovákiai Magyar Kórus Élet három meghatározó alakjával, Stirber Lajossal, Szalai Szilviával és Kazán Józseffel készült interjúnkat, akikkel a szombati Nyugaton a helyzetben beszélgettünk. 6 perc múlva lesz 10 óra, a következő felvételen a Galántai Kodály Zoltán dalos kört halljuk, a felvétel 2017-ben a 17. Kodály napokon készült. Félix Mendelssohn Bartholdy egyik szép bibliai ihletésű kórusműve hangzik el, a 43. Zsoltár szövegére komponált Richte mich Gott, vagyis ítélj meg engem, Istenem, vezényel Józsa Mónika.

Azt mondták Pálffy Jánosról, hogy a leggazdagabb fantáziájú magyar gyűjtőnk volt. A magyar főúr legszebb típusa testesült meg benne, írja Horváth Hilda, amikor feleleveníti Pálffy János személyét. Mert hogy személyében egyszerre volt európai és magyar, ízlésében pedig világpolgár. Pálffy János civil életéről, munkásságáról és az őt körüllengő történetekről beszélgetünk majd Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársával. Récsei Noémi vagyok, soron következő nappalinkban is számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat. Mit tud hozzátenni az irodalom a történelmi sebekről, jogfosztásról és emlékezetről szóló közbeszédhez? Júniusban Benes számmal jelentkezik az Irodalmi Szemle, az előttünk álló fél órában a lapszerkesztés Boszorkány konyhájába is betekintést nyerhetnek Németh Zoltán főszerkesztő segítségével. További részletek a hírek után, a mikrofonnál most Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Folytatja ülését a parlament. Dróntámadásokat hajtottak végre Kelet-Ukrajnában. Nyugat felől beborul az ég, eső várható. Mondom a részleteket. A szlovák parlament megkezdte aktuális ülésének 7. tárgyalási napját, amelynek középpontjában több közlekedési minisztériumi törvényjavaslat áll. Elsőként az építési törvény módosításáról tárgyalnak, amely az áprilisban hatályba lépett szabályozás gyakorlati alkalmazását pontosítaná. József Rás közlekedési miniszter több további javaslatot is beterjeszt, amelyek az épületek energiahatékonyságát, a közúti közlekedést, a belvízi hajózást és az automatizált járművek használatát érintik. Valamennyi előterjesztés jelenleg az első olvasat szakaszában van. A képviselők délelőtt szavaznak a korábban megtárgyalt javaslatokról, délután pedig rendkívüli ülésen tárgyalhatnak Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról. A parlamenten kívüli Magyar Szövetség a következő parlamenti választások után a politikai változást képviselő oldal része szeretne lenni. Kubik László, a Magyar Szövetség elnöke szerint a szlovákiai magyar választók fontos szerepet játszhatnak egy esetleges kormányváltásban. A párt már megkezdte az egyeztetéseket a kereszténydemokrata mozgalommal és a progresszív Szlovákiával, és a tárgyalásokat folytatni kívánja. Kubik László elnök a TSZ-szel beszélgető műsorában hangsúlyozta, hogy a Magyar Szövetség kizárta a választások utáni együttműködést a Smerrel. Szerinte a többi ellenzéki párton múlik, hogy élnek-e az együttműködés lehetőségével a 2027-es választások előtt. A megszállt Donyecki régió orosz hatóságai szerint egy ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt Kelet-Ukrajnában. A közlés szerint a támadásban 7 életüket vesztették, további 11-en pedig megsérültek. Az autóbusz Moszkvából a Krím-félszigeten fekvő Szimferopolba tartott, amikor Jenakijeve városánál találat érte. Az éjszaka folyamán Oroszország több térségét, köztük Szentpétervár környékét is kiterjedt dróntámadások érték, amelyek miatt repülőtereket is ideiglenesen lezártak. Az események egy nappal azután történtek, hogy Oroszország a háború egyik legnagyobb rakéta és dróntámadását hajtotta végre Ukrajna ellen, amely több tucat áldozatot követelt. Több orosz milliárdos vállalkozó önkéntesen jelentős összegekkel járult hozzá az orosz állami költségvetéshez. Sajtóértesülések szerint eddig mintegy 220 milliárd rubel, vagyis körülbelül 3 milliárd dollár érkezett az államkasszába. A hozzájárulásokra azt követően került sor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozón kérte a leggazdagabb üzletemberek támogatását. Az elemzők szerint a befizetések enyhítik az egyre növekvő költségvetési hiányt, amelyet a háborús kiadások is jelentősen növelnek. A beszámolók szerint az orosz pénzügyi vezetés már figyelmeztette a Kremlt arra, hogy a háború hosszú távon komoly terhet ró az állami költségvetésre. Az Európai Unió új megállapodást kötött a jogellenesen tartózkodó migránsok visszaküldésének felgyorsításáról. Az új szabályok lehetővé teszik úgynevezett visszatérési központok létrehozását harmadik országokban, azok számára, akiknek nincs joguk az Európai Unió területén maradni. Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos szerint a változások nagyobb ellenőrzést biztosítanak a fölött, hogy kiléphet be az Európai Unióba és kimaradhat ott. A rendszer egységesebb és gyorsabb eljárásokat vezet be a tagállamok számára, valamint szigorúbb szabályokat a kiutasítások végrehajtására. Az Európai Bizottság szerint a visszaküldések aránya ugyan emelkedett az elmúlt évben, de továbbra is szükség van a rendszer hatékonyságának javítására. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A magyar válogatott bejutott az elődöntőbe a pozsonyi mini futball Európa bajnokságon, miután a legjobb 8 között magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. Szlovákiában a Prešov, Magyarországon pedig a Veszprém férfi kézilabda csapata megvédte elsőségét az Extraligában, illetve az NB1-ben. Előbbi a 20., utóbbi pedig a 30. aranyérmét harcolta ki.
2: Időjárás. Napos időnk van, napközben nyugat felől fokozatosan beborul az ég és elered az eső, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek az R1-esen Aranyosmarót után Zsarnóca felé, Zólyomban Losonc irányából és Pincen mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: szép.
1: Kedves hallgatóink, 10 óra múlt, 10 perccel. Hamarosan kulturális ajánlóval jelentkezünk itt a Szerdai Nappaliban, majd a következő témákról lesz szó műsorunkban. A Benes dekrétumokkal foglalkozik az Irodalmi Szemle júniusi száma. Németh Zoltán főszerkesztővel arról beszélgetünk, miért tartották fontosnak, hogy külön lapszámot szenteljenek ennek a máig érzékeny témának, és mit tud hozzátenni az irodalom a történelmi sebekről, jogfosztásról és emlékezetről szóló közbeszédhez. Vendégünk lesz Gaucsik István történész is, akivel a csehszlovákiai magyarok 1945 utáni gazdasági jogfosztásáról, a vagyonelkobzásokról és azok társadalmi következményeiről beszélgetünk, arról, hogyan érintették ezek az intézkedések a magyar családokat, közösségeket és intézményeket. Munkatársaim nevében is további kellemes és tartalmas kikapcsolódást kívánok!

Kedves hallgatóink, 10:11 lesz fél perc múlva. Kultúrpercek rovatunkat hallják, tartsanak velünk! A hétvégén rendezték meg Galántán a jubileumi 20. Kodály napokat, a szlovákiai magyar felnőtt kórusok legnagyobb találkozóját, amelyen idén 12 énekkar és közel 300 énekes lépett színpadra. A verseny abszolút győztese 3 év után ismét az Ipoly Balogi Szent Korona kórus lett. Aranysávos minősítést a zsűri dicséretével, a Szent Korona kórus mellett a nagymegyeri Bárdos Lajos vegyeskar és a galántai Kodály Zoltán dalos kör kapott. Aranysávban végzett a komáromi Cantus Juventus, a Koloni Zoborhangja vegyeskar, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem magyar kórusa, a rimaszombati Blaha Lujza vegyeskórus és a komáromi Concordia vegyeskar is. Ezüst sávos minősítést a ragyolci Jászmin női kar, a Prokultúra Füleki férfi kar, a Füleki Melódia női kar és a Márkányi Szivárvány énekkar szerzett. A legmagasabb pontszámért járó különdíjat az Ipoly Balogi Szent Korona kórus kapta, karnagyi különdíjban pedig Józsa Mónika, Orsovics Ivett, Molnár Otto és Csáki Antal részesült. Ma 17 órától Kassán a Csemadok Székház emeleti termében Czábocki Szabolcs történész tart előadást a két világháború közötti csehszlovákiai magyar ifjúsági mozgalmakról. Az előadás a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva azt vizsgálja, hogyan hatott Trianon és az impériumváltás azokra a fiatalokra, akik már Csehszlovákiában végezték tanulmányaikat. Véget ért az 50. Dunamenti tavasz, a Kárpát-medence legrégebbi amatőr gyerektársulatokat versenyeztető rendezvénye, amelyen idén 24 csoport mutatkozott be bábos, színjátszó és szerkesztett játék kategóriában. Bár idén sem az elért eredmények voltak a leglényegesebbek a rendkedvéért, mondjuk el a főbb díjakat, a bábosok között gyémántsávos minősítést kapott a kisgéresi református gyülekezet lámpás báb csoportja az első templom című előadásáért. A szerkesztett játékok kategóriájában a Csallóköz Aranyosi Kócosok színjátszó csoportja érdemelte ki a gyémánt sávos minősítést Bezzeg így, Bezzeg úgy című produkciójával. A színjátszók mezőnyében 2 gyémánt sávos minősítés született, a komáromi Kultúrázók színjátszó csoportja Mi lett volna ha, valamint a Király Helmeci Varázskerék színjátszó csoport a Cigányok szegénysége című előadásáért kapta meg a legmagasabb elismerést. A gyerekzsűri díját a bábosoknál az Iciri-piciri bábos színjátszó csoport, a szerkesztett játékoknál a galántai első gések gyermekcsoport, a színjátszóknál pedig a dunaszerdei Fókusz gyermekszínpad kapta. A Bodrogközi és Ungvidéki Közművelődési Intézet ma 16 órától Kobák Tkacsik Márta elméleti matematikus a Patika kert megalapítójának előadására várja az érdeklődőket Királyhelmecen, a Majláth József Regionális Múzeumi Tárlat épületében. Beszélgető partnere Köteles Szabolcs, a Pátria Rádió munkatársa lesz. Szintén ma 18 órakor Pozsonyban a főtéren flashmobot tart a Szövetség a Közös Célokért társulás a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódva. Az eseményen a Szőttes Kamara Néptánc Együttes mutat be válogatást a magyar néptánc kincs értékeiből. A szervezők a trianoni békeszerződés évfordulójára emlékezve azt szeretnék hangsúlyozni, hogy a Szlovákiában élő magyarság egyszerre őrzi saját kultúráját és gazdagítja az ország kulturális sokszínűségét. Június 4-én, azaz holnap, a Nemzeti Összetartozás napján 3 központi helyszínen, Rozsnyó főterén, a komáromi Klapka téren és Dunaszerdahelyen, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előtti téren rendezik meg az Összetartozás tánca elnevezésű programot. A résztvevők délután 3:45-4-kor egyszerre perdülnek táncra, közös koreográfiával jelezve az összetartozást. A kezdeményezés mindenében más tájegység hagyománya
hagyományait állítja középpontba, idén Gömör kerül fókuszba. A szervezők továbbra is várják néptánccsoportok, iskolák, civil közösségek és baráti társaságok csatlakozását. A program célja, hogy a hagyományokat ne vitrinekben őrizzük, hanem élő közösségi élményként adjuk tovább. Részletek az Összetartozás napja Facebook oldalán. Június 4-én csütörtökön délután 4:30-tól a Tornaljai Rákóczi Magyarház udvarán is tartanak megemlékezést a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, a trianoni békeszerződés aláírásának 106. évfordulóján. Az emlékbeszédet Igó Zoltán történelem tanár mondja, a programban közreműködnek a történelmi egyházak képviselői, valamint óvodások, alapiskolások, középiskolások és az Andante. Június 6-án szombaton Párkányban rendezik meg a jubileumi 20. Aquafon Performance-t, amely a Duna két partja közötti egykori vízen állt beszélgetés emlékét idézi fel. A program délután irodalmi és zenei eseményekkel indul a Hídőrházban, többek között Duna antológia bemutatóval, felolvasásokkal, könyvkeresztelővel és beszélgetésekkel. Este 18 órától a Duna parton válogatás hangzik el az első 17 év,

0: termje az apám lánya, amely egy évtizedekig elhallgatott családi tragédia nyomába ered. A vetítések után beszélgetéseket is tartanak a rendezővel, illetve meghívott pszichológusokkal a film hátteréről, személyes és etikai dilemmáiról, valamint a kimondatlan családi történetekről. A filmet június 4-én, azaz holnap Füleken, pénteken Somorján, június 8-án pedig Komáromban vetítik. A belépés díjtalan. Most Potracká Leát, a film rendezőjét halljuk.
1: A film története most már nem titok. Nekem van egy nővérem, édesapám első házasságából, aki 27 évvel ezelőtt, most már egy picivel régebb óta, de eltűnt. Semmilyen hírt nem tudtunk róla, nem volt semmilyen információnk azzal kapcsolatban, hogy hol van. Még nem körülbelül 7 évvel ezelőtt, amikor ugye a film maga úgy elindult az útján, kaptunk tőle egy levelet. És ezzel világossá vált számomra, hogy ő életben van. És én a kezdetekben erről nem akartam filmet csinálni, ám ahogy így végigjártam a családtagokat és kérdeztem a nővéremről, így rájöttem, hogy igazából hány emberrel beszélek, annyi különböző történetet hallok róla, és ez így elindította bennem a fantáziát, hogy akkor ki is ő valójában, az, akit én gyerekként elképzeltem, vagy az, azok a különböző variációk, amikről én hallok. Úgy döntöttem, hogy akkor elindulok ezen az úton, és megkeresem őt. Picit szomorú is ez a tény, hogy többen tudnak ezzel a történettel azonosulni, mint én azt gondoltam, ami azt jelenti, hogy nagyon sok családban nagyon sok tabu van, nagyon sok kimondatlan gondolat van, nagyon sokan nem beszélnek egymással. És ezek a film utáni beszélgetések például kiváló alkalmak arra, hogy ezek a diskurzusok elinduljanak.
0: Júniusban két tematikus városnéző sétával várja az érdeklődőket a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás. Június 7-én Benyovszky Ágnes és Benyovszky Adél a Szent Miklós temető történetét, síremlékeit és különleges hangulatát mutatja be. Június 28-án pedig Hornyák István vezetésével a pozsonyi koronázási útvonalát járhatják végig az érdeklődők.

Június 8-a és 13-a közötti már 12. alkalommal rendezik meg Pozsonyban a Több mint szomszéd magyar kulturális étprogram sorozatot Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Liszt Intézet Pozsony szervezésében. A hét során gálaest, kiállítás, szakmai előadások, szabadtéri pop-up kiállítás, üzleti fórum és több más program várja a magyar kultúra iránt érdeklődőket. A nyitókoncerten a Lisztes Jenő címbalom projekt és Paja Bea lép fel, de lesz Vazareli 120 kiállítás megnyitó, Mohács 500 szakmai program, valamint Ser Jurit és Szűcs Gabi zenés estje is. A hét második felében a pozsonyi főtéren koncertek, gasztronómiai és kézműves vásár, valamint Hungarikum játszóház várja a közönséget. És végül, de nem utolsó sorban, június 9-én, azaz jövő kedden kezdődik Komáromban a 61. Jókai Napok Országos Színjátszó Fesztivál, amely 5 napon át kínál színházi programokat Jókai Mór városában. A fesztivál megnyitója kedden 17 órakor lesz a Tiszti Pavilon dísztermében, az első este pedig Telihai Péter rendezésében Thomas Mann, Mário és a Varázsló című drámáját láthatja a közönség. Az idei programban 9 diák színpad és egy felnőtt színjátszó csoport mutat be. A repertoárban Agatha Christie krimi, Cortázar adaptáció, Mrozsek abszurd és kortárs művek is szerepelnek. A versenyelőadások mellett beszélgetések, könyvbemutató és koncertek is várják az érdeklődőket.

0: Az irodalmi szemle friss száma a Benes dekrétumokkal foglalkozik, a következő percekben a lap főszerkesztőjével, Németh Zoltán, József Attila díjas szlovákiai magyar irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral, kritikussal és költővel hallhatnak beszélgetést a lapszámról, a téma mai aktualitásáról és arról, mit tud hozzátenni az irodalom a történelmi sebekről, jogfosztásról és emlékezetről szóló közbeszédhez. Kezdjük talán akkor ott a beszélgetést, hogy miért éreztétek fontosnak, hogy az irodalmi szemle külön Benes számmal jelentkezzen, és miért éppen most tartottátok időszerűnek ezt a témát. Mennyire erősítette meg a jelenlegi politikai jogi környezet, hogy erről beszélni kell?
1: Üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is, Laci. Hát természetesen nem független a napi politikától az, hogy az irodalmi szemle Benes dekrétumok számmal jelentkezik, mert hát számunkra, vagy számomra legalábbis ez elborzasztó volt, hogy egy ilyen törvényt fogadott el a szlovák kormány. Tehát valami elképesztő, hogy a 21. században még mindig ilyen kategóriákban gondolkodunk, kollektív bűnösségben, illetve a kollektív bűnösségnek az alkalmazásában. Ráadásul annál is ez borzasztóbb, hogy ennek anyagi vonzatai vannak, tehát hogy ez valami elképesztő. És hát ez sokunkat felháborított, és ugye mindig az a... Tehát hogy az olvasók számára, vagy az olvasók egy rétege számára, ez mindig egy probléma, hogy az irodalom, vagy a kortárs irodalom, az minthogyha messze lenne, vagy távol lenne a hétköznapi kérdésektől, vagy a napi kérdésektől, úgy képzelik el, hogy ez valami túl emelkedett, vagy messze van. És én úgy gondoltam, hogy egy olyan lapot szeretnék szerkeszteni, amely nem csak összegyűjti a beérkező legjobb írásokat, vagy a szerintünk legjobb írásokat, hanem inspirális. Tehát ebből adódott az, hogy egy felhívást tettünk közzé, várunk olyan írásokat, amelyek valamiféleképpen reflektálnak a Benes dekrétumokra. Lehet ez történelmi szöveg, tehát olyan szöveg, amely a múltban játszódik, és lehet ennek valamilyen mai újraírása, mai megfogalmazása, mai kérdéseknek a feltevése. Tehát tulajdonképpen az irodalmi szemle Benes dekrétumok számának, amely ugye a 2026-os júniusi szám, ennek a többsége a felkérésre íródott, vagy legalábbis felhívásra íródott.
0: Mondtad, hogy felhívást tettetek közé, milyen volt az érdeklődés iránta?
1: Hát az ilyen felhívások azok mindig problematikusak, most egy kicsit a szerkesztőségi, vagy egy irodalmi lapnak a szerkesztőségi boszorkány konyhájába is betekintést nyerhet az olvasó, tehát amikor felhívást teszünk közé, akkor nem tudjuk kiszámítani, hogy mennyien fognak erre szöveget küldeni, kik fognak, és hogy ezek a szövegek szerintünk megfelelő minőségűek-e, tehát közölhetőek-e. Azt kell mondanom, hogy ez egy szerencsés felhívás volt, mert döntő többségében olyan szövegek voltak, amelyek közölhetőek voltak. Egy-két olyan írás volt, amelynek nem a színvonalával volt gond, hanem inkább publicisztikai jellegű volt. Tehát úgy gondoltuk, hogy ez egy irodalmi lap és publicisztikai műfajú szöveget inkább nem közlünk, hanem inkább a szép irodalomra koncentrálunk. Tehát az a szöveg mennyiség, amit ebben a lapszámban olvashat a tisztelt olvasó, az körülbelül így a beérkezett szövegeknek a 90%-a.
0: Az imént említetted, vagy hát szóba került ez a tavaly évvégi törvénymódosítás, ami a Benes dekrétumok megkérdőjelezését bünteti, vagy büntetheti. Mi a te tapasztalatod, hogy milyen hatással van ez a módosítás? Ha az irodalomnál maradunk, akkor kimondottan az irodalmi beszédre, egyáltalán a közéleti beszédre, hogy mi a tapasztalatod, milyen hatással van. Inkább öncenzúrázó hatása van, vagy lehet, vagy inkább éppen, hogy vitát gerjeszt.
1: Véleményem szerint nem lehet általánosítani ebben a tekintetben sem, tehát vannak olyan szerzők, akik az ilyen napi politikai kérdésektől megpróbálják távol tartani magukat, és vannak olyan szerzők, például a lapszámban található szerzők is ilyenek, akik úgy gondolják, hogy erre valamilyen módon reagálni kell, vagy reflektálni kell egy ilyen törvénymódosításra, és ehhez tulajdonképpen mi egy ilyen segítséget adtunk. Egyébként még azt hadd mondjam el, hogy az, hogy ez a júniusi számban jelent meg, azt úgy kell elképzelni, hogy ha beérkezik egy szöveg, attól kezdődően minimálisan 2,5 hónap, amíg megjelenik. Mert hogy először a szerkesztőkkel olvassák a szöveget, utána elküldjük a tördelőnek, akkor az betördeli képanyaggal együtt, akkor ezt visszakapjuk, van egy olvasószerkesztőnk, az olvasószerkesztő elolvassa, ha maradt valamilyen helyesírási hiba vagy tördelési hiba, akkor ezeket javítja, akkor utána visszakapják a szerkesztők, vagyis mi, és mindenki megnézi a saját szövegét, hogy az olvasószerkesztő javaslatait elfogadja-e, miután mindenki ezt kijavított, tehát a tördelő újra kijavította ezeket a szövegeket, ami szerintünk már jó, akkor elküldjük a szerzőknek, és a szerzők még ellenőrzik, hogy jó-e a szöveg, és miután a szerzők javításai is bekerültek, a tördelő újra, utána kerül a nyomdába, ami 1 hónap. Tehát, hogy tulajdonképpen mi nagyon gyorsan reagáltunk ezekre a dolgokra, mert így az év elején tettük közé ezt a felhívást, és vártunk 1-2 hónapot, mert ugye arra is várni kell, amíg ezek a szövegek elkészülnek. Szóval van, akit ez inspirál, nagy ígéretek voltak egyébként, de végül is nem sikerült megírni. Ez sok emberben egyfajta gátat is jelentett, mások meg olyan sok anyagot találtak, hogy a végén aztán már túlnőtt az irodalmi szemle keretein, tehát 100 000 karakternyi, tehát 100 000 leütésnyi tanulmány nem tudunk közölni egy lapszámban, mert akkor ugye az egész folyóirat erről szólna, vagy csak ezt az egy írást publikálnánk, tehát hogy ilyen gondok is voltak, tehát több ígéret volt, nem minden szöveg érkezett be, de én remélem, hogy azok a szövegek, amelyek nem érkeztek be, azok majd a későbbiekben meg fognak jelenni, mert hogy biztos vagyok benne, hogy ezek hozzájárulnak a szlovákiai magyaroknak az önképéhez, vagy ennek az alakításához.
0: Volt ugye a törvényre válaszul, vagy a törvénymódosításra válaszul, szerveződött egy megmozdulás, egy tüntetés, egy pozsonyi tüntetés, és nyilván szubjektív az, hogy most sok-e az, hogyha a pozsonyi főtér nagyrészt megtelik tüntetőkkel, vagy kevés-e, de talán mégiscsak mondhatjuk azt, hogy ez mégiscsak egy szűkebb értelmiségi körnek volt a megmozdulása, vagy legalábbis úgy tűnhetett. Hogy te mit gondolsz, hogy ez miért van így, ebben mi játszhat szerepet, és mit tehet az irodalom annak érdekében, hogy kimozduljon ebből a szűkebb értelmiségi körből?
1: Igen, lehet, hogy egyesek számára ez mondjuk csalódás. Egyrészt nem csalódás abban az értelemben, hogy Pozsonyban egy magyar érdekeltségű tüntetésre került sor, tehát nem is tudom, hogy mikor volt ilyen létszámban utoljára ilyen tüntetés, hogy volt-e egyáltalán. Másik pedig az, hogy véleményem szerint nem érint olyan sok embert így személyesen ez a kérdés. Tehát, hogy amikor például a 90-es években ugye a Mecsiari időszakban a kétnyelvű bizonyítványoknak a kérdése volt terítéken, vagy az igazgatóleváltások, akkor az arányaiban sokkal több embert érintett. Tehát ott 10 000-eket, akiknek a gyerekei iskolába jártak. Ez szerintem nagyon sokak számára valami távoli probléma, hiszen hát tulajdonképpen nem is tudom, néhány száz ilyen földelkobzás volt, ezeknek a földeknek is a nagy része olyan embereké, akik nem is biztos, hogy még élnek a leszármazottak, vagy hát élnek, de esetleg ugye külföldön, és nem is tudnak róla, hogy földjük van Szlovákiában. Tehát szerintem ez volt, vagy ez az egyik ilyen válasz erre a kérdésre. Másik válasz valószínűleg az, hogy azért az emberekben itt Kelet-Közép-Európában megvan ez a félelem az államtól. Tehát, hogy ez generációk óta belenevelődött az emberekbe, főleg ugye a kisebbségiekbe, hogy jobb inkább meghúzódni, jobb nem szót emelni, úgyis majd valahogy megoldódik. És voltak olyanok is, akik, hiszen nem vagyunk egyformák, akik azt mondták, hogy ez nem igazi kérdés, ezek politikai kérdések, és így tovább. Tehát a szlovákiai magyar társadalom az egy rétegzett, sokszínű társadalom, és ahhoz valami nagyon nagy egzisztenciális kérdésnek, vagy identitásbeli kérdésnek kell felmerülnie, hogy itt valami nagy egység létrejöjjön.
0: Varsóból nézve, hiszen te ott oktatsz, hogyan látszik ez az egész ügy, hogyan reagáltak a szlovákiai fejleményekre a lengyelországi kollégáid, ismerőseid?
1: Az az igazság, hogy a lengyelek nem nagyon tudnak ezekről a kérdésekről. Tehát azt mondom neked, hogy már maga az, természetesen nem a tanszéken, meg a kollégáink között, de már maga az egy lengyel számára szinte félig meddig érthetetlen, hogy léteznek magyarok Szlovákiában, hogy félmillió magyar él Szlovákiában. Ugyanúgy, ahogy szerintem a szlovákiai magyarok se tudják azt, hogy félmillió sziléziai küzd a nemzetiségi jogaiért, és nincsenek elismerve nemzetiségként Lengyelországban. Mindennek ellenére végül is a szlovákiai magyar nemzetiség egy egészen jó helyzetben van. Abból a szempontból, hogy van egy nemzetiségi iskola hálózata, hogy vannak kétnyelvű táblák, és így tovább. Természetesen tudjuk, hogy milyen problémák vannak az asszimilációtól kezdve a intolerancia kérdéseig, a nyelvhasználat törvényben megjelenik, de a valós gyakorlatban nem. A lengyelek sem tudnak erről. Tehát, hogy nem került ez annyira szóba.
0: Térjünk át a Benes számra, vagy pedig hát az irodalmi szemle új számára. Az érdekelne, hogy milyen szerkesztői koncepció alapján állt össze ez a mostani szám. Megvolt előre egy adott szerkezet, vagy a beérkező szövegek alakították ki a végső formáját?
1: A beérkező szövegek alakították ki alapvetően, de volt egy koncepció. A koncepció az volt, hogy minél sokszínűbb anyag legyen. Tehát én annak örültem volna, illetve ugye végül is meg is valósult ez a koncepció, ha minél több műfajba tartozó szöveg jelenik meg. Úgyhogy aki megvásárolja ezt a lapszámot, és ezt ugye megteheti, vagy a Madács Egyesület internetes oldalán PDF-ben akár ezt az egy számot is megvásárolhatja, vagy megrendelheti magát a lapot, tehát a materiálisan kézbe fogható lapszámot, az látni fogja, hogy ebben a Benes Dekrétumok blogban vannak versek, vannak prózák, tehát novellák, van interjú és van tanulmány is. És ez volt a legfontosabb koncepcionális szándékom, hogy minél több perspektívából, minél több műfajban jelenjen meg ez a kérdés, hogy lássuk ennek a sokszínűségét, minél több oldalról rá tudjunk tekinteni erre a tárgyra.
0: Hogyha ki kellene emelned egy vagy két írást a számból, tehát hogy van-e olyan írás, amely szerinted különösen jól megmutatja, hogy miről is szól ez a Benes szám?
1: Hát ugye elsőként azt mondom, hogy senkit nem szeretnénk kiemelni, mert hogy mindegyikhez kötődik számomra is egy ilyen empatikus olvasói élmény, de ha mégis ugye mindegyik szövegre nem térhetünk ki, akkor először is Pion Istvánnak a versére hívnám fel a figyelmet, ezzel kezdődik egyébként a Benes Dekrétumok összeállítás. Pion István egy magyarországi költő, slammer, nagyon ismert egyrészt a kortárs irodalomban, másrészt a slammerek között is díjakat nyert, tehát egy ilyen nagy név, és mikor találkoztam vele, akkor ő elmesélte, hogy Léba mellől telepítették ki a családját, a nagyapját, és azért költöztek Szalka túloldalára Letkésre, mert a család végig abban reménykedett, hogy minél közelebb legyen a szülőfaluhoz, hogy majd egyszer visszaköltözhetnek. Ez nem történt meg, és ez a vers, ez egy elszlemmelt vers, ami nyomtatásban soha nem jelent meg, ugye másodközlést nem vállalunk, és azt mondta, hogy ő várt ezzel a verssel 7 évet, nem is tudom pontosan, várt ezzel a verssel, hogy majd valamikor egy méltó helyen fog megjelenni, és hogy milyen boldog, hogy egy ilyen lapszámot állítunk össze. Egyébként ezt a verset elvitte Prágába, és Edvard Beneš szobránál felolvasta Beneš elnöknek ezt a verset. Tehát egy ilyen nagyon megható vers, a nagyapja nézőpontja jelenik meg benne, és ez úgy engem is megérintett, mert hogy nem véletlenül állítottam össze én ezt a lapszámot, mert nekem is vannak ilyen családi vonatkozásaim, én egy kitelepítettnek a leszármazottja vagyok, akit egy éves korában Marhavagonba vittek át Magyarországra, ott kezdett el beszélni, és amikor árva lett, meghalt az anyukája édesanyámnak, akkor pont a Letkés szalkai határátkelőn szökött át, mert le volt zárva 50-ben, ott szökött át a nevelő anyja, hogy felnevelje a gyerekeket. Tehát ugye nekem ez a pion sztori, tehát ilyen egzisztenciálisan is eléggé megrázott. Egyébként még annyit elmondanék, hogy nem is tudják a szlovákiai magyarok, hogy a mai kortárs Magyarország irodalmi szcénának mennyi olyan szereplője van, jelentős szerzők, aki kitelepítetteknek a leszármazottai. Csak néhány nevet mondok. Tehát Pion Istvánt már mondtam, Kulcsár Szabó Ernő. Kulcsár Szabó Zoltán, ugye a fia, a kortárs irodalomtudomány két meghatározó alakja, szintén Léva mellől telepítették ki. Csaplár Vilmos, Szépírók Társasága elnöke, prózaíró, Csalló közből, Görföl Balázs, a jelenkor szerkesztője, Bombic Attila, Szegedi Egyetem germanisztika tanszékének a professzora, azt hiszem Muzsláról, Muzslára nyúlnak vissza a családi gyökerek. És még tudnék mondani többet is, most csak így hirtelen néhány nevet említettem. Tehát, hogy ez iszonyú veszteség volt egyébként az egész szlovákia-magyar közösség számára is. A másik, amit szeretnék kiemelni, az Popéi Árpádnak a tanulmánya. Nagyon örültem ennek a tanulmánynak, mert tulajdonképpen ez a tanulmány gyönyörűen összefoglalja a Beneš dekrétumoknak a következményeit. Helyre tesz nagyon sok dolgot, amit nagyon sokan nem is tudnak, hogy különbség van a kitelepítés meg a deportálás között, hogy mi az a reszlovakizáció, konkrétan hogyan zajlott. Például az is nekem egy ilyen szívszorító volt, megint egy ilyen egzisztenciális érintettség, hogy az én szülőfalum Kémént is megjelenik ebben a tanulmányban, tehát utal Kéméndre, utal Ipolyságra és más szlovákiai magyar falvakra, hogy ott hogy zajlott a reszlovakizáció. Úgy gondolom, hogy ez pontosan ebben a lapszámba kellett egy ilyen tanulmány, egy ilyen szintézis, egy ilyen általános összefoglaló tanulmány, ami egyébként nagyszerűen olvasható, tehát nem egy tudományos szaknyelven íródott, hanem egy ilyen nagyon jól olvasható nyelven, és nagyon pontos. Ugye Popéi Árpád a Komáromi Sellyel János Egyetem docense, és egyébként a csoporttársam a Pozsonyi Egyetem Magyar Történelem szakán 5 évig csoporttársam volt, úgyhogy nagyon örültem, hogy a felkérésre megírta és nagyon gyorsan ezt a tanulmányt. De ő, tehát ez a szakterülete. Ma Szlovákiában azt hiszem, hogy ő tud erről a kérdésről a legtöbbet.
0: Ugye Závoda Pállal is készült egy beszélgetés, ez is elolvasható a lapszámban. Az ő életműve, az ő látásmódja, az hogyan kapcsolódik ehhez a lapszámhoz és ehhez a történelmi tapasztalathoz?
1: Hát már zajlott a szerkesztési folyamat, amikor Entóth Anikónak volt a komáromi Szinnyei József könyvtárban egy beszélgetése Závoda Pállal. És ez a beszélgetés, hogy Anikó rákérdezett a forrásokra, hogyan gyűjtött forrásokat, kikkel beszélgetett, milyen témák érdekelték, és ez Závada Pál magától hozta föl azt, hogy ő foglalkozott nagyon komolyan a kitelepítés kérdésével, vagy ellátogatott Szlovákiába is, és az volt a nagyon érdekes, hogy ő nem csak a szlovákiai magyar perspektívát említette, vagy utalt erre, hanem a magyarországi szlovák perspektívát is. De egyébként kicsit a csalódását is kifejezte, tehát, hogy nem talált elég anyagot, nem nyíltak meg az emberek, vagy nem volt mit mondaniuk, vagy már nem éltek azok az emberek, akik közvetlenül átélték ezt a lakosságcserének nevezett folyamatot. Minden esetre, ahogy ugye ezt a lapszámot szerkesztettük, Anikó mondta, hogy hát a Závada Pál nagyon sok kérdésre válaszolva érintette ezt a kérdést. És nagyon megörültünk, hogy akkor lesz egy Závada Pál interjú is, ami szintén a lakosságcsere kérdéseivel foglalkozik.
0: Entóth Anikó nevét említetted, de az ő írása is olvasható a Benes számban, és ő egy sokkal személyesebb, egy családi emlékezeti szöveggel van jelen a lapszámban, és ilyenből van még több is a lapszámban. Ezek mennyiben tudják másként megmutatni a Benes dekrétumoknak a következményeit, mint mondjuk egy történeti áttekintés?
1: Mindenképpen ugye alulnézetből és egyébként a történettudományban is, meg az irodalomban is van egy nagyon erőteljes olyan vonulat. A történettudományban ugye ez a oral history, tehát hogy beszéltetnek embereket, például a fórumintézetnek az oldalára, hogyha ellátogatunk, akkor ott nagyon sok ilyen interjú hallható olyanokkal, akik megjárták a Donkanyart, vagy olyanokkal, akik nem tudom, ott voltak a 68-as bevonulás idején, és itt tovább, tehát hogy valamilyen történelmi korszakot átéltek, és személyes jelenlét, illetve a személyes sorsnak a hitelességével beszélnek bizonyos kérdésekről. Tehát ez mindig nagyon személyessé teszi ezeket a kérdéseket. A másik pedig, hogy az irodalomban az utóbbi 20-25 évben nagyon fontos stratégia lett az alárendelt nézőpontjának a megjelenítése, az alárendelt hangjának a megjelenítése az irodalmi szövegekben, nagyon gyakran trauma nyelvként. Úgyhogy az itt olvasható szövegek is kapcsolódnak ehhez a két szálhoz, és akkor itt Száz Ildikónak az írását lehetne említeni, aki kazettákat talált, amire a nagymamája mondta föl a családi történetet, de például Gródek Gyöngyinek az írása is a nagyapáról szól, hogy a nagyapa megjárta Csehországot, és hogy ezek az emberek hogyan élték meg később a visszatérést. Tehát, hogy nem volt egyszerű az sem, hogy valahogy túl kellett élni ugye egy csehországi deportálást, félig ilyen rabszolga sorban dolgozni, de amikor hazaértek, egy olyan rendszerbe kerültek, amely egyszerűen elvitatta az emberektől azt, hogy erről beszéljenek. Nem volt erről ugye lehetőség beszélni, nem volt lehetőség elmondani, mert esetleg féltek, hogy valaki feljelenti őket, ugye kommunizmus volt, diktatúra volt. Tehát, hogy ennek az egésznek a tragédiája, hogy ott van egy sors, amiről nem beszélhetek, nem szólhatok róla, nem mondhatom el a gyerekeimnek, az unokáimnak. Ez borzasztó, és ezek a kérdések, ezek mind megjelennek ezekben a személyesebb történetekben.
0: Az mennyire egy egyedi jelenség, hogy mondhatni egy politikai történésre reflektálva összeállítottatok egy külön lapszámot, ilyet terveztek-e a jövőben egyáltalán, hogyha szólnál pár szóban arról, hogy milyen irányba szeretnétek elvinni az irodalmi szemlét, ugye az új évtől a bázislapjaként működik az irodalmi szemle, inkább valamifajta folytonosságban gondolkodtok, vagy szeretnétek akár új hangsúlyokat, új szerzőket, új olvasókat bevonni?
1: Hát mindenképpen azt szeretnék, ha minél többen olvasnák az irodalmi szemlét, hogy az irodalmi szemle PDF formátumban megrendelhető és azonnal letölthető az internetről, illetve megrendelhető papírformátumban, tehát egy ilyen albumszerű vagy könyvszerű tárgyként, könyvtárgyként is olvasható. És azt tudom mondani, hogy egyrészt feltétlenül kötelez bennünket a hagyomány, és tulajdonképpen vizuálisan az irodalmi szemle nem tér el attól a képtől, ahogyan tavaly előtt, vagy négy-öt éve megjelent, hiszen Gyenes Gábor és Václav Kinga a vizuális szerkesztők, minden lapszámot egy-egy képzőművésznek az alkotásai díszítenek, tehát ebből a szempontból nem tér el az irodalmi szemle, tehát van egy ilyen folytonosság és hagyomány. Másrészt lehet, hogy ez ilyen alkati kérdés, én jobban szeretek belemenni provokatív témákba, olyan témákba, amelyek esetleg még akár politikaiak is, mint a Benes dekrétumok, de nem mondanám, hogy mondjuk egy évben a 12 vagy ugye 11, mert a nyári dupla szám lapszámból most mindegyik ilyen lesz, hanem egy évben mondjuk van egy vagy kettő, de például ugye a májusi lapszámunknak is volt egy témája, Talamon Alfonz, ugye a fiatalon elhunyt szlovákiai magyar prózaíróról készült blokk, itt is novellák, beszélgetés és stb. Ilyen különféle műfajú szövegek jelentek meg, vagy rögtön az első januári számunk Jókai szám volt, Jókai 200 tiszteletére írt verseket, prózákat tartalmazott. Tehát mindenképpen kapcsolódunk egyrészt a klasszikus magyar irodalomhoz, a magyar irodalmi hagyományhoz. Az a terv, hogy legyen egy ilyen egyensúly a tematikus számok és a nem tematikus számok között. Egyébként a következő tematikus számunk az valószínűleg szintén egy ilyen provokatív lesz. Már közé is tettük 3-4 hete a felhívásunkat, az a címe, hogy NER, tehát a Nemzeti Együttműködés Rendszere, tehát az a Orbán Viktor féle Fidesz rendszernek a 16 éve, tehát NER 16 év, és olyan szövegeket várunk, amelyek valamiféleképpen megírják ezt a 16 évet, jellemző történeteket, alulnézetből mutatják be ezt a 16 évet, vagy valamiféleképpen reflektálnak rá, akár tanulmány, tehát az irodalom, hogyan jelent meg ebben a 16 évben. A közéleti költészet ugye például nagyon jelentős volt ebben a 16 évben, erről lehet tanulmányt is írni, vagy erről lehet interjút készíteni. Tehát nagyon sok téma van, és egyébként hihetetlen, hogy már az első 2-3 hét idején már több mint 10 szerző küldött szöveget, és ugye a nyár végét adtuk meg, augusztus 25-ét adtuk meg határidőnek, tehát az még nagyon messze van, de nagy az érdeklődés. Úgyhogy azért is mondtam, hogy ezek a felhívások azért mindig, hogy mondjam, az embert így elgondolkodtatják, hogy lehet, hogy majd két ilyen tematikus számunk lesz, NER 16 év, vagy 3. De úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, ha az írók között ekkora érdeklődést vált ki egy ilyen téma, akkor feltételezem, hogy az olvasókat is érdekli.
0: Úgy legyen. Utolsó kérdésem, hogy mit szeretnél, mi maradjon meg az olvasóban ebből a mostani Benes számból?
1: Azt várom, vagy azt szeretném, hogyha egy mélyebben átélt élmény jönne létre. Tehát, hogy valamiféleképpen egy alaposabb, mélyebb tudás erről az egész korszakról, amelyet a tanulmány, az interjú és a szépirodalmi szövegek is képesek megjeleníteni. Tehát mindenképpen egy ilyen mélyebb élményben bízom.
0: Benes számmal jelentkezik júniusban az Irodalmi Szemle. Alapfőszerkesztőjével Németh Zoltánnal készült beszélgetésünket hallották.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenegy óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, magazinunk mai záróórájában Gaucsik István történész, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa lesz a vendégünk, akivel a csehszlovákiai magyarok 1945 utáni gazdasági jogfosztásáról, a vagyonelkobzásokról és azok társadalmi következményeiről beszélgetünk. Röviden szólunk egy friss petícióról is, amely az integrált elbírálási rendszer miatt nehéz helyzetbe került, segítségre szoruló emberek és családtagjaik méltányosabb támogatását sürgeti. Most hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Folytatja ülését a parlament. Drón támadásokat hajtottak végre Kelet-Ukrajnában. Nyugat felől beborul az ég, eső várható. A részletek következnek. A szlovák parlament megkezdte aktuális ülésének 7. tárgyalási napját, amelynek középpontjában több közlekedési minisztériumi törvényjavaslat áll. Elsőként az építési törvény módosításáról tárgyalnak, amely az áprilisban hatályba lépett szabályozás gyakorlati alkalmazását pontosítaná. József Rás közlekedési miniszter több további javaslatot is beterjeszt, amelyek az épületek energiahatékonyságát, a közúti közlekedést, a belvízi hajózást és az automatizált járművek használatát érintik. Valamennyi előterjesztés jelenleg az első olvasat szakaszában van. A képviselők délelőtt szavaznak a korábban megtárgyalt javaslatokról, délután pedig rendkívüli ülésen tárgyalhatnak Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról. A parlamenten kívüli Magyar Szövetség a következő parlamenti választások után a politikai változást képviselő oldal része szeretne lenni. Kubik László, a Magyar Szövetség elnöke szerint a szlovákiai magyar választók fontos szerepet játszhatnak egy esetleges kormányváltásban. A párt már megkezdte az egyeztetéseket a kereszténydemokrata mozgalommal és a progresszív Szlovákiával, és a tárgyalásokat folytatni kívánja. Gubik László elnök a TSZ-szel beszélgető műsorában hangsúlyozta, hogy a Magyar Szövetség kizárta a választások utáni együttműködést a Smerrel. Szerinte a többi ellenzéki párton múlik, hogy élnek-e az együttműködés lehetőségével a 2027-es választások előtt. Juraj Blanár külügyminiszter izlandi látogatásán a két ország együttműködésének bővítéséről tárgyalt az energia, az egészségügy, a biztonság és a turizmus területén. A megbeszélések egyik kiemelt témája a geotermikus energia volt, amelyben Izland világelső tapasztalatokkal rendelkezik. Juraj Blanár külügyminiszter szerint Szlovákia szeretné hasznosítani ezeket a tapasztalatokat saját energiafüggetlenségének erősítésére. A tárgyalásokon szó esett a NATO-n belüli együttműködésről, a kibervédelemről és az ukrajnai háború biztonsági következményeiről is. A szlovák diplomácia vezetője Izland elnökével Halla Tomás Dottirral is találkozott, akivel nemzetközi és biztonságpolitikai kérdéseket vitattak meg. A megszállt Donyecki régió orosz hatóságai szerint egy ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt Kelet-Ukrajnában. A közlés szerint a támadásban 7 életüket vesztették, további 11-en pedig megsérültek. Az autóbusz Moszkvából a Krím-félszigeten fekvő Szimferopolba tartott, amikor Jenakijeve városánál találat érte. Az éjszaka folyamán Oroszország több térségét, köztük Szentpétervár környékét is kiterjedt dróntámadások érték, amelyek miatt repülőtereket is ideiglenesen lezártak. Az események egy nappal azután történtek, hogy Oroszország a háború egyik legnagyobb rakéta és dróntámadását hajtotta végre Ukrajna ellen, amely több tucat áldozatot követelt. Donald Trump amerikai elnök kormánya új vámokat javasol több tucat ország termékeire a kényszermunkával előállított áruk importja miatt. A tervezet szerint Kanada, Mexikó, Tajvan és az Egyesült Királyság esetében 10%-os, míg Kína, Japán, India és több más ország esetében 12,5%-os vámot vezetnének be. Jamison Green, amerikai kereskedelmi főmegbízott szerint több ország nem lép fel kellő hatékonysággal a kényszermunkával készült termékek importja ellen. A javaslat ugyanakkor több kivételt is tartalmaz, például egyes élelmiszerekre és textilipari termékekre. Az új vámok egyelőre nem lépnek életbe, mert még társadalmi egyeztetésen és jóváhagyási folyamaton kell átesniük. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A magyar válogatott bejutott az elődöntőbe a pozsonyi mini futball Európa bajnokságon, miután a legjobb 8 között magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. Szlovákiában a Prešov, Magyarországon pedig a Veszprém férfi kézilabda csapata megvédte elsőségét az Extraligában, illetve az NB1-ben. Előbbi a 20., utóbbi pedig a 30. aranyérmét harcolta ki.
0: Időjárás.
2: Nyugat felől fokozatosan beborul az ég és elered az eső, helyenként zivatar is előfordulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a D1-es végén Magyarbődnél a Kassa felé vezető oldalon. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: A csehszlovákiai magyarok 1945 utáni jogfosztása nem csak politikai és nemzetiségi kérdés volt, hanem nagyon is konkrét gazdasági veszteségekkel járt. Családok, közösségek és intézmények vagyonát, megélhetését, önszerveződési lehetőségeit érintette. Erről beszélgetünk a folytatásban Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársával. Gaucsik István kutatásai főként a gazdaságtörténetre, a szlovákiai magyar kisebbség gazdasági önszerveződésére, valamint az 1945 utáni jogfosztás gazdasági következményeire irányulnak. A témában megjelent fontos kötete a Lemorzsolódó kisebbség, amely a csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági hátterét vizsgálja 1945 és 1948 között. Köszöntöm a vonalban, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, és egyben üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Kezdjük talán ott a beszélgetést, hogy mikor és miért kezd el érdekelni a csehszlovákiai magyarság 1945 utáni jogfosztásának gazdasági háttere. Egyáltalán miért tartotta fontosnak, hogy ezt az időszakot ne csak politikai, nemzetiségi, hanem gazdasági oldalról is vizsgálja?
1: Köszönöm szépen ezeket a mégis összetett kérdéseket. Alapvetően nem elsősorban a politika történet érdekelt, hanem a hosszabb távú gazdasági és szociális folyamatok, amelyek alapvetően meghatározzák a szlovákiai magyarság jelenlegi helyzetét. És természetesen akkor nagyon fontos volt a két világháború közötti szlovenszkói és ruszinszkói magyar gazdasági önszerveződésnek a kérdésköre, és ennek ugye fontos folyamánya lett későbbiekben majd az 1945-1948 közötti jogfosztás gazdasági vonatkozásainak a vizsgálata.
0: Mielőtt kibontanánk a témát, menjünk is egy kicsit vissza az időben. Az 1918-as impériumváltás után milyen helyzetbe került a felvidéki, majd csehszlovákiai magyarság gazdasági értelemben?
1: Természetesen, tehát ezt a tankönyvekből is jól tudjuk, és illetőleg egyéb történeti munkákból természetesen, hogy ez egy hatalmas cezúra volt a Kárpát-medencei magyar közösségek életében. Az 1918 utáni impériumváltás, amelynek ugye megvoltak a társadalmi, politikai, szociális és nem utolsó sorban a gazdasági összetevői. Hogyha hosszabb távlatban nézzük a szlovákiai magyarság történetét, még az 1918 és 1920 közötti alapvető gazdasági átrendeződés összesen hasonlítható azzal, amely 1945 és 1948 között történt. És miért is érvelek ezzel? Azért, mert 1919-1920-tól már szemmel látható és történeti forrásokkal tanúsítható a gazdasági talpraállás, ami alapvetően a szövetkezeti, illetőleg a pénzintézeti hálózat újraszervezését jelentette, és nem utolsó sorban tehát ehhez lassan felcsatlakozott, tehát a kisiparos, kiskereskedői társadalom terén az ipartársulatoknak a fontos hálózata, és nem utolsó sorban a mezőgazdasági önszerveződés terén pedig a gazdasági egyesületeknek a politikai háttérrel, hátszéllel is segített újra alakítása. Tehát ilyen szempontból sokkal struktúráltabb, differenciáltabb gazdasági önszerveződési képességről beszélhetünk az 1918-1938 közötti időszakban.
0: Ahogy a kutatásaiból is kiderül, hogyha a két világháború közötti pozitív példákról beszélgetünk, hogy ilyen volt például a Hanza szövetkezeti áruközpont is. Mit jelentett a Hanza a szlovákiai magyar közösség számára? Esetleg, hogyha még megemlítene néhány egyéb pozitív példákat, és miért volt nagy veszteség az ilyen és hasonló intézmények felszámolása a későbbiekben?
1: igen, nagyon fontos és fontos az észrevétele. Ugye alapvetően van egy struktúra, tehát a Hanza Szövetkezeti Áruközpont, amely megszervezi a dél-szlovákiai magyar fogyasztási szövetkezeteknek a hálózatát. Sosem szabad elfeledni, hogy hosszú távú gazdasági és gazdasági önszerveződési folyamatokról beszélhetünk. Az egykori felső magyarországi vagy felvidéki szövetkezeti hagyomány nagyon fontos volt, és ennek a gyökerei, előzményei, előképei, nagyon fontos mintázatai visszanyúlnak az 1880-as évekig egészen a fogyasztási szövetkezetek tekintetében, és nem utolsó sorban a sokkal értékesebb hitelszövetkezetek tekintetében. Tehát a Hanza mozgalom fontos előzményekre, fontos alapokra építkezhetett, és nem utolsó sorban ott volt az a szövetkezet alapítási, szervezési tudás, tehát az a menedzseri szemlélet, amely átmentődött 1918 előttről.
0: Mennyire beszélhetünk a két világháború között szlovák-magyar gazdasági együttműködésről, adott esetben egymásra utaltságról? Volt ennek olyan hagyománya, amelyet 1945 után elsöpört a politika?
1: Ez is egy nagyon-nagyon érdekes kérdés halmaz, amely szerkesztő úr feltesz. Alapvetően már a 19. század utolsó harmadától, tehát a gazdasági nacionalizmusoknak a nagyon fontos jelenségei jelennek meg, szlovák, illetve hát magyar viszonylatban is természetesen, és tehát van itt egy-két részeleme ennek a problémakörnek. Az egyik önmagában a gazdasági racionalitás és az együttműködés, a kooperáció fontos területe, amely nem ismer etnikai hátteret vagy etnikai szempontokat, alapvetően a kapitalista termelési rendszerben egy profitorientált gazdasági szervezetekről van szó. A másik, tehát hogyha egy önszerveződő kisebbségi közösségekről beszélünk, akkor ott a gazdasági szerveződésnek eleve van politikai kapcsolódása vagy politikai vetülete is. És hát konkrétan szlovák-magyar gazdasági együttműködés csírája, illetőleg jó példája önmagában a Hanza szövetkezeti mozgalom. Tehát a szlovák szövetkezeti központ jóváhagyásával, és nem utolsó sorban pénzügyi támogatásával is jött létre 1925-ben, hosszú-hosszú vájúdás után, nem utolsó sorban felismerve, tehát ugye a szlovák szövetkezeti elit felismerte azt, hogy önmagában az ő által létrehozott új szövetkezeti struktúrák gyengék a dél-szlovákiai régióban, tehát eleve van ott egy másfajta hagyomány, és nagyon okosan, tehát egy egyensúlyi szerep alakult ki a két világháború között, a két szövetkezeti központ között.
0: Ugye a könyvéből és kutatásaiból az látszik, hogy a második világháború végéhez közeledve a különböző pártok, politikai irányzatok sok mindenben eltérően gondolkodtak Csehszlovákia jövőjéről, de a magyar kisebbség gazdasági pozíciójainak megszerzésében, mintha mégis lett volna egyfajta egyetértés. Nem tudom, mennyire látom ezt jól.
1: Igen, egyetértek önnel, pontosan. Tehát, hogyha az 1945 utáni szlovák kommunista gazdaságpolitikai elképzeléseket veszük górcső alá, vagy a szlovák demokrata pártnak a gazdaságszervezési elképzeléseit, egyértelműen tehát a magyar és a német gazdasági intézményrendszer, illetőleg vagyontételeknek a megszerzése a fő cél. Ebben azért van egy olyan fontos szempont, tehát ami létszükséglet a második világháború rombolása után, tehát a gazdasági újjáépítésnek a kérdésköre. Másrészt pedig a német és magyar gazdasági pozícióknak a nem meggyengítéséről volt szó, hanem egyértelmű felszámolásáról, amelynek azonban sajnos hosszú távú társadalmi következményei lettek.
0: Mégis mit hozott a második világháború vége gazdasági értelemben a csehszlovákiai magyarság számára? Tehát ő azt mondja, hogy ez lényegében egy tudatos cél volt a magyar kisebbség gazdasági pozíciónak meggyengítése, tehát nem beszélhetünk arról, hogy a, mondjuk ebben szerepet játszott a háború utáni zűrzavar, a bosszúvágy, vagy éppen a helyi önkény. Ez egy tudatos cél volt.
1: Ez tudatos cél volt, és természetesen tehát eleve más szinteken, amiket felsorolt, ezek mind megnyilvánultak, tehát lényegében a magyar kisebbségi közösség gazdasági súlyának és önszervező képességének a tartós csökkentése, illetőleg megszüntetése volt a cél. Ennek különböző intézményi és pénzügy technikai összetevői voltak, amelyek érintették, tehát ugye egyrészt a pénzügyi élet szabályozását, az elkobzási folyamatot, a nemzeti gondnokságok rendszerének a kiépítését, és hát ugye hát ezek külön lecsapódásai voltak a szövetkezeti és a banki infrastruktúrák területén, és nem utolsó sorban a csehszlovák-magyar lakosság csere gazdasági technikai lebonyolításában is.
0: A kassai kormányprogram és a Benes dekrétumok azok hogyan adtak jogi, politikai keretet ennek a gazdasági átrendeződésnek?
1: Nagyon is egyértelmű és éles kontúrokat adott meg egyrészt a kassai kormányprogram, hiszen gazdaság

0: vittek el, kitől vittek el, és milyen eszközökkel, tehát hogy hogyan működött a vagyonelkobzás a gyakorlatban. De próbáljuk meg talán elsőként azzal, hogy a lakosságcsere, a deportálások és a vagyonelkobzások, azok hogyan kapcsolódtak össze? Mi történt például azoknak a vagyonával, akiket Magyarországra telepítettek át, vagy Csehországba deportáltak?
1: Ezek nagyon jól feltárt folyamatok és események, nem utolsó sorban a sajnos nemrégen elhunyt Vadkerti Katalin alapozó munkáinak köszönhetően ezek feltárt összefüggések, ami az áttelepült magyarokat illeti, tehát a hátrahagyott vagyonszerkezete nagyon érdekes. Tehát itt, hogyha a korszak ugye mezőgazdasági birtokkategóriáit vizsgáljuk, akkor alapvetően a második kategóriájú szántóföldek ugranak ki, tehát mint az összesített ingatlan vagyonon belül, mint hatalmas vagyontétel, tehát önmagában a közepes és jobb minőségű szántóföldek elvesztése sújtotta az áttelepült magyarok vagyonállományát. Nem utolsó sorban, sokszor elfelejtjük, tehát a mezőgazdasági vagy megművelt földterületek mellett, tehát a gazdasági épületek, illetve a lakóházaknak a vagyonvesztesége is hatalmasakra rúgnak. Tehát a korszakban különféle felmérések születtek, különféle szempontrendszerek szerint, nem utolsó sorban jelentős statisztikai hibaszázalékkal, azonban a 1948-ra az összesített mezőgazdasági terület, tehát amelyet itt hagytak ugye az áttelepült magyarok, ez majd 110 ezernyi katasztrális holdra tehető. Maguk a gazdasági épületeknek a négyzetmétere meghaladja az 1 millió négyzetméternyi nagyságot, tehát itt hatalmas vagyonvesztésről beszélhetünk.
0: A készpénzhez, bankbetétekhez, zárolt vagyonhoz való hozzáférés korlátozása mennyire sújtotta a magyar családokat? Erről kevesebbet beszélünk talán, pedig a mindennapi túlélés szempontjából nyilván nagyon fontos lehetett.
1: Pontosan. Tehát alapvetően ez ugye egzisztenciális hátteret biztosított mindig is, tehát a családoknak és közösségeknek. A 108-as számú 1945-ös elnöki dekrétum rendelkezett az ellenséges vagyon, ugye ez egy nagyon tág fogalom volt, az ellenséges vagyon elkobzásáról, amely alatt alapvetően a német és a magyar vagyontételeket értették. Azonban mind a deportált, mind a áttelepítésre kijelölt magyaroknak a vagyonát már 1944-45 fordulóján jelentős veszteségek érték. Tehát a 13/1945-ös számú pénzreformot megfogalmazó dekrétum szerint is súlyos veszteségek érték, hiszen ők alapvetően pengőben tartották a betéteiket. És ugye ekkor ez a pénzreform során pedig a csehszlovák korona került bevezetésre. Nem utolsó sorban, tehát itt még az 1944-45-ös időszakban Csehszlovákia, Szlovákia területén több pénz nem is forgalomban volt, gondoljunk csak, tehát nem csak a magyar pengőre, hanem a orosz rubelre, a fehér pénzek különféle változataira, a német birodalmi márkára, tehát egy pénz nem tekintetében is nagyon kaotikus időszakról van szó, és az 1945 őszi októberi bevezetése a csehszlovák koronának, tehát az önmagában is egy újabb vagyonvesztési folyamatot indított el a magyarok körében.
0: Szó volt már ugye a szövetkezetekről, ezek felszámolása, ha hozzáveszünk a pénzintézetek felszámolását is, miért volt különösen súlyos veszteség a szlovákiai magyar közösség számára?
1: Az első fontos gondolat az lehet, tehát nem önmagában ennek a két fontos gazdasági intézményrendszernek a megszüntetése, felszámolása, hanem ami mögötte van, tehát az a valóság.

0: Hát a vezetői kapcsolati hálóknak a kérdésköre, tehát az a felhalmozott tudás és tapasztalat, amelyet egyrészt ugye ez a polgári világ termelt ki magából. Tehát ugye 1945-tel nem csak egy gazdasági felépítmény szűnik meg, hanem nagyon két fontos rétegét veszíti el a szlovákiai magyarság. Tehát ez a polgárosult, vagy polgárinak nevezhető réteg, jelentős kispolgári elemekkel is, és ezen belül tehát a szövetkezeteket működtető szövetkezeti elitünk tagjai, másrészt pedig a pénzintézeteknél dolgozó, tehát a korszak ugye letéti bankjainál dolgozó menedzserek, vezetői elitnek az elvesztése. Ugye második fontos szempont, tehát a szövetkezeti és banki vagyonnak az elkobzása és gyakorlatilag az állami átvétele. Tehát nagyon-nagyon súlyos következményei voltak ezek később a elkövetkező évtizedekben a már úgy csehszlovákiai magyar kisebbség tekintetében.
1: Lehet azt mondani, hogy 1945 után nem csak egyéni vagyonokat vettek el, hanem a magyar közösség gazdasági önszerveződésének alapjait is felszámolták?
0: Pontosan így van, tehát valójában 1945 után fokozatosan állami ellenőrzés alá kerülnek ezek a gazdasági területek. 1948-ig gyakorlatilag felszámolják az egykori szlovákiai magyar hitel és fogyasztási szövetkezetek hálózatát, és ugye ehhez még hozzá kell tennünk, tehát itt a magyar állam vagyonáról is szó volt, a magyar hangya és OKH, tehát Országos Központi Hitelszövetkezetek fiókja is itt működtek, itt érdekeltségi vállalatai. Gyakorlatilag ezek is elkobzási folyamat részét képezték, és úgymond nem kerültek vissza a magyar állam vagyonállományába. Tehát, hogyha csak a szövetkezeteknek a hálózatát nézzük, akkor 1948-ra körülbelül 530-540 magyar szövetkezet került felszámolásra és csehszlovák állami tulajdonba. Természetesen ebben benne vannak ugye a magyarországi szövetkezeti elemek is. Tehát sokkal fájóbb volt a szövetkezeti hálózatnak a megszüntetése, mert a dél-szlovákiai térségben, illetőleg tehát, hogyha kitágítjuk ezt a teret Pozsonytól Bodrog közig Kassáj Királyhelmecig, akkor nagyon fontos szociálpolitikai feladatokat láttak el. Például a olcsóbb hitelezés terén, a lakhatás terén, ugye mert lakásépítési szövetkezetek is működtek, tehát nem csak termelői jellegűek. Tehát nagyon fontos volt ennek a szociálpolitikai elemnek a szerepe ezekben a magyar régiókban. És hát ugye ezek a felhalmozott tudások, ismeretek ezzel 1945-48 között véglegesen elvesztek, nem kerülhetett sor átörökítésre, újra tanulásra 1949 után, alapvetően egy totalitárius rendszeren belül.
1: De a könyvében és tanulmányaiban visszatérő gondolat, hogy 1945 után nem csak magyar vagyonvesztésről, hanem többségi pozíció szerzésről is beszélhetünk. Ezt hogyan kell pontosan érteni?
0: Ezt úgy kell érteni, tehát, hogy alapvetően a folyamat, tehát a úgymond a többségi nemzet tagjainak pozícióba hozására törekedett, tehát cseh és szlovák biztosok kerültek például a dél-szlovákiai magyar szövetkezetek élére egyedüli irányítóként, jogi-gazdasági felelősként. Azonban ugye tehát ők már eleve tehát egy olyan szövetkezeti világba csöppentek, amelyet nem ismertek, amelynek menedzselését nem ismerhették. És ezek fokozatosan, tehát a biztosi ideiglenes státusok megszűntek, és 1948 után állami tulajdonba kerültek ezek a gazdasági szervezetek. Azonban, tehát önmagában a folyamat, tehát hogyha a csehszlovák államszervezés szempontjából nézzük, alapvetően költséges volt. Tehát ezért beszélhetünk egyfajta ilyen költséges nacionalizmusról. Hiszen itt tudások, ismeretek vesztek el, a gazdasági infrastruktúra sérült, gyengébb lett, nem utolsó sorban működött a fekete kereskedelem, tehát ami alapvetően újra gyengítette, tehát az újra szerveződő csehszlovák gazdaságnak a kondícióját.
1: Beszéltünk már, érintettük a hosszabb távú hatásokat is, de valóban, hogyha csehszlovákiai magyarok 1945 utáni gazdasági veszteségeiről beszélgetünk, szóval, hogy mennyire tudott ezekből a veszteségekből felépülni, úgymond a magyar közösség, és beszélhetünk-e arról, hogy ezeknek a gazdasági veszteségeknek akár máig ható következményei is vannak, vagy lehetnek?
0: Igen, pontosan, tehát hosszú távú folyamatok zajlanak a történelemben, ugye már a jelenünk előző pillanat, előző percei is a történelemnek, vagy a múltnak a részeivé válnak, tehát mondhatjuk azt kicsit patetikusan, hogy a múlt nem esedik fokozatosan történelemmé, azonban tehát 2026-ban nem lehet olyan szempontunk, amely alapvetően sérelmi optikán keresztül közelíti meg ezeket a kérdéseket. Jó, magam is mindig történészként közelítettem meg. Alapvetően a magyar közösség gazdasági intézményrendszerének szisztematikus leépítésére kerül sor 1945 és 1948 között. 1948-tól 1949-től ez már egy új fejezete a szlovákiai magyarságnak, eleve egy megváltozott, alapjaiban megváltozott állampolitikai, társadalmi és gazdasági koordinátorrendszerben, ugye amelyen belül kialakulnak mozgásterek. Emlékezzünk vissza tehát az egységes földműves szövetkezetek hálózatára, ugye a szlovákiai magyar köznyelvben a JRD-k. Tehát ezek majd a 1970-es évektől erősödnek meg, és ezeken belül kitermelődik egy olyan szövetkezeti elit, amely természetesen teljesen integrált a szocialista gazdaságba, a szocialista szövetkezeti rendszerbe, de azon belül a dél-szlovákiai régióban ilyen mozgásterek alakulnak ki. Hirtelen eszembe jut például a Peredi Egységes Földműves Szövetkezet, amely például egy konkrét terméket, tehát libamájat exportált francia piacokra. Természetesen ugye a szocialista export lehetőségeken keresztül, de minden esetre itt szerintem újra kialakulhatott egy olyan tapasztalati anyag, amelyre később lehetett volna támaszkodni. Azonban tehát a szocialista korszak is nem, tehát önmagában tehát ideológilag meghatározva azok a gazdasági elemek már nem kerülhettek be, nem épülhettek be az 1989-1990 után kiépülő szlovákiai kapitalista piacorientált rendszerbe. Tehát ilyen szempontból nagyon széttartóak az egyes történelmi vagy kisebbség történeti korszakaink.
1: Zárásként összefoglalva mindazt, ami elhangzott az előző szűk fél órában, szóval, hogyha egyetlen mondatban kellene összefoglalnunk, mit veszített el a csehszlovákiai magyarság gazdasági értelemben 1945 és 1948-49 között?
0: Természetesen a kérdés az, hogy milyen szempontból vonjuk meg ezt a mérleget. Ha a történelmi önismeretünk az elsődleges, tehát ahhoz szerintem ezeket a történéseket, eseményeket ismernünk kell, ezeket a folyamatokat ismernünk kell. Azonban alapvetően, tehát meg kell értenünk a múltunkat, még hogyha tragikus és illetőleg hát súlyos vagyonvesztésekről volt szó. Azonban ezek segíthetnek tehát a jelenünkben. Tehát a jelenben is több gazdasági, szociális kihívás van, abszolút egy globalizált térben, egy kinyílt világban, és a szlovákiai-magyar együttműködés, tehát együttműködésünk új lehetőségeit ismerhetjük fel esetleg ez a múltbeli ismeretek alapján azoknak a segítségével.
1: A csehszlovákiai magyarok 1945 utáni jogfosztása nem csak politikai és nemzetiségi kérdés volt, hanem nagyon is konkrét gazdasági veszteségekkel járt, családok, közösségek és intézmények vagyonát, megélhetését, önszerveződési lehetőségeit érintette. Erről beszélgettünk az előző percekben Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársával. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
0: Nagyon szívesen, viszont hallásra.

Már több mint 6000-en írták alá az igazságos elbírálásért és a rászoruló emberek méltó életért című petíciót, amely a majapetícia.sk oldalon érhető el. A kezdeményezés hátterében az úgynevezett integrált elbírálási rendszer szlovákul integrované posudzovanie bevezetése áll. A petíció megfogalmazói szerint családok ezrei kerültek nehéz, sokszor kilátástalan helyzetbe, mert hónapokig várnak a hivatalos döntésekre. Ez idő alatt sokan jövedelem, ápolási díj, személyi asszisztencia, segédeszközök, terápiák vagy más támogatás nélkül maradnak, miközben nap mint nap olyan hozzátartozóikról gondoskodnak, akik autizmussal, súlyos fogyatékossággal, stroke utáni állapottal vagy más komoly egészségi problémával élnek. A petíció aláírói azt kérik a kormánytól, a parlamenttől és a munkaügyi minisztériumtól, hogy rövidítsék le az elbírálási határidőket, és biztosítsanak segítséget azoknak a családoknak is, akik még csak várnak a döntésre. Fontos követelésük az is, hogy Szlovákia minden régiójában egységes, szakmai és igazságos legyen az elbírálás. Külön kiemelik az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek helyzetét, és azt kérik, hogy állítsák le az indokolatlan döntéseket, amelyekkel egyes családoktól megvonják a súlyos fogyatékosság státuszát és az ehhez kapcsolódó támogatásokat. A petíciót a majapetícia.sk oldalon találják meg. Petícia za spravodlivé posudzovanie a dôstojný život odkázaných ľudí név alatt.

0: Műsorunk végéhez közeledve most a Vasárnap családi magazin előzetesét halljuk Kuklis Katalintól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Kate Blanchett. Az ausztrál származású színésznő a magyaroknak is üzent a Cannes-i filmfesztiválról, ahol kollégánk Kulcsár Gábor készített vele interjút. Felvidék és Benes dekrétumok. Úgy tűnik, a jövő évi szlovákiai parlamenti választás kampányában ezt a két kifejezést gyakran fogjuk hallani. Hogy jutottunk ide és mi lehet a megoldás? A témáról Orosz Őrsöt, a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselőjét kérdeztük, aki személyesen is érintett az ügyben. Színészként harcos jellemként ismertük meg, de kevesen tudják róla, hogy mekkora spirituális utat járt be. Fenyő Iván Szabó G. Lászlónak mesélt életmódjáról, szerepeiről, céljairól. Minden kertbe kell egy dézsató. Szalma Nikoletta kreatív útmutatója alapján bárki létesíthet a kertjében egy hasznos és szép vízfelületet. De ezeken kívül találnak még a labban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal!

Ma Klotild napja van, a Klotild germán eredetű német népből származik, elmeinek jelentése dicsőséges, híres plusz harc. Ne felejtjék el felköszönteni Karolina nevű szlovák ismerőseiket sem. Boldog névnapot kívánunk!

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim Csenger Ferenc hírszerkesztő, valamint Vasies Olívia hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Velem legközelebb jövő szerdán találkozhatnak. A szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszön el, és kíván további szép napot és hetet. Viszont hallásra!

0: a Pátria Rádió hírei. Nemzetiségi ajánlásokat küldött az Európa Tanács Szlovákia számára. Kijevbe utazott a NATO főtitkára. Marad a borult idő, eső is eshet. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Az Európa Tanács szakértői bizottsága összesen 66 ajánlást fogalmazott meg Szlovákia számára a kisebbségi és regionális nyelvek használatának támogatásával kapcsolatban. Ebből 15 ajánlás sürgős intézkedés, további 51 pedig hosszabb távú fejlesztéseket javasol. Az ajánlások 11 kisebbségi nyelvet érintenek, köztük a magyart, a ruszint, a romát, a németet és az ukránt. A szakértők elsősorban az oktatás, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a média és a közszolgáltatások terén szorgalmaznak előrelépést. A szlovák kormány jóváhagyta a jelentést és feladatul adta az illetékes intézményeknek az ajánlások megvalósítását. A szlovák parlament megkezdte aktuális ülésének 7. tárgyalási napját, amelynek középpontjában több közlekedési minisztériumi törvényjavaslat áll. Elsőként az építési törvény módosításáról tárgyalnak, amely az áprilisban hatályba lépett szabályozás gyakorlati alkalmazását pontosítaná. József Rás közlekedési miniszter több további javaslatot is beterjeszt, amelyek az épületek energiahatékonyságát, a közúti közlekedést, a belvízi hajózást és az automatizált járművek használatát érintik. Valamennyi előterjesztés jelenleg az első olvasat szakaszában van. A képviselők délelőtt szavaznak a korábban megtárgyalt javaslatokról, délután pedig rendkívüli ülésen tárgyalhatnak Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról. A parlamenten kívüli Magyar Szövetség a következő parlamenti választások után a politikai változást képviselő oldal része szeretne lenni. Kubik László a Magyar Szövetség elnöke szerint a szlovákiai magyar választók fontos szerepet játszhatnak egy esetleges kormányváltásban. A párt már megkezdte az egyeztetéseket a kereszténydemokrata mozgalommal és a progresszív Szlovákiával, és a tárgyalásokat folytatni kívánja. Gubik László elnök a TSZ-szer beszélgető műsorában hangsúlyozta, hogy a Magyar Szövetség kizárta a választások utáni együttműködést a Smerrel. Szerinte a többi ellenzéki párton múlik, hogy élnek-e az együttműködés lehetőségével a 2027-es választások előtt. A gazdasági növekedést ösztönző adó- és járulékváltozásokról várhatóan ősszel dönt a szlovák kormány a 2027-es költségvetés előkészítése során. Denisa Szaková gazdasági miniszter elmondta, a vállalkozói szféra régóta kifogásolja, hogy Szlovákia adó- és járulékterhei nem versenyképesek a környező országokhoz képest. A pénzügyminisztérium júniusban új gazdasági és adóbevételekre vonatkozó előrejelzéseket tett közzé, amelyek alapul szolgálnak majd a döntésekhez. A kormány eddig 49 gazdaságélénkítő csomagot gyűjtött össze a munkaadók, munkavállalók és szakszervezetek bevonásával. Ezek közül több intézkedés még idén életbe léphet, a legnagyobb költségvetési hatású változásokról pedig ősszel tárgyalnak. Juraj Blanár külügyminiszter izlandi látogatásán a két ország együttműködésének bővítéséről tárgyalt az energia, az egészségügy, a biztonság és a turizmus területén. A megbeszélések egyik kiemelt témája a geotermikus energia volt, amelyben Izland világelső tapasztalatokkal rendelkezik. Juraj Blanár külügyminiszter szerint Szlovákia szeretné hasznosítani ezeket a tapasztalatokat saját energiafüggetlenségének erősítésére. A tárgyalásokon szó esett a NATO-n belüli együttműködésről, a kibervédelemről és az ukrajnai háború biztonsági következményeiről is. A szlovák diplomácia vezetője Izland elnökével, Halla Tomás Dottirral is találkozott, akivel nemzetközi és biztonságpolitikai kérdéseket vitattak meg. Mark Rutte, a NATO főtitkára előrebben nem jelentett látogatásra érkezett Kijevbe. Az ukrán vasúttársaság először közösségi oldalán számolt be az érkezéséről, a bejegyzést azonban később törölték. A látogatást az ukrán fél a NATO szolidaritásának és támogatásának fontos jelképeként értékelte. Mark Rutte, NATO főtitkár útjára azt követően került sor, hogy Oroszország az elmúlt napokban a háború egyik legnagyobb rakéta és drón támadását hajtotta végre Ukrajna ellen. A támadások több tucat halálos áldozatot követeltek, és jelentős károkat okoztak Kijevben és más ukrán városban is. Donald Trump amerikai elnök kormánya új vámokat javasol több tucat ország termékeire a kényszermunkával előállított áruk importja miatt. A tervezet szerint Kanada, Mexikó, Tajvan és az Egyesült Királyság esetében 10%-os, míg Kína, Japán, India és több más ország esetében 12,5%-os vámot vezetnének be. Jamison Green, amerikai kereskedelmi főmegbízott szerint több ország nem lép fel kellő hatékonysággal a kényszermunkával készült termékek importja ellen. A javaslat ugyanakkor több kivételt is tartalmaz, például egyes élelmiszerekre és textilipari termékekre. Az új vámok egyelőre nem lépnek életbe, mert még társadalmi egyeztetésen és jóváhagyási folyamaton kell átesniük. A megszállt Donyecki régió orosz hatóságai szerint egy ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt Kelet-Ukrajnában. A közlés szerint a támadásban 7 életüket vesztették, további 11-en pedig megsérültek. Az autóbusz Moszkvából a Krím-félszigeten fekvő Szimferopolba tartott, amikor Jenakijeve városánál találat érte. Az éjszaka folyamán Oroszország több térségét, köztük Szentpétervár környékét is kiterjedt dróntámadások érték, amelyek miatt repülőtereket is ideiglenesen lezártak. Az események egy nappal azután történtek, hogy Oroszország a háború egyik legnagyobb rakéta és dróntámadását hajtotta végre Ukrajna ellen, amely több tucat áldozatot követelt. Több orosz milliárdos vállalkozó önkéntesen jelentős összegekkel járult hozzá az orosz állami költségvetéshez. Sajtóértesülések szerint eddig mintegy 220 milliárd rubel, vagyis körülbelül 3 milliárd dollár érkezett az államkasszába. A hozzájárulásokra azt követően került sor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozón kérte a leggazdagabb üzletemberek támogatását. Az elemzők szerint a befizetések enyhítik az egyre növekvő költségvetési hiányt, amelyet a háborús kiadások is jelentősen növelnek. A beszámolók szerint az orosz pénzügyi vezetés már figyelmeztette a Kremlt arra, hogy a háború hosszú távon komoly terhet ró az állami költségvetésre. Az Európai Unió új megállapodást kötött a jogellenesen tartózkodó migránsok visszaküldésének felgyorsításáról. Az új szabályok lehetővé teszik úgynevezett visszatérési központok létrehozását harmadik országokban azok számára, akiknek nincs joguk az Európai Unió területén maradni. Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos szerint a változások nagyobb ellenőrzést biztosítanak a fölött, hogy kiléphet be az Európai Unióba és kimaradhat ott. A rendszer egységesebb és gyorsabb eljárásokat vezet be a tagállamok számára, valamint szigorúbb szabályokat a kiutasítások végrehajtására. Az Európai Bizottság szerint a visszaküldések aránya ugyan emelkedett az elmúlt évben, de továbbra is szükség van a rendszer hatékonyságának javítására.
1: Sport. Zsigárdi László.
2: A magyar válogatott bejutott a legjobb 4 közé a pozsonyi minifutball Európa bajnokságon, miután 4-0-ra legyőzte a bolgár csapatot. A magyarok a mai elődöntőben 19-15-től az ukránokkal mérkőznek. Az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapata szerződtette a 4-szeres szlovák válogatott Krisztián Hercet. A középpályás ingyen igazolhatóként érkezett a Dactól, amelynek csapatkapitánya is volt. Babó Levente lesz az NB1-es felcsúti labdarúgó csapat új vezetőedzője, aki ezt megelőzően az NB3-as tartalékgárdát irányította. Brél Embolo nem kapott beutazási engedélyt, így nem tarthatott a svájci labdarúgó válogatottal az Egyesült Államokba. Svájc a június 11-én kezdődő világbajnokság csoportkörében 2 mérkőzést az Egyesült Államokban, egyet pedig Kanadában játszik. A Las Vegas az 57. percben lőtt góllal 5-4-re nyert a Caroline otthonában, a jégkorong NHL Stanley Kupa döntőjének első mérkőzésén.
1: Időjárás.
0: Nyugat felől fokozatosan beborul az ég és elered az eső, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sebességet mérnek a D1-es végén Magyarbődnél a Kassa felé vezető oldalon. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kék kő, FM 98,3. Józseffel.
3: Június 3. napján is itt vagyunk, és szerda lévén napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból kötünk csokrot az önök szórakoztatására. Kérem, barangoljanak velünk a könnyű zenében. Szép délutánt, zavartalan vételt kívánok! Egy vadonatúj adásunkban most debütáló szerzeménnyel kezdünk. Jön Dash és Young Fly.

Bár a Kiskece első hallásra könnyed nyári slágernek tűnik, a zeneszám valójában egy veszélyesen vonzó kapcsolat történetét meséli el. Arról az érzésről szól, amikor tudjuk, hogy két ember nem való egymásnak, mégis újra és újra egymás felé sodródnak. A tiltott gyümölcs mindig édesebb, és ez adja az újdonság erejét is. Des és Youngfly újabb közöse indította a könnyű zenei műsorunkat. Itt a Pátria Rádió. A folytatásban jön Szalai Anna és Dorosmai Gergő dúója, az Elé Suzy, a Csak egy tánc volt Kéti, az erdélyi Bagosi Brothers Company, a Jól van az úgy, Paja Bea, a Dallal Vigasztal, és az ugyancsak erdélyi Titán, a nyári hangulatú Emelem kalapom című felvétellel.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A Titán az Éjféli járat című szerzeményével 2023-ban megnyerte a dalt. Most az MLM kalapom című forgott az együttestől. A Titán előtt könnyűzenei összeállításunk eddigi perceiben Paja Bea, a Bagosi Brothers Company, az Elé Suzi, valamint Dess és Youngfly énekelt, zenélt. A Pátria Rádióban napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból válogatunk. A következő blokkban szlovákiai magyarok szerepelnek. Érkezik Yakuza Rituális Domcsa duója, az Echo Bloom, a Tábortűz, Hozé, a Nem maradok csendben, a kis zenészekből lett Karizma, a Táncol a hold, és a Szuperzöld, az Ébredj fel című zeneszámmal.

0: Antaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Szlovákiai magyarok, az Echo Bloom, Hozé, a Kis Zenészek és a Superzöld képviselte magát könnyű zenei műsorunkban. További perceinkben érkezik Gubik Petra, a Kő marad, a Carson Coma dobosa énekese Héra Barnabás, az Üres, a Rockflow és Vince Lilla, a Van még hely, valamint a szlovákiai szőgyéni születésű dobossal Süli Tomival felálló Pontiac zenekar a Dobok Szív című felvétellel.

0: Az elmúlt percekben Gubik Petra, Héra Barnabás, a Rockflow és Vince Lilla, valamint a Pontiac volt velünk egy-egy szerzeménnyel. Könnyű zenei összeállításunkban napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal szórakoztattuk Önöket. Holnap a régmúltba ruccanunk ki. De ma is találkozhatunk még, 3 óra múlva a 4 órai híreket követően műsorunk beszélgetős változatában.
1: Azt mondták Pálffy Jánosról, hogy a leggazdagabb fantáziájú magyar gyűjtőnk volt. A magyar főúr legszebb típusa testesült meg benne, írja Horváth Hilda, amikor feleleveníti Pálffy János személyét. Mert hogy személyében egyszerre volt európai és magyar, ízlésében pedig világpolgár. Pálffy János civil életéről, munkásságáról és az őt körüllengő történetekről beszélgetünk majd Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatárs. Récsei Noémi vagyok, soron következő nappalinkban is számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Délután kellene tárgyalnia a parlamentnek Robert Kalinyák leváltásáról. Irán újabb csapásokkal fenyegeti az Egyesült Államokat. Kelet felé átvonul az ország felett az éjjel érkezett hidegfront, délután 18 és 24 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Délután kellene tárgyalnia a parlamentnek Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról. Richard Rasi házelnök mára hívta össze a KDH által indítványozott rendkívüli ülést. Kalinyákot az Eperjesi kórház építésével kapcsolatban bírálja az ellenzék, mivel az építkezés jócskán elhúzódik és jóval drágább lesz. Szerintük ezért vállalnia kell a felelősséget a miniszternek, ő viszont visszautasítja a kritikát. A Smer SZD frakciója közölte, nincs sem mi ok, amiért támogatnia kellene a rendkívüli ülés megnyitását. A nemzeti parkok zónázási javaslatát ugyan hibásnak tartja, mégis megszavazza Rudolf Huliak idegenforgalmi és sportminiszter. A döntést azzal indokolta, hogy Szlovákia különben mintegy 500 milliárd euró uniós támogatást veszítene el. Huliak szerint a tervezet szakmailag kifogásolható és rossz alapokra épül, amelyeket még az előző környezetvédelmi vezetés készített elő. A zónázás 4 nemzeti parkot érint és elfogadása a helyreállítása. Terv egyik kulcsfeltétele. Eközben a koalíciós SNS elutasítja a Tátrára vonatkozó javaslatot, és továbbra is Tomás Taraba leváltását követeli. A környezetvédelmi miniszter viszont kitart az elképzelései mellett, és azt mondta, ha szeptember végéig nincs megállapodás, lemond tisztségéről. Az orvosszakszervezet ismét felszólította a kormányt az egyetemi kórházakról szóló törvény elfogadására. A LOZ emlékeztetett, a kabinet még 2024-ben vállalta a jogszabály kidolgozását, de azóta sem történt előrelépés. A törvény célja az lenne, hogy rendezze az egyetemi kórházak működését és az oktatásban résztvevő orvosok jogi helyzetét. A szakszervezet szerint jelenleg nincs világos szabályozás, ami káoszt okoz a munkaviszonyokban és a finanszírozásban. A LOZ a minisztereket a törvény mielőbbi elfogadására szólította fel, és hangsúlyozta, ez a lépés a betegellátás és az orvosképzés szempontjából is kulcsfontosságú. További rakéta és dróntámadásokkal fenyegette meg az Egyesült Államokat Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hameneinek a tanácsadója. Azt mondta, minden amerikai csapásra azonnali és erőteljes válasz érkezik. A feszültség már nő a térségben, az amerikai támadások után Irán rakétákat indított Kuwait és Bahrein felé, de ezek nem találták el célpontjaikat, illetve a légvédelem elfogta őket. Eközben kérdésessé vált a tűzszünet meghosszabbítása. Iráni források szerint megszakadtak az egyeztetések, míg az amerikai elnök azt állítja, hogy a tárgyalások továbbra is folytatódnak. Több százan tüntettek egy izraeli turistahajó érkezése ellen a Pireuszi kikötőben, Atén közelében. A demonstrációt baloldali szervezetek és szakszervezetek rendezték. A résztvevők Izrael gázai fellépése ellen tiltakoztak, és a palesztinok támogatását követelték. A megmozdulás békésen zajlott rendőri jelenlét mellett. A hasonló akciók ugyanakkor megosztják a közvéleményt, egyesek a turizmusra gyakorolt hatásuk miatt bírálják őket.
0: Időjárás.
1: Ma napközben kelet felé átvonul az ország felett az éjjel érkezett hidegfront, a délutáni időszakban már a középső és keleti térség fölé is áthelyeződik a labilis, szórványos záporokat, zivatargócokat adó légtömeg, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam, szakadozni kezdhet a felhőtakaró. Felhőszakadással, kifutó széllel, esetleg jéggel is kísért viharos zivatargócok kialakulásának a délkeleti országrészben kedvez leginkább a légköri helyzet. A délután folyamán 18 és 24 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Récsei Vámnál nem működnek a villanyrendőrök. az arra közlekedők legyenek nagyon körültekintőek, vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám 0800 900 800. Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Ma a Nyugaton a helyzetben egy nagymúltú és rangos rendezvénnyel foglalkozunk, amely ráadásul jubileumához érkezett. 20. alkalommal rendezték meg a hétvégén Galántán a Kodály napokat, a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos minősítő versenyét. A közel 6 évtizedes múltra visszatekintő rendezvény, bár külsőségeiben sokat változott, alapvonásaiban ma is megmaradt annak, amivé az alapítók a kodályi örökség szellemében szánták, a minőségi kórusszene és a közös éneklés ünnepének. A jubileumi alkalom kapcsán a szlovákiai magyar kóruszene három meghatározó alakjával, a szlovákiai magyar zenebarátok társasága elnökével, Szalai Szilviával, valamint két elnökségi tagjával, Stirber Lajossal és Kazán Józseffel beszélgettem a hazai magyar kórus élet múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Zsabka Levente hangmérnök kollégám nevében is kellemes és tartalmas kikapcsolódást kívánok műsorunkhoz. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: 20. alkalommal szervezik meg a hétvégén a Kodály napokat, Galántán ennek apropóján a következő percekben a szlovákiai magyar kórusmozgalom három ikonikus szereplőjével, Stirbár Lajos karnaggyal, zenepedagógussal, a Kodály napok egyik krónikásával, Kazán Józseffel, a szlovákiai magyar kórusmozgalom és népművelés meghatározó alakjával, valamint Szalai Szilviával, a szlovákiai magyar zenebarátok társaságának elnökével beszélgetünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket!
1: Jó napot kívánok!
0: Első kérdésem mindhármójukhoz szól, de Stirbár Lajosnál a mikrofon, úgyhogy elsőként akkor öntől kérdezem, hogyha azt mondom, vagy mondjuk, hogy galántai kodálynapok, akkor mi az első kép, vagy hangulat, vagy emlék, ami önben felidéződik?
1: Hát 1969, ha jól emlékszem, az első kodálynapok, ahova úgy tudom, hogy Kodály Zoltán is készült, de sajnos már nem éltem még. A kedves feleség ott volt, és nekem az az emlékem, hogy jó magam úgy vettem részt, mint gyerekkórus karnagya, és a mai Jókai iskola, akkor a második lakótelepi Komáromi második lakótelepi iskola gyerekkarával. Erre emlékszem, hatalmas ünnepség volt, szóval ezt másképp nem tudom megfogalmazni. És hát a krónikánkban is ott van Kodályné beírása. Ez az első ilyen visszapillantásom, erre emlékszem, hogy nagyszabású rendezvény volt.
0: Kazán József?
2: Én a Kodály napokon kórusommal, mint kezdő kórusvezető, a második évfolyamon vettem részt 1972-ben. Ez számomra egy óriási, hatalmas élmény volt, és nem szégyellem bevallani, mikor a záró összkart Vas Lajos vezényelte, és megszólalt Kodálytól a Forra világ, én sírtam. Számomra ez az első igazi találkozás a kórusmuzikával, és egy olyan meghatározó, amelyik a napjainkig kitart.
3: Az én emlékem erről, még gyerek vagyok, még alapiskolába járok Pozsonyban, a Duna utcára, ahol Janda Iván volt az igazgató, és természetesen kórusa volt az iskolának, és Janda Iván, aki a tanítókórusnak is karnagya volt, együtt próbáltuk pont az előbb említett Forra világot. A gyerekkórus volt a szoprán utolsó belépője, és emlékszem, hogy teli torokból énekeltük, és számunkra is nagy élmény volt a tanítókórussal gyerekként együtt énekelni.
0: Kazán Józseftől kérdezném, hogy ön ugye népművelőként, szervezőként a csemadok világából is belülről látta ezt a folyamatot, ahogy ez az egész mozgalom, maga a kodálynapok megalakult, elindult, hogy mikor érezte először azt, hogy a kodálynapok az nem csak egy rendezvény, hanem valami sokkal nagyobb közösségi és mondjuk úgy szakmai ügy?
2: Hát, ahogy már előbb említettem, én 1972-ben kerültem oda, és olyan színvonalat találtam és láttam, hallottam, ami engemet ilyen értelemben megfogott, és tulajdonképpen ugyan még a második és a harmadik évfolyamon és a negyediken, mint kórusvezető vettem részt a kórusom, a Berencsi Csemadok Vegyeskarral, de már a negyedikben, mint szervező is bekapcsolódtam. Mert tulajdonképpen én 71-től vagyok a mozgalomba, a Csengőinek szó kapcsán, amelyik Érsekújvárba rendeződött, és ott önkéntesen beálltam a szervezők közé, és ettől fogva ez a mozgalom úgy érintett. Egészen 1989-ig, tulajdonképpen a rendszerváltásig, kezdetben Bicai Pallal szerveztük ezt a rendezvényt, aki a Csemadok részéről volt a főszervező, a Népművelési Intézet nemzetiségi osztályáról pedig Rici Jucika, és én pedig valóban az a személy voltam, aki a kórusoknak a mozgatásával, a szervezésével lettem ettől az időponttól megbízva, egészen 89-ig. Aztán történt egy változás, amikor az addigi Csemadok mellett, vagy pedig a Népművelési Intézet mellett, ameddig az működött, a tanácsadó testület tagjaként vettem részt ebben a mozgalomban. 89 után viszont létrejöttek a szakmai társulások, és tulajdonképpen akkor alakult meg maga a Zenebarátok Társasága, és hát megint csak, mint a Zenebarátok Társaságának aktív tagja, próbáltam a mozgalmat szívem szerint és erőm szerint támogatni, és amit lehetett megszervezni.
0: Térjünk még vissza egy keveset ehhez a bizonyos első Kodály napokhoz. Ismét Stirber Lajostól kérdeznék, illetve őt kérném meg arra, hogy mesélj még egy keveset a hangulatról. Ugye ez már elhangzott, hogy gyerekkórussal vett részt ezen a bizonyos első évfolyamán a rendezvénynek. Milyen emlékek maradtak meg önben? Milyen volt a hangulata az egésznek?
1: Hát ahogy előbb említettem, nekem egy fantasztikus élmény volt, mert egy ilyen nagyszabású rendezvényen én még életemben nem voltam, nem is tudtam meg, hát a kórus mozgalmat sem, mint olyat az ember kezdőként nem nagyon ismeri. Úgyhogy én mikor ide kerültem a Jóka iskolába, tehát a mai Jóka iskolába, akkor már ott Pálinkás Zsuzsa kolléganő matematika-fizika szakos létére megalapította a kórust, tehát én szájtátva hallgattam, hogy két szólon beénekelnek a gyerekek, és hát boldog voltam, fantasztikus boldog voltam, mert akkor még nem volt, tehát utána jön létre a Csengőének szó, tehát a gyerekkórusok találkozója, és csak kiválasztott kórusok voltak, páron voltunk, nem sok gyerekkar volt ott, és hát többek között minket is beválasztottak, szóval a Komáromi kórust, és ez egy olyan megtiszteltetés volt, és olyan hangulata volt annak az egésznek kint a szabadtéren, hogy mondom, én ekkora rendezvényen még életemben semmilyen, nem hogy zenei, de más rendezvényen se voltam. Hát most, hogy így konkrétan még egy ilyen fantasztikus élményem volt, hogy egyszer csak a hangos beszélő hívott engem, és apám katonatársa, mert édesapám sajnos a Dontól még hazajött, de aztán fogságba esett, és többet nem láttuk, és jelentkezett, mert fölfigyelt erre a, hát nem nagyon általános névre, és hogy én vagyok-e a Lajosnak a fia. Tehát ez volt a legnagyobb élmény.
0: Szalai Szilviához fordulok, ugye ön szervezőként már egy későbbi korszakban kapcsolódott erősebben ehhez a munkához. Ugye önnek mit jelentett belépni, mondjuk úgy, hogy ebbe az örökségbe?
3: Megtiszteltetés volt egyáltalán Duka Zólyomi emesétől átvenni a Zenebarátok Társaságának elnöki posztját. És mikor először részt vettem, mint szervező, illetve a Galántai Cseh Madokosokkal együtt, akkor még Emese ott volt mellettünk, és felügyelte, hogy tényleg jó kezekbe adta át a Kodály napokat, és minden úgy fog menni, ahogy az ő szíve is kívánja. Úgyhogy az első Kodály napok számomra még, mint kis tanuló, mondom így, vettem részt. Aztán a következőkben már Emese nem volt, akkor már tényleg csak mi hárman vettünk részt, és hát próbáltuk a Kodály napoknak a zenei vonalát biztosítani, tehát a közös számoknak a kiválasztását, és hát szóval főleg ebbe a zenei vonalba aktívan részt venni.
0: Beszélgetünk majd még a jelenről is, és arról is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie magának a mozgalomnak, és általában a szervezőknek manapság, de menjünk még vissza egy keveset a kezdetekhez, és Kazán Józsefhez fordulnék. Próbáljuk összefoglalni, hogy milyen kulturális és zenei közegben született meg a Kodály napok, magának a Kodály napoknak a gondolata, és milyen volt akkoriban a szlovákiai magyar kórus élet?
2: Én azt hiszem, hogy erre a kérdésre nem olyan egyszerű a válasz. Azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen a magyar kórus mozgalom, mint olyan Szlovákián már a két világháború között is létezett. A háború után Zárecki László volt Galantán az a meghatározó személyiség, aki úgy gondolta, hogy össze kellene fogni a kulturális élet mozgatóinak, és valamilyen úton, módon egy országos rendezvényt biztosítani a felnőtt kórusok részére. Ahogy már előbb említette Stirber Lajos barátom, 69-ben volt az első évfolyama, és ott még a legjobb gyermekkórusokat és a legjobb felnőtt kórusokat próbálták összehozni. Tulajdonképpen az volt az időszak, amikor még úgy központilag ez a szervezés még úgy inogott. No, de azáltal, hogy 69-ben ez létrejött, és sikeres volt az a rendezvény, a Népművelési Intézet részéről Mózes Imre és magának a Népművelési Intézet nemzetiség osztályának vezetője Tóth Sándor úgy szintén a Csemadok galantai szerveivel megpróbálták ezt a mozgalmat úgy megerősíteni, és az igazi, amikor már csak felnőtt kórusok szerepeltek, ez volt az 1972-es évfolyam, ez tulajdonképpen a második évfolyam, és annak sikere megalapozta azt, hogy én merem azt állítani, hogy a 70-es és a 80-as években tulajdonképpen úgy fölfejlődött a szlovákiai magyar kórus mozgalom, hogy tulajdonképpen válogatásokat kellett végbe vinni minden három évbe, hogy az a legjobb 13-14 kórus elkerüljön galantán, és azt a színvonalat, amit a szakemberek elvárnak. Itt mindenféleképp meg kell említeni a szlovákiai magyar tanítók énekarának azt a műhely munkát, amit Vas Lajos megtett a szlovákiai magyar kórus mozgalom fejlesztése érdekében, mert ő fölfigyelt azokra a tagokra, akikbe egy pici akarat és önbizalom is rendelkezett a kórusvezetés iránt, ezek számára ő lehetőséget adott magában a kórusvezetésre, magában a tanítók énekar keretén belül, és egy kinevelődött, egy erős generáció, amelyik aztán fokozatosan komoly szintre emelte a magyar kórusmozgalmat Szlovákia szerte.
0: Kodály neve, vagy Kodály galántai kötődése mennyire adott rangot ennek a rendezvénynek egyáltalán? Az mennyire volt egy tudatos döntés, hogy galántához kapcsolódjon?
2: Hát a tudatos döntés abból indult, hogy galántának a legszebb 7 évét, amit Kodály rendszeresen emlegetett és írásaiban állandóan közölt, ez meghatározta azt, hogy a felnőtt kórus mozgalom oda került galántára, és ezt felesége is nagyon támogatta azáltal, hogy az első évfolyamokon rendszeresen részt vett, és úgymond a Kotta kiadás terén, a Kotta művek átadása terén ő nagyban támogatta ezt a rendezvényt, és ugyanakkor azokat a magyarországi szakembereket is, akik eljöttek a magába a zsűribe, vagy részt vettek, akik támogatni tudták ezt a rendezvényt, ezekben is ő nagyban segített. Az a helyszín, az a millió, az a közeg, azoknak az emberek, segítőkész embereknek a szerepe teljes mértékben érvényesült a rendezvény során.
0: Elhangzott itt már néhány név, de próbáljuk valamilyen szinten felsorolni, hogy valóban kik voltak azok az alapemberek, a szervezők, karnagyok, népművelők, akik nélkül ma valószínűleg nem beszélhetnénk 20. Kodály napokról, ugye el sem indult volna ez az egész történet.
2: Hát ezek közül, nevek közül már néhányat említettem. Még egyszer említem, hogy a nemzetiség osztálynak akkori vezetője Tóth Sándor volt, az első zenei referense Mózes Imre, a Csemadok részéről az a meghatározó zenei szakember Vicai Pál, később ebben a mozgalomban nagymértékben szervezőként bekapcsolódott, aki Vicai helyébe jött, ez volt Dunajszki Géza, aki egészen körülbelül a 70-es évek közepétől a Csemadok részéről egész 89-ig ennek a mozgalomnak, mind a népművészeti osztálynak a vezetője nagyban hozzájárult. Ugyanakkor még meg kell említeni még egy nevet a Népművelési Intézet részéről, ez pedig Ritz Júlia, aki úgy szintén, mint zenei szakember ezt a mozgalmat támogatta. No és hát aztán 89-től tulajdonképpen a Zenebarátok Társasága vállalt ezt a dolgot, hát akkor ott meg kell említeni már az említett Dr. Duka Zólium Emesét, Szalai Szilviát, aki váltotta őt ezen a poszton, és hát természetesen egy név ki nem maradott, ez pedig Méz Rudi, aki 89-től, de ő már tulajdonképpen mind a Csemadok alkalmazottja, a járási szervnek az alkalmazottja, már ott pallosodott tulajdonképpen a mozgalom iránt, és 89-től egy olyan anyagi és szervezési feltételeket biztosítja a Kodály napok számára, ami példamutató. Viszont még volt a gyerekkórus, amelyik rendszeresen részt vett a kodálynapokon, az összkarokban, ez pedig Balogh Csaba, a helyi alapiskolának, a gyermekkórusának legendás vezetője.
0: Mindenki Csaba bácsiat tegyük hozzá. Stirver Lajostól kérdezném, ugye ön említette már az imént, hogy milyen nagy büszkeséggel töltött el, ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy az emlékkönyvükbe írt Kodály Zoltán özvegye, krónikába. Kodály Zoltánné Péceli sarolta, és valóban a történethez az ő támogatása erősen hozzátartozik. Hogy mit jelentett a Kodálynapok számára, hogy ez nem pusztán egy helyi

0: eljárult ahhoz, hogy ez tényleg ilyen, hát most már ugye 3 évenként szervezik, úgyhogy a 20. az már azért 60 év.
1: Szalai Szilviától kérdezném, hogy amikor ma ezt az örökséget tovább viszik, akkor mennyire érződik még az alapítóknak a szándéka vagy elképzelése?
2: Amennyire tudom, hogy azok a kórusok, akik tényleg minden 3 évben még ma is visszatérő kórusai a Kodály napoknak, elsősorban Kodály neve az, ami oda vonza őket, maga az egy nagy rang Kodály napokon részt venni. Mondhatom, hogy azok a kórusok, akik 3 évenként eljönnek, 3 év munkája erről szól, hogy ezt a célt 3 évenként meg tudják lépni, és ide el tudjanak jutni. Maga a versengés is egyfajta rang, hogy itt részt vehetünk. És még amit említettek kollégáim előbb, Rudit, Mézes Rudit, azt is ki kell emelni, hogy sok zenészt meghazudtolóan annyira ismeri Kodálynak minden egyes művét, mikor, hol született, hogy ha csak gondolt Kodály valamire, Rudi azt napra, órára tudja, és valami rendezvényt szervez hozzá, úgyhogy ilyen értelemben is kalap le Rudi előtt, hogy mindenre odafigyel, és mi mindent tud, műveltségi vetélkedőket támogat, és ha lehet, akkor viszi a résztvevőket Budapestre, és ilyenkor találkoznak Kodálynéval, ami szóval minden egyes résztvevőnek egy nagy rang és nagy kitüntetés, úgyhogy ezt látom, így érzékelem, hogy ez egy nagy, nagy ünnepe Kodálynak, nagy ünnepe kórusoknak, hogy egy Kodály napokon részt vehetnek.
1: Kazán Józseftől kérdezném, hogyha nagyobb korszakokra kellene bontani a Kodály napoknak a történetét, hogy hogyan tagolná, tehát hogyha az induló korszakról már ugye beszéltünk, ezt követően merre, milyen utakon vezetett tovább ez a történet, és hogyha egy nagyon nagy képet próbálunk nézni, akkor hol tart ma?
3: Legalább két részre osztanám magának a mozgalomnak a fejlődését. Az első rész ez a 70-es évek eleje, 89-ig, amikor a meghatározó szerepe a már említett Csehszlovákiai Magyar Tanítók Énekkarának és magának a Vas Lajosnak, de még egy nevet meg kell itt feltétlenül említeni, mégpedig Szijjártó Jenőjét, aki tulajdonképpen úgy szintén állandóan szorgalmazta a mozgalomnak a létrejöttét és támogatását, és magával a műveknek a megírásával is teljes mértékben hozzájárult a szlovákiai magyar kórus mozgalom fejlődéséhez. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy az első korszak a tanítókének karának aktív részvétele mellett az, hogy a konzervatóriumokból néhány jól képzett egyén bekerült a mozgalomba. Ennek köszönhető olyan kiugró sikere, mint mondjuk a kassai Csermely kórusnak volt, ahol a Havasi József, annak a kórusnak az élére Havasi József került, aki a kassai operának volt hosszú ideig az éneke szólistája. 89 után viszont azt kell mondani, hogy most már nem csak konzervatóriumi végzettségű emberek kerültek be, hanem egyetemi, zeneművészeti egyetemi karnagyok kerültek be, és ez tulajdonképpen annak ellenére, hogy egy bizonyos mértékben a létszámban csökkenés történt meg 89 után, de viszont színvonalban olyan magas színvonalra jutottak a szlovákiai magyar kórusok, hogy bátran részt vettek a szlovák kórus mozgalom országos versenyein, és mindig a legjobbak közé tartoznak. Az azt jelenti, hogy magának Józsa Mónikának az áldozat képes munkája a Nyitrai Konstantin Egyetemen, hogy nagyon sok zenepedagógus képzett, addig még létezett ott a zenepedagógus képzés, de mondjuk az Ipai Balogh kórusnál is egy olyan szakember áll annak élén, aki zeneakadémiát végzett, hasonlóan ilyen Orsavics Ivetnek a megjelenése Komáromba, és még egy nevet nem szabad kihadni, ez pedig Stubendek Pista, aki úgy szintén nagy mértékben hozzájárult a komáromi kórusmozgalomnak az emeléséhez. És ahogy említettem, két részre tagolnám, a 89-es előtti időszak, amikor létszámban gazdagabbak voltunk, és most van a 89-től 26-ig, amikor létszámban egy picit kevesebben vagyunk, de viszont színvonalban nagyot léptünk.
1: Továbbra is Stirber Lajossal, Szalai Szilviával és Kazán Józseffel beszélgetünk a Kodály napokról, amelyet immár 20. alkalommal szerveznek meg a hétvégén. Galántár ugye

0: Kodály napok az nem csak emlékezés és találkozás, hanem idén is országos minősítő verseny is. Még ha ez bármennyire is talán száraz szakmai kategóriának hangzik kívülről, de egy kórus életében ez egy nagyon, nagyon is fontos pont. Ha szabad elsőként Stirber Lajostól megkérdezni, hogy így karnagyi szemmel mit ad egy minősítő verseny, mi történik ilyenkor egy kórussal, amikor nem csak fellép, hanem szakmai mérce elé is áll?
1: Hát én azt hiszem, hogy tartást, először is tartást. Meg az, hogy van mire készülni, tehát állandó készültséget jelent tulajdonképpen, az, hogy egyáltalán ilyen létezik, tehát mindenki tudja, hogy hát aki oda készül, illetve eleget tud tenni a kiírásnak. Mert is a versenynek megvan, minden versenynek a kiírása, és aki oda készül, programmal arra kell igazán fölkészülnie, és hát ismerve az ottani légkört, az ottani követelményeket nagyon-nagyon keményen kell készülni, és állandóan folyamatosan, rendszeresen próbálni, próbákra járni, szervezni, új műveket találni, mert mondom, ha meg akarja mérettetni magát egy kórus, az olyan repertoárt kíván.
0: Mit gondol erről Szalai Szilvia? Mit jelent a minősítés? Várják ezt a kórusok, ezt a visszajelzést, vagy inkább tartanak tőle? Egyáltalán, hogy hogyan lehet úgy szakmai tükröt tartani, hogy az ne vegye el a kórusoknak a kedvét, hanem inkább tovább vigye őket?
2: Ebben nagy szerepe van a mindenkori karnagynak. Én soha nem vezettem kórust, én mindig kórustag voltam. Mint kórus énekes, én magamnak is jót tesz, ha van cél, van miért énekelni, van tétje, miért kórus próbára járni 3 éven keresztül. Nagy felelőssége van úgy a műsorválasztásban, mint a kórus felkészítésében a karnagynak, hogy tud-e olyan repertoárt választani a kórusnak, amelyiket legjobb tudása szerint le tud énekelni, megfeleljen a versenykiírásnak, hogy minden egyes zeneművel fejlődjön, és magasabbra tudja a következő 3 év múlva rakni a lecet a kórus elé. Nem titkolom, a Komáromi Concordia kórusban éneklek, de énekeltem a tanító kórusban is, és mindig nagyon fölnéztem minden karnagyra, aki elém állt, és a kezembe adott egy-egy remek művet, mert ezek mindig remek művek voltak. És úgy érzem, hogy ezáltal gazdagít engem is, a kórust is, azt a közeget, ahol maga a kórus működik, nem hiába bármi városi rendezvény van, a Concordia onnan nem hiányozhat, mert tudják, hogy az egy olyan együttes, amelyik mindig napra kész, bármi műsort kell adni.
0: Mit gondol, hogy mitől? Talán kicsit bugyuta ez a kérdés, de hogy mitől jó egy kórus? A tiszta intonációtól, a hangzástól, vagy a jó kórusmű választástól?
2: Egyik se tud meglenni a másik nélkül. Elsősorban ismernie kell egy karmesternek a saját kórusát. Ha túlvállalja a darabválasztással a kórus énekeseit, akkor megszakadhat, az nem lesz se zeneileg jó, se intonációban nem lesz tiszta. Ha ügyesen tud darabot választani, megnyeri a darabnak is az énekeseket, akkor tud olyan igénnyel előlépni a kórus elé, hogy az tiszta is legyen, és akkor szeretni is fogja a kórus a darabot, és lelkesen fogja énekelni. Úgyhogy nem lehet egyiket vagy másikat egymás elé tenni, ez mind együtt kell, hogy legyen. Az intonáció is, meg a darab választás is, ez egybe tartozik.
0: Stirber Lajostól is megkérdezném ugyanezt a kérdést, hogy mitől jó egy kórus, és mi egy kórus vezető dolga ezen a téren, úgymond?
1: Hát ez nem egyszerű kérdés. Mindenképpen az, hogy milyen a csapat, tehát milyen az összetétele a kórusnak. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert éppen az, hogy mekkora létszám, és így tovább, az a legnehezebb dolog igazán olyan művet választani, hogy a karnagy is bírja, és főleg az, hogy a kórus is képes legyen rá. És hát nem beszélve arról, hogy milyen a karnagynak a fölkészültsége, milyen közegből jött. És hát itt a Kodály napokkal kapcsolatban ez aztán hatványozottan érvényes, mert itt a bírálóbizottság, tehát egyáltalán, amit előbb is mondtam, hogy nagyon-nagyon igényes a kiírás. Tehát csak is a Kodály, ahogy nevezte, csak is a nemesebb zene az, amit elfogadnak, illetve amit kérnek, a minél nagyobb értéket kell hozni a kórusoknak.
0: Kazán Józseftől még megkérdezném azt, hogy az imént még a beszélgetésünket megelőzően említette azt is, hogy mennyire fontos a Kodály napok kapcsán megemlíteni azt is, hogy évadról évadra olyan szakemberek ülnek a zsűriben, akik hát nem csak minősítik a résztvevőket, hanem tovább is viszik őket, tanácsokkal látják el őket, azt mondom, hogy ez is nagyon fontos. Erről, hogyha még szólna valóban, hogy itt is biztosan vannak olyan nevek, akik fontosak, és meg kell őket említeni.
3: Hát az természetes, hogy a szakmai zsűri az nagyon fontos. Nem csak az, hogy besorolja, mert tulajdonképpen a Kodály napokon a rangsorolás megy végbe bronztól, vagy pedig a részvételtől egészen az aranysávig, aranysáv dicséretig történik, de a lényege tulajdonképpen a szakmai értékelés. És erre a szakmai értékelésre olyan zenei szakembereket hívunk meg, akik tulajdonképpen a magyar kórus mozgalomnak a legjobbat képviselik, akik tulajdonképpen nemzetközi szinten is, nemzetközi kórus versenyeknek is meghatározó zenei szakemberei. Néhány nevet ezek közül szeretnék megemlíteni. Ilyen Erdei Péter, aki a Kecskeméti Kodály Intézetnek volt hosszú éveken keresztül az igazgatója, a Magyar Rádió Kórusnak volt a vezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek a karvezető tanszékének a tanára. Továbbá Kertész Attila, a Mecsek Kórusnak, a gimnázium kórusának a karnagy, aki a világ legnagyobb versenyein részt vett, győzött. Hartyányi Judit, aki úgyszintén a Zeneakadémiának a kervezetés tanára volt, világhírű női kara volt. Számos ilyen nevet lehetne még említeni ezek közül, és ők nem csak szakmai tanácsot adnak, hanem baráti tanácsot is, hogy hogyan hozzányúlni azokhoz a kórus művekhez, hogy még könnyebben, még egyszerűbben tudja az a kórusvezető fölvállalni ezt a művet, és hogyan megoldani. Úgy, hogy a szakmai rész a kiértékelés a Kodály napoknak egyik nagyon fontos a része.
0: Beszélgessünk egy keveset arról, hogy hol tart ma a szlovákiai magyar kórus élet, és hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni ennek a mozgalomnak, vagy a kórus életnek. Kazán Józseftől kérdezném még, hogy népművelési szempontból hogyan változott meg ez a háttér. Régebben talán természetesebb volt az, hogy egy-egy településnek, egy-egy iskolának, Csemadok alapszervezetnek volt saját kórusa. Ma mi tartja össze ezeket a közösségeket?
3: Hát a közösségeket a kórus éneklés szeretete tarthatja egyértelműen egybe. Tulajdonképpen az mind egy nagy család, valamennyi kórus, mert ha nem jó a hangulat a kóruspróban, nem jó a hangulat a fellépéseken, akkor ezek a kórusok hamar ilyen értelme megszűnnek. No de, hogy a népművelés oldaláról is nézzünk valamit. Hát 89 előtt az állami népművelés ilyen értelemben valamennyi járásban volt zenei szakembere, aki ezeket a mozgalmakat próbálta támogatni. A jelenlegi helyzet nem ilyen egyértelmű, mint a rendszerváltás előtt volt, és ez a jelenlegi gazdasági helyzet is ez egyszerűen nem igen kedvez a kórusoknak. Egyre kevesebb az a pedagógus, aki ezt a munkát meri vállalni, és csinálja, mert az anyagi megbecsülés is már valahogy úgy kezd ilyen értelembe apadni. Azok, akik eljutnak kórusaikkal a Kodály napokra, azelőtt csak nagyon magasan kalapot kell egyszerűen emelni. hogy milyen még a háttér. Ilyen értelemben besegít nekünk, hogy azért ne legyek ennyire szkeptikus, nagy mértékben besegít mondjuk a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség is, aki évente megrendezi a maga táborait, és ott is folyik kórusképzés, és tulajdonképpen József Mónika ezekre a hetekre olyan magyarországi zenei szakembereket hív segítségül, vagy pedig közösen vezetik ezt a dolgot, amelyik megint csak szakmai oldalról nagy mértékben tudják támogatni a kórusvezetőinknek a fejlődését.
0: Szalai Szilvia, hogy látja, milyen állapotban van ma a Szlovákiai Magyar Felnőtt Kórusmozgalom?
2: Nagyon nehéz ma kórust fenntartani. Olyan értelemben nehéz, hogy az emberek érdeklődése eléggé elfordult a kórus muzsikától. Nagyon nehéz embereket szerezni egy kórusba, és ha el is jön, rettentő nehéz őket ott tartani. És semmi más miatt, nem azért, hogy gyenge volna a minőség, egyszerűen úgy fölgyorsult a világ és az élet, hogy fanatikusnak kell lennie a kórus éneklés iránt annak, aki türelemmel végigüli mondjuk egy 2 vagy 3 órás kórus próbát hétről hétre. Egyszerűen annyira türelmetlenné váltak az emberek, úgyhogy ez a sziszi-fuszi munkára kalapom le minden egyes kórustag előtt, aki még ma is énekel. Sajnos ez megmutatkozik abban is, hogy az idei kodálynapokon 12 kórus versenk csak. Tudjuk jól, hogy azért több kórus van, mint csak ez a 12 Szlovákiában, nem minden kórus vállalja a megmérettetést, nem mindenki teszi ki magát egy zsűri által kekeckedésnek, idézőjelben, de erre is szükség van, és mondom, más világot élünk valamikor, nem volt ennyi tévé, nem volt ennyi kütyű az emberek kezében, örültek, ha összejöttek, beszélgetni tudtak, közösen énekelni, természetesebb volt, hogy kórusok alakulnak és kórusba járnak. Ma rettentő nehéz, mondom, egyben tartani 20-30 embert és kórusmuzsikát énekeltetni velük, és ne adj Isten, ha még tényleg egy igényesebb mű is, ami egy kicsit diszonánsabb, hát volt olyan kórusművünk, ami mikor csak úgy tanultuk, akkor azt mondta az egyik másik kórustak, hogy jaj, ha ezt sokáig folytatjuk, én kiállok a kórusból, de mikor összeállt a harmónia, akkor azt mondta, jé, de szép. De szóval mire eljutottunk a kiállok a kórusba, a jé, de szépig, fú, az nehéz időszak.
0: Ugye sokat beszélünk arról, hogy nehéz bevonni fiatalokat, és most nem is kimaradtan csak gyerekekre gondolok, de akár fiatal felnőttekre is, hogy a fiatalokból hiányzik az érdeklődés, vagy egyszerűen már talán másként kell, vagy kellene őket megszólítani?
2: Voltak erre próbálkozások másképp megszólításra is. Én ebben látom, hogy fölgyorsult a világ, és az embereknek nincs türelmük erre a mindennapi munkára. Aki valami módon, most így mondom, hogy fiatal, tehát gyerekkorában megcsapott a mozdony füstje, és valami módon találkozott a kórus énekléssel, mondjuk alapiskolában, és valami módon pozitív élménye volt, az talán bekopog egy kórusnak az ajtaján, és ott is marad. De aki nem volt így megfertőzve, vagy nem találkozott a kórus muzsikával, nagyon nehéz. Még nők jönnek, férfiak már nehezebben, mert ott még a feleség is közbeszól, hogy most mehetsz, fiam, vagy nem mehetsz. Minden egyes kórustagnak a családjától is nagy áldozat, hogyha valaki a családból kórusba jár. Összetett ez, nehéz, úgyhogy ma, aki kórusban énekel, mindegyiknek nagy dicséret jár és nagy elismerés.
0: Stirber Lajostól kérdezném, hogy akkor próbáljuk ezt a másik oldalról megfogni, ezt a történetet, hogy mit tud adni egy kórus ma egy felnőtt embernek, de akár egy gyermeknek, hiszen elsősorban gyermekkórusokkal foglalkozik, amit máshol nem nagyon lehet megkapni.
1: Hát ezt Kodály Zoltán sokféleképpen kifejtette. Én most nagyon egyszerűen csak annyit legalábbis én azt tapasztaltam, hogy azt tudja adni, hogy a közösséget először is. Előbb említettem, hogy 40 éven átvezettem a Jókaiskola gyerekkórusát, illetve hát közösen kezdetbe 15 évig Pálinkás Zsuzsával, és így tovább, hogy megérzi a gyerek az, hogy valahova tartozni jó. Ez az elsődleges dolog, azt figyeltem meg, hogy azok a gyerekek, akik esetleg gyengébb tanulók voltak, vagy nagyon gyengék voltak, de olyan áldásról születtek, hogy hallásuk kitűnő volt, és olyankor, amikor ugyanazt a nekünk akkor kedves, szép kis mellénykénk volt a formaruha, szóval, hogy abban a 10 percben, ami kiállnak a színpadra, ő ugyanolyan értékesnek tudja magát érezni, mint az, aki minden nap tiszta egyessel megy haza. Én ezt tapasztaltam.
0: Kazán József mit gondol, hogy miért más együtt énekelni, mint egyedül zenét hallgatni? Tehát mi az a közösségi vagy lelki többlet, amit a kórus éneklés ad?
3: Az a családi közeg, az a baráti közeg, és az a harmónia, amit a kórusműnek a megszólaltatása nyújt. Egyszerűen a kórusműnek egy olyan kicsengése van, és egy olyan hatása van, ami a szép érzéket neveli az emberbe, és ha erre ráérez, akkor nagyon sokáig a kórusba bent marad.
0: Stirber Lajoshoz fordulnék ismét, azzal kapcsolatban is, mert hogy a beszélgetésünket megelőzően említette, hogy ön összeírt pár olyan dolgot, amit szeretne felolvasni vagy elmondani, és itt kimaradtan említett valami olyat, ami a szívfájdalma, hogyha a kihívásokról is beszéltünk, amit szeretett volna elmondani.
1: Hát igen, arra a kérdésre, hogy miért nehéz kórustagot szervezni a mai világban. Hát én nekem az az érzésem, illetve az a tapasztalatom, hogy a zenei nevelés, vagy a zenére nevelés fantasztikusan a peremre került az iskolában. Tehát először is ez az egyik hátulütője ennek a dolognak. És ami most konkrétan fájó, hogy tudomásunkra jutott az, hogy sem a Nyitrai Konstantin Filozófus illetve a Konstantin Filozófus Egyetemen is, hasonlóan a Selye János Egyetemen Komáromban megszűnt a magyar zeneszakos pedagógus képzés. Hát ezt egyszerűen én fölfogni nem tudom, mert haza kevés is, mert is persze minden szakos a maga tantárgyából szeretni a legtöbb óraszámot, és így tovább, de ez a heti 1 órás zenei nevelés, ez annyira kevés, hogy nagyon. És most ehhez még ezt, ami tudomásunkra jutott, hogy megszűnt a zeneszakos pedagógus képzés, ez tovább hogyan fog folytatódni, nem tudom, hogy mi lesz ennek a folytatása. Most az idézetekről, hát Kodály például, azért hadd idézzem, aki annyira fontosnak tartotta a zenetanár, az énektanár szerepét, hogy volt egy ilyen kijelentése, hogy sokkal fontosabb ki az énektanár Kisvárdán, mint hogy ki az opera igazgatója. Mert a rossz igazgató azonnal megbukik. Zárójelben van, néha még a jó is. De a rossz tanár 30 éven át 30 évjáratból öli ki a zene szeretetét. Hát most, ha nem lesz zeneszakos, akkor a képesítetlenek fogják a zenei képzést tartani az iskolákban? Nem értem egyszerűen. Aztán még egy idézet, ha már arról volt szó, hogy szabad idéznem, én a haza bölcsét, Deák Ferencet idéztem, mert nem szeretnék senkit megbántani, de hogy erre kibólintott rá, hogy ne legyen zeneszakos képzés, azt nem tudjuk. De Deák Ferenc intelme vagy üzenete, fogalmazzam, ahogy tudom, olvasom. Amit hatalom ront meg, az ismét feléledhet. De amit a nemzet könnyelműsége önként odavet, vagy a gyávosága elhanyagol, azt visszaszerezni ritkán lehet. Ezt kellene az illetékeseknek tudatosítani. Mert mondom, én nem tudom elképzelni, hogy a folytatást se, hát ki fog gyerekkórust szervezni, ki fog felnőtt kórust szervezni, vagy a Csömbadok új elnökasszonya a tervei között ilyen van, hogy mentorokat szerezni. Hát hiába lesz táncolni akaró, énekelni akaró csapat, ha nem lesz, aki vezesse. Ez egyszerűen képtelenség. De nekem az fáj, hogy ez csak nekünk fáj. A szlovákiai-magyar zenebarátok társaságának, ugyanis mi megfogalmaztuk az indoklást, hogy mert is volnának olyanok bizonyára, itt is olyan színvonalú pedagógusok, akik ezt a képzést végezni tudnák. Tehát mi megfogalmaztuk a mi véleményünket, a pedagógus szövetség alátámasztotta, hogy igazunk van, a rektorhelyettes úr fogadott bennünket, sok dologgal nem kecsegtetett. Talán valami alakulhat, de egyelőre az a legnagyobb fájdalmunk, hogy a legtöbbször azt mondják, hogy ez pénzkérdése. Könyörgöm, ez nem pénzkérdése. Ez nemzeti identitás kérdése elsősorban. Másodszorban pedig szerintem, ha az iskolában még van zenei nevelés, akkor biztos, hogy jog is van arra, hogy pedagógusa is legyen. Ezt szerettem volna a fájdalmunkat elmondani.
0: Hát itt záró kérdésként ezt egy olyan kérdést tennék fel, amit mindhármójukhoz szól, hogyha egy mondatban kellene megfogalmazniuk, hogy mit kívánnak a 20. Kodálynapok résztvevőinek és a következő évtizedek szlovákiai magyar kórus életének, karnagyoknak, énekeseknek, miért érdemes ma is kórust alapítani, kórusban énekelni, ilyen rendezvényre egyáltalán készülni, elmenni?
2: Kívánok még a Kodálynapoknak sok-sok évtizedet. Kívánom a szervezőknek, mert tényleg a szervezőknek is nagy munkájuk van ebben, legyen kinek Kodálynapokat szervezni. Kívánom a énekelni szeretőknek, hogy legyen módjuk egy olyan társaságot találni, akikkel szívesen tudnak együtt énekelni. Karnagyot ezeknek a csoportoknak az élére, hogy a zene az mindig örömöt szerezzen nekik, és ha vannak éneklők, vannak, akik vezessék őket, mindig lesz, aki szerez nekik lehetőséget, nem is ott szerez, hanem ad nekik lehetőséget, hogy megmutatkozzanak, hogy szépet és hasznosat alkottak.
3: Én a szervezők nevében csak annyit szeretnék mondani, hogy a 20. Kodálynapokra minden elő van készítve, szeretettel várunk mindenkit, és én úgy érzem, hogy egy nagyszerű hangulatú, szép rendezvényre kerül sor. Nem csak a kórusokat várjuk szeretettel, hanem magát a közönséget is, hogy mennél többen legyenek olyanok, akik a kórus muzsikának a szépségét megérezzék továbbra is.
0: Úgy tenném fel a kérdést még Stirber Lajosnak, hogy annyit változtatnék rajta, hogy mit gondol, hogy mit kellene megőriznie a Kodálynapoknak abból a kezdeti örökségéből mindenáron, és miben kellene esetleg akár bátran változtatnia?
1: Hát megőrizni azt a erőt, ami a kezdetektől, mert én mindig fantasztikusan tudom értékelni azoknak a munkáját, karnagyokét, tagokét, akik ilyen hozzáállással, tehát ennyi energiával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kodálynapok színvonala emelkedjen, és azt kívánom, hogy legyen erejük, egészségük, kitartásuk, ne adják fel.
0: 20. alkalommal rendezték meg a hétvégén Galántán a Kodálynapokat, a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos minősítő versenyét. A jubileumi alkalom kapcsán a szlovákiai magyar kóruszene három meghatározó alakjával, a szlovákiai magyar zenebarátok társasága elnökével Szalai Szilviával, valamint két elnökségi tagjával Stirber Lajossal és Kazán Józseffel beszélgettem a hazai magyar kórus élet múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Műsorunk elején William Byrd Haig Dice című kórusművét hallották a Galántai Kodály Zoltán dalos körelőadásában. Zárásként most következzen a Magyar Nemzet című kórusmű, amelyet Kodály Zoltán komponált Petőfi Sándor azonos című verse alapján, és amelyet most a Komáromi Concordia vegyes karelőadásában hallgathatnak meg. A felvételeket Kovács János készítette a 2017. évi 17. Kodály napokon. Zsabka Levente hangmérnök nevében is a szerkesztőműsor vezető Jakubec László köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot kívánok, viszont hallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Rudolf Huliak szerint hibás a nemzeti parkok zónázása, de a támogatások miatt mégis megszavazza. Több százan tüntettek egy izraeli turistahajó érkezése ellen Pireuszban. Kelet felé átvonul az ország felett az éjjel érkezett hidegfront, délután 18 és 24 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Délután kellene tárgyalnia a parlamentnek Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról. Richard Rasi házelnök mára hívta össze a KDH által indítványozott rendkívüli ülést. Kalinyákot az Eperjesi kórház építésével kapcsolatban bírálja az ellenzék, mivel az építkezés jócskán elhúzódik és jóval drágább lesz. Szerintük ezért vállalnia kell a felelősséget a miniszternek, ő viszont visszautasítja a kritikát. A Smer SZD frakciója közölte, nincs sem mi ok, amiért támogatnia kellene a rendkívüli ülés megnyitását. A nemzeti parkok zónázási javaslatát ugyan hibásnak tartja, mégis megszavazza Rudolf Huliak idegenforgalmi és sportminiszter. A döntést azzal indokolta, hogy Szlovákia különben mintegy 500 milliárd euró uniós támogatást veszítene el. Huliak szerint a tervezet szakmailag kifogásolható és rossz alapokra épül, amelyeket még az előző környezetvédelmi vezetés készített elő. A zónázás 4 nemzeti parkot érint és elfogadása a helyreállítása. Terv egyik kulcsfeltétele. Eközben a koalíciós SNS elutasítja a Tátrára vonatkozó javaslatot, és továbbra is Tomás Taraba leváltását követeli. A környezetvédelmi miniszter viszont kitart az elképzelései mellett, és azt mondta, ha szeptember végéig nincs megállapodás, lemond tisztségéről. Az orvos szakszervezet ismét felszólította a kormányt az egyetemi kórházakról szóló törvény elfogadására. A LOZ emlékeztetett, a kabinet még 2024-ben vállalta a jogszabály kidolgozását, de azóta sem történt előrelépés. A törvény célja az lenne, hogy rendezze az egyetemi kórházak működését és az oktatásban résztvevő orvosok jogi helyzetét. A szakszervezet szerint jelenleg nincs világos szabályozás, ami káoszt okoz a munkaviszonyokban és a finanszírozásban. A LOZ a minisztereket a törvény mielőbbi elfogadására szólította fel, és hangsúlyozta, ez a lépés a betegellátás és az orvosképzés szempontjából is kulcsfontosságú. További rakéta és dróntámadásokkal fenyegette meg az Egyesült Államokat Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hameneinek a tanácsadója. Azt mondta, minden amerikai csapásra azonnali és erőteljes válasz érkezik. A feszültség már nő a térségben, az amerikai támadások után Irán rakétákat indított Kuwait és Bahrein felé, de ezek nem találták el célpontjaikat, illetve a légvédelem elfogta őket. Eközben kérdésessé vált a tűzszünet meghosszabbítása. Iráni források szerint megszakadtak az egyeztetések, míg az amerikai elnök azt állítja, hogy a tárgyalások továbbra is folytatódnak. Több százan tüntettek egy izraeli turistahajó érkezése ellen a Pireuszi kikötőben, Atén közelében. A demonstrációt baloldali szervezetek és szakszervezetek rendezték. A résztvevők izrael-gázai fellépése ellen tiltakoztak, és a palesztinok támogatását követelték. A megmozdulás békésen zajlott rendőri jelenlét mellett. A hasonló akciók ugyanakkor megosztják a közvéleményt, egyesek a turizmusra gyakorolt hatásuk miatt bírálják őket.
0: Időjárás.
1: Ma napközben kelet felé átvonul az ország felett az éjjel érkezett hidegfront, a délutáni időszakban már a középső és keleti térség fölé is áthelyeződik a labilis, szórványos záporokat, zivatargócokat adó légtömeg, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam, szakadozni kezdhet a felhőtakaró. Felhőszakadással, kifutó széllel, esetleg jéggel is kísért viharos zivatargócok kialakulásának a délkeleti ország részben kedvez leginkább a légköri helyzet. A délután folyamán 18 és 24 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Pozsonyba behajtva Bazin irányából, valamint Albáron a Jednota élelmiszerboltnál mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.

0: szálló hengerecki.
1: Korpás Éva népdalénekes.
0: Szél száll, szalma száll, merre jár a pár. Henger szélén hegyek.
2: Komáromban születtem, de a fölmenőim azok nem ide valósiak, a Vág Garam közéből származom, a szüleim mindkét szülem Újlottról származik, de a jó Isten az ide vezérelte őket, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy Komáromba vezetett az útjuk munka miatt, és tulajdonképpen mi mind a hárman már a bátyáimmal itt nőttünk föl. Úgyhogy itt alakítottuk ki az életünket, ami egy csodálatos ívet futott le, és hát egy ilyen történelmi környezetben azt hiszem, hogy nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy itt Komáromban élhetek, és én annyira lokálpatrióta vagyok, ezt bevallom őszintén, hogy én itt is szeretném, hogy itt legyek elhelyezve, itt legyen a végső nyughelyem is, úgyhogy ez egy ilyen történet, ez a lokálpatriotizmusom.
1: De hát így visszatérve a gyermekkorára, hogyha említene pár olyan helyet, vagy természeti látványosságot, amely valamiért nagyon közel állt önhöz a gyermekkorában.
2: Mivel hogy Komárom történelmileg is egy nagyon gazdag város, nem csak kulturálisan, hanem történelmileg is, számos olyan helye van, ami a gyerekkoromat meghatározza, de talán leginkább a gyerekkorom emlékeiben a lakhelyem körüli természeti csoda az, ami leginkább a gyerekkoromat visszaidézi. Méghozzá egy nagyon szerencsés helyen nőhettem föl, ugyanis a szüleim építkeztek, és egy teljesen új lakótelepen építkeztek, a Singelőben. Egy olyan utca nevet kaptunk, hogy Bástya utca, és ez ugye vonza magával azt, hogy vajon melyik területen is lehet. Tehát én az 5-ös és a 6-os Bástya tövében nőttem föl. Ez hát a történelemhez tartozik, ugye, hogy a vár körül egy védősáncot építettek, és ennek a része az 5. és a 6. Bástya is. Itt játszottam, annak idején még a szüleimnek ugye nem kellett attól tartaniuk, hogy a rengeteg autó miatt esetleg baleset történne, mert akkor még nem nagyon voltak autók, és szabadon játszhattunk a bástya rendszerben. Tehát én ott élveztem a gyerekkorom minden pillanatát, és itt, ezen a területen tanultam meg az első lépéseket a sízésben, mert nagyon jó volt a sánc rendszerről, ugye lesielni, akár ott szánkóztunk, a természet csodáit ott éltük át a barátaimmal. Nyáron, télen, ugyanis nagyon érdekes, hogy a bástya rendszer után található a Vágfolyó, és annak egy holtága a Holtvág, ami szintén egy nagyon kedves helyszínem, mert hogy itt tanultam meg korcsolyázni, itt fölöttünk szinte naponta a nyári időszakban. Ez egy csodálatos most is, ha bármikor megyek a szüleim háza, ott van, édesapám ott él, úgyhogy továbbra is ott érzem magam otthon, és továbbra is ezeket a területeket nagyon szívesen látogatom, és a Nyugalom szigetének nevezem.
1: És hogyha volna valamilyen jellemző gyermekkori történet erről, tudom, hogy amely lehet, hogy amilyen veszélyes volt, vagy érdekes, vagy vicces, akkor azt megköszönném.
2: Én nagyon eleven kislány voltam, és ez azért megmutatkozott, hogy jó párszor kötöttünk ki az első segélyen a sebészeten. Történt egyszer egy ilyen esemény, hogy a barátaimmal kimentünk, és pont ez a sáncrendszerre fölmásztunk állandóan, és az egyik kapu, a sáncrendszernek az egyik kapujában rengeteg csóvány volt, és én merészen fölmásztam, és ugye nem néztem körül, és beleestem ebbe az óriási csóvány tömegbe, és akkor bizony rövid nadrágban és kis trikóban nyári időszakban nagyon megszenvedtem, úgyhogy futottam hazáig, és tudom, hogy aztán este a kórházban kötöttem ki, mert hogy annyira nem bírtam elviselni a csóványnak a csípését, úgyhogy ez egy ilyen kis történet, ami nagyon megmaradt bennem, és körülbelül ilyen 5-6 éves lehettem, amikor ez történt.
1: Ez az én szegénységi bizonyítványom, de hogy a csóvány az a csalán?
2: Igen, pontosan. És mivel ezen a területen ugye mindenféle növény megtalálható volt, meg hát azért nem tartották ezt úgy rendben, tehát a természet, amit kinőtt magából, az úgy ott volt, és ez is.
1: És akkor gondolom, ez az erődrendszer az, ami, hogyha a gyermekkorára gondol, akkor ez mindenképpen ez az, ami a legélénkebben él az emlékezetében, és ezen belül van egy olyan hely még esetleg, ami különösen fontos, vagy ez így egyben, ahogy van, hogy nem lehet kiemelni ezen belül egy ilyen pontot?
2: Nekem ez a hatos bástya az, ami sok mindenben jelentős. Maga a terület, a hatos bástyának az alakzata. Ha visszaemlékezek, akkor még koncertek is voltak, egy időben kialakították ennek a hatos bástyának a belső terét koncerthelyszínnek is. Étterem is van ott, ott van a lapidárium, ennek részeként van egy kinti helyszín. Szóval ezek már mostani dolgok, inkább a mostani időszakban lehet élvezni. Gyerekkoromban meg megpróbáltuk felfedezni az összes kis zegzugát ennek a területnek. Nekem ezért marad meg bennem. Tényleg ott nőttem föl, és a mindennapok része volt ez a terület. Hát ha már arról beszélgetek itt, hogy a hatos bástya környékén, és a hatos bástya volt az én bástyám is gyerekkoromban, akkor talán egy kicsit érdemes a kedves hallgatóságot is beavatni a történetében ennek a bástyának és az egész védőrendszernek. A hatos bástya 1868-ban épült fel, még a porosz-osztrák háború miatt, de ez ugye a hatos bástya, tehát ebből adódik ugye, hogy volt az első öt bástya is mellette, és ennek pedig nagyon érdekes a története, mert hogy 1809-ben a napóleoni háborúk miatt kezdték kiépíteni a védő vonalat, méghozzá József Nádornak az irányításával, és ezért is kapta aztán a Nádor vonal megnevezést, de ez a védővonal akkoriban még földből készült. És azt is tudni kell, hogy ugye a vártól körülbelül 2-2,5 kilométer távolságban védte a város gyakorlatilag és a várat is. 1833-ban pedig úgy döntöttek, hogy ezért kicsit jobban megerősítik ezt a védőrendszert, és elkezdték mészkőből és téglából kiépíteni, és a tervekben a földből épített várdák helyett már ugye a mészkőből épített bástyák kerültek előtérbe, úgyhogy ezek ilyen ötszög alakú bástyák voltak. Ezt meg is építették az ötödik bástyáig, de aztán jött a magyar forradalom és szabadságharc, és a magyar kormány akkor szerette volna befejezni ezt az ötös bástya építését, de pénzhiányából kifolyólag sajnos ez nem valósulhatott meg. Amikor pedig leverték az osztrákok a magyar szabadságharcot, akkor az ő kezükre került ismét ez a terület, és ők próbálták ezeket a romokat eltakarítani, újjáépíteni, úgyhogy ők fejezték be az ötös bástyát is. Majd 1866-os porosz-osztrák háború újra ösztökélte az osztrákokat, hogy ezt a védvonalat még jobban megerősítsék, és 1868-ban épült meg a hatos bástya, ami kicsit más alakú is volt, mint az előző öt bástya, és valójában ez volt a nádorvonal és a vágvonal összekötő bástyája. És innentől kezdve a bástyákat továbbíték a vágvonalon is, de ez már nem volt annyira erős, de itt még további várdák kötötték össze egészen a várat, körülvette ez az egész védőrendszer, és ami még nagyon érdekes, hogy az egyes bástyák között hosszú, vastag falú folyosókat építettek, és itt lőréseket készítettek a tüzérségnek. És még egy érdekesség, hogy az összes bástyának a teteje, illetve a folyosóknak a teteje földdel volt ellátva, és ha fölmegyek a sáncra, akkor nagyon szép természeti látványosság, mert hogy ott a növényzet látható, alul pedig ugye a folyosók találhatóak ezekkel a lőrésekkel és a bástya, úgyhogy nagyon szép természeti csoda van a bástyákon, bástyarendszerben is, és a bástyarendszeren túl is, ahol a vágfolyó ott folyik, vagy a Holtvág.
1: Hogyha valaki nem járt Komáromban, vagy már régen járt Komáromban, és most felkeltettük az érdeklődését, hogy akkor Miért érdemes oda elmenni? Mit mondan nekik, hogy miért látogassák meg ezt a várost?
2: Komáromban rengeteg látnivaló van, és ugye ez az egész erődrendszer a várhoz kapcsolódik, és egy nagyon érdekes alakzattal vonták körbe végül is a várat, így védték, és ezek a bástyák, amik megmaradtak, amik a nádorvonal és a vágvonal mentén találhatóak, nagyon nagy érdekességgel szolgálnak, úgyhogy van, ahol étterem van, megpróbálják a belsejét kihasználni, de maga, mint a területet is érdemes megnézni, és ha fölmegy az ember a sáncra, akkor tulajdonképpen rálát a vágra, a holtvágra, és ez egy gyönyörű természeti csoda. És egyébként meg a várost pedig az összes történelmi épülete miatt érdemes fölkeresni, hatalmas történelmi hagyományai vannak, kulturális emlékei, kulturális programok most is. Él a város, nagyon szépen kivirágzott, úgy érzem ez a város, úgyhogy annak ellenére, hogy egy kisvárosról van szó, de én azt gondolom, hogy ha valamit érdemes megnézni, akkor

0: történnek tőlem többé. Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon. Köszöntöm a stúdióban Hégli Dusant, az Ifjú Szívek Táncszínház művészeti igazgatóját. Először beszéljünk így az Ifjú Szívek táncosairól. Szerintem olyan keveset tudunk róluk, hogy ők hogyan néz ki egy ilyen átlagos, szívekes táncos élete.
1: Beszéljünk úgy általában véve az Ifjú Szívek Táncszínház előadóiról. Nagyrészt, amikor a nézők látja őket, természetesen a táncosok vannak a legtöbben, de vannak színművészek, zenészek is. Ugye egy hivatásos táncszínház 26. évet tapossuk ez ügybe. Több megújuláson, átalakuláson mentünk át, és most a legutóbbi két évben lezajlott megszorítások kapcsán ez a létszám sajnos kevesebb lehetőséget ad alkalmazottak számában, de a mindennapok úgy néznek ki, hogy heti 5 napban legtöbbször közös próbákkal, külön próbákkal dolgozunk, reggel 9-től általában egy tréning kezdődik, utána 10-től 2-ig vannak a közös műsorpróbák, előadáspróbák, az alkotói folyamatok, és délután még vannak egyéni próbák, vagy egyéni fölkészülések, attól függ, hogy éppen hova, vagy mire készülünk.
0: Lehet, hogy csúnya szó, de mikor öregszik két táncos?
1: Hát ha jó, akkor semmikor, de a tapasztalat azt mutatja, eleve mindannyian a népzene, néptánc tájáról jövünk általában véve, én is, és a legfiatalabb kollégáim is. 18, 19, 20, 21 éves korban érkezik hozzánk valaki. Mostanában általában már valamilyen szakvégzettséggel, tehát vagy a középiskolán már ezt tanulta, akár Magyarországon, akár nálunk, és az, hogy ő mellette, hogy nálunk állásban levelező tagozaton végezze egyetemet, egyébként általában igen. Nappali tagozatra a járást nem teszi lehetővé ez a munka. Nagyon sokan a Táncművészeti Egyetemet, de volt, aki bölcsészkaron végzett közbe. Nagyon régen még olyan is volt, aki orvosi egyetemet képes volt mellette vinni, de egyre nehezebb ezt a kettőt összehangolni, de viszont az egyetemi világ is nyílt ki annyira, hogy különböző formái vannak most már a felsőoktatásnak, hogy ilyesmit lehessen csinálni. Nagyon sokan foglalkoznak a néptánccal, vagy amatőr együttesbe vezetnek akár más foglalkozásokat, a zenészek oktatnak, vagy más formációkban is játszanak, a színészek dettó különböző platformokon jelennek meg, úgyhogy az Ifjú Szívek Táncszínház mostanra egy produkciós iroda is, ahol különböző tevékenységek összetalálkoznak, létrehoznak valamit, utána azt futtatják, tovább játsszák, és mellette mindenki más. Én nekem is érdekem, hogy tudjon még mással foglalkozni.
0: Ha már említett, hogy vannak ilyen szakirányú középiskolai képzéseitek, ez mennyire elterjedt itt nálunk, és

0: és mégis szívsebész szeretett volna lenni, ezek után még mindig elmehetett, mert ugyanazt az érettségit tette le. És akkor emellett volt a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a kihelyezett képzése, ami szintén azóta most láttam, járok Kolozsvárra, a Szapiancia Egyetemre előadni, és tudom, hogy ott van egy kihelyezett képzés, de az első és az egyetlen, ez nálunk volt így, ide akkor Magyarországról is jöttek diákok, Kelet-Szlovákiából, Kassától, tehát itt végezték el, nem Budapesten, úgyhogy mi ilyesmiben mindig is részt vettünk. Sajnos nem mindig minden időszakba jut mindenre megfelelő energia és anyagi keret.
1: Hadd kapaszkodjak bele abba a kijelentésedbe, hogy egy jó táncos élete végéig jó táncos, hogy Hégli Dusán mikor táncolt utoljára egy táncházban, mondjuk egy mezőségét?
0: Nem olyan régen, tehát ez előfordul, nem gyakran előfordul, és most a következő előadásban színpadon is leszek, tehát azon, amin most dolgozunk, az valamikor ősz folyamán kerül bemutatásra, úgyhogy ott majd a színpadon is lehet engem látni.
1: És ez már így kell egy kis edzés neked, vagy ez hogy van, vagy te benne vagy még mindig?
0: Hát azért én mozgok, tehát nem egy székbe ülök, de most...
1: Hát a rendezők székbe szoktak ülni.
0: Igen, de a koreográfusok nem. Tehát, hogy valamennyit kell mozognom, és nyilván egyre kevesebb idő jut ilyesmire, meg kellene azon kívül is, hogy az ember tánccal foglalkozik-e. Hát kell ezzel foglalkozni, mint egy átlagos korombéli embernek. Kicsit más, kicsit tovább fájnak a dolgok egy mozdulat után, igen.
1: Gondolom a térdek azok el tudnak kopni egy táncosnál.
0: Igen, de ezt most pont kivizsgáltattam, és azzal semmi baj nincs. Minden mással igen, de azzal nem.
1: Hogyan néz ki az ifjú szívek finanszírozása? Hát gondolom itt most el tudsz indítani egy ilyen siránkozási tirádát, de hogy így nagyon röviden, hogy szerintem így alapvetően azt úgy tudják a rádióhallgatók, hogy a Kulturális Minisztérium finanszírozza az ifjú szíveket, de gondolom több lábon álltok, hogyan próbáltok megélni ezekben a nehezebb időkben.
0: Hát nem fog siránkozni, mert nem is nagyon szoktam, meg nem is nagyon van értelme. Az én tapasztalatom az elmúlt, én 1988-tól vagyok az ifjú szívekbe, és 25 éve vagyok a vezetője, tehát nincsenek illúzióm az ügybe. Egyszerűen a siránkozás, vannak helyek, ahol segít, és vannak, ahol nem. Az én tapasztalatom az, hogy a mi ügyünkben ez nem segít, tehát egyszerűen nem talál táptalajra, viszont mindig magunk szoktuk ezt megoldani, ez működik, nem könnyű, most is valahogy meg fogjuk oldani, én nagyon bízom, épp a holnapi nap folyamán van egy olyan találkozó a fönntartó szervel, ugye mi a szlovák kultúrás minisztériumhoz tartozunk állami költségvetési intézményként, hogy a mértékét lehessen érteni ennek, a mi költségvetésünk ott mozog valahol, 2010-ben volt, és a létszáma, az előadóknak, a művészeknek a létszáma limitáltan kevesebb, mint 2006-ban volt. Tehát ilyen, és mi így működünk. De ehhez mindjárt hozzátenném azt is, hogy ez 2 év alatt zajlott le, és mivel az elmúlt 8-10 hónapban jártunk a Magyar Zeneházába, jártunk Varsóba, Avignonba, Prágába, 2 havonta látni minket magyarul játszani a Szlovák Nemzeti Színház stúdiószínpadán, ami Trianon óta nem fordult elő, ezt ki úgy mondanám. Szóval a sikerekben nincs hiány mindannak a anyagi megszorításnak az ellenére, ami történt. Ebből ilyenkor inkább azt kell kikövetkeztetni, hogy amennyiben ez az anyagi megszorítás nincs, akkor vajon mi mindent lehetne még csinálni? Tehát ez motivál engem is, a kollégáimat is. Bízok abban, hogy ennek van valami meritokráciai ereje, hogy valaki még ezzel foglalkozik. Naív nem vagyok, de azért bíznom ebbe kell, és azt gondolom, hogyha van valamiféle olyan megtartó vagy visszatartó erő ezügybe, hogy ne lehessen tovább gyepálni minket, vagy ilyen bogzsánként használ minket, mert vagyunk a legközelebb, minket lehet a legkönnyebben, és nagyon gyakran a szlovákiai magyar politikumra, a segítségre nem lehetett számítani, ez a tapasztalat, remélem, hogy ez ügyben is történik egy változás. Így megpróbáljuk a saját módján ezt oldani, és az egyik legjobb módszer az, hogy az ember profi, első osztályú, nemzetközi visszhangra számítható projekteket hoz létre.
1: Egy helyen azt nyilatkoztad, vagy így nehezményezted, hogy szinte visszhang nélkül maradt az, hogy így lecsökkentették 4 párral a létszámotokat?
0: 8 emberrel, igen. Igen, mert nem nyafogtam valószínűleg, vagy nem nyafogtunk sokat, hanem egyszerűen bemutattuk. Ez 1/2 évvel azelőtt volt, hogy a Pupek bemutatója megtörtént volna, mindenki azt látta, hogy leszerződött előadások vannak, végigjártuk a Magyar Állami Népkiüttessel, Galántától, nem tudom, Rozsnyóig az ősz folyamán a Dél-Szlovákiát, egy rakás gyerekelőadás, különböző Avignon, meg nem, ahogy említettük, a több előadás, és akkor emellett úgy elsikadt, hogy valaki megkérdezi előadás után, most Komáromban is volt olyan, hogy ti csak ennyien vattok? Hát a 13 ember szerintem nem olyan kevés, de aki néptáncos szemmel néz, és

0: Az van szokva, hogy a szoknyák verik a színpad szélét, és ez a lényeg, annak értem, hogy ez kevés. Tehát tőlünk Pozsonytól nyugatra ez egy irdatlan nagy létszámú csapatnak számít, Pozsonytól keletre pedig kis létszámúnak számít.
1: Mert még erre vagyunk szocializálódva, hogy ilyen nagy együttesek egyszerre mozognak a színpadon, egyszerre csapásolnak, és még úgy optikailag ezt várjuk el, mint nézők?
0: Én azt mondanám, hogy nem még, hanem újra.
1: Újra?
0: Igen. Tehát ebben van egy 15 éves visszafele tekingetés, a kultúr politikának köszönhetően, erről többször beszéltem, meg akár beszélhetünk most is róla. Ebben, hogyha valaki megnézi a Pupek című előadást, 15 percben dolgozzuk föl ezt a performatív áldozatiság, a szláv lélek körüli irodalom, a Kundera szavain keresztül, és ezt hozzuk példánként. Ez néha megmosolyogtató, néha elkeserítő, néha kiábrándít, de hát ezek is mi vagyunk, igen.
1: Hát évelején, vagy az év első hónapjaiban voltál már itt a stúdiónkban, akkor Jakubecz Lászlóval beszélgettél, többek között a Pupekről is, az visszahallgatható, de ha már említetted, Komáromban voltatok szombaton, milyen volt, hát gondolom nektek már minden előadás, hát szóval egy volt a sok közül, de azért Komárom, az gondolom, ott mindig jó fellépni.
0: Igen, nem így nézem a dolgot, hogy egy a sok közül, ez volt a 28. Pupek előadás. Azért jó ez, mert mi nagyon gyakran ugye Prágában bizonyos részeket csehül játszunk, magyar fölirattal, közben azért a 80%-a mindig magyarul megy. Most legközelebb 14-én, mikor láthatnak minket Pozsonyba, ott szinte az egész darab magyarul megy, és szlovákul föliratozzuk. Komáromban az volt a dilemmánk, hogy csináljuk meg azt a verziót, amit Budapesten csináltunk március végén a Magyar Zeneházába, vagy csináljuk meg azt a verziót, amelyiket Pozsonyba szoktuk. És akkor az volt a döntés, hogy csináljuk meg azt, amit Pozsonyba szoktuk, ergo nagy része magyarul ment, de voltak szlovák feliratok, mert itt egy picit ez a darab játszik a nyelvvel is, hiszen a közép-európaiság mellett elkerülhet, nem mehetünk el amellett, hogy itt nem mindenki egy nyelven beszél, és hogy valamiféle toleranciának ezügyben lennie kell. A közönség pont ugyanúgy állt a előadás végén, mint amikor decemberben ott voltunk Komáromba a Hegyeknek Völgyével című előadásra, amit a Magyar Állami Népviselővel csináltunk. Ez egy másik megközelítés, tehát nyilván itt nem regionálisan mutatjuk be a táncokat, nem kimondottan arról szól, hogy egy-egy tájegység viselete vagy tánca mennyire szép. Mi ebből dolgozunk, ezt használjuk, ez az egyik feladatunk, de próbálunk egyrészt nagyobb optikával ránézni erre a világra, amit népművészetnek hívunk. A másik oldalon, hogy a világ legtermészesebb dolga, nem akarom leszpoilerezni, de azt, hogyha Prágában, Varsóban és Budapesten történik 4 hónap alatt valami nagyon hasonló dolog, akkor lehet, hogy mégiscsak a fű alatt van valamiféle olyan közös lelki világ, amire azt lehet mondani, hogy Közép-Európa.
1: Én sajnos nem láttam a darabot, de hogy most megnéztem a képeket, meg az ilyen beharangozó videókat. Hát ez a Pupek azért nem ez a klasszikus darab, ami így az embereknek először eszébe jut arról, hogy egy néptánccal kapcsolatos bemutatóra jönnek. Elektromos gitárt láttam a színpadon, ilyen eléggé elnagyolt jelmezeket, ugye úgynevezett modern ruhába táncoló táncosokat. Akkor ezek szerint képesek vagyunk ezt is befogadni?
0: Igen, de én akkor kicsit, hogyha erre van idő, én fölvenném ezt a fonalat. Nincs olyan, hogy klasszikus néptánc előadás. Tehát ez egy teljesen klasszikus darab, amit mi csinálunk, teljesen ismert eszközöket használ, van benne egy utalásra az elején az ókori görög színházra, tehát minden színház gyakorlatilag 2000 éves eszközöket használ, ami miatt mondod, és mert tudom, hogy miről beszélünk, tehát itt arról van szó, hogy a néptáncnak az a megfogalmazása, hogy frontálisan bemutatunk táncokat viseletbe, ez is a színházi szempontok alapján értékelhető, és megszoktak rá ezen sértődni esetleg valakik, de én járok zsűrizni az országos minősítőre Magyarországon, és ennek az a neve, hogy revű. Tehát a revű eszközei, az uniszónó, az egyszólam, a tempó használata, ezek ismert dolgok. Ez a második világháború után a mojszejevi kultúrfölfogásnak köszönhetően elterjedt, akkori államokban létrejöttek a hivatás együttesek ennek a mintára, és nyilván ez hatott az amatőr mozgalom, mozgalmakra is, és itt kellett a táncház mozgalom a 70-es évek elején, Sebő Ferenc, Halmos Béla, Timár Sándor, Martin György nevéhez kötődően, ami ezt a színpadi gondolkodást egyáltalán megújította, tehát megváltoztatta ezt a frontális, revűszerű néptánc bemutatását, és erre viszont azt mondom, hogy az elmúlt 10-15 évben viszont ez történt egy hátra arc, és igaz, hogy autentikus tánccal, autentikus zenével, de ha megnézi az ember, hogy mik azok az eszközök, amit az előadó művészet használ, azért mégiscsak ugyanott fogunk tartani, hogy 120-130 éve a Moulin Rouge-ba, a Kánkán, az egy sorban uniszónó volt. Attól, hogy én eredeti borzovai vasvári verbunkot fogok táncolni, attól még eszköztárában ez egy revű. Ezt csak azért mondom, mert mindannyian tudjuk, én is csináltam ilyet, tehát nagy félreértésese. Ez egy közkedvelt forma, én meg bízok abba, a nagy elődöknek is köszönhet, hogy a néptánc ezen kívül másra is alkalmas. Hiszen a paraszt embereknek, akiket én megismertem falun is, nem kimondottan a maga mutogatás volt csak a célja, hanem ők ezzel a kultúrával éltek, ezzel temettek, ezzel adták férhez a lányukat, tehát egyszerűen ezt ők használták, és ezt próbálja egy picit az a fajta táncináz, amivel mi foglalkozunk, a jelen korát fölhasználva, témáit megérintve, nekünk fontosak az emberek, emiatt foglalkozunk az ő problémáikkal. Tehát ezt ezen a nyelven próbálják megfogalmazni, hogy igazából csak ennyiről van szó, és ebbe az értelembe véve a Pupek egy teljesen klasszikus színházi előadás. Igen, tánc, az a tánc és a zene az egy komoly eszköz ezügybe, és kifejező, ez fontos is, ezért tudunk valamilyen szinten nemzetközi viszonylatban is könnyebben ott lenni, akár mindegy verbális megközelítésbe, de én már nem szeretnék elmenni amellett, hogy mindig azt fogjuk hallgatni, hogy az, amit mi csinálunk, az valami borzasztóan unortodox, és nem tudom mi, ugyanis volt ebből néhány hete galántán egy félreértett probléma, és nem szeretném, hogyha ezt még mi, ezt a típusú gondolkodást habosítanánk.
1: És szintén érdekes, és nem tudom mennyire köztudott, hogy ti mondjuk a Pupeket a Szlovák Nemzeti Színházban is bemutatjátok, és ha jók az információm, akkor legközelebb június 14-én is játszátok, tehát akit érdekel a hallgatóink közül, akkor ott megtekintheti ilyen patinás környezetben is. Ezt hogy értétek el? Ilyenkor az ember, hát gondolom, valami ismerettségnek kell lennie, de hogy bementetek és mondtátok, hogy na hát itt vagyunk, mi fiú szívek, és akkor mit szeretnénk a Szlovák Nemzeti Színházba, és akkor meg kell beszélni, hogy is lesz a nyelv, hogy is lesz a feliratozás. Szóval ez hogy megy?
0: Hát nem így. Tehát a lényeg a következő, hogy gyakran kérdezik azt, hogy Prágába vagy Varsóba hogy megyünk el. Nincs a mögött semmi titok. Tehát mi a nagy részét az előadásainknak eladjuk. Tehát mi létrehozunk produktumot, eladjuk. Van olyan is, amikor valaki minket meghív, de mi megkínáljuk. És az van, hogy bizonyos komolyabb reputációjú helyekre, hiába akarod te oda bejuttatni az előadást, hogy megvegye valaki, vagy csak bérelni szeretnéhet, amennyiben formailag, tartalmilag, szakmai szempontból nem üt meg egy bizonyos mércét, akkor ezt nem fogadják be. Na most ez van az egyszeri előadásnál. Az, amikor már többször mész vissza ugyanarra a helyre, ott egész másról van szó, ott arról van szó, hogy a színház vezetése, vagy a játszóhely vezetése úgy érzi, hogy beleilleszkedik abba a portfólióba, beleilleszkedik abba a világba, ami a sajátja annak az adott intézménynek. Ezért, amikor gyerekkorunkban eljárunk ide-oda versenyezni, szavaló versenyre, ebbe a műfajba már nem igazán vannak versenyek, számunkra az az elismerés, hogyha azt tudom mondani, hogy a Szlovák Nemzeti Színházban két havonta lehet minket látni magyarul, egy Kundera darabbal, vagy lehet minket pont ugyanígy látni magyarul az egyik legendásabb magyar színházba, az Átriumba, például Budapesten ugyanúgy háromszor, de lehet látni a Magyar Zeneházába is, vagy Prágába, a Svandorgyi Vadlóba. Tehát nekünk ezek elismerések, ezek olyan visszaigazolások, amikre nem lehet befizetni, amiket nem lehet telefonon elintézni, amikre nem lehet beköszönni, és az, hogy ezek az előadások pedig ismétlődőnek, ez néző is kell. Az azt jelenti, hogy mindamellett, ahogy te is fogalmaztál, hogy esetleg nem egy standard néptánc előadás, ennek ellenére megtelik emberekkel, ahol anyagi megfontolástól függetlenül, vagy függően akár gyakran 25-30 eurót ki kell fizetni, és ennek ellenére a Szlovák Nemzeti Színház stúdió színpada, ami 100, nem tudom, 80 ember, megtelik, és megtelik rendszeresen, most már negyedszer, de az Átrium is így volt, és nyilván Prágában kicsit kevesebben vannak, Varsóban szintén nem vagyunk olyan ismertek, de pont ugyanúgy áll a közönség, mint a szülőhelyemen Párkányban. Tehát itt egész másról van már szó, arról nem is beszélve, hogy Avignonban például tavaly a Színházi Fesztiválon a avignoni közmédia, a France TV, aki összeállít egy 10-es listát, ott 7 in fesztiválos ajánlás volt, és 3 off program, ebbe a 10-es listába a Pupek is benne volt. Tehát, hogy ezek számunkra azok a visszaigazolások, amik esetleg gyerekkorunkban egy-egy oklevél, vagy valami ilyesmi, tehát, hogy ez segít abba, hogy tudjuk, hogy igen, jó úton járunk, igen, ennek van értelme, és igen, szeretnénk valami egyéni arculatot, egyedit alkotni ezen a színházi, táncszínházi piacon.
1: Hát, mert erre utaltál, így kisbojtár táncosaként gondoltad volna?
0: Mit?
1: Azt, hogy egyszerűen a Nemzeti Színházban fogják a darabodat játszani.
0: Hát most azt kéne mondani, hogy nem, de én igen. Nem, tehát nem gondoltam volna. Azt tisztázzuk, hogy abban igazad van, hogy itt nálunk nem csak Pozsonyban, hanem Szlovákia, Magyarországon már kétszeresen vagyunk hátrányban. Tehát a színházon belül a táncszínház egy kicsit itt ilyen megtűrt kategória. Aztán itt van ez a szlovák-magyar dolog, hogy mégis csak egy kisebbségi nyelven játszunk Szlovákiában. De ha átmész Budapestre, akkor te mindig csak egy határon túli maradsz. Hogyha elmész Nyugat-Európában, mindig csak egy Kelet-Európában. Tehát, hogy mi azért több mindennek a határán mozgunk, de ezt én megpróbálom előnyünkre fordítani, és ez egy hosszabb ideje tartó stratégia. Nem könnyű, de hogyha Kunderát valaki ismer, akkor nem biztos, hogy az a legjobb élet, amelyiken csak úgy végsiklik az ember, hanem az, amelyikbe akadályok jönnek szembe, és meg lehet oldani. Hát én ezt a másodikat csípem.
1: Hát ugye, hogy elviselhetetlenül könnyű legyen az élet, ez igen, a lényeg Kundera szerint. Továbbra is a Hégli Dusánnal, az Ifjú Szívek Táncszínház művészeti igazgatójával beszélgetünk, és most már térjünk rá arra, hogy június 13-án lesz a bemutatója Székely Csaba 10 című darabjának az Ifjú Szívek tolmácsolásában. Hát ez megint egy olyan dolog, ha jól fogtam fel, amibe eddig még nem vágtátok a fejszéteket.
0: Részben igen, tehát azt tudni kell, hogy a Covid óta a egyik oldalon a Prózai Színház kapcsán, a TREP platformmal, tehát a pozsonyi magyar egyetemistákkal, akik a színművészetén végeztek vagy jártak akkor, mi különböző projekteket hoztunk létre. Ebbe illeszkedett az Ádám Almái, az Akcent, amit már mi gyártottunk, a Professzorka, amit közösen hoztunk létre, és jelenleg Székely Csaba 10 című drámáját egy éve dolgozunk azon, hogy ez valahogy ide kerülhessen, tehát annyit kell erről tudni, hogy ez az egyik legtöbbet díjazott portás magyar dráma, Székely Csaba egy erdélyi szerző, több ismert műve is fut.
1: És a bányavakság, vagy bánya trilógia.
0: Így van, igen. Már a Professzorka kapcsán, de ha visszamegyek 2018-19, akkor Partinagy Lajos Barbaro című darabját csináltuk, és lefordítottuk szlovákra, Milan Lasicával ment, lefordítottuk franciára, ahol Jean Marbarral csináltuk, hogy van egy olyan, pont az előbb említett ilyen határokon mozgás kapcsán, hogy én azt gondolom, hogy a magyar irodalmat, vagy a dráma irodalmat meg kell ismertetni más nyelveken, és így jut el máshoz. Krasznahorkai László sose kaphatott volna irodalmi Nobel-díjat, ha nem fordítják le más nyelvekre. És ebből kifolyólag, mivel nem nagyon tudunk magunknak megengedni egy zsákutcát, keressük azokat a lehetőségeket, amivel egy például most ez esetben Székely Csaba 10 drámája, ami fontos, a drámairodalomnak egy fontos darabja lehet a jövőben, vagy már most az, ezt lefordítjuk szlovákra, és ezt fogjuk játszani. Most azt tudni kell, hogy ez a Szíveknek egy saját projektje, tehát ennek semmihoz nincs köze. Ez úgy lett fölépítve, hogy amikor fölkértük az alkotókat, Hégli Bencét, Csikmát Katit, a színészek közül Rebeka Polákovák, Kamil Mikulcsik, az Örkén Színházból Fica Istvánt, vagy Bandorévát, Katona Esztert, és még a többieket, akkor az volt a szándék, hogy egy olyan együttműködés jön létre, akár Pest, vagy ahogy Rebeka Polákovát mondtam, a Szlovák Nemzeti Színház között, amelyik itt Pozsonyban találkozik össze, ezeket a színészeket csak ebben az összeállításban lehet látni, és csak itt nálunk, és csak Székely Csaba 10 című drámájának kapcsán. Igen, ezt szlovák nyelven fogjuk játszani, magyar felirattal, mert hogy van másik 4 darab, amit meg magyarul játszunk szlovák felirattal, és az az egyik fő célunk, hogy itt Pozsony belvárosában szlovákul meg lehessen nézni, és meg lehessen érteni azt a világot, amelyet Székely Csaba olyan remekül színpadra tud alkalmazni. Tehát ez az egyik célunk, igen.
1: És itt ezt azért így kihangsúlyoznám, hogy Ez egy színházi produkció lesz. Szóval nem egy táncszínházi, hanem egy színházi produkció.
0: Ez egy klasszikus értelembe vett prózai darab, bár a klasszikussal rögtön vitatkozna velem mindenki, már maga a szerző is valószínűleg, mert hogy egy nagyon atipikus formáról van szó, ezért is ez a sok díj. Akkor mondjuk el azt, hogy a 10, az a 10 parancsolatról szól. Székely Csaba valahol olvasva ezt a többiek is említették nekem, hogy azt mondta, hogy azért írt egy ilyen darabot, mert szerette volna megnézni, hogy hogyan állunk a 10 parancsolattal mi ma emberek. Én meg még hozzátenném, hogy az Ifjú Szívek Táncszínházak nem az az első olyan darabja, belértve a Fine Tuningot, ami Avignonban Tournesol díjat kapott, vagy akár a Barbarót, vagy akár a Pupeket is, ami olyan témákkal foglalkozik, ahol a aktualitás összefügg esetleg a hatalmi eszközökkel, hogy használta fel a hatalom a kultúrát, vagy éppen más. Azért is aktuális a 10, mert nagyon gyakran a politikum hivatkozik hagyományaink, a kereszténység kapcsán ezekre a értékekre, vagy szabályokra nyugodtan, és ez a darab eléggé tűpontosan megpróbálja körbejárni azokat a dilemmákat, amik ebből fakadhatnak. Én néha bejárok a próbára, látok belőle ezt-azt, még nem láttam, de nagyon bízom abban, hogy ezt a karcosságát, ezt még a többiek, már hogy az alkotók és a színészek ezt még tovább mélyítik, úgyhogy az igazán ott maradjon nyomként mindenkibe, aki ezekre az előadásokra majd ellátogat.
1: Láttam egy ilyen videót, amit Fica művész úr tett közé, és mondta, hogy neki azért most így ezzel meg kell küzdeni a szlovák nyelvvel, mert már évtizedek óta nem játszott szlovákul. Úgyhogy még ebbe is van ilyen bátorság ebben a darabban, hogy ezeket így összefésülni a szlovákat, magyarokat, szlovákiai magyarokat, hogy ez így együtt működjön.
0: Hát ezek vagyunk. Tehát Fica István, én nagyon örülök, hogy elvállalt, ő érsekújvári származású, de több mint, nem is tudom, 15 éve Budapesten az Örkény Színház tagja. És ha már megemlítettük, akkor múlt héten volt nálunk egy másik ilyen ikonikus előadás, a Bíró Kriszt, aki szintén az Örkény színésze, Sparti Nagy Lajos, velük hosszú évek óta tartó szoros kapcsolatunk, a Krisztával más kapcsán is dolgoztunk már együtt, Parti Nagy Lajos írta nekünk a Barbarót, és amikor arról lett egy lehetőség, hogy az Ibusárt, ami 20 évig ment Pesten az Örkénybe, elhozhassuk ide, akkor elhoztuk, de tulajdonképpen igen, a Pista, a Fica Pista attól, hogy nem játszik szlovákul, bizonyára szükség volt neki is arra, hogy erre fölkészüljön, de mi erről beszéltünk, meg is hallottam ezt, hogy nagyon szeretett volna, meg szívesen csinálja ezt. Úgyhogy ez, én azt azért hozzátenem, hogy itt élünk évtizedek óta, és tudunk nagyon rosszakat mondani, halljuk, hogy mer a szlovák nyelv, megfordítva, meg a magyar nyelv, meg itt most is egy kicsit van ilyen célzatosság arra, hogy lehetne fölpiszkálni ezt a kicsit ilyen nacionalista dolgokat, akár nyelvtörvény, meg a mit tudom, a palacsinta, vagy lángos, vagy nem tudom, bármi kapcsán. Én nem fogom hagyni magunkat, és nem is vagyok hajlandó, és nekem nagyon jó, hogy olyan szlovákokkal és olyan magyarokkal tudok együtt dolgozni, sőt találkozni, akik erre nem kaphatók, és sőt ezügybe tudnak tenni is, hogy ez már ne tudjon újra lángra kapni a 90-es éveknek a nacionalizmusa.
1: Tehát június 13-án lesz a Székely Csaba 10 című darabjának a bemutatója az Ifjú Szívek székházában, és gondolom utána is lesznek bemutatók, tehát mindenkit arra biztatunk, hogy menjen el, nézze meg. Szerinted mennyire van benne így a pozsonyi, vagy tágabb értelemben a szlovákiai magyar, vagy a szlovák köztudatban az, hogy létezik egy Ifjú Szíveknek egy ilyen központja, egy színház terme, és hogy ott folyik egy ilyen színházi munka?
0: Hát egyik oldalon tudom, hogy benne van, a másik oldalon meg sose eléggé. Tehát amire nem marad kapacitásunk, nem tudunk eljutni a nézőinkhez, mert nem tudunk marketingre költeni. Tehát a többek között az, hogy szóbeszéd kapcsán jutnak el az emberek a Szlovák Nemzeti Színházba, de mondjuk a márciusban két hónap előtte már nem volt jegy. Azt mondjuk ki, a suttogó propaganda a leghatékonyabb. Csak nem vagyunk hozzá elég jók. Szóval egyik oldalon nehéz, a másik meg valóban az van, hogy itt vagyunk a belváros közepén. Ezt nehezebb elhinteni, mint azt, hogyha Avignonból vagy Varsóból hazajövünk, mert az mindenkit érdekel, azt mindenki tudja, tehát mi ott nem csak a szlovákia magyarságot, hanem a komplett magyarságot is képviseljük, vagy Szlovákiát is, tehát hogy van itt egy ilyen dolog, hogy van olyan francia a heti lap, amelyik kétszer írta le a szlovákia magyar szókapcsolat, az egyszer, amikor a Malina Hedviget megverték, meg akkor, amikor mi a Fine Tuninggal díjat nyertünk. Ez egy nagyon másik világ, de az tény, hogy több sajtóhír jelenik meg Avignon vagy a külföldi útjaink kapcsán rólunk, például Magyarországon, vagy idehaza, mint egy ilyen komáromi előadás kapcsán, vagy egy bozsonyi szlovák nemzeti színházbéli előadás kapcsán. Ezt át kell értékelni, ez valószínűleg most itt ülök az egyik rádió stúdiójába, de ezt a szlováki magyar sajtónak is át kell gondolnia. Én tudom, én is tudom, hogy mire kattint az ember, én is tudom, hogy az emberek ezzel foglalkoznak, de tulajdonképpen az, amit mi csinálunk, az gyakorlatilag mindenkit érint. Úgyhogy a sajtónak is köszönhető az, hogy mennyit lehet rólunk tudni. Én köszönök minden lehetőséget, és mindig nyitott leszek erre. Bárkit szívesen látunk, azt hozzátenném, hogy Székely Csaba 10 című drámáját csak Pozsonyba, és csak nálunk lehet majd látni, rögtön 16-án is, júniusban, majd ősszel újra, és utána reményeink szerint havonta, de legkésőbb két havonta mindig látható lesz.
1: És ha már ennyiszer említettük Avignont, és hogy tovább szithasd a szlovákia-magyar sajtót, mondtad, hogy az érdekes, hogy az a
0: nem
1: hír, szitta, hogy...
0: Nem szitta, ne túlozzunk, nem szitta.
1: Akkor megfetted, hogy ez egy érdekes hír, hogy ti most idén nem juttattok el, vagy nem mehettek el Avignonba, miközben mikor elmentek, akkor meg sokkal kevésbé érdekes hír, hogy a nem az sokkal érdekesebb, mint az igen, vagy a siker. De hát akkor azért nagyon röviden mondd el, hogy miért nem jutottatok ki mégiscsak.
0: Mehettünk volna, ez a legszörnyűbb benne, tehát nem arról van szó, mert a Pupekkel tavaly eleve már korábban kellett hazajönnünk, mert ennek anyagi okai voltak. Tehát ez engem rettenesen bánt. Tehát ezzel függ össze az is, hogy idén nem tudunk oda, de mehettünk volna, három színházba is mehettünk volna, és fogunk is menni más kapcsán, tehát kicsit át értékelni ezt. Én nagyon bízom abba, hogy valami történik itt a kulturális politika kapcsán, mert nem akarok ebbe belemenni, sok minden nincs ez ügybe itt rendben. És visszatérve pedig a szlovákia-magyar sajtóra, nem szittam meg, nem fettem meg, hanem a lényeg az, csak megneveztem. Tehát azt azért tisztázzuk, hogy van a sajtó piacnak egy nagy hányada, amelyik gyakorlatilag nem vesz tudomást az ifjúszülyek táncszínházról. Ez összefügg valószínűleg a magyar kultúrpolitikával, bízom abban, hogy ez majd változik, de ez nem egy egyéves probléma, ez egy 15 éves probléma. Én mi nélkül természetesen megvagyunk, tehát hogy semmi gond nincs, de hogy valaki, ha csak egy sajtótermékből tájékozódik, és ott nem található meg, akkor az nagyon nehezen fogja megtudni, hogy a szlovák nemzeti színház vagyunk, ez így van. De ezek olyan dolgok, és a világunk olyan, hogy egy ilyen több törésponton vagyunk széttöredezve, nincsenek átjárások, és mondjuk ki, hogy meg is lehetnek, leélheti valaki úgy az évtizedet, hogy nem megy át a másik buborékba. Ezt valahogy mégiscsak majd össze fog kelni fésülni, és ez a kultúra az egy remek kötőanyag arra, hogy legyenek közös olyan dolgaink, amiben nincs vita. Tehát ez az egyik. Úgyhogy ezért lenne ez egy fontos dolog, de nem a sajtóhelyzetet is ismerem, tehát teljesen megváltozott az elmúlt 10 évben ez. Én csak mondtam, tehát, hogy tudjuk mi tájékoztatni az embereket, mert aki akar, az ma már tájékozódik a Facebooktól kezdve az Isten keresztül mindenhogy. Itt csak arról van szó, hogy mi miatt alakulhatott ki esetleg egyáltalán az a forma, hogy hát a szívekről nem hallunk, vagy nincs ott, vagy nem tudom mi. Ez egyik dolog. És a másik, hogy igen, van egy olyan része is, ezt is gyakran elmondom, hogy bizonyos helyeken való megmutatkozást én tudatosan, ez egy stratégia, kerültem, mert az elmúlt 5-10 évben különböző okoknál fogva átpolitizálódott, nem szerettünk volna részt venni olyanok helyeken, nem szerettük volna azt hallani, hogy valaki az előadásunk előtt brüsszelezik, meg nem tudom mit, tehát egyszerűen ezt elkerüljük, sajnos egyre több ilyen hely lett, ezáltal sajnos egyre több helyről szorultunk így ki, de ez az én döntésem, vagy a mi döntésünk, nem mások döntöttek így, és ezt továbbra is fogom tartani, tehát én színházban, amikor elmegyek, nem szoktam látni, hogy polgármesterek vagy pártelnökök beszélnek ott. Ez csak a néptánc előadásokon szokás. De a miénken ez se volt szokás. Szóval ezt nem azért mondom, hogy nem látjuk szívesen, mindenkit szívesen látunk ott az első sorban, akár, de egyszerűen az, hogy mennyire vagyunk kultúrnemzet, amit nagyon szívesen hangoztanak, azzal is összefügg, hogy hogyan kezeljük a saját kulturális rendezvényeinket, kultúránkat, mert ennek közösnek kell maradnia, nem szolgálhat arra, hogy minket megosszon.
1: Hát nagyon kár, hogy csak 5 percünk van a műsoridőből, úgyhogy erre valószínűleg egy külön műsort is rászánhatunk, hogy valóban, hogy miért néznek ugyanúgy ki az ünnepségeink, mint 40 éve, miközben az egész világ megváltozott, és valahogy mi nem vagyunk képesek ezt követni, és akkor ennek még vannak mindenféle politikai fel- és lehangjai. de tényleg pár percünk maradt már csak. Kérlek, mivel én most kivételesen vagyok Pozsonyban, ugye én alapvetően Kassáról sugárzok, és mielőtt elkezdtük a beszélgetésünket, mondtad, hogy azért készültök az úgynevezett keleti tájakkal, és csak hát az is már anyagilag megterhelő, de azért, ha most felkeltettük az emberek érdeklődését, hol láthatnak titeket, így, hogy mondjam, a Csallóköztől keletre is.
0: Tehát mi most nekünk ez a Pozsony lesz az utolsó előadás, utána jön egy pihenő, és szeptembertől októberig viszont gyakorlatilag majdnem 40 előadásunk lesz. Egyik oldalon a Pupekkel, ez lesz Kassán a Kunsthalléban, lesz Füleken, lesz Galántán, és emellett pedig megyünk ki a Tánciskola 3-mal, ennek most márciusban volt a bemutatója Budapesten a Magyar Zene Házában. Ez egy családi program, tehát ezt délelőtt is játsszuk gyerekeknek, van egy interaktív része este is felnőtteknek, ez egy klasszikusabb, hogyha úgy tetszik, néptáncosabb előadás, és ezzel gyakorlatilag talán kétszer is megfordulunk. Tudom, majd most a fülekiek megsértődnek, hogy őket keletnek hívom, de nekünk az is messze van, de nagyon örülünk, ezt hozzátenném, hogy annak kimondottan örülök, hogy Füleken, akár Párkányban is jártunk, és Dunaszerdején is a Pupekkel, hogy nyitottak azok a kultúrházak vidéken, a vidéki járási székhelyeken, vagy nagyobb városokban, vagy akár falvakban is, hogy nyitottak arra, hogy na, hozzátok csak el ezeket a táncszínházi darabokat, amivel itt bejártátok Közép-Európán, mert a mi közönségünket, a mi közönségünket ez is érdekli. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom, hogy meg tudjuk mutatni azt is, ne kelljen csak a fővárosba följönni, hogy valaki egy ilyen kortársabb megközelítésben nézzen színházat vagy táncszínházat, hanem hogy biztosítsanak a kultúrházak teret ilyen formában is, még akkor is, hogyha én is, és más is tudja, hogy sikert elérni egy friss csárással könnyebben lehet, én értem. De higgyék el nekem, hogy az a tapasztalat, hogy az embereket ez érdekli, az emberek fogékonyak rá, megérinti őket, és valójában nem ugyanazt a sikert okozza, mint egy jó friss csárdás az előadás végén, de az az igazság, hogy pont ugyanúgy állnak az emberek, csak más miatt. És ezt ne vegyük el tőlük. Tehát, hogyha valakit érdekel, mi a Pupekkel nagyon szívesen jövünk bármilyen vidéki városba.
1: És most már valóban csak egy percünk van, de így, ahogy mondod ezt a kelet-közép kérdést, igen, a rimaszombatiak, meg fülekék megsértődhetnek, mert ők a régi értelmezés szerint is középiek, és, vagy középszlovákiaiak, de hogy te mind Párkányi, azért azt te is érted, és erről is egy műsort lehetne összehozni, hogy még Párkány is kelet tulajdonképpen valamilyen szinten, mert már az is így kiesik ebből a fősodorból.
0: Na most én bedobok egy követ az állóvízbe. Nekem Királyhelmec is nyugat, meg Kassa is nyugat. Tehát amikor én értem ezt a dolgot, mert én is úgy nőttem fel, hogy ment ez végig, de nekem kimondottan unszimpatikus volt, mikor 2014-ben azután, ami történt, itt elkezdődött egy következő törésvonal húzás, hogy a kelet meg a nyugat. Nekem Kassa nyugat. És hogyha nem nyugat lesz, akkor én lehet, hogy már nem fogok oda menni. Tehát ha én már Kassát nem tartom nyugatnak, vagy Helmecet, nekem Kijev is nyugat. Szóval, hogy én értem ezt a dolgot, de én szerintem fölösleges ilyen mantineleket fölhúznunk, főleg ennek a 400 ezer magyarnak, aki itt él. Tehát, hogy mintha nem lenne, mindentől fogom, még a szemüvegeseket megkülönböztethetjük, persze.
1: Hát gyakorlatilag egy ilyen közepes méretű városkányian vagyunk. Ahogy szokta mondani egy kedves ismerősöm, az értelmiségünk egy tornaterembe beférne, de most már ilyen kicsit furcsán, kurtán be kell fejeznünk a mai beszélgetésünket. Az előző percekben Hégli Dusánnal, az Ifjú Szívek Művészeti Igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ilyen érdekes dolgokat is számba vehettünk.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormányfő szerint Szlovákiának nincs szüksége szélerőmű parkokra. Irán újabb csapásokkal fenyegeti az Egyesült Államokat. Kelet felé átvonul az ország felett az éjjel érkezett hidegfront, délután 18 és 24 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Hallgassák meg a részleteket. Az ország energiagyártási összetétele és atomenergetikai terveinek köszönhetően Szlovákiának nincs szüksége szélerőmű parkokra, jelentette ki a kormány mai ülése után Robert Fico kormányfő. Hozzátette, Szlovákia nettó áramexportőr és minden szomszédos országgal össze van kötve az energiahálózata. A világ élvonalába tartozunk a 85%-os karbonsemleges energia előállítással. Fico hangsúlyozta, bár a helyreállítási terv adminisztratív kötelezettségeket ír elő, ez nem jelenti azt, hogy szélerőmű parkokat kell építeni. A kormány inkább a nukleáris energia fejlesztésében látja a jövőt, és ezen az állásponton nem kíván változtatni. Technikai meghibásodás miatt akadozik a digitális okmányok ellenőrzések, közölte a belügyminisztérium. A probléma úgy jelentkezik, hogy nem jön létre kapcsolat az okmányt bemutató személy és az ellenőrzést végző rendszer között, ezért a szolgáltatás ideiglenesen korlátozott. A tárca szerint a hiba a technológiai szolgáltató oldalán keletkezett. Hangsúlyozták, nem biztonsági incidensről van szó, és nem történt jogosulatlan hozzáférés vagy adatvesztés. A felhasználók adatai továbbra is biztonságban vannak, a minisztérium szakértői a szolgáltatóval együtt dolgoznak a probléma megoldásán. Szlovákia nem támogatja nukleáris fegyverek telepítését a saját területére, ezt Robert Kaliňák védelmi miniszter mondta a kormányülés után. A nyilatkozat azokra a sajtóhírekre reagál, amelyek szerint az Egyesült Államok újabb európai NATO tagországokban helyezhetne el atomfegyvereket. Érdeklődésüket elsősorban a keleti szárny államai, köztük Lengyelország és a balti országok jelezték. Kaliňák megérti Varsó álláspontját és elismeri, hogy Lengyelország a NATO egyik kulcsországává válik. Hangsúlyozta azonban, hogy Szlovákia nem híve a nukleáris fegyvereknek. További rakéta és dróntámadásokkal fenyegette meg az Egyesült Államokat Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hameneinek a tanácsadója. Azt mondta, minden amerikai csapásra azonnali és erőteljes válasz érkezik. A feszültség már nő a térségben, az amerikai támadások után Irán rakétákat indított Kuwait és Bahrein felé, de ezek nem találták el célpontjaikat, illetve a légvédelem elfogta őket. Eközben kérdésessé vált a tűzszünet meghosszabbítása. Iráni források szerint megszakadtak az egyeztetések, míg az amerikai elnök azt állítja, hogy a tárgyalások továbbra is folytatódnak. Több százan tüntettek egy izraeli turistahajó érkezése ellen a Pireuszi kikötőben, Atén közelében. A demonstrációt baloldali szervezetek és szakszervezetek rendezték. A résztvevők Izrael gázai fellépése ellen tiltakoztak, és a palesztinok támogatását követelték. A megmozdulás békésen zajlott, rendőri jelenlét mellett a hasonló akciók ugyanakkor megosztják a közvéleményt, egyesek a turizmusra gyakorolt hatásuk miatt bírálják őket.
0: Időjárás.
1: Ma napközben kelet felé átvonul az ország felett az éjjel érkezett hidegfront, a délutáni időszakban már a középső és keleti térség fölé is áthelyeződik a labilis, szórványos záporokat, zivatargócokat adó légtömeg, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam, szakadozni kezdhet a felhőtakaró. Felhőszakadással, kifutó széllel, esetleg jéggel is kísért viharos zivatargócok kialakulásának a délkeleti országrészben kedvez leginkább a légköri helyzet. A délután folyamán 18 és 24 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet Ifjúság falván a főúton mindkét irányban egy kék Skoda Octaviából. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Kultermix, a Pátria Rádió popkulturális beszélgető műsora, érdekességekről, aktualitásokról, határon innen is túl. Állandó beszélgető társaim Pászmár Lívia, a Pátria Rádió Szövegköz című irodalmi műsorának a szerkesztője. Szervusz, Lívi!
1: Szia, Szabolcs, köszöntök mindenkit!
0: Valamint Mészáros Áron és Rizsavi Pál, webadminok, sziasztok!
2: Sziasztok, köszöntök mindenkit!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát a mai műsorunknak is az lesz a menetrendje, hogy megkértem, hogy hozzatok egy-egy érdekesnek tűnő hírt, amit így bedobtok a közösbe, és ezt megbeszéljük. Na, jelentkezzen az, aki kezdeni akarja. Múltkor Livi volt, most ne legyen ő. Nem tudom, Áron.
2: Én nem egy hírt hoztam, hanem sorozatot hoztam, ami nagy hatással volt rám az utóbbi hetekben, ez mégpedig a Kékkör című természetfilm sorozat. Ennek a rendező Simonyi Balázs, aki hosszú távfutó, és azt vette a fejébe, hogy bő két hét alatt, ami rekordidő, lefutja a magyarországi országos kék túra teljes szakaszát, miközben bemutatja a tájat, a természetet, az érdekességeket, a letűnt korok foglalkozásait, és az útvonal mentén lakó, vagy éppen a túrát éppen járó emberek nem mindennap élettörténeteit. Röviden országos kék túráról annyit, hogy ez egész Európa leghosszabb jelzett turista útja, 1170 kilométer ez a szakasz, és ez Magyarország északi tájain visz végig, az írott kőtől egészen Hollóházáig, és ez a kék túra, ez a útvonal több alkotót is inspirált, hogy ismeretterjesztő filmet készítsen a túrának a teljes vonalán. Erre a leghíresebb példa a Rockenbauer Pál féle másfél millió lépés Magyarországon, ami mai napig szerintem a magyar televíziózás egyik etalonja. És ez a film már teljesen egybeolvadt a kék túrával. A Kékkör első évadának egyfajta előképe volt a másfél millió lépés Magyarországon, de itt a legnagyobb dolog szerintem az a teljesítmény, hogy futva teszi meg ezt a távot, és teljesen más tízt ad az országjárásnak, és nem csak a természet szeretetet, és az ismert meg hazádat életérzés adja át ez a sorozat, hanem olyan univerzális kérdések is felmerülnek a részekben, amik nagyon is tematizálva vannak a 21. századi ember mindennapi életében. Például az, hogy hatalmas baj, hogy keveset mozgunk, nem mozdulunk ki a természetbe, folyton a képernyő előtt vagyunk, hogy mennyire kényelmesen lustán éljük az életünket, és hogy mennyire nem jó az, hogy ebben a mókuskerékben túlhajtsuk magunkat. És ezen kívül még ott van a sorozatban az, hogy nem ismerjük a hazánkat, a hazánk lakosait, és ezen nagyon elgondolkodtam. A saját magam példája az, hogy a tőlem 50, 100, 200 vagy 300 kilométerre élő emberek gyakran olyan messzire vannak tőlem, mint ha például Európa másik felén vagy egy másik kontinensen élnének, közben pedig egy nemzet, egy ország, egy nemzetnek a tagjai vagyunk, egy országnak az állampolgárai. És szerintem a sorozatnak az erőssége a szép tájakon, és ez a hihetetlen sport teljesítményen, és a stáb elképesztő munkáján kívül a elmesélt történetek. A rendező előtt le kell borulnom, hogy ebben a magas pulzus tartományban miközben fut, elmondta az összes érdekes infót a várakról, az elhagyott temetőkről, az egyedülálló természeti képződményekről, az unikális növényekről és fákról, de a legnagyobb erejét a sorozatoknak mégis a sorozatnak mégis a bemutatott sorsok, a bemutatott élettörténetek jelentik számomra. Van például egy olimpikon birkózó, aki jelenleg hulladékgyűjtőként dolgozik, és még egy idős hölgy is, aki több mint 50 év után fejezte be a kék túrát, amit még középiskolás korában kezdett el. Minden esetre nagy élmény volt számomra, és egy kicsit tovább megyek, hogy meghozta a kedvemet a kék túrázáshoz.
0: És futva fogod megtenni?
2: Hát nem hinném. Bár az utóbbi időben elkezdtem futni, és ez is egy ilyen tök jó löket és doppingot adott a futáshoz ez a sorozat, de ezt a teljesítményt én biztos, hogy nem próbálnám meg.
0: Nekem az jut ezzel kapcsolatban eszembe, hogy magyarországi ismerőseim elmondták nekem, hogy ezek ilyen teambuildingekre használják, hogy vannak főleg ilyen nagyobb cégek, hogy ilyen szakaszokra felosztják a kék túrát, és akkor motiválják a dolgozóikat, hogy ezt csinálják meg, és akkor itt ilyen le kell pecsételni, nem tudom mit, és azt így be kell mutatni. Én itt Szlovákiában nem hallottam ilyenről, de én nem zárom ki, hogy létezik.
1: Neked is volt egy ilyen hasonló projekted még pár évvel ezelőtt, csak az biciklivel történt, és tulajdonképpen arról szólt, hogy beszélgettek az akkori kollégánkkal, Kuklis Katival és a helyiekkel.
0: Tulajdonképpen mindannyian a Rockenbauer Pál köpenyéből bújtunk ki, vagy a sátrából, hogy így stílusosan mondjam. Aztán mondjuk el, hogy ők nem futottak, akinek ez nem lenne meg. Épp most megnézem, hogy 1979-es a 1,5 millió lépés Magyarországon, és azt hiszem, aztán volt, hogy még 1,5 millió lépés, az már talán rendszerváltás után. Ilyen, tényleg ilyen többféle értelemben is mai napig hatása van ennek a természeti járó dokumentumfilmnek, ami ilyen elképzelhetetlen amúgy, hogy ez ennyire nagy hatást gyakoroljon egy ilyen alkotás.
2: Szerintem azért is akkora hatást gyakorol, mert egy ilyen jó lenyomata a korszaknak. Nagyon szépen van szinte felvéve, de hogy ezek a felkonfok, ezek a unalmas, tipikus, régi televízióbeli alászinkronizálás, ugye Simkó László szinkronizálta alá, és hogy ő is részt vett a túrán, de hogy például a zenéjét a muzsikás szerezte, és nem tudom, mai napig tényleg egy ilyen megkerülhetetlen popkulturális ikon lett ez a 1,5 millió lépés Magyarországon.
3: Én már terveztem még, mielőtt lerobbantam volna, akkor volt egy 30 kilométeres útvonal nagyjából összeállítva, de ez ilyen nagyon vad, szóval ilyen a különböző mezőgazdasági célra használt földek közötti sávokat lőttem be, mert elméletileg ott ugye az ember elmehet anélkül, hogy tulajdonképpen már valakinek a telkén úgy végig taposna, de ha végig is mész és nem csinálsz semmit, igazából szerintem békén hagynak. Egészen eljutottam Perbetéig, és ott most is volt egy beszélgetésem egyik barátommal, hogy be lehet-e menni a Perbetéi erdőbe, viszont az a probléma, hogy egyrészt a vadgazdálkodás miatt nem lehet bemenni, másrészt ott még van egy nem tudom mennyire használt lőtér a hadsereg használta valamikor. Szóval elég szűkös itt a képített, vagyis mondjuk úgy állandóan használt túraútvonalak.
2: Én csak még annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy például bicikli útvonal is, hogy van kijelölt Euróveló 6-os szakasz egészen Pozsonytól Párkányig, és kb. Után a Párkány után már nincs több ilyen bicikli útas szakasz.
1: Talán... Sétálni töltéseken is lehet.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy a Párkányig igazából gond nélkül lehet sétálni. És biciklizni.
0: Hát akkor lesz egy olyan, hogy te fogsz biciklizni, mi pedig közben csináljuk a műsort mögötten.
2: Ez jó lenne. Olyan hurcival, mint amilyen most gyerekeket hordanak el, mobil bicikli stúdió.
0: Akkor jöjjek én, hogy legyen egy kis rock'n'roll?
2: Igen, az jó lenne. Döbörögjön a rock.
0: Hát illetve, hogy ez egy kicsit már egy ilyen puha pihe rock'n'roll már, csak ugyanis az én hírem az arról szól, hogy Mick Jagger egy olasz rendezővel Stromboli szigetén egy vendéglátóhelyen partizott. Amúgy a híradások szerint ez egy visszafogott buli volt, de mégis ez zavarta a helyieket, és mivel a lokális szabályozás szerint szerdánként tilos a zenés rendezvény, és ők szerdán buliztak, rendőrt hívtak rájuk. A rendőrség kijött, és a jegyzőkönyvekből kiderült, hogy egy kis hangszóróból mérsékelt hangerővel zene szólt, de azért ugye a törvény az törvény, a szabály az szabály. Ennek az ünnepségnek véget vetett a rendőrség, az ünneplők hazamentek, és még a helyi polgármester 1000 eurós bírságot adott a társaságnak, de aztán van happy end, ugyanis mikor ez a hír kikerült a médiumokba, a helyi idegenforgalmi, vagy a területi idegenforgalmi szervezet bocsánatot kért Jaggeréktől, és egy pótünneplésre hívta őket. Kézenfekvő, nem kézenfekvő, nekem egyből, ami beugrott, az Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma című klasszikus, hogy kihörpentik poraikat, véget vetnek a zenének, és hazamennek a legények. Úgyhogy hazamentek a legények. Mick Jagger 83 éves, és én, nekem ez a hírhez még egy dolog hozzájött, ez teljesen véletlenül, vagy mit tudom én mennyire véletlen ez a mai világban, hogy feljött nekem egy olyan hír is, hogy a hogy a Rolling Stones hamarosan, egészen pontosan
2: Július 10-én
0: kihozza az új albumát. Igen, július 10-én kihozza az új albumát. Mindenre reflektálhatok, csak nekem van egy ilyen megfigyelésem, hogy vagy bennem él egy ilyen kérdés, hogy mennyire zavaró lehet valószínűleg az, hogy van egy ilyen patinás zenekar, mint mondjuk a Rolling Stones, és szerintem a koncertre, ha valaki elmegy, a rajongók 80%-a a régi számokat szeretné hallani. Ők hiába hoznak ki, láttam, hogy egy-két éve is már kihoztak egy lemezt, meg most július 10-én is kijön egy új lemez, de hogy ez mennyire ilyen deprimáló lehet, hogy végül is azt a 10 nagy slágert akarják hallani a rajongók, és kevésbé kíváncsiak az új számokra, de nem tudom, igazam van-e.
3: Hát van egy ilyen jelenség egyébként, hogyha körülnézel jobban, vagy hogyha ilyen-olyan zenei szubkultúra iránt kifejezetten rajongó emberekkel beszélgetsz, ez egy ilyen jelenség, hogy ragaszkodnak, van egy befutott zenekar, és akkor ragaszkodnak azokhoz a számokhoz, és ha csak nem hoznak valami iszonyatosan tényleg faldöngetőt, akkor úgy nem tudják elfogadni, és azt vettem észre magamon, hogy én is így voltam több esetben. Nem tudom, hogy ez hogy alakul ki az embereknek. Valószínűleg azért van az, hogy valamit megszerettél, és akkor te azt azért szereted, nem azért, hogy nem tudom, 10 év után kihoz egy albumot, és akkor kísérletezni akarnak, és neked már az, amit akkor alkotnak, az már úgy nem, mert te valahogy a régre vagy úgy rákattamva, rácuppanva, neked az adja meg azt az érzést. Talán Skrillex az egyik ilyen elektronikus zenei alkotó, aki nagyon sok nu-metal zenekarral partizott le, és jöttek ki nagyon extrém albumok, és különösen én, aki a 90-es évek végén szocializálódott ezen a zenén, nehezen fogadtam be ezt az újdonságot, hogy így valamit teljesen átdolgoztak, feldolgoztak, felturbóztak, és csak így ültél, hogy Jó, ez, de nem olyan, mint a régi. Szerintem igen, ez az a feeling.
0: Hát azért, hogy árnyaljuk a képet, így megnéztem, vannak azért vadabb bulikról is híradások, mondjuk 3 évvel ezelőtt a Mick Jagger 80. születésnapján ez volt a fejléc, amit találtam, hogy hiányos öltözetű táncos nők rázták, folyt az alkohol, Mick Jagger vadbulival ünnepelte a 80. születésnapját, hát akkor azért még a mester ezek szerint nem felejtett el bulizni, meg hát most őszintén 83 évesen lenyomni egy koncertet is akár, tudjuk, hogy a mai színpad mit követel meg, hát szeretnék olyan karban lenni.
2: Van még egy legendás eset, hogy nem tudom, melyik tag a zenekarból már 70 pluszosan egy átmulatott este során jó ötletnek találta, hogy felmászik egy pálmafára, és egy 3-4 méter magas pálmafáról lepottyant, és idézősen összetörte magát ennyi idősen. De hát igen, ők ilyen elnyűhetetlen banda. Szokták is mondani, hogy jön az atomháború, a csótányokon kívül a Keith Richards, a Rolling Stones-nak a gitárosa lesz az egyetlen túlélő.
3: Egyébként ez azért abszurd. Azért is abszurd, mert ugye ezek már ilyen, hát 80-70 éves bácsi, ami nagyon fura így 80. kimondani. 80 éves. Hogy mondjam, amúgy az idősekben van ilyen, szóval volt rá példa, hogy én is a mamámat, 80 éves mama, és a szilvafárral oda volt támaszva a létre, és onnan kellett leimádkoznom, hogy gyere már, mert ha te leesel, meghalsz, hát mit csinálsz? Szóval igen, az idősekben van az, hogy nem érzik azt, hogy hány évesek, pláne a Rolling Stones szék, hát ezekben még nagyon benne van a bugi.
0: Az alaphírben is gondoljunk bele, hogy mindenkinek valószínűleg ilyen kínos és nevetséges lehetett, hát kihívták a rendőrséget, a rendőrségnek ki kellett menni, hát azért gondolom felismerték a társaságot, de hát le kellett halkítatniuk velük a zenét, meg hazaküldeni őket, és akkor mégis a hírben az is bennem, hogy úgy kb. Mindenki mosolyogva jött ki onnan, hogy ez valószínűleg egy valami kisebb település, kisebb falu, valami lehet, hogy elfekvődés.
2: Kételkednék, hogy felismerték őket. Lehet, hogy egy ilyen nagyon túlbuzgó rendőr volt, egy ilyen nagyon hivatalian járt el, és kiadta nekik a bírságot, ahogy így gyakran szoktak csinálni. Viszont visszatérnék egy kicsit arra, amit beszéltünk, hogy ugye mindenki csak a régi számokat várja a koncerten. Én viszonylag azt mondhatom, hogy ismer a Rolling Stones-nak a diszkográfiáját, és szerintem egy 40 éve minimum minden albumuk egy forma. Hát régen a Rolling Stones-ban szerintem az volt a nagyon jó a 60-as, 70-es években, hogy albumról albumra meg tudtak újulni. Hogy először ez a blues rock, utána egy kicsit a 60-as évek végén a pszichedelia felé kacsingottak, a 70-es évek végén igazából diszkó lemezeket csináltak, és valahogy, ahogyan már betöltötték akkor 40 vagy 50 éves korukat, amikor már igazából középkorú emberek, már inkább bácsik voltak, mint hogy vad rockstárok, miközben azért nem szabad elvitatni, hogy nagyon is megtolták a bulizást. Erre jobban beállt ez állandóság, ez a magabiztos, ugyanolyan jó minőségű rockzene készítés, és 40 évek körülbelül mindegyik számuk ugyanolyan. Konzisztens minősége van, nem lehet azt mondani egyikre se, hogy ez most nem jó, hanem tényleg egy tisztes, jó minőségű, hallgatható rock and roll zene, amiből szerintem egyre kevesebb van, mert a gitárzenének amúgy is van egy ilyen leáldozása. És meghallgattam a két számot, ami már kijött el az albumról, és ugye ez volt a véleményem. Nagyon szívesen hallgatnám, nagyon jó háttérzenének, de nem nagy megfejtés.
0: Mennyire különféle pályafutás a Beatles és a Rolling Stones, ugye a Beatles sokkal kevesebb vagy rövidebb ideig volt aktív, és akkor most, ha lezárhatjuk, akkor egy ilyen csúnya merénylettel készülök ellenetek. Vagyunk szint, hogy Beatles vagy Rolling Stones, és akkor én indoklás nélkül mondok egy Beatles. Áron?
2: Beatles.
0: Pali?
3: Hát nálam Rolling Stones egyébként, de én eleve az ilyen keményen vonalat képviselem.
0: Livi?
1: Ez a valamit muszáj mondani, akkor a Beatles, de egyébként nem releváns.
2: Még ez annyit hozzátennék, ugye mindenki azt hiszi, hogy a Beatles ugye ez a jól szituált fiúk voltak, akik igazából szerények voltak, gombahajú öltöny, miközben ők voltak azok, akik igazából egy ilyen munkásmelós környezetből érkeztek Liverpoolból, és még a általunk ilyen rock'n'rollsztárnak, rossz fiúknak gondolt Rolling Stones pedig ilyen londoni felső középosztály köreiből jött. Szóval

0: csoportterápiát dolgoz föl ez a bizonyos film, a címe Kiki a csoportban. A főhős, ha lehet így mondani, Csallóközből származik, egy 20 éves lányról van szó, aki a megmagyarázhatatlan szorongásait próbálja feldolgozni ezen a csoporton belül, és a filmnek a társkészítői Mérei Zsuzsa és Vikár András pszichológusok, ők vezetik ezt a csoportot a filmben, tehát egy nem egészen egy órás filmről van szó. Azért nem kerülhetett ebben az időben mozikba, mert hogy a zenei jogokkal voltak valamilyen gondok, és most itt csak párvetítés lesz Budapesten, meg azt hiszem, hogy még az ország, tehát Magyarország különböző művész moziaiban, Budapesten az Uránia és a Cirkó Gejzé mozi vetíti, és engem ez foglalkoztat igazából, hogy hogy lehet egy ilyen folyamatot úgy dokumentumfilm formában elkészíteni, hogy ott történjen valami valós ennek a csoportterápiának a keretében. Szóval ezt annyira intim dolognak tartanám én legalábbis, hogy nehéz elképzelni, hogy ott egy-két-három operatőr, nem tudom még ki, mindenki rendező, stb. Úgy van jelen abban a teremben, hogy csak egy légy legyen a falon, vagy csak legyenek a falon. Van egy ilyen 3 perces tréler, amiből azért látszik az, hogy ott valós érzelmek folynak végig a társaságon, meg a lány arcát is látjuk közben. Szóval nehéz lenne azt mondani, hogy ez egy ilyen megrendezett dokumentumfilm, és nem tudom, hogy fogom-e látni, vagy hogy eljutok-e valahogy valamelyik vetítésre, de nagyon érdekelne.
1: És az a Csallóközi vonal, ez hogy derült ki? Ez oda le van írva?
0: Ez benne van. Benne van a leírásban, hogy Csallóközből származik, és aztán az egyik helyen, ahogy így keresgéltem róla, ott a vezetéknevét is megadják, egy ová formájú vezetékneve van. Nem tudom, hogy egyébként annak van-e bármilyen jelentősége, hogy honnan származik, de minden esetre a családi alapállásról szó van, tehát az anyuka bátyja vagy öccse, tehát egy fiú testvér öngyilkosságot követel, a nagypapa meghal, és akkor ott egy ideig nem szabad örülni a családban, meg nem szabad felszabadultnak lenni, és nagyon sok szó esik mostanában az ilyen pszichológiai témákról. Rengeteg az önsegítőkönyv, rengeteg az egyéb önsegítő tartalom. Nekem így ezzel kapcsolatban vannak azért kételjeim, hogy ez mennyire tud így működni. Valamennyire tapasztalataim is vannak, tehát mondjuk egy ilyen pszichodrámának a részese nem voltam, de hogy foglalkoztat, hogy mi az, amitől működni tud egy feldolgozó folyamat. És az meg aztán végképp érdekelne, hogy most így 10 év távlatából mit mondanának el az alkotók, mert hogy az alkotók ott vannak ezeken a vetítéseken, hanem is mindegyiken, de több olyan vetítést hirdettek meg, ahol bizony ott van ez a bizonyos Kiki, és ott van a készítők közül Mérei Zsuzsa, aki egyébként Xantusz János felesége volt. És hát igen, Xantusz János meghalt, tehát az özvegye.
1: Hát akkor ez nagyon adja magát, hogy el kell menned egy ilyen vetítésre, akarsz helyezd magad szolgálatba, és úgy.
0: Hát majd meglátjuk. Ezt tudom, hogy egy kicsit ilyen kilógó téma, mert hogy a férfiak nem biztos, hogy könnyen tudnak kapcsolódni ezekhez a témákhoz. Lehet, hogy rosszul gondolom, cáfoljátok meg, ha igen.
2: Mire gondolsz konkrétan, már a gyászfeldolgozás, meg ilyesmi?
0: Az, hogy mondjuk mennyire szívesen megy be egy férfi egy olyan csoportba, ahol dráma eszközeivel próbálja a saját traumáit feldolgozni, tehát hogy ott úgy az az első lépés, hogy ott be kell vallani magadnak, hogy hát neked van valami feldolgozni valód, és lehet, hogy ez egy ilyen sztereotípia, de hogy azért az ilyen különböző vegyes csoportokban általában a férfiak szoktak kisebbségben lenni.
2: Igen, egyébként, de ez az a baj ezzel a jelenséggel, hogy ilyenek vagyunk, amilyenek, hogy amúgy ez átalakulóban van, de olyan lassan, legalábbis amennyire én látom, hogy az ilyen dráma, pedagógiai dolog, ez még nagyon messze van. Szóval most már, hogy kezdünk megtanulni beszélni, most ott tartunk szerintem. És sokaknak, nekem is, már ez is egy

0: Ó, érted, már kiléptem egy olyan zárt, a fejemben lévő zárt világból, amiről nem nagyon tudtam elképzelni mondjuk 5-10 éve, de ez is mondjuk a páromnak köszönhető. Ez ilyen drámapedagógiai eszköz pedig tényleg, nem azt mondom, hogy sci-fi, de nagyon sokaknak szerintem kicsit túl progresszív is, de nem azért már rossz, csak ez már egy következő szint, sőt, lehet, hogy két szinte arrébb van, mint amit az ember úgy az átlag, ami ezt tud alkalmazkodni, hogy így fogalmazzak. Én nem is a drámapedagógiát, hanem én sokszor még mindig, hogy is mondjam, ilyen passzívan filmeken keresztül, aminek olyan üzenete van, néha azt használom ilyen feltöltésre, hogy ilyen gondolatmenetet tudjak irányítani, és akkor másképpen viszonyulni dolgokhoz, meg kimondani dolgokat. Néha segítenek a filmek is, de ez egy nagyon szélsőséges hasonlat volt.
1: Hogy én csak félig meddig viccesen szoktam mondani, hogy mi férfiak az érzéseinket, vagy a problémáinkat pontosabban azt így infarktussá szoktuk transformálni. Mi, hogy mi ebbe vagyunk nagyon jók. Beszélni nem szeretünk róla, de így szépen belőle, így összehozunk belőle egy ilyen infarktust. Tudom, hogy ez nem vicces, de hát ez szokott lenni. Viszont, hogy...
2: Hát csináljátok másképp!
0: Schlechtabb a bár, szóval igen. Szabolcs mondta. Igen.
3: Igyekszem. Azért ezt így megtapasztalni tényleg így nem a saját bőrömön, de közvetlen közelben tényleg ez van, hogy azóta tudatosabban próbálok ennek ilyennel foglalkozni. Azt viszont hozzátenném, hogy ezek a csoportterápiák, meg ilyen drámapedagógia, ez egy, ahogy a Pali is említett, hogy annyira progresszívnek hat, hogy igazából egy ilyen társadalmi érés folyamat kéne ehhez, hogy ezt valahogy így át tudjuk ültetni a mindennapi életünkbe, megfelelően tudjunk ezzel élni.
2: Szerintem egyébként, ami nagyon fontos, hogy megtaláld azokat a módszereket, meg azokat a közegeket, amik hozzád passzolnak, és ez a nehéz benne. A keresgélésnek a folyamata, a megfelelő szakembereknek a megtalálása, szóval, hogy ezek néha ilyen végtelen utaknak tűnnek, és amit lehet, hogy most én túlzok egy kicsit, de amit így észrevettem, hogy Szlovákiában ebben azért jó néhány lépéssel a magyarországi viszonyok mögött vagyunk.
0: Holott ma saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy megtanulni, beszélni és kimondani dolgokat, meg felismerni dolgokat, azért, megmenti az embert a szívrohamtól, meg az alkoholizmustól, meg a függőségektől.
1: Hogy én maradjak ezen a vonalon, és egy kicsit kötekedjek, most így belegondoltam, és azért vannak pontok, ahol a férfiak szerintem jobban állnak, hogy pontosan amire Pali is utalt, hogy a férfiak gyakrabban elmennek leülni egy úgynevezett sörre, vagy elmennek focizni. És akkor ott ilyen informális helyzetekben nagyon gyakran meg tudják beszélni a problémáikat, és mindenkit arra biztatnék. És valószínűleg a férfiaknak az nagyon fontos, hogy férfival beszélje meg. Nem tudom, ez a nőknél.
2: És ti ott a problémáitokat beszélitek meg? Nem azt, hogy mennyi lett a foci végeredménye?
1: Szerencsés esetben arról is elkezdted beszélni, hát hogy nem tudom, hogy érzed magad az öregedést, és akkor, hogy a másik is azt mondja, hogy ő is érzi, akkor már sokkal jobb.
2: Meg hát, hogyha most így a hagyományoknál maradunk, akkor a feleségek otthon nevelik a gyerekeket, szóval ez azért ide kívánkozik ez a mondat. Hogy? És másrészt meg, ha nem vagy feleség és nem vagy anya, akkor meg nem tudsz találkozni a feleség és anya kategóriába tartozó egyéb nőkkel. Szóval a férfiaknak ebből a szempontból szerintem azért egyszerűbb a helyzete.
0: De mi van, hogyha introvert vagy?
2: Hát ott az AI.
0: Rá is
2: köthetünk a témádra.
0: Nem. Attól én nagyon-nagyon nem. Egyébként van olyan ismerősöm, aki olyan szintre jutott az AI-jal való beszélgetéssel, hogy már most nem akarok hülyeséget mondani, hogy párkapcsolati dolgokat is kérdezett, de ilyen mélyebb dolgokba is úgy elkezdte bevonni. És nálam ez egy óriási no.
2: Hát ott van az a film, most nem tudom megmondani melyik évből, de a 2010-es évek, vagy talán még korábbi, a Her című.
3: Igen, 2013.
2: 13?
3: Na, Joaquin Phoenix-nál,
0: igen.
2: Ott az egy teljes elképzelhetetlen valóságnak tűnt, ami ott zajlik, és most meg gyakorlatilag ebben élünk.
0: Az a baj, és akkor most már rácsatlakozok az AI témámra, mert eredetileg többé-kevésbé én ezt hoztam egy videó kapcsán, de pont az a problémám a mostani helyzet, hogy AI-ról beszélünk, de ugye ez még nem AI. és ezt az emberek nagyon hajlamosak összekeverni. Én is AI-nak mondom, az átlag beszélgető partnernek, ismerősnek, aki nem informatikus, mert úgy egyszerűbb neki vázolni ezt a témát, mint hogyha elkezdeném mondani azt, hogy generatív intelligencia, meg nagy nyelvi modellek, mert az emberek nagy része ezt úgy annyira nem vágja még, mert ezzel is ugyanolyan felszínesek vagyunk, mint a, nem tudom, mint általában a számítógép használata. És az, amit most használunk, a nagy nyelvi modellek, ezekkel az a nagy helyzet, hogy ők nem intelligensek, hanem találgatnak. Ezt szuper gyorsan csinálják, végzik, de ezeket te csak betanítod. Olyanok, mint egy szuper gyors majom, amit megtanítottál, szuper gyorsan elvégezni XY feladatot. Nagyon sok feladatot el tud végezni, és nagyon ügyesen meg tud tanulni, nagyon precízen, nagyon részletekben menően feladatokat elvégezni, de attól még egy majom marad. És én egy majomra mondjuk a nem tudom, lelki bajaimat biztos nem bíznám. És azért is tartok egy ilyen biztonságos távolságot talán mondjuk úgy, hogy két vagy három lépést a mostani eszközöktől, és tekintek rájuk tényleg még mindig úgy, ahogy azt hiszem Áronnal egy beszélgetésre rá mondtam, hogy intelligens kalap. Apács, semmi más. Beveri helyetted a szöget, de azt már nem biztos, hogy megérti, ha azt mondom neki, hogy húzd is ki. Szóval, és ennek kapcsán alakultak ki nagyon erős sztereotípiák, és tulajdonképpen ez a mostani témám. Van egy informatikus, kiberbiztonsági szakértő, gyakran nézem a YouTube csatornáját, nagyon sokat tanultam tőle, és neki volt egy ilyen monologizáló, kicsit filozofikusabb időszaka. Japánban volt, kicsit le tudta kapcsolni az agyát valószínűleg, és el tudott távolodni a mindennapi pörgéstől, és ő beszélt nagyon hosszan arról, hogy van ez a felkapottság, hype, próbáltam lefordítani magyarra, arról, hogy a mesterséges intelligencia mennyi mindent megold majd, mennyi munkát elvesz tőlünk, és hogy milyen új távlatok vannak benne. Az utóbbi igaz, nagyon sok lehetőség van benne, nagyon sok mindenre lehet használni, viszont minél inkább megismerjük a lehetőségeit, képességeit ezeknek az eszközöknek, annál inkább válik nyilvánvalóvá, hogy nem tudnak kiváltani teljes embereket. Nagyon jó mankók tudnak lenni arra, hogy te mondjuk ügyesebben járj, most idézőjelbe egy témába, ami lehet videóvágástól kezdve a szövegszerkesztésen át a programozás és a többi, de nem fognak helyetted járni, és hogyha te elvárod tőlük, hogy helyetted járjanak, akkor igazából te vagy az, aki lemaradsz.
2: Ez jó hír, nem?
0: Szóval most elkezdték felismerni többen is, megcáfolni, csak az a probléma, hogy ehhez is programozók kellettek, akik felismerték, hogy az a veszély, amit ugye most is gyakran hallani a hírekben, hogy nem tudom, 150 fős cég majd biztos 50 embert el fog küldeni, mert majd azt mit AI-jal fogják helyettesíteni. Igen, de fel fog venni másik 30-at, aki majd fogja tanítani az embereket, hogy hogyan használják a modelleket, vagy esetleg beprogramozzák az asszisztenst, hogyha azt akarnak használni. Szóval nem, ez nem fog mindent kiváltani, egyszerűen egy átalakuló folyamat van, amit meg kell tanulni, megfelelően használni, és itt nagyon sok mindenre rá lehet csatlakozni, tényleg a generált YouTube videóktól kezdve a képekig, egészen az újságírói etikáig, amiről szintén több fórumon beszélnek már.
1: Én tudok mellette is meg ellene is érvelni, szerintem. Az egyik ilyen erős érv amellett, hogy ez valamiért a piac ezt így tudja kezelni, a híres nevezetes ipari forradalom. Akkor így a szövőszékek voltak a kormesterséges intelligenciája, és mindenki attól féltette a munkahelyét, és valóban lettek gőzgép alapú szövőszékek, és valóban sokkal kevesebb munkaerő kellett, de mégse látjuk, hogy valóban az a munkaerő, ami oda már nem kellett, azt valahogy felszívta a piac. Biztos nem olyan egyszerűen, biztos voltak tragédiák, mármint ilyen emberi tragédiák, hogy valaki elvesztette a munkahelyet.
0: Szövőszéket is meg kellett építeni valakinek. A gőzszövőszéket.
1: Hát igen, az ipar valószínűleg, az ipar futott fel, meg a bányászat, szóval Erre már van egy ilyen példánk, mert szerintem én, lehet, hogy ez most nem az én ötletem, sőt biztos, hogy nem, hogy ezt teljesen hasonlíthatjuk egy az ipari forradalomhoz, csak másként a...
0: Ez a szerintem most... egyébként ez egy új ipari forradalom. Ez egy új ipari szerintem informatikai forradalom egyértelműen, szóval én adom ezt a véleményt.
1: De a másik, hogy ellene is mondjak valamit, hogy így nagyon elmentünk ebbe az irányba, pedig nem innent indultunk, így ilyen 10-20 éve, és elfeledkeztünk a robotokról. Szóval a biotechnológia állítólag óriási fejlődés előtt áll, és ez összefügg ez a két dolog, de hogy tényleg egy raktáros, egy gondozó, egy nővér munkáját állítólag nem vagyunk tőle messze, hogy ezt már robotok kiváltsák, és ez már tényleg a te helyed, nem egy program, ami fut a gépedben. Azért van egy ilyen vonulata is ennek, amit így mostanában valamiért nem tárgyalunk túl, hogy fizikai...
0: Nem, mert most teljesen más dologra kezdtünk el koncentrálni, és ez is egy jelenség, hogy elfelejtünk párhuzamosan gondolkodni, és ugyanúgy most azért foglalkozunk kevésbé a robotokkal, mert most mindenki harci robotokat kezdett el gyártani. És ez egy nagyon félelmetes történet most ezzel, és ebbe is kicsit elmerültem, hogy amikor a mesterséges intelligencia találkozik a nagyon olcsón, praktikusan összeállítható harci drónokkal, és ez most Ukrajnában épp születik, és most látjuk a hadviselés egy új forradalmát. Ami félelmetes, mert tényleg így bekacsint a Terminátor, hogy... Hello, jövök.
1: Hát abszolút, nem tudom, én tech-optimista vagyok, tehát annak semmi
2: akkor értem. Valahogy vigyük olyan irányba beszélgetést, hogy ne.
1: Hát én semmi esetet se tudom.
2: Megsemmisülés felé száguljunk.
3: Én leginkább azzal gondolattal tudok menni, hogy a mesterséges intelligenciát, meg ezeket a különböző nagy nyelvi modelleket, ahogy a Pali is említette, mankóként használjuk. Vagy nem is inkább mankóként, hanem talán egyfajta ilyen egészséges, tisztességes doppingként használhatnánk. Szerintem ez a jó szó, vagy én. Hogy egy kicsit a saját teljesítményünket növeljük, vagy a munkánkba ezt normálisan, észszerűen, tudatosan használjuk. Beveri helyettünk a szöget, de nekünk kell megmondani, hogy hova verje be azt a szöget. És az, hogy ez a hype hogyan, meg miképp fog lecsengedni, az is egy nagyon izgalmas kérdés. Mert azt veszem észre, hogy a utóbbi fél évben, sőt igazából az utóbbi negyed évben van az, hogy tömegesen elterjedt a mesterséges intelligencia. Például ezt a elmúlt egy-két hétben vettem észre. Rengeteg vállalkozás hirdeti magát már mesterséges intelligenciával, és nem az, hogy felbérelnek egy grafikusot, csinálja meg, hanem összedobja a promptot, megcsinálja, kész van, felrakja a közösségi médiára, esetleg online akarja hirdetni magát, vagy ezt kinyomtatja, és hogy most a optimista vonalom, egy kicsit ellet mondjak ennek optimizmusnak, van egy-két olyan szakma, amit mindenképpen el fog vinni.
1: De ez az természetes, az mindig is
3: szerintem,
1: volt.
3: Szerintem a grafikusok lesznek ilyenek előbb-utóbb.
2: De hogyha akarsz egy minőséget, akkor szerintem a grafikusokhoz kell fordulnod, és nem a mesterséges intelligenciához, tehát ez inkább
3: de akarok mondjuk kérdése. Egy megfelelő...
0: Igen, szerintem reménykedek abban, hogy valahol majd azért meg fogják húzni a határvonalat, mert most azt látom, hogy mindenre tolják ezeket a generált képeket, és sok esetben, ahova nem kéne oda is, és itt jön az etikai része, amit most már hallani itt-ott, hogy elővesznek.
3: Na igen, én is ezt akarom mondani, hogy a grafikusokat mondjuk azért is féltem, hogy kevesebb megrendelésük lesz, mert a cégvezető eldönti, hogy nem fogok egy grafikus megfizetni, hanem megcsinálom így, és ami szerintem nagyon fontos, hogy nem tapasztalom az, hogy minőségileg kifogásoljuk ezeket a képeket.
2: Hát de akkor régen megcsinálták Word-be, és akkor ugyanúgy teljesítette a küldetését az, amit ott megalkottak, szóval az, akinek most megfelel a mesterséges intelligencia által generált meghívó, vagy mit tudom én, legyen az, annak régebben mondjuk megfelelte az, amit Word-be raktak össze.
1: Én nem tudom, mennyire vagyok ilyen szempontból átlagosnak tekinthető, vagy nem, de éppen nem régiben belefutottam egy ilyen plakátkiállítás ilyen múlt századi termékeket hirdettek, de tudjátok, vannak ilyen régen én voltak ilyen kereskedelmi célú plakátok, és teljesen, hogy mondjam, a gyönyörűségtől majdnem sírtam, pedig hát ezek is úgynevezett csúnya reklámok voltak, de hogy ha azt vesszük, hogy a hirdetéseknél is fontos, hogy kitűnjél és más legyél, akkor ha már mindenki mesterséges intelligenciával fogja csinálni, akkor biztos, hogy a kézi munka az ki fog tűnni, és nekem is már borsódzik a hátam, de nem csak a mesterséges intelligencia által készített grafikától, hanem már egy generációval előtte, vagy hogy mondjam, pár évvel előtte, nevezzük az egyszerűség kedvére, ez a Canva, mik a templétek magyarul?
0: Sablon.
1: Ilyen Canva sablonos, hogy mindenhol már azt láttad, és már ez olyan, nem tudom, szóval hogy visszanézel pár évtizeddel olyan üdítő nézni azokat a kézzel, vagy fél
0: előző század előn, vagy a 30-as, 40-es évek reklámjai, azokat nagyon szeretem. Szerintem te is rengeteget kerestél ilyeneket.
3: Szóval nem tudom, hogy hol van ennek egésznek a píkje, csúcsa.
0: Píkjét azt még senki nem látja, mert most, hogy elkezdtem jobban elmerülni bennem, most viszont azt kezdtem el látni, hogy milyen gyorsan fejlődik. 2-3 hét alatt olyan óriási változások vannak, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ami egyébként nagyon félelmetes. Nagyon nehéz követni, és most már az ember arra is mesterség, arra is AI-t használ, hogy leszűrje, hogy ezek közül az új eszközök közül aztán mit érdemes majd használni. És ez már egy nagyon érdekes zóna, mert most már nem is AI-kat használok, én sem azt fogok használni, hogyha elkészül a rendszerem, hanem tulajdonképpen egy ilyen, úgy hívják, hogy counsel, mi az angolul? Akkor sok ember beszél, mi az a...
1: Tanács?
0: Tanácsot. Ami azt jelenti, hogy mondjuk 3-4-5-6 különböző modellt használsz arra, hogy bizonyos feladatokat megoldj, és egy vezérlő egységgel, most ezeket nagyon lerövidítem, ezeket a szakszavakat, te azt vezérled, hogy melyik feladathoz milyen modellt használjon a rendszered. És ez már, és ez még amit ahova én most jutok el, ez még mindig csak valahol az alja, és már e fölött vannak sokkal brutálisabb dolgok, mondom, konkrétan az ukrán háborúval kapcsolatban most már vannak nagyon érdekes információk tényleg, hogy önmagukat irányító, dedikált feladatköröket ellátó drón rajokkal kísérleteznek, akik önállóan oldják meg a feladatot, hogy hogyan járőrözzenek, ellenőrizzenek egy szektort, és egymást küldjék támadásba, hogyha olyan ellenségbe futnak bele, és most nagyon leegyszerűsítettem a témát, mert elfogyott az időnk, szóval érdekes időszakot élünk.
1: Hát egy történettel fogom akkor mégiscsak lezárni, egy informatika tanszéken tanító ismerősöm mondta el azt a történetet kis és sarkítva, hogy ő elkezdte ugye használni természetesen a mesterséges intelligenciát és a feladatok kiadásánál is, az ilyen beadandók kiadásánál is, ennek megszerkesztéséhez is elkezdte használni a mesterséges intelligenciát, ugye ezeket a feladatokat odaadta a diákjainak, aztán előbb-utóbb rájött, hogy a diákjai ezt a mesterséges intelligenciával oldják meg, de hát mivel neki továbbra is kevés az ideje, ő a megoldásokat is a mesterséges intelligenciával ellenőrizte le, és itt bezárult a kör, rájött. Úgyhogy a mi kultermixünket is elfogyasztottuk, annak is vége van legalábbis a mai napra, lecsukjuk a tetejét. Köszönöm Paszmár Líviának, Risavi Pálnak és Mészáros Áronnak, hogy mindannyian hoztatok egy-egy témát, és hogy ezeket jól kibeszéltük.
2: Mi is köszönjük.
0: Köszönöm a figyelmet.
3: Köszönjük a figyelmet és a lehetőséget, a legjobbakat.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A belügyi tárca technikai kiesést észlel a digitális okmányok ellenőrzésénél. Új szintre léphet a francia-magyar együttműködés. Éjjel a keleti országrész fölé tolódik a felhőzet, reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Az ország energiagyártási összetétele és atomenergetikai terveinek köszönhetően Szlovákiának nincs szüksége szélerőmű parkokra, jelentette ki a kormány mai ülése után Robert Fico kormányfő. Hozzátette, Szlovákia nettó áramexportőr és minden szomszédos országgal össze van kötve az energiahálózata. A világ élvonalába tartozunk a 85%-os karbonsemleges energia előállítással. Fico hangsúlyozta, bár a helyreállítási terv adminisztratív kötelezettségeket ír elő, ez nem jelenti azt, hogy szélerőmű parkokat kell építeni. A kormány inkább a nukleáris energia fejlesztésében látja a jövőt, és ezen az állásponton nem kíván változtatni. Technikai meghibásodás miatt akadozik a digitális okmányok ellenőrzések, közölte a belügyminisztérium. A probléma úgy jelentkezik, hogy nem jön létre kapcsolat az okmányt bemutató személy és az ellenőrzést végző rendszer között, ezért a szolgáltatás ideiglenesen korlátozott. A tárca szerint a hiba a technológiai szolgáltató oldalán keletkezett. Hangsúlyozták, nem biztonsági incidensről van szó, és nem történt jogosulatlan hozzáférés vagy adatvesztés. A felhasználók adatai továbbra is biztonságban vannak, a minisztérium szakértői a szolgáltatóval együtt dolgoznak a probléma megoldásán. Szlovákia nem támogatja nukleáris fegyverek telepítését a saját területére, ezt Robert Kaliňák védelmi miniszter mondta a kormányülés után. A nyilatkozat azokra a sajtóhírekre reagál, amelyek szerint az Egyesült Államok újabb európai NATO tagországokban helyezhetne el atomfegyvereket. Érdeklődésüket elsősorban a keleti szárny államai, köztük Lengyelország és a balti országok jelezték. Kaliňák megérti Varsó álláspontját és elismeri, hogy Lengyelország a NATO egyik kulcsországává válik, hangsúlyozta azonban, hogy Szlovákia nem híve a nukleáris fegyvereknek. Emmanuel Macron szerint új korszak kezdődött Magyarország és Európa kapcsolatában a magyar kormány megalakulásával. A francia elnök Párizsban, az Élysée palotában fogadta Magyar Péter miniszterelnököt, és hangsúlyozta, minden területen erősítenék a francia-magyar stratégiai együttműködést. Magyar Péter a tárgyalás után úgy fogalmazott, szeretnék, ha a két ország közötti együttműködés minél több területre kiterjedne. A magyar miniszterelnök egyúttal meghívta Emmanuel Macront az 56-os forradalom október 23-i megünneplésére. Hat ember vesztette életét izraeli légicsapásokban Dél-Libanonban, Szúr közelében. A halálos áldozatok között 4 szíriai és 2 palesztin is van. A Hezbollah válaszul azzal fenyegetőzött, hogy Tel Aviv és Haifa ellen indít támadást, ha Izrael csapást mér a libanoni fővárosra, Beirutra. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében kijelentette, ha a Hezbollah nem hagy fel az izraeli városok elleni támadásokkal, Izrael terrorista célpontokat fog támadni Beirutban.
0: Időjárás.
1: Az este folyamán és éjjel a keleti országrész fölé tolódhat a csapadékot is adó felhőzet. Nyugatról várhatóan egyre nagyobb terület felett csökken le a felhőtakaró. Mérsékelt, olykor élénkebb északi-északnyugati irányú szél fúj. Holnap ismét javuló, kellemes időjárása valószínűbb, reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Beszterce bányán a Zólyomi út városból kivezető útszakaszán. A helyszínen az egyik sávot lezárták, és ezen kívül a D1-es autópályán Pozsony után a 20. kilométernél Nagyszombat irányába kigyulladt egy autó. Az érintett útszakaszt a régi Szenci úton tudják megkerülni. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pentaton. Puha Józseffel.
2: Az ismert magyarországi zenészek és egy szlovákiai alkotta Historic Song népszerű magyar, szlovák és angol nyelvű zeneszámokat ad elő új zenei köntösben, és saját szerzeményei is vannak. Nem először járnak itt. Ezúttal Csénad Zoltán, Spanyol Milan és Mihalik Viktor zenészek, valamint menedzserük Spanyol János jött el Pozsonyba. Rövidesen őket faggatom, előtte még meghallgatjuk azt a két dalrészletet, amiket itt adtak elő a stúdióban 2023. 3 júniusában. Bikini, Legyek jó és Ergo, Ballag a katona. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk. Szép napot, jó szórakozást kívánok!

0: A Legyek jó című bikini sláger, és akkor most jöjjön a Ballag a katona?
1: Igen.
0: Ballagjom.
1: Volt hangulat, jó?
0: Volt, jó, szuper.
2: Egy, két.

0: Megérkeztek stúdió vendégeink, köszöntöm a Historic Song zenekar három tagját. Itt van velünk Csé Nagy Zoltán.
1: Sziasztok, üdvözlöm mindenkit.
0: Mihalik Viktor.
2: Jó napot kívánok mindenkinek.
0: És Spanyol Milán.
3: És én szintén. Jó napot kívánok.
0: Valamint itt van velünk Spanyol János is.
4: Szervusztok minden kedves hallgató. Jó napot kívánok.
0: A zenekar menedzsere? Hogy mutassalak?
4: Jelenleg igen.
0: Jelenleg igen.
4: Addig, ameddig nem cserélnek le.
0: Tehát a beszélgetés során még a zenekar menedzsere.
4: Igen, jelenleg igen. Ha lesz teljesítmény, akkor maradok, ha nem lesz, akkor meg viszontlátásra.
1: Munkakönyvet.
0: Tipikus zenészek vagytok. Egy héttel ezelőtt a Landox zenekar tagjaival beszélgettem, és ők is az első 5 percben a mikrofonokról beszéltek. Rögtön elvarázsolt benneteket a
1: technika.
0: Technika, igen. Ezek ennyire jó mikrofonok.
3: Igen,
0: ezt megtudtam a Landox zenekar tagjaitól, hogy ezek tökéletes mikrofonok.
3: Abszolút.
0: Ilyeneket használtok ti is?
3: Én a U47-eset használom, az egy ilyen lámpás, előerősítős, és a U87-est szintén Neumann. Nagyon jó mikrofonok.
0: Zoli Viktor.
2: Én semmilyen mikrofont nem használom.
3: A dobos.
0: amit
2: oda tesznek.
0: Úgy értettem, hogy ezek szerintem nem nagyon vagy otthon a mikrofonok világában.
2: Nem.
0: És nem is kell egy dobosnak.
2: Meg nem is érdekel.
0: Zoli?
1: Hát én is húros voltam, tehát én mindig a súr felé húztam, meg általában azt használok, de...
2: Máris úr?
1: Igen, más úr, de viszont novis úr. De nekem nagyon tetszik, volt egy egyszer-kétszer lehetőségem más mikrofonokat is kipróbálni, Sennheiser is.
3: Meg a nagyon
1: jó. Igen, AKG is. Milán igazából a technikának a felelőse, aki ezt átlátja, tehát igazából véve én eddig súros voltam, mondhatjuk, SM58. Klasszikus.
0: Délelőtt során beszélgettem egy szlovák ismerősömmel, és ezt azért hozom fel, mert őt Mihalik Miroslavnak hívják, Közép-Szlovákiából származik, ott él, és ott ez egy népszerű vezetéknév. Tudsz, Viktor, valamit erről a vezetéknévről?
2: Tudok, mert nekem van ott rokonságom. Kassa felett mellett, sőt, még anyám révén is, Dluhi. Felvidéki rokonságom.
0: Tehát az vannak igen. Szlovákiában gyökerek.
2: Abszolút.
0: Jó, akkor most már rátérhetünk a zenére. Mi újság a Historic Song házatáján? Legutóbb, mikor is találkoztunk a Beatrice nagy koncertjén, az MVM Dómban.
1: Igen, ahol ott
0: a
1: is
0: a zenekar előtt szerepeltetek, mint előzenekar.
1: Igen, ott is lehetél. Jól emlékszem, ugye, hogy az MVM Dómban volt, igen. Köszönjük szépen, jól vagyunk. Most igazából véve azért jelentkeztünk, hogy elmondjuk a 2026-os terveket, milyen koncertekkel készülünk, és mellette majd egy pár gondolat nyilván a zenekar tagokról, amiben nincs változás, tehát inkább az csak ismétlésképpen, és akkor elmondjuk, hogy majd milyen új dalokkal készülünk stúdióba is, mik a terveink.
0: Jó, tehát akkor ezeket majd elmondjuk, de beszéljünk még a 2025-ös évről. Ez hogyan telt?
1: Hát köszönjük szépen, jól éreztük magunkat. A legfontosabb az, hogy a barátság jegyében telt. Tehát talán ez a legfontosabb, hogy a emberi kapcsolatok, amik meghatározzák egy zenekar létét, az úgy gondolom, hogy nagyon fontos első helyre tehető. Mi is nagyon sok a világ által hozott problémával küzdünk, a művészvilág is ugye nehéz világ, tehát ez nekünk is ugyanúgy megvan, de ezeket talán túl tudjuk lépni, mert ennél még fontosabb, és előre teszem az emberi kapcsolatokat, olyan, mint egy házasság, hogy mindenki itt saját magától vesz részt ebbe a produkcióba, és nem kényszerből.
0: Ezek, amikre céloztál, ez például a koncert lehetőségek?
1: Például.
0: És például, mi?
1: Hát a politikai hovatartozások és a politikának a részvétel a művészetekbe, ami nem mindig jó. Hát van, akinek jó. Ez attól függ, hogy kinek savanyú a szőlő, és kinek nem. Tehát melyik oldalt.
0: És mivel magyarázható, hogy az utóbbi időben egyre több beszélgetésben előjön ez a téma, a politika?
1: Hát én azt gondolom, hogy én nem vagyok polisztor, csak talán mint külső szemlélő egyszerűen úgy látom, hogy a politika egyre jobban nagyobb teret kap, és egyre jobban rá tud azokra a szegmensekre is térni a világba, ahol korábban nem volt szokásos, hogy jelen van. Tehát például szerintem a művészetekben mindig ott volt, csak talán most nagyobb háttérre tud jelen lenni, és megválasztást ad arra, hogy igen vagy nem, tehát eldöntést ad arra, hogy valakinek ez sikeresebben tud működni, vagy nem. De mi ettől azért függetlenek vagyunk, és nagyon Milánt akarom idézni, mert Milán nagyon jó barátom, és nagyon nagy instruktorom is sok mindenben, és ő azt mondta, hogy ez tök jó, mindenkinek kell politizálni, hiszen a társadalom része vagyunk civilként, de ezt egymás közt kell megbeszélnünk. És azon kívül. Igen. És ha egymás közt mi megbeszéljük, az tök jó, mert mindenki szavazópolgár, mindenki megy, mindenki részveszebb, és nem mindegy, valahova tartozni kell, viszont ezt mi nagyon okosan nem viszük a színpadra, és a médiában. médiába, tehát ez most itt is csak ilyen szinten, hogy érintőlegesen, tehát mi maradunk művészek, és mi a közönséget szeretjük, nekünk mindegy, hogy a közönség soraiba kiáll, vagyis nem mindegy, hanem mi mindenkit elfogadunk. Hát ez is pont oda kapcsolódik vissza, mint a zenekarban is, az emberi lét és az emberi elfogadás ott is fontos lenne, meg egyre jobban kellene, hogy legyen, és a zenekarban is nekünk az első az emberi, hogy jól érezzük magunkat a zené, a próbákon.
3: A zenei tudás. Az a lehet, hogy az első fok. Igen. Szerint választunk.
1: Milán profi azért mondja.
2: Barátság lehet egy napközis táborba is.
3: Igen, barátok vagyunk, minden.
2: De attól meg lehet, hogy szarul játszunk.
3: Akárkivel nem játszunk. De ez jó, ez így van. A zenében
1: mesélj róla, akkor vedd át a szót, mert akkor még most a bevezetőt elmondja.
2: De például szerintem, ha már vegy át valaki, egyáltalán nem jó, hogy a színpadra viszik a politikát, különösen, hogyha már a politika irányít valakit, tehát úgy értem, hogy több lehetőséghez jut egy zenekar csak azért, mert ehhez vagy ahhoz tartozik.
0: És mit gondoltok, április 12-e után változhat a helyzet? Ha már így érintettük a politikát, most picit mászunk azért bele.
1: Persze. Hát
2: lehet sokkal rosszabb is.
1: Ahogy elmondtuk, hogy ha függetlenek akarunk lenni, akkor azt mondom, hogy mivel mi eddig is függetlenek voltunk, akkor minket ez nem érint. Tehát ez ilyen egyszerű. Mi csináljuk a dolgunkat.
3: Igen.
1: Igyekszünk jó dalokat írni, barátságban lenni egymással, szeretedve.
3: Átvinni az energiát.
1: Átvinni az energiát. Igen.
2: És hát azért majd érint, hogyha nem bírjuk kifizetni a benzint meg a rezsinket.
1: Ja.
3: Hát akkor
1: eljárunk. Akkor eljárunk.
2: Semmiképpen sem.
1: Nehézségek mindig vannak, nem Jancsi? Tehát nehézségek mindig vannak. Nem az határozza meg a zenekarunk együttlétét, hogy ki a vezetésünk, nem az határozza.
2: Ja, hát ez semmiképpen azt mondom.
1: Igen. Az a mi akaratunk, hogy mi akarjuk ezt csinálni. És amíg mi jól érezzük magunkat együtt, addig a Historic Song is ott lesz a fronton.
4: Kivéve akkor, amikor a betegség áll be, úgy, mint most a Tibikével például.
1: Kivétel sajnos. A betegség, mert
0: hogy Kozma Tibi is jött volna.
1: Igen, sajnos, hát az induláskor Budapesten volt egy pont, ahol ma reggel találkoztunk, és együtt indultunk ide autóval, és sajnos Tibi nincs jól, és a zenekarban több ember is beteget jelentett, úgyhogy több tagunk is, úgyhogy innen üdvözöljük Ultit, Levit és Tibit, akik nincsenek itt, és jó. Mindenkinek jobbulást.
0: Ebből is kiderült, hogy 6 tagú a zenekar, ugye?
4: Igen.
0: Akkor soroljuk föl az itt nem lévőket, Kozma Tibiről már esett szó, akinek innen is jobbulást kívánunk.
1: Igen, elsőként.
3: Igen, Tibike.
0: És még?
4: Pontosan.
0: Kik van?
4: Kozma Levente, Tibike fia, nagyon tehetséges, gitáros, énekes.
1: Tibi fontos, hogy gitáros, énekes, úgy szintén szóló gitár. Igen,
4: pontosan, és az Ergóból jött, meg a VIP, vagy hogy hívták a zenekarát? VIP, ugye?
1: Az, na, nem.
0: A VIP az egy fiú csapat volt.
2: Mehetem, nem volt ő abban.
0: A Rakonszai Fibérek.
2: Megnézte volna túlra bugra.
4: Igen.
1: Nem.
2: Csak szerző volt ott.
4: Igen, szerző.
1: Nem ott.
4: És Gutti persze.
1: Igen. És
2: ott túlra bugrált volna, akkor nagyon vicces lett volna.
1: Igen. És Gutti.
0: De Vilmányi Gáborról sem feltételezte senki sem, amikor még az Exotikban zenélt, hogy ugrabugrálni fog a színpadon, és megtörtént.
1: Megtörtént,
0: igen. Nem tudjuk, mit hoz a jövő.
3: Így van.
4: Tényleg, és pénzt hoz a jövő, amikor egy laptoppal vagy egy akármivel kiül egy kisfiú a színpadra, és akkor képes elfoglaltatni mennyi? 20 000 embert
1: igen, lefoglalni.
4: Hát én azt mondom, hogy olyan műzenével, tehát ez nagyon távol van ezektől a fiúktól, akik élőzenével odaülnek a hangszer mögé, vagy nyakukba veszik a gitárokat. És
2: mondjuk ez a vég.
4: Tehát ez az érték.
1: Igen.
4: Ez az érték. Nem az, hogy valaki most nagy
3: sztár. De már rájönnek majd később.
4: Idővel, igen.
1: És ugye most már, hogyha említettük a Leventét, aki gitárének és apukája Tibi, Ergós Tibi, ugye gitárének, akkor fontos a Gutti basszusgitár, ugye neki is üdvözlet, és van még egy folyamatos állandó emberünk, a Donászi Tibor, akit ugye megint csak a dobok mögül jól ismer az ember több formációból.
0: Szintén nem kell bemutatni a hallgatók.
1: Szintén nem kell bemutatni, Mobilmánia és Edda is, az Átosztály is elég sok produkció. Őt is kell említenünk, mert majd erről Viktor mesél, csak a lényeg az, hogy amikor Viktornak ugye a bikinibe is van főállása, amikor a bikinivel játszik, az összeütközés lehet velünk hétvégébe. És ilyenkor Tibi segít be nekünk, úgyhogy két dobos van nálunk, de örülünk, mert két nagyon jó dobos van.
3: A legközelebb a perkusziók mellé is odáll, és ja. Akkor nagyon tömeg.
1: Hogy együtt is játszhatnak egyik perka, másik dob.
3: Dótó, Afrika, vagy valami.
1: Ilyen jó, büszkék vagyunk.
4: Hogy Janó biztos nem. Janó.
1: Hát igen, és még, hát igen, Janóval kezdtük együtt még az elején, de hát az egy másik történet, még a szólógitár, Záhodi.
0: Erről beszéltünk legutóbb is.
1: Igen, mikor kezdtük, hát remélj reméljük, hogy még lesz azért pár fellépés, amikor együtt tudunk dolgozni, úgyhogy ennek a jövőbe is állunk elébe, és majd meglátjuk, tehát igazából így vagyunk Ergo, Király, Norbi, Bikini, Diamond, és ugye Milánt nem kell mondanom, mert én azt hiszem, hogy mivel hazai pályán vagyunk, azért a Nyebozsedá és a Jégkorong nemzeti himnusz, nemzeti válogatott himnuszának, csapatának himnusza Milán követte el, énekelte, csinálta, írta, komponálta, úgyhogy Milán is egy ugyanilyen nagy név a szakmában, csak ugye ő a szlovák oldalt képviseli inkább zeneileg, de nagyon szeretik már most Magyarországon is, mert neki is van szerepe, amikor ő dalt énekel és szerepel a koncerteken.
4: Főleg a munkássága az Amerikához köthető, főleg, igen. Nem Szlovákiához.
3: Igen, hát nem ismernek Szlovákiában, nagyon sokan nem is tudják, hogy én énekelem azt a számot, de nem az a fő. Szerintem a minőség az viszi a jellemet, mert Amerikában is a CBS rádióban játszik a számomat 10 évvel mondjuk ezelőtt, úgyhogy egy ilyen elég nagy dolog szerintem, de hát lehet, hogy a többiek fogják.
0: És mostanában is gyakran tartózkodsz Amerikában?
3: Igen, igen. Még mindig ott vagyunk. 1996-ban mentem ki először, azóta kint vagyunk, az már nagyon sok, és már gyerekeim is vannak, Amerikában születtek, és hát ott vagyunk.
0: Pont 30 éve.
3: Igen, igen.
1: 30-a.
3: Úgyhogy én már azért minden 3 hónapban, valaha minden hónapban futkároztunk, repültünk, most minden 3 hónapban, de mindig a nyár alapján, a 3-4 hónap nyárát, azt mindig itt vagyunk Szlovákiában.
0: Amikor a koncertek többsége van.
3: Igen, így van. Úgyhogy mindig nagyon sokszor itt vagyok. Sokan azt gondolják, hogy nem is vagyok Amerikában.
0: Összeszámoltad már, hogy hány órát töltöttél levegőben?
3: Hát ez mert...
4: nem, de már ingyen jár.
3: 28 év alatt kiszámoljuk, hogy a első 10 évben minden hónapban repültem oda-vissza, a másik 10 évben szintén, majdnem, igen. Az utolsó 8 évben meg úgy repülök, ahogy érzem.
0: És könnyű megszokni ezt a hosszú repülőutat?
3: Elejente nagyon könnyű volt, abszolút semmit nem csinált. Most már érzem a jetlageket, meg ilyen félnapos át utána kell aludnom, vagy valami, vannak ilyen gondok. De már azért úgy állítom be, hogy inkább 3 hónapot kint vagyok, lehet, hogy 3-4 hónapot itthon vagyok, itt. Utána megint kimegyünk, most például 10 nap, és megyek ki. Kint leszek egy 6 hétig, lehet, hogy 2 hónapig utána. Nyárra már visszajövök, úgyhogy koncertozhatunk.
0: És könnyű megszokni ezt a két laki életet?
3: Én már nem is érzem, hogy így van. Uh-huh. Én imádom, valamit imádok Amerikában, valamit meg itt.
1: Bocsánat, szerkesztő úr drága, azt gondolta, hogy kevés a két laki élet, a amerikai is a poszton, úgyhogy gondolta, elszerződik egy budapesti zenekarban. Most már 3 laki.
0: Igen, hogy visszatérjünk a Historic Songhoz.
1: Igen, visszatérjünk.
3: Magyarország mindig valamit jelentett nekem, úgyhogy ez egy nagy példány, mert a zenekarok, a Piramis, meg a elején a P-Mobil, nagyon eljártam koncertokra, mikor mennyi voltam, 17 éves voltam, 18, a Piramis,
1: igen,
3: mondjuk.
1: Hogynem.
3: Úgyhogy az a példány, onnét jön minden, onnét jön vissza a szív, oda megy vissza, ahol járt, mikor tínézser voltam.
0: Hamarosan ismét beszélünk még a Historic Songról, viszont hadd kérdezzem meg, hogy amikor itt vagy, akkor mi hiányzik Amerikából?
3: A szuper minőségi zene, meg az a nagy demokrácia a zenében. Itt mondjuk...
4: Meg a benzinár.
3: Jaj, a benzinár az ott sokkal olcsóbb, de ez a forgalmi adó kérdése, meg már adók kérdése, szóval ottan vannak, nagyon sok előnye van mindennek, mert ottan az emberek ki vannak specializálva. Szóval, hogyha te zenész vagy, akkor nincs olyan, hogy valamilyen amatőr zenekarból valaki valahová bejut, mert ottan majdnem mindenkinek vagy főiskolája van, vagy konzervatóriumja van, és óriási a konkurenció. Úgyhogy, hadd mondjam, hogy a tehetség, nagyon sok tehetség van Amerikában. Itten sokkal kevesebb a tehetség, így akárki, hogyha megvan a kapcsolat, be tud jutni valahova. És azért mondjuk én nem is soha nem próbálkoztam valamit kínálni a rádióba, vagy valami, mert ezt az amerikai zenémet, amit én éneklek, mint énekes, lehet, hogy nem is játszanák. Mert mondjuk ez egy ilyen West Coast stílusos, szóval más. Magyarországon ottan tetszett, ottan más.
4: Hát azért azt játszanák, szerintem az elég jó.
3: Igen? Nem próbálkoztam.
4: Hát tehát mit tudom, egy Gázerhoz is végzett iskolákat, attól függ, melyik szegmensbe akarod,
3: igen,
4: elhelyezni.
3: Így mondtam, hogy ottan nagyon...
4: Arra mondjuk valahova el akarsz menni turnézni, mint session,
3: igen,
4: akkor ez él, amit te mondasz, hogy igen, tényleg ott 150 olyan szintű dobosásorban, mint a Borlai Gergő mondjuk.
3: Így van, és válogatnak.
4: Igen. De a sima, ha egyszerre futsz be, akkor ezzel nincs baj. De hát az a ritkán.
3: Így vagyunk, a zenekarban a barátság meg a tudás, ez tart össze. mert mindenki valamit úgy egymást kipótoljuk, ahogy érzük a zenére, és segít, működik.
0: Ezt alátámasztja, amit mondtál, az, amikor ugye Barta Tamás az LGT-ből, a Lokomotív GT-ből, és őt mindenki egy nagyszerű, egy nagy tudású gitárosnak tartotta mi felénk, és amikor kint élt már Amerikában, akkor azt nyilatkozta, hogy az utolsó utcazenész is jobban játszik, mint ő.
3: Hát valahogy van már benne valami igazság biztosan.
0: Fordítva, és amikor Amerikában vagy, akkor mi hiányzik Szlovákiából, hát, Magyarországról?
3: Főleg az emberek, a család, a barátok, ugye? Mert itt nagyon sokkal közelebb barátságok vannak, mint Amerikában, mégiscsak a másmilyen hozzáállás van a bizniszhöz, a zenéhöz. Ottan nagyon nehéz igazi barátságot felhozni, sőt, mivel visszajövök, akkor meg minden barátom után elmegyek, eszünk valamilyen jó kajákat, ugye ez nagyon sokat tesz az, hogy egy kirántott sajtot, vagy egy prinzolja haluskit, vagy valamit tudnánk, akkor ez itt nagyon, ez miatt vissza tudok jönni. 3 hónap után hiányzik nekem a kirántott sajt, prinzolja haluski.
0: A magyar és a szlovák kaja.
3: Meg a magyar kaja, persze, hogy a Budapest, hát az a...
1: Az itteni ételeink, ami tradicionális, én is jöttem Amerikába. Én is jöttem Amerikába, aztán egy gyulai kolbászért, mit nem adtam volna, tehát...
3: Nem tudod megvenni ezt a minőségű, mert alapanyag másmilyen színvonalon van az alapanyag, úgyhogy hiába akarsz te prinzolja haluskit csinálni, hogyha nincsen prinza, ugye? Nem tudod megvenni.
2: Semmi se olyan, hát a hentes, a szalonna nem olyan.
3: Nem, semmi.
2: Én is csináltam lehet, Kanadában a tojásrántot, tehát pedig ahogy én csinálom, az elég masszív, van már kétféle szalonna, meg mindenféle jó, és hiába volt ránézés profilem, tehát nem olyan volt.
0: Úgyhogy ennyi. És megismerkedtél ott a környezetedben ottani magyarokkal? Szlovákokkal?
3: Igen.
0: Összetartunk.
3: Megmondtam őszintén, közeli szlovák barátaim összetartanak. A magyarok nagyon, azok jobban összetartanak. A magyar, nem tudom miért, de ottan valahogyan...

0: Tudomásul kellett venni, ez induló alap volt, és mivel nehéz az időpontokat összehozni, így a koncertekre is nehezebb összehozni, és igazából a beszélgetés elejére visszatérve, amikor beszélgettünk arról, hogy a baráti és az emberi kapcsolatok, hogy nem tudtuk azt meglépni, amit szerettünk volna, az a pörgés még nem indult be, kevesebbet játszunk éppen azért az időpontok miatt, viszont amikor próbálunk, és amikor koncertezünk, akkor jól érezzük magunkat emberileg nagyon is. Szerintem ez a jövőben is így fog maradni egyelőre, úgy látom. Majd kérdés, hogy aztán meddig fog sűrűsödni a naptárunk, hogy mit fognak hozni az új dalaink, hogyha bemutatásra kerülnek, hogy mert már megírtuk őket, csak még az a kérdés, hogy bemutatásra kerülnek, hogy az fog-e rajtunk lendíteni, vagy nem.
1: És milyen időközönként próbáltok, jöttök össze? Ez is változó?
0: Hát most a betegség, ugye azt említettük az adás elején, hogy most ugye küszködünk egy betegséggel, mert több tagunk is beteg volt, úgyhogy éveleje óta ez sajnos egy probléma, de most úgy néz ki, hogy a hét második felében már Budapesten el tudunk kezdeni próbálni, és tudunk készülni a stúdióra, meg a dalainkat befejezni, amik félbe maradtak, már hogy összepróbálni, és utána tudunk menni stúdióba, meg el tudunk menni a koncerteket megcsinálni, amikről szó van, majd itt a fiúk aztán beszélnek róla, ki mit szervezett, mert van benne Csehország, meg van benne Szlovákia, meg van benne Magyarország, de gondolom erről is később beszélünk, majd megemlítést teszünk, hogy merre leszünk láthatóak, vagy mik vannak terben.
1: Kitérünk majd erre is. Milyen dalokkal bővült a repertoár?
0: Írtam most két szöveget, írtam két új dalnak a szövegét, az egyik az a én könyvem, ami a mi életünket mutatja be, és arról szól, hogy soha ne add fel, nincs soha késő semmihez, és mindig stengbe vagy, mindegy, hogy hány x-et húztál be az életbe. És az én könyvem az erről szól, az nagyon szuper dal lesz. A másik, azt Milánnak nagyon nagy köszönet itt ül mellettünk, mert olyan ötleteket hozott a dalba, amitől zeneileg nem lenne az, ami lenne, hiszen a jó szöveg mellé ragyogó zene is kell. A másik, amin dolgozunk, a TikTok, az pedig arról szól egy kicsit viccesen, hogy a TikTok világban élik a mai fiatalok inkább az életüket, meg a mai trend ott élik inkább az életüket a virtuális térbe, mint a valós életbe is. Erről írtunk egy dalt a TikTok. Ez is felvételre kerül nem sokára. Aztán írtam egy nagyon szép romantikus dalt a rózsámról, a világról, és kicsit a szerelemről is. Ez egy harmadik olyan dal, ami újdonság lehet. Kérdés, hogy a pénz és az idő hogy engedi meg, hogy ezeket a dalokat befejezzük, de erről a fiúk tudnak beszélni, mert Viktornak is nagy köszönet, mert Viktor is nagyon sok dobot kipróbált hozzá. Nagyon sok variációba lejátszottuk már, és úgyis a Milán a gitárokkal, a kísérő díszítő elemekkel, ők is mondjanak erről valamit, tehát ne csak én, de nagyjából így állunk.
1: Tehát te írod a szöveget, és közösen komponáljátok a zenét, ugye?
0: A hangszerelést és a dalok összerakását, mert azért a alapból, mikor a dalírás elindul, azt én szoktam a Tibikével úgy szintén, azok külön próbán folynak náluk.
1: Tehát a hangszerelés közös így.
0: Igen, és akkor elmegyünk hangszerelni, akkor azt általában együtt szoktuk, és az nagyon fontos, hogy mikor a Milán ott megjelenik, akkor a Milán az még bele tud a zenébe is szólni, mert mondom olyan szenzációs dolgokat, tehát imádjuk azt, amit ő beletesz. Az a zenei nagyságát mutatja, hogy ő mondta, hogy minőség számít.
2: Nem én tőlem, amerikaian gondolkodik.
0: Amerikaian gondolkodik. Mi meg itt két vonal van, ez fontos, ezt a Milán is szokta mondani. Van a magyar vonal, amiből nem tudunk kilépni. Hát ugye Tibinek van 300 slágere Magyarországon, elég jó gyakorlata van benne, hogy kell csinálni. Az előadókat igen, felsorolhatnám, mindéket ismeritek, de tényleg itt mehetten lemezek, és Csepregi Éva dal, és Ergo dalok, és No Smoking dalok, és csak egy érdekesség, hogy mondatban megemlékezhetünk Fenyő Miklós kedves barátunkról, aki egy nagyszerű szakember volt a szakmában, és sajnos most vesztett el a szakma. Önneki volt egy nagy koncertje a Margit szigeten, amikor meghívta a No Smokingot, Tibit és a Attilát, Könnyi Attilát, ahol előadták a Hol a pénz, hol a nő.
2: Hát ez óriási.
0: Igen, most elhoztam. Ja, itt van, úgyhogy most az adásban.
1: Játszátok ezt a dalat?
0: Játsszuk.
1: Ezt is. Na ez is.
2: Azért biztos, igen. Mert minden zenekarból jön valami,
1: igen, ezt
2: ami
1: megbeszéltük legutóbb.
2: Erős.
1: Csak most igen. Ugye saját szerzeményekről, igen. Új szerzeményekről esett.
0: Igen, még oda nem jutottunk.
1: És ugye ott vannak a nagy slágerek.
0: És a Fenyő így konferálta fel, hogy következik két nagyszerű zenész egy olyan dallal, amit én hallgattam a rádióban, és azt mondom, hogy úristen, ilyen jó szöveg, meg ilyen vidám, kedves, jó hangszerelt, óriási, úgyhogy nekem kedvenc dalom, mondja a Fenyő, és ezért fogadjátok őket szeretettel, és hát ahol a pénz, hol a nő, az iróniával van írva, mert az arról szól, hogy a nő elmegy, viszi a vagyont általában, és nem mindig így van, de túlnyomó rész, mi zenészek általában ezt tudjuk.
1: Na, szépen fogalmaztál.
0: Szépen? Már szeretek szépen.
1: Ebben nem lehet belekötni.
0: Mert a női nemet nagyon szeretjük, és nem akarunk olyat mondani, rájuk nézve.
3: Igen, szeretjük.
0: Női, igen. És ez a dalt így megírták, hogy mikor elmegy, akkor utána csak ülök itt ma egy padon, nincs jó kedvem, úgyhogy ne is beszélj velem, mert elment az asszony, hazamentem, várt egy levél.

0: És elment, hol a pénz, hol a nő. Hát durván erről szalad, és imádják a srácok, tehát és azt is játszok. Most bekerült ez is a programba.
1: Meg egy új szám van, ugye, amit szintén játszotok. Volt egyszer egy nyár.
0: De azt te már láttad, tehát az MVM Domba ott voltál, ugye, azt azon a koncerten már játszottuk. Tehát ott mutattuk be még egy új dalunkat, amit volt egyszer egy nyár, azt a Milán írta, az teljesen a Milánnak a nagyságát idézi. Abban meg mi tettünk bele utólag egy kis magyar ízt, mert mindig a magyar íz és az amerikai íz találkozik. Lehet, hogy azért jó is. És annak a szövegét, a Valla Attilait, hogy köszönjük innen. Ez volt egyszer egy nyár, akkor már most négy új dalról is beszéltünk.
2: És mivel a koncerten nem tudtam még a magyar szöveget, akkor az első két részét azt angolul énekeltem. De
0: szuper volt.
2: Az is valamire jó.
0: Szuper volt.
2: Mert akkor lehetett látni, hogy hogyan, milyen ergonomiája vannak a számnak, meg a harmonizációját. Eredeti angolban az nagyon van az amerikai.
3: Gondolom látták, hogy minket ilyen nyelveken nem lehet zavarba hozni.
0: Jaj. Nemzetközi zenekar vagyunk, ugye? Szlovákok, magyarok, amerikaiak, minden.
2: Nyugodtan játszhatnánk angolul.
0: Igen. Igen. Hát remélem, hogy cseh országba is eljutunk, mert a cseh piacon nyilván fogjuk, meg a szlovák piacon, cseh piacon a Nyebozsedá is előjön, mert azért az is egy újra elő kell vegyük a koncertjeinken, mert azért játszottuk az elején.
2: De milyen szuper az.
0: Mi nagyon szeretjük.
2: Hát
0: mi nagyon szeretjük. Tehát a Nyebozsedá mi imádjuk. Tehát a fiúk is mondják.
1: Olyan élmény, mint az Omeg, amikor élőben játszotta olimpik slágerét. Együtt.
0: De gondolom, hogy majd esik szó arról is, hogy majd az olimpikkal is játszunk, tehát ez is majd szóba kerül.
4: Egymás után dobjátok fel itt nekem a labdákat, majd muszáj leütni. Szóval vannak átdolgozások, vannak saját szerzemények. Körülbelül mennyi átdolgozás van a repertoáron, és mennyi új szerzemény?
0: Hát körülbelül 3-4 óra az, ami a műsorunk.
4: De gondolom nem fér be minden egyes dal, minden egyes
0: most dal. Most én összeszámoltam, most én napra kész leszek. Most mindent visszateszünk a régiből, meg bejönnek az újak, akkor ilyen 15 dalról beszélünk. Tehát ez ilyen egy-egy és negyed órás. És
2: szerintem új szám.
0: Igen, és körülbelül negyede, körülbelül harmada. Tehát egy 4-5 új dal van, amire büszkék vagyunk.
4: És körülbelül 10 átdolgozás.
0: De az fontos, hogy azért ezek a dalok is mind a zenekarhoz kötődnek, tehát ugye mondtad, hogy fogunk erről beszélni, tehát fontos ugye, hogy a Tibi nyilván az Ego slágereket dobta be a közösbe, Viktor miatt vannak a Bikini sláger, és a Milán miatt Nyebozsedá, Jékorunk Innusz, én miattam van Diamond sláger, és hogy azok mind a saját zenei munkásságunk dalai. Talán a Demiénnek a nagyon szép dal, a Felnőtt gyermekek, talán az van, ami ez talán nincs senkinek semmi között, de csak úgy játsszuk, mert jó. Hát ilyenek majd amúgy meg fognak jelenni a jövőbe is, mert ha találunk egy-két olyan ikonikus dalt, ami ide a historik névhez ugye illő, akkor...
2: Illik a historikhoz.
0: Ja igen, meg Piramist is játszottunk még, tehát ajándék, még az ajándék, tényleg. Igen, az ajándékot megcsináltuk, hogy feldolgozásba, tehát akkor már 15-nél járunk, tehát akkor nem is jól mondtam, 15 dal.
2: De szerintem 20 dal lesz, még legalább egyet-kettő, ami már kész a My Lady, azt megmutatom, hogy milyen, hogyha lehet.
0: Meg ha megengedik, hogy hol a pénz, hol a nőt, ha megengeded, akkor majd be is játsszuk, mert itt van a pendrive-on, elhoztuk, hogy koncertfelvételeket hoztam.
4: Arra is kíváncsiak vagyunk.
0: De te mesélj, hogy milyen volt a koncert. Azt én mondd el, hogy milyen volt, amikor ott voltál.
4: Jó volt, jó hangulatos volt. Aha. Ez volt a Historic Song eddigi legnagyobb koncertje?
0: Létszámra? Létszámra?
4: Meg úgy általában, vagy akkor úgy kérdezem, úgy teszem fel a kérdést, hogy a legfontosabb?
2: Igen, létszámra, igen. Hát mennyi ember volt?
0: Hát Viktor, hát egy arénában azért sokan. Most mi a létszámot nem tudjuk, ebben nem tudunk belemenni,
4: nem
0: mert...
4: Nem ház az...
0: Nem volt teljes. Volt. Létszámilag nem tudjuk, de nyilván egy MVM Dome Arena, ami a legnagyobb Magyarországon zárt térbe befogadó létszámba képességileg. Az volt a legnagyobb koncertünk, igen. Most éppen, igen. És beszéltem most a napokban, egyeztettem éppen velük, úgyhogy lehet, hogy fogunk együtt játszani. Majd ez most a márciusi időszakban le fog tisztázódni, hogy milyen zenekarokkal fogunk együtt játszani, mert ez is még fontos, hogy lesz egy pár zenekar, akivel játszunk. Ez most körülbelül márciusban kitisztázódik éppen ebben a hónapban.
4: Még térjük vissza a saját szerzeményeitekhez. Zoli, amikor komponálsz, akkor már előre tudod, hogy az Historic Song lesz.
0: Persze.
4: Nem úgy állsz hozzá, hogy akkor ez majd valami, és akkor vagy a Diamond, vagy a Historic Song repertoáriába be fog férni. Tehát előre tudod, hogy a Historic Songnak komponálsz.
0: Így van.
4: Kettő között mi alapvető különbség?
0: Hát a kettő között, na ez most nagyon jó kérdés volt, köszönöm, hogy megkérdezted. Tehát az, hogy én alapvetőleg én rockénekes fogadtam, mondjuk nekünk most Diamond 40 van az idén. Tehát lesz is koncert, nagyon szeretném például a két zenekart együtt egyszer fellép, még hogyha egy-két helyen föl tudnánk lépni, hogyha csomagba én is beleférek valahol, nagyon jó lenne. De a Diamondnak az volt a lényege, hogy az inkább rock zenekar volt, az is dallamos zenekar volt, de az inkább a rockosabb, ugrálósabb, hogy mondjam, egy picit az a rockosabb vonal volt. Tehát visszanézem a régi képeimet, a nagy hosszú haja, meg mit, ez egy más, nem is erről akarok beszélni, hanem az, hogy én ezt egy kicsit már, mikor csinálsz valamit 40 évig, azért elfáradsz benne, és szeretsz más kipróbálni. És nekem az volt a Historic Songba, és most jön a válasz a kérdésedre, hogy mikor írom a dalt, akkor tudnék, hogy hova írom. Azért, mert a kettő nem ugyanaz, azért okosabb, és én itt igyekszem populáris irányba vinni ezt az egész dolgot, és ez azért jó, mert itt olyan zenészekkel dolgozok együtt, mint a Milán, akivel tudok populárosan dolgozni, meg a Tibi, akivel tudok populárisan dolgozni, és tök jó az egyensúly, mondom miért. Mert a másik oldalt vannak a brutál rockerek, és a Viktor az meg odaüti keményen, ő viszi el tök rock irányba, a Donázi Tibi dobol ugyanaz, és a Gutti az meg egy ős rocker, tehát ő meg a basszussal húzza, és ezért örülünk mi, hogy ez ilyen tök jó, hogy mindenki más stílusból jön, mert így alakul ki az egyveleg. De a Diamondhoz képest azért más zene, mint a Diamond, úgyhogy tudni kell, hogy hova írod azt a dalt.
3: Hát ez minden fajban így van, hogy alapnak annak betonnak kell lenni.
2: Igen.
3: Most funkiba is heavy metal az alap.
2: Igen. De azért a kijátszás azon nagyon nagy virtuózus.
3: Persze. Amit csinálsz. Sőt, a James Brown mondta, hogy nálam a gitár is dob.
2: Igen.
3: Az is.
0: Még a próbateremből még egy olyan apróság, még amit mondhatok, de ez csak közvetítem, mert Tibi itt lenne, ezt neki kérem mondani, hogy ő most újra éli a gyerekkorát, az lehet ilyet mondani, mert ő alapból rockzenét tanult gyerekkorában, aztán jött az évekig tartó populáris ergóvonal, ahol ennyi gitárokat játszott funkisabban például, és most ő, mivel mindig rockzenét akart, ő most itt egy csüldön vett már Kramer gitárt is vett, mindent, tehát ő meg húzza a rock felé.
2: A erősítők, a lámpás voxok, meg minden megvan. Megvan a Soldano, van a lámpás marsolok, a 900-as, hát nagyon jó erősítők.
0: Most egy komoly voxot vett éppen.
2: Igen, azért
0: mondom. Ja, ja.
2: A lámpás 30-as vox az egy ideális arra a zenére. Én meg Soldánat használok, na, vagy Silver Edition Marshall, vagy Friedman, ilyen Toto, inkább West Coast stílusú zenéből használt erősítőket. Úgyhogy a hangja ilyen több magasabb hangokat viszi, és a zene az tömör, és beleteszem ezt a magas hangulatot a gitárral, és akkor az kivilágítsa az egész zenét. Úgy van az egész jóformán kitalálva, hogy tömör legyen, hogy együtt játszon.
1: És ilyenkor mindenki boldog a színpadon.
0: Mindenki boldog.
1: Ezért találtuk ki a Zoli, hogy Happy Rock Band.
0: Mert a rockot elhagytuk, Happy Music.
1: Vagy Happy Music.
4: Happy Music.
0: Rockot itt is elhagyom, mert én ezt a rockot én nem annyira, attól fő, hogy izzigvéri rocker vagyok, de azt gondoltam, hogy a Happy Music nagyobb tömegeket tud megfogni, mert egy saját stílusunk kell, hogy legyen, és ez pedig azért Happy Music, mert társaimmal szeretek találkozni. Igen. Tehát ma is, hogy ide jöttünk, és téged Józsi látunk, ez egy, nekünk egy óriási, hogy újra itt járatunk, és egy öröm, és köszönjük szépen neked, és a fiúknak is, mert megint egy nagyon jó érzés az, hogy tudunk találkozni, mert az, hogy a kollégáimat, a társaimat emberként szeretem látni, ez nagyon nagy dolog, és nem feszültsége. Tibi mondja mindig, hogy mikor már a próbára úgy kell menni egy produkcióba, hogy gyomorgörcsöd van, azt már
4: az
0: azt a fene megette, viszont ha így megyek, mikor izgulok, hogy mennék, nem, Viktor is mondja, Viktor is ilyen, mikor próbálunk már,
2: mert imád. Óra után már végzünk? Már 9?
0: Ja, tényleg.
2: Ha ne gyerekek, nehéz.
0: Tényleg a kutat mesél, de végig
2: megyek két órát mosonyból, és akkor 3 órát próbáljak, és megint menjek 2 órát, ha nem, meg legalább 5 órát próbáljunk.
0: Aha.
2: Így van, ugye?
1: Igen, és csak akkor korábban kell érkezni.
0: Igen, hát igen.
1: Tudod?
0: Igen, hát igen, csak a nap nekünk is be van osztva, meg
1: igen, hát
0: Levi is tanár, Leviként tanár, tanító, úgyhogy az iskolát neki be kell.
3: 3 óra után tele megy a fejed hanggal.
0: Igen, elfáradnak.
3: Csak...
0: Na bocsánat, még egy fontos, még egy historik egyediség, még ez, ha műsorban elmondhatom, ezt elmondja a Viktor, meg elmondja a Milán, hogy nekünk még utána van egy-két órás bandázás a benzinkúton, és ez a legszebb része a dolgoknak. A fiúk mindjárt mondják.
2: Kíváncsiuk.
0: Akkor van a...
2: Valaha 11-kor végzünk, és akkor indulok vissza.
0: Ja, igen. Akkor van a kávé, a sör, igen, esetleg eszünk.
4: Benzinkúton?
0: Persze, ahogy hát mindig van kaja, tehát ugye ma már minden kúton van.
4: Igen.
0: Hát az éjszakában is van lehetőség, és akkor autókat nézegetünk, mindenkinek ott áll a kocsi, a képen mit vett.
2: Krumplis pogácsa meg.
0: Krumplis pogácsa, Milán ezért megőrült, tehát ez a lényeg, hogy de krumplis pogácsa, tényleg a krumplis, akkor szereted a tepertőst, igen, amit szoktunk venni, igen, akkor egymás autóját megnézik, kipróbálják, akkor csapatják ott a
3: Van is köszönhet, a Milán néz az enyémet, fordítóban benne köszönhet.
0: A Milánnak a csoda autó, így nyüstölik a fiúk, akkor ott körbe-körbe rugatják a kuton, persze betartva a szabályokat, csak ugye, hogy a lóerőt meg a... Igen,
3: igen, arról mindig híres volt.
1: Igen. És félreértés ne essen, mindenki alkoholmentes sört iszik.
0: Há, hogy nem.
1: Amikor vezet.
2: Úgy, hogy há, hogy nem, meg abszolút soha életem. Most bántottam itt most. Soha. Nem iszom.
0: Tehát a happy music mellett nálunk azért nem csak a emberi szeretet fontos, meg a emberi kapcsolat, hanem a jó zene mellett, amit a színpadra állítunk, és az a hangulat, amit láttál a színpadon. Nekünk ez utána is 2 órát minimum kötelező folytatni a kúton, és mindenki ott van mindig. Tehát ez a jó, hogy mindenki ott van mindig. Tehát tényleg, tehát a Butti is, a Levi is, mindenki is. Jó, akkor lesz. Kávézunk még. Hát ez erőhely, nem? Mikor elkezdünk 11-kor kávézni, ez zár a kút, már minden, ami még ott kávézunk, és ez a legjobb az egészben, hogy szeretettel csináljuk.
4: Igen, happy music plus barátság. Mm-hmm. Ez az alap.
0: Igen. Igen.
4: Beszéljünk most már a közeljövőről, mi vár a zenekarra a következő hetekben, hónapokban. Itt már beharangoztunk ilyen-olyan koncerteket Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon. Tudunk már pontos dátumokat, mert Zoli említetted, hogy még nem biztos, hogy ki mindenkivel szerepeltek majd a színpadon. Gondolom ezek még olyan nem fixált tervek.
0: Ne én beszéljek már mindig. Van igen, a zenekarnak menedzsere?
4: Igen, aki azon mondani. Csodálkozom, igen. Hogy ilyen keveset még sosem beszéltél, Jancsi, mint...
0: Hát most
1: azért, mert most fontos a zenész. Ilyenkor fontos a zenész. Amikor a zenekarról beszélünk, akik barátok meg családtagok, már úgy mondanám, akkor már ne a menedzser legyen itt a sztár. Én azt mondom, hogy rengeteget telefonálok, e-mailezek, találkozok. Sajnos nem olyan a kivitel, amit szeretnék, de vannak időpontok, vannak terminusok, amik már láthatóak, de ameddig nincs szerződésünk, ameddig nincs az, aminek lenni kell papíron, addig nem mondhatjuk azt, hogy ott, meg amott fogunk játszani. Vannak ígéretek, vannak megbeszélt dolgok, majd amikor már biztos lesz, hogy igen, ott, akkor eljövünk és elmeséljük.
0: Azért én egy párat említenék.
1: Elmondjuk, nem meséljük.
0: Mert én igazából nem erre gondoltam, hogy körbeírjuk, hanem az, hogy arra gondoltam, hogy a János, hogyha említ egy pár dolgot arról, hogy a olimpikkal játszunk talán Csehországba, meg Szlovákiába egy-két bulit, és nem akarunk még helyszín, tudjuk egyébként, hogy hol lesz, csak most nekünk nincs felhatalmazás, hogy a olimpik helyett bereklámozzuk a szlovákiai koncerthelyszínt és időpontot, ugyanúgy a csehországi, de van erről szó, és egy pár konkrétat is mondjunk, tehát, hogy mellette júniusban fogunk játszani Hajdú-Bihar megyébe, Debrecen, ez is egy nagy szabású rendezvény lesz, nagy koncert lesz, mellette éppen most a szerződés aláírását várjuk szeptember időpontban Szlovákiában állatok egy nagyvárosnak a főterén, úgy szintén egy nagy koncert, aztán egyeztetésben vagyok 2-3 élvonalban ismert zenekarral, akivel lesz közös műsorunk, ez is nagyon fontos, hogy elmondjam, mert ugye említettük a adás elején. Az is fontos, hogy elmondjam, hogy éppen Donászi Tibével tegnap küldte át nekem a szerződés tervezetet, megvan a év második felébe a Donászi életmű koncert, ami tudott tavaly elmaradt sajnos politikai okok miatt, volt egyszer már megszervezve, és az átkerül most, és akkor mi is fogunk ott is játszani, tehát vannak már így időpontok, meg vannak helyszínek, de hogy most egyelőre ennyit akarok mondani, de hát aztán nyilván majd mi ezt fogjuk kommunikálni, tehát igazából véve, és a szervezők ezt nálunk sokkal ügyesebben teszik, tehát úgyis láthatóak leszünk. Egyébként meg nagyon jó volt, mióta nem voltunk itt, játszottunk a Piramis 50 nagy koncerten a Mom Club-ba Budapesten, az egy nagyon szuper, igen, nagyon szuper koncert volt, úgyhogy köszönet nekik, mindenkinek, aki eljött és figyelemmel kísért minket, a lehetőséget.
1: Október 4 volt,
0: igen, igen. Aztán
2: december 19.
1: Az a New Orleans.
0: New Orleansban, igen, most aki látta az új Demi filmet, az úgy kezdődik, hogy ott egy koncert van a legelején, így indul a film, énekel a főszereplő, és az a New Orleansban van, azon a színpadon volt egy koncert.
4: Hogyan tudnék élni nélkül?
0: Igen, igen, hogyan tudnék élni nélkül? Na, azon a helyszín,
4: a járósára énekli az, a Sajtból a Hold című slágert.
0: Köszönöm, mert én is már 2-szer láttam a filmet, azon a helyszínen forgatál. Ott is volt egy nagy koncertünk, az is szuperul sikerült, és remélem, hogy vissza is fogunk menni az idei évben is, meg hát ugye fontos lenne majd, hogy a stúdió építkezésünket a támogatóinkkal, hogy tudjuk összehozni. Erre a hétre van betervezve egy komoly megbeszélés, mert szeretnénk egy, mondanánk, hogy próbaterem, de nem, hanem saját stúdió próbaterem egybe, ahol tudunk dolgozni, ez is egy fontos a jövőt illetőleg.
4: És amikor az olimpikkal szerepeltek majd, gondolom szlovák és cseh nyelv területen, akkor hogy fog összeállni a koncertprogram?
0: Hát nyilván lecsipentünk a magyar dalokból, tehát a mi slágereink, amik futnak, abból leveszünk, helyette beteszünk angol dalokat.
4: Például?
0: Például Scorpions, Wind of Change, játszottuk is már, csak még most ugye nem beszéltünk róla, és bejön olyan szlovák nyelv a Nyebozseda, amit ismernek, és beteszünk még egy-két olyan itteni sláger, tehát szlovák csenyelv területről és angol területről, amivel tudjuk a műsort. De egyébként az nagyon fontos azért a fiúknak elmondom, hogy maradni kell magyar slágernek is, még a Prágába játszunk, akkor is lesz magyar sláger, mert ha te elmész egy fesztiválra, és ott egy grúz együttes lép föl, és ők elkezdenének angolul énekelni, akkor nem értenéd, hogy a grúz egyenruhához, vagy uniformishoz miért van nekik. Tehát ők azért jönnek oda, mert ők akkor grúzol fognak énekelni. Úgyhogy ezt én mondtam a filmnek, ezt tartsuk, tehát nekünk is
4: kell. Érthető.
0: Érthető, tehát nekünk be kell mutatni a magyar dalokat egyébként, meg nem is biztos, hogy sokan nem is ismerik, mert azért kiszivárgott azért sok jó.
2: De szépek a dalok is.
0: Szépek a dalok.
2: Úgyhogy azért pop, meg azért happy music, hogy érzed, hogy happy. Átadott a energiát.
0: Igen.
1: Arról nem kell különösen beszélgetni, hogy most magyar vagy szlovák vagy angol. Csehországban szeretik a magyar zenekarokat, nagyon is. Akár Szlovákiában is több helyen. Igen. Vannak olyan városok, vannak olyan falvak, ahol nincs probléma a magyarsággal. Nekem például volt az Omega Dolni Kubinban, ami zsolna alatt van. Senki nem tiltakozott, hogy miért magyarul énekelnek. Van angol lemezük is, de miért angolul, hogyha ők magyarok? Ezt meg kell érteni. Mindenkinek, Prágában is beszélgettem egy pár ismerőssel, és nekik nem probléma az, hogy kivigyünk egy kártágót, vagy egy bikinit, vagy egy valamit, mert szeretik a magyar zenét. És nem csak most, a rége, LGT, ezek mind kin voltak Szlovákiában, Csehországban.
4: Igen, szerencsére már más világot élünk. Elmúltak a 90-es évekbeli rossz dolgok, amikor
0: nagyon hálásak vagyunk.
4: Kifütyülték a magyar zenét, tehát akkor elképzelhetetlen volt, hogy egy szlovás nyelvterületen magyarul énekeljen valaki.
0: Igen.
4: De szerencsére ezt a korszakot már lezártuk.
2: Két állam. Figyelj, tart másban is.
1: Egy érdekesség a szlovák és a cseh között, én sohasem nem értettem azt, hogy egy cseh filmet Szlovákiában miért kell feliratozni. Tehát ez a 90-es években volt, megáll az ész. Akik egy család, úgymondván, és értik egymást, értik a szavukat, és feliratozzák a cseh filmet szlovákra. Ilyen
0: meg,
1: nincs.
0: Meg egy nagyon rossz élmény, bocsánat, a múltkori adásba említettem, csak azért, mert akkor Milán nem volt itt.
4: Igen, Viktor volt itt, és Tibi.
0: Igen, csak a Milán nem volt akkor. Tibi, igen. És akkor én említettem, azért ez fontos elmondanom, hogy azért, amikor a Bős Nagy Maros épült, nekem akkor nagyon komoly pozsonyi kapcsolatom volt, mert én itt több menedzserre, top menedzserre voltam, és nekem le volt egy komoly Diamond Tourné szervezve, és amikor hívtak a szőnyeg szélére, és mondták, hogy nem mehetek, és leállították a turnét, nem tudom, 20 állomás, vagy 15 állomás, akkor azért az elég mélyen érintett, mert mai napig megvan a hatalmas doboz az alaplakátokkal, nekem ott van a pincémben, mert soha nem fogom elégetni, csak ha meghalok, ha nem eltemetik. Ott van 1000 dal a plakát abban az időből legyártva, amikor le volt a turné szervezve. Csak bocsánat, arra mondom, hogy a politika, amikor olyan szinten ott beleszólt, hogy nem jöhettünk aztán, és most részleteket nem mondom el, de akkor a Bős építkezés miatt volt épp egy államközi vita.
1: Ehhez hozzá kell csatolni például a szóba jutott olimpik, meg ugye az Omega, hogy itt volt Kóbor nálad interjú, normális ember. Ugyanúgy Petr Janda, aki születésnapjára minket meghívott,
0: igen,
1: és foglalkozott az Olival fél órát.
0: Hát igen. Hát
1: ott beszélgettünk. Igen. Közös rádió interjú volt.
0: Pedig nem tudok csehül, ő meg magyarul.
2: Meg a Szazitvi Mámi.
1: Igen, azt énekelted vele, igen. Omegával szintén.
2: Omegával meg a
1: számot. Tehát ezek azok a dolgok, amikor egy magyar zenekar érvényesül itt, és nagyon jó. Nagyon jó, mindenki szereti. Ki nem szeretné például az Omegát, LGT-t, meg a többieket, és most jön egy historic song, és szintén fogják szeretni, mert jó zenét csinál, sláger zenét. Ennek lesz hatása.
0: Hát meg, hogy csokorba. Csokorba fogjuk ezeket a dalokat. Ja, és még a sportról nem beszéltünk, mert mindig szokták kérdezni, és most a Viktorral készülünk sporteseményre is, hogy hosszú távú versenyzésbe menni, és hát majd az a kérdés, hogy azok az időpontok is, hogy fognak találkozni a hétvégén a koncert meghívása, de hát azt meg Viktor mondja, hogy állsz ezzel éppen. Te. Rövidre zárta. Szóval pénztárcától függ. Hát igaz, az autósport nem olcsó.
2: Hát így.
0: De gondolom azért vannak tervek,
2: de azért
0: tehát
2: azért... Nem annyival jötték.
3: Tervek mindig vannak.
0: Most a Viktor vezetett, sikerül. Aztán én úgy féltem útközben, mondom neki, hogy versenytársak vagyunk, de...
2: Mondd a számot. Már gond.
0: De versenytársak
2: engem nem értek vagyunk, egyszer, de igen. Azt már megmondhatom.
0: Na, azt mondd.
2: 800 eurót fizettem.
4: 800 eurót?
2: Igen.
0: Az pont, amikor legutóbb voltunk, az akkor történt.
2: Óriási. Na, ezt ne is majd mikor.
0: Igen, csak az a pont akkor történt, amikor neked a bemérés, igen. Itt az elkerülőm, és másnap jöttünk ide adásba, és itt találkoztunk a kávézóba, és akkor annyira el voltál ezzel foglalva, hogy akkor nem jött be adásba. Na, az akkor volt. Úgyhogy a művész úrról itt van egy nagyon szép fotó, a Blik oldalán megjelent a főoldalt, nem tudjuk itt bemutatni, de nekünk a zenekarban el van örökítve. Kicsit gyorsan, mert mondjuk így.
3: Nekem tavaly csak egy kamerában volt 530 ezer, mire rájöttem, hogy ott van.
0: Ja, egy kamera?
3: Egy.
0: Hú, hát egy. Akkor...
3: Gyakorlatilag ezt én telepítettem, a jobban meggondolom.
2: Igen?
3: Be.
0: Az igen. Meg a költségét
3: behozta.
4: Kedves hallgatók, amiről most beszéltünk, vagy amikről most beszéltünk, az nem követendő példa.
2: Igen. Azóta soha. Nagyon vigyázz.
3: Meg nehéz is.
0: Én csak a pályán megyek gyorsan, úgyhogy én azért ott kivétel lehet. Vagyok, Józsi, akkor most feloldozást adok el felől a bűn felől.
2: Azért felemelhetnék.
0: Utcán nem.
2: Legalább 160-ra.
0: Igen.
2: Már új technológiák vannak, meg minden más, a kocsi maga tud menni. Miért menjünk 130-ra? Nagyon kevés.
3: Hát mert a legtöbb az 100-al se bír menni. Biztonságosan.
0: Zenészek biztos de fogják ezt, minden zenekar, aki nálad van, fölteszed ezt a kérdést, mert ezek mindig sietnek. Mindenhova koncertre sietnek, öt buli. Most éppen egyébként van egy ilyen megint, ha már a sietést kérdezed, ez is fontos, hogy most pont van egy olyan napunk, amikor összeakad valószínű két olyan időpont, hogy mind a két helyen kéne a nyáron játszunk, csak az a baj, hogy 400 km van meg egy ország határ közte.
4: Szóljatok Viktornak.
0: Hát igen, Viktorra a busz majd rendezi. Mi meg motorgenerál visszük utána, mert ő kitapossa belét, úgyhogy Viktor nem egy óvatos tuhaj. Úgyhogy a zenekarok biztos támogatják, de egyébként én például pont a másik oldalt vagyok, én nagyon biztonságos ember vagyok, úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ez is elegendő, mert nem érett meg ez a közönség arra, hogy megkapja ezt a lehetőséget. Úgyhogy nekem ez is szerintem utcán elegendő, időbe kell indulni.
4: Elszállt az időnk, nagyon sok mindenről beszéltünk. Beszéltünk mindenről, amiről akartunk. Igen.
0: Viktor.
4: Hát akkor várjuk a koncerteket, várjuk az új dalokat. Ezek az új szerzemények, a ti saját szerzeményeitek, ezeknek már van stúdióváltozatuk?
2: Van.
0: Egy részének van, igen. 80%-os készültségben van már egy 7 dal körülbelül, valamint felvételre kerül, mondom, legalább három új dal most a közeljövőbe.
4: Tehát akkor várjuk ezeket a stúdió felvételeket, hogy bemutathassuk, hogy játszhassuk itt a Pátria Rádióban.
0: Igen.
4: Mit kívánok nektek így végezetül?
0: Hát én annyit szeretnék, hogy koncertfelvételt hoztunk, úgyhogy most, amiket bejátszunk zenéket, ugye halljátok is, ezek mind koncertfelvételeket, igen, élvezzetek is. Hogyha meghívást akar valaki felénk intézni, én ezt kívánnám, hogy akkor Historic Song oldalán lévő szlovák telefon a Jancsit lehet hívni bátran, és oda e-mailt írni, és minden egyebet, ott az elérhetőségeink. Ennyi közmédiánk van, nem szeretnénk túlzásba vinni, a srácok megmondják, mit kívánnának. Hát mit.
1: Én azt fűzném hozzá, Józsikám, amit mondtál, hogy mit szeretnénk, egészséget főleg, minden társnak, meg minden embernek, mert az a legfontosabb.
3: Egészség legyen, meg térerő.
1: Igen.
2: Térerő.
4: Mentek haza, vagy még körülnéztek Pozsonyban?
2: Hát még megyünk kajálni.
0: Még megbeszélés.
4: Rántott sajt.
0: Kajálás, megbeszélés, zenekari megbeszélés, a heti programot meg kell, mert a héten már Budapesten megint lesz a második felébe egy fontos találkozónk, meg lehet próbánk is. Ha Tibi jobban van, hogy ezt még megbeszéljük, és úgy indulunk vissza.
4: Jó, hát akkor sikeres hazaérést kívánok nektek, és várunk benneteket legközelebb is. És azokat a dalokat, amelyeket itt hagytok, vagy majd küldtök, azokat természetesen játszani fogjuk, ezt megígérhetjük. További minden jót, hát akkor zárjuk azzal, hogy jó egészséget mindenkinek.
0: Köszönjük, és happy music, happy legyetek, napsütés
4: happy
0: és boldogság. Igen, happy music, igen.
2: Historic happy music.
1: Mindenkinek sok boldogságot kívánunk.
2: Minden jót.
4: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. A Historic Song három zenészét, Csínad Zoltánt, Spanyol Milant és Mihalik Viktort, valamint menedzserüket, Spanyol Jánost kérdeztem. Most játsszuk a szintén zenekartag Kozma Tibor, valamint Környei Attila egykori duója, a No Smoking 2000-ben megjelent Hol a pénz, hol a nő című számát, amelyet a Historic Song is átdolgozott.

0: A beszélgetős pentatonban a népszerű, magyar-szlovák és angol nyelvű dalokat előadó és saját szerzeményeket is készítő, ismert magyarországi zenészek és egy szlovákiai alkotta Historic Song három tagja, Csínad Zoltán, Spanyol Milan és Mihalik Viktor, valamint menedzserük Spanyol János volt a vendégem, és meghallgattuk a Bikini, Legyek jó és az Ergo Ballaga katona című zeneszámát az előadásukban, és a No Smoking, Hol a pénz, hol a nő című dalát, amelyet szintén előadnak a koncertjeiken.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem sikerült megnyitni a védelmi miniszter leváltásáról szóló ülést, holnap újra próbálkoznak a honatyák. Az izraeli támadások Libanonban 6 halálos áldozatot követeltek, a Hezbollah válaszlépésekkel fenyegetőzik. Éjjel a keleti országrész fölé tolódik a felhőzet, reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Nem tárgyalt a parlament Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról, másodszori próbálkozásra is határozatképtelen volt a törvényhozás. Csak 58-an jelentkeztek be a szavazáskor. Holnap 8 órakor lesz a következő kísérlet az ülés megnyitására. A leváltást a KDH kezdeményezte az Eperjesi Kórház építése körüli ügyek miatt. Kalinyák visszautasítja a bírálatokat, kitalációnak nevezte, hogy megugranak a költségek. Szerinte az ellenzék és különösen a KDH olyasmit bírál, amit maga sosem tudott végrehajtani, amikor kormányon volt. A parlamenti események miatt rövidítették le a polgári törvénykönyvről szóló vitát, jelentette ki Boris Szuszka igazságügyi miniszter. Elmondta, az elmúlt napokban a vita nem a napi rendi pontokról szólt, ezért volt szükség a korlátozásra. Hozzátette, hogy a törvény előkészítése 3 éve zajlik, és már széles körű egyeztetésen esett át. Az ellenzék azonban bírálja a döntést. A Progresszív Szlovákia vezetője Michal Simecska szerint az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb jogszabályáról van szó, ezért annak alaposabb és hosszabb megvitatására lenne szükség. A parlament végül 12 és fél órában maximalizálta a vita időtartamát. Az ország energiagyártási összetétele és atomenergetikai terveinek köszönhetően Szlovákiának nincs szüksége szélerőmű parkokra, jelentette ki a kormány mai ülése után Robert Fico kormányfő. Hozzátette, Szlovákia nettó áramexportőr és minden szomszédos országgal össze van kötve az energiahálózata. A világ élvonalába tartozunk a 85%-os karbonsemleges energia előállítással. Fico hangsúlyozta, bár a helyreállítási terv adminisztratív kötelezettségeket ír elő, ez nem jelenti azt, hogy szélerőmű parkokat kell építeni. A kormány inkább a nukleáris energia fejlesztésében látja a jövőt, és ezen az állásponton nem kíván változtatni. Emmanuel Macron szerint új korszak kezdődött Magyarország és Európa kapcsolatában a magyar kormány megalakulásával. A francia elnök Párizsban, az Élysée palotában fogadta Magyar Péter miniszterelnököt, és hangsúlyozta, minden területen erősítenék a francia-magyar stratégiai együttműködést. Magyar Péter a tárgyalás után úgy fogalmazott, szeretnék, ha a két ország közötti együttműködés minél több területre kiterjedne. A magyar miniszterelnök egyúttal meghívta Emmanuel Macront az 56-os forradalom október 23-i megünneplésére. 6 ember vesztette életét izraeli légicsapásokban Dél-Libanonban, Szúr közelében. A halálos áldozatok között 4 szíriai és 2 palesztin is van. A Hezbollah válaszul azzal fenyegetőzött, hogy Tel Aviv és Haifa ellen indít támadást, ha Izrael csapást mér a libanoni fővárosra, Beirutra. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében kijelentette, ha a Hezbollah nem hagy fel az izraeli városok elleni támadásokkal, Izrael terrorista célpontokat fog támadni Beirutban.
0: Időjárás.
1: Ma napközben kelet felé átvonul az ország felett az éjjel érkezett hidegfront, a délutáni időszakban már a középső és keleti térség fölé is áthelyeződik a labilis, szórványos záporokat, zivatargócokat adó légtömeg, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam, szakadozni kezdhet a felhőtakaró. Felhőszakadással, kifutó széllel, esetleg jéggel is kísért viharos zivatargócok kialakulásának a délkeleti országrészben kedvez leginkább a légköri helyzet. A délután folyamán 18 és 24 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsony után Cseklész irányába a régi Szenci úton, körülbelül 45 perces forgalmi dugóval számoljanak az arra közlekedők. Ezen kívül forgalmi dugó van Pozsonyban a Trnavszkán, a Récseivám irányába körülbelül 15 perc a várakozás, valamint Pozsonyból kihajtva Szenc irányába a D1-es autópályán 20-30 perc körüli várakozási idővel számoljanak az arra közlekedők. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábeli Vett.
1: Az elmúlt napokban jelentősen fokozódtak a harcok Dél-Libanonban, Izrael ugyanis újabb támadásokat indított a Hezbollah ellen. A harcok tovább nehezítik az Egyesült Államok közvetítésével zajló diplomáciai tárgyalásokat, sőt Irán már jelezte is, hogy felfüggeszti azokat Izrael Libanon elleni bűncselekményei miatt. A témáról Csicsman László közel-kelet szakértőt, a budapesti Corvinus Egyetem oktatóját, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezem. Mi az oka annak, hogy az utóbbi napokban Izrael fokozta a támadásokat Libanon déli részén?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez összetett okok állnak a háttérben. Lényegében a Netanyahu kormány mintha két tűz közé szorult volna, tehát egyrészt az Egyesült Államok részéről Trump ugye egy telefonbeszélgetés alapján, amely kikerült a sajtóba, próbált komolyabb nyomást gyakorolni a kormányra, hogy egyfajta tűzszünet jöjjön létre a Hezbollah és Izrael között. A másik oldalon ugyanakkor Izraelben választásra készülnek, amelyre az ősszel kerül sor, és hát különösen Netanyahunak az ellenzéke, például Naftali Bennett egyenesen úgy fogalmazott, hogy a támadásoknak a leállítása a Hezbollahkal szemben az katasztrofális, de ugyanúgy Netanyahu kormánynak a szélsőjobboldali tagjai Ben-Gvir részéről is erőteljes kritika fogalmazódott meg valójában a miniszterelnökkel szemben, és különösen arra hivatkoztak, hogy az Egyesült Államok ne szóljon bele az izraeli belpolitikába, és hogy Netanyahu ne állítsa le Trump nyomására a háborút. Én azt gondolom, hogy ezek a szempontok különösen sem szerepet játszanak ebben, és hát tegyük hozzá azt is, hogy Izraelnek nem érdeke, hogy létrejöjjön egy megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, ugyanis az izraeli kormány úgy látja, hogy rezsimváltás szükséges ahhoz, hogy a nukleáris programot valamilyen formában rendezzék, és szeretnék a háborút tovább vinni Iránnal szemben, ellenben ugye Washington szeretné ezt minél hamarabb lezárni, és hát valóban ilyen értelemben van egy összefüggés az iráni események, az iráni tárgyalások és a libanoni események között.
1: Egyébként milyen előrelépést tudott elérni az utóbbi napokban Izrael a Hezbollah elleni harcban, mert arról olvashattunk, hogy a hadsereg a hétvégén elfoglalt egy stratégiai fontosságú várat, Izrael pedig 26 éve nem nyomult be ennyire mélyen Libanonba, mint most. Ez valóban így van?
2: Ez valóban így van. Itt a hétvégén történt egy jelentős szárazföldi offenzíva. Ugye eredetileg az izraeli vezetés azt kommunikálta, hogy a Litáni folyótól délre első területeket kívánják elfoglalni. Egyébként nagyon hasonlóan, mint a gázai övezetben látjuk, egyfajta pufferzónát kívánnak létrehozni, és hát most már a Litáni folyótól északra lévő területeken is előre haladtak a hadműveletek, nevezetesen ezt a bizonyos Beaufort Castle-t foglalta el az izraeli hadsereg, amely a 2000-ben vonultak ki lényegében innen, tehát sokáig megszállás alatt tartotta, és egyébként meg hát a légi csapások azok egészen a fővárosig, Beirutig kiterjedtek, ahol különösen a városnak a déli részén Izrael szerint elsősorban Hezbollah támaszpontokat céloztak meg. Ugye ezt nagyon erőteljesen kritizálta egyébként Trump elnök az elmúlt napokban, és ugye Trump elnök az elmondása szerint a Hezbollahkal is egyeztetett, ugyanis izraeli részről pedig hát nyilván azzal magyarázzák ezt az előre nyomulást, hogy Észak-Izraelben rendszeresek a rakétatámadások a Hezbollah részéről. Tehát egyfajta eszkalációt látunk ebben a konfliktusban most, akár csak egyébként a gázai oldalon, ahol a Netanyahu kormánya területnek a 70%-ának az elfoglalását rendelt el az elmúlt napokban.
1: És az amerikai elnök hétfőn arról beszélt, hogy ugye nem támogatja a Beirut elleni támadásokat, és hogy mindkét fél megállapodott a tűzszünetben, ugyanakkor azóta is arról szólnak a hírek, hogy az izraeli és a Hezbollah fél egymást vádolja a tűzszünet megsértésével, szóval akkor a harcok tekintetében jelenleg mi a helyzet?
2: A harcok egyértelműen tovább folytatódtak, tehát ha ma reggeli sajtót is megnézzük, akkor Izrael is tovább folytatta igazából a hadműveleteket, illetve bizonyos településeknek az evakuálását, amely egyébként most már mintegy 1 millió libanoni állampolgárt érint. Ugye ez egy kis állam, ahol a lakosság olyan maximum 5,5 millióra tehető, így hát lényegében a lakosságnak körülbelül az ötöde elhagyta a lakóhelyét, és úgy tűnik, hogy Trump elnök közvetlenül erőfeszítés ellenére a felek tovább folytatják ezt a konfliktust. Én nem is számítanék igazából másra az elkövetkezendő napokban, és hát viszonylag annak is kicsi az esélye, hogy az iráni oldalon valami nagy áttörés következzen be.
1: Pedig hát ugye ebben a feszült helyzetben itteni idő szerint tegnap délután Washingtonban megkezdődött az újabb tárgyalási kör Libanon és Izrael között az amerikai külügyminisztériumban, ami a hírek szerint két napig tarthat. Tehát milyen előrelépés, vagy várható-e bármiféle előrelépés a béke felé a jelenlegi körülmények között?
2: Egyrészt nyilván nagyon pozitív, hogy ezek a tárgyalások elindultak, és hát tegyük hozzá, hogy egyébként a 2023 októberi háború előtt már ugye közvetetten voltak egyeztetések, akkor a tengeri határt sikerült kijelölni, ez azért volt fontos, mert gázmezőknek a feltárása kezdődött el, és ez a libanoni gazdaságot is alapvetően segítette. Azt gondolom, hogy addig nem sikerül előre menni, ameddig Izraelnek a támadásai nem állnak le, ugye a libanoni kormány rendkívül sok kritikát kapott otthonról, hogy úgy tárgyal, hogy eközben ugye az ország területét Izrael támadja, és ezzel kvázi a szuverenitását megsérti, bizonyos értelemben a kormányt gyengíti. Egyébként a két ország között lehetőség lenne véleményem szerint egy béke megállapodása is abban az esetben, hogyha Izrael kivonulna ezekről a megszállt területekről, amelyeket ugye itt az elmúlt hetekben megszállt. Mivel erre kevés esély van, én azt gondolom, hogy ezeken a tárgyalásokon jelentős áttörésre nem számítanék. Annak ellenére egyébként, hogy a Libanon és az izraeli kormánynak van egy közös célja, és ez pedig a Hezbollahnak a felszámolása, sőt azt is mondanám, hogy Izraelnek szüksége van a libanoni kormánynak a megerősítésére, ugyanakkor ellenkező hatást vált ki jelenleg a mostani katonai beavatkozás.
1: És a libanoni kormányfő Nawaf Salam azt is mondta, hogy Izrael már nem csak egyes helyszíneket vagy területeket céloz, hanem városokat, falvakat, az ottani élet minden alapvető feltételének megsemmisítésének a politikáját valósítja meg, és emellett tömeges kitelepítéseket hajt végre, ami szerinte a civilek elleni kollektív büntetésnek minősül. Mit gondol a libanoni kormányfő szavairól?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon hasonló a forgatókönyv, mint a gázai övezetben, nevezetesen, hogy az izraeli hadsereg ellehetetleníti az életfeltételeket. Dél-Libanonban ugye látjuk, hogy civil célpontok, például a kórház elleni támadása is sor került. Nagyon súlyos a humanitárius helyzet délen, tehát ahogy említettem, 1 millió ember hagyta el most már a lakóhelyét, több mint 3000 halottról beszélhetünk. Nyilván Izrael önvédelemre hivatkozik, és valóban a Hezbollah ugye rendszeresen február 28-a óta, az iráni háború kitörése óta ismételten rendszeresen támadja Észak-Izrael területét rakétákkal, ugyanakkor az a kérdés, hogy az izraeli hadsereg válasza az arányos-e, és hogy a civilekkel szembeni fellépés az vajon mennyire hosszú távon jelenti az ő kitelepítésüket. Ugye Libanon egy kis ország, amely ráadásul a szíriai menekült kérdéssel is meg kell, hogy küzdjön. Most az elmúlt két évben látszott lehetőség arra, hogy elinduljon egy politikai folyamat, a kormány egyfajta technokrata pragmatikus irányba ment. Egy súlyos gazdasági válság van, a libanoni politikai rendszer súlyos válságban van, és elindult egyfajta fejlődés irányába, azonban ezek a mostani események véleményem szerint meggyengítik a libanoni kormányt, amely nem jó összességében Izrael számára sem.
1: És hát ugye eddig azt láttuk, hogy a Donald Trump amerikai elnök kitartott Izrael mellett, de ön is említette ezt a bizonyos hétfői telefonbeszélgetést, ami a sajtóhírek szerint elég indulatos volt, tehát állítólag Donald Trump kiabált az izraeli kormányfővel, és azt is fölhozta, hogy nélküle már börtönben lenne a korrupciós ügyei miatt. Ez a helyzet az, hogy Izrael hogyan viselkedik mondjuk a civilekkel szemben, és így eszkalálódik ez a konfliktus, ez Washington számára is egyre kellemetlenebb?
2: Én azt gondolom mindenképpen, ugyanis Washington szeretne gyorsan áttörést elérni az iráni háború vonatkozásában, és az irániak egyértelműen összekötötték a libanon és a gázai frontnak a lezárásával. Ugye ne felejtsük el, hogy amikor április 8-án elkezdődött a mostani tűzszünet, akkor ugye Trump nagy nehezen elérte, hogy a libanoni fronton is leálljanak a harcok. Hát ezek ugye igazából a libanoni kormány és Izrael közötti harcok álltak le, de valójában a Hezbollah Irakkal szembeni hadműveletek, azok pár napon belül újraindultak, tehát ennyiben nem volt sikeres Trumpnak a közvetítése, és én hát alapvetően most is arra számítanék, hogy nem sikerül fenntartani a tűzszünetet, mint ahogy láttuk igazából. És hát tegyük hozzá, hogy ez nem egyedi, általában a Közel-Keleten a tűzszünetek azok úgy működnek, legyen Gázában, Libanonban, vagy éppen a Hormuzi szorosnál, hogy sajnos rendszeresen támadják egymást, ugye most is látjuk az Egyesült Államok és Irán közötti eseményeket, tehát rendszeresek azért a rakéta és egyéb csapások.
1: Az elmúlt napokban jelentősen fokozódtak a harcok Dél-Libanonban, Izrael ugyanis újabb támadásokat indított a Hezbollah ellen, a harcok pedig tovább nehezítik az Egyesült Államok közvetítésével zajló diplomáciai tárgyalásokat. A témáról Csicsman László Közel-Kelet szakértőt, a budapesti Corvinus Egyetem oktatóját, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Közel 4 heten van már ügyvivő kormánya Romániának, miután egy bizalmatlansági indítvánnyal leváltották Ilie Bolozsán miniszterelnököt. Azt ki lehet az ország új miniszterelnöke, még mindig nem tudjuk, sőt, amennyiben Nikus Ordán államfő elő is jönne a várva várt névvel, még egyáltalán nem biztos, hogy a miniszterelnök jelölt meg tudná szerezni a parlamenti többséget. Az aktuális romániai belpolitikai helyzetről Iis Gergely politológust kérdezem, tehát mikor tudhatjuk meg az új miniszterelnök jelölt nevét?
3: Hát ez egy olyan kérdés, amire nagyon sokan szeretnének már választ kapni Romániában. Korábban is előfordult több alkalommal, hogy megbukott a kormány akár bizalmatlansági indítvánnyal, de ilyen sokat még soha nem kellett várni arra, hogy az államfő megnevezze a következő miniszterelnök jelöltet. Ennek nyilván az az oka, azért nem nevezi meg még Nikus Ordán, mert nem lehet látni azt, hogy milyen parlamenti többség tudna összeállni. Ugye a 2024-es választások után a képet az elég egyszerű volt. Az Auron, tehát a Románok Egyesülésért Szövetségen a szélsőjobboldali párton kívüli úgynevezett nyugatbarát vagy Európa barát pártok alakítottak kormányt, és ennek a 4 pártnak lenne többsége most is a parlamentben, csak hát ugye a 2 legnagyobb szereplő, a szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok nem hajlandóak együtt kormányozni, így pedig, ha ezen az állásponton nem változtat valamelyik szereplő, akkor a korábbi kormánykoalíciót ugye nem lehet helyreállítani, ellenzékben pedig csak a szélső jobboldali AUR párt van, velük pedig senki nem szeretne szívesen kormányozni, illetve maga Nikus Ordán is azt mondta, hogy nem szeretne olyan miniszterelnök jelöltet kijelölni, aki csak az AUR-nak a támogatásával tudna kormányt alakítani, úgyhogy továbbra is a háttérben zajlanak a tárgyalások, de egyelőre nem változtatta meg az álláspontját egyik párt sem.
1: És hát ugye az a lehetőség is felmerült, hogy esetleg egy technokrata kormányt állítana fel az államfő. Erről mit gondol, ez mennyire lenne egy jó megoldás?
3: Igen, a technokrata kormányra is volt már példa Romániában, egyébként még a 90-es évek végén is, aztán 2015-16-ban is Dacian Ciolosnak a vezetésével. Akkor is egy meglehetősen viharos politikai helyzetben jutott el oda a román politika, hogy egy párton kívüli, politikán kívüli jelöltet, ugye akkor a volt uniós biztos Dacian Ciolost bízták meg. Nem volt annak jó tapasztalata annak az időszaknak. Abban az időszakban minden parlamenti párt ellenzékiként viselkedett, ugye? Majd a következő választáson a szociáldemokraták minden idők legjobb eredményét érték el, 46%-ot. Most egy annyiban más a helyzet, ugye most is felmerült egy név, Eugen Tomáknak a neve, nevét írja a sajtó, hogy talán őt fogja felkérni Nikus Ordán államfő. Ugye Eugen Tomák jelenleg egy európai parlamenti képviselő, és van neki egy pártja, ez a Népi Mozgalom párt nevet viseli, 1-2%-ot ért el a választásokon. Ez a korábbi államfő Traian Băsescu-nak a pártja gyakorlatilag, és Eugen Tomák szorosan együtt dolgozott egész politikai karrierje során Traian Băsescu-val, tehát az ő jelölésével azért a korábbi elnöknek a befolyása jelenne meg újra a politikában. Egyelőre azért nem valószínű ez a forgatókönyv, mert a pártok nem rajonganak Eugen Tomákért. Ugye azt mondta a Nemzeti Liberális Párt és az USZRE is, hogy nem fognak olyan kormányt támogatni, amelyben a PSD, a szociáldemokraták komoly befolyással bírnak, és hát azt is mondták, hogy Eugen Tomák szerintük az ő bábjuk lenne, úgyhogy egyelőre nem látok erre túl nagy esélyt, de hát meglátjuk. Az biztos, hogy technokrata kormány a jelenlegi helyzetben, amikor Romániában nagyon súlyos deficitcsökkentő intézkedéseket kell hozni, augusztus 31-i ugye a helyreállítási alap forrásainak az elköltése ennek a határideje, és addig nagyon súlyos lépéseket kell megtegyen a parlament, olyanokat, amelyek adott esetben a társadalom számára népszerűtlenek, tehát ezeket a gyors és kemény lépéseket parlamenti támogatás nélkül egyszerűen lehetetlen megtenni, és nem valószínű az, hogy egy technokrata miniszterelnöknek lesz arra ereje, hogy ezeket a lépéseket átvigye úgy, hogy ha valóban csak az egész kormány technokrata lesz, tehát a pártok nem is jelölnek minisztereket, akkor vélhetően a pártok úgy fogják érezni, hogy bátran ellenzéki szereplőként viselkedhetnek és bírálhatják a kormánynak a lépéseit, így pedig még kevésbé látom azt kivitelezhetőnek, hogy ezeket a sok esetben népszerűtlen lépésekhez parlamenti támogatást tudjanak ezek a pártok nyújtani. Tehát pontosan ezért ennyire nehéz a helyzet, miközben nem látszik a kompromisszumnak a lehetősége, közben nagyon gyors és kemény szorítóban van a kormány, hogyha haza akarja hozni Brüsszelből ezt a 7-8 milliárd eurót augusztus végéig, akkor nem sok idő van késlekedni.
1: És mi történik akkor, ha megtudjuk, ki az új miniszterelnök jelölt, de az nem tud többséget szerezni a parlamentben? Akkor mi történik?
3: Hogyha kijelöli az államfő a miniszterelnök jelöltet, akkor neki már határidős a dolog, neki 10 napja van arra, hogy bemutassa a kormányának tagjait és a kormányprogramot a parlamentben, és lesz róla egy szavazás mindenképpen. Ha vissza nem lép természetesen ebből a 10 napba, ha nem mondja azt a miniszterelnök jelölt, hogy nem sikerült összehozni a többséget, hogyha nem lép vissza, akkor parlamenti szavazás lesz, és mondjuk elbukik, akkor újabb jelöltet jelölhet Nikos Ordán, és tulajdonképpen ezt bármeddig csinálhatja az államfő, annyi különbsége, hogy a más bukott jelölés után már meg lesz az a lehetősége, hogy akár feloszlassa a parlamentet és új választásokat írjon ki. Erre még soha nem került sor Romániában, és mivel a közvélemény kutatásokban jelenleg magasan az AUR vezet, ezért nem érdekel a többi pártnak az előrehozott választás. És volt arra példa, igen, Romániában korábbi években, hogy éppen emiatt a tényező miatt, ugye az előrehozott választásoktól való félelem miatt a második miniszterelnöki jelölést már akkor is megszavazták a parlamenti pártok, hogyha egyébként nem értettek vele egyet, mert ellenkező esetben ugye a saját maguk mandátumának a megszűnését kockáztatták volna. Most ezt a nyomást egyébként gyengíti, hogy maga Nikos Ordán még a politikai válság kirobbanásakor kijelentette kategorikusan, hogy nem lesz előrehozott választás. Tehát ezzel azért nem igazán tudja ő most már sakban tartani a parlamenti képviselőket, de nem köteles feloszlatni a parlamentet, bármeddig próbálkozhat új jelöléssel, és ezek az új miniszterelnök jelöltek pedig megpróbálhatnak maguk köré többséget szervezni. Éppen ezért kapja meg a bírálatokat a politikai pártok vezetői részéről is most már Nikos Ordán, hogy most már értik ők, hogy nem látszik a megoldás, de nevezzen ki valakit, akár nevezze ki akkor a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező szociáldemokratáknak a pártelnökét, és próbáljon meg ő többséget kovácsolni, aztán ha nem sikerül, akkor nevezzen ki más valakit, de hogy az lassan már az alkotmány szellemének a megsértését is jelenti, hogy ugye több mint 4 hete senkit nem nevezett meg Nikos Ordán, úgy, hogy már 2 hete lejártak a formális konzultációk is a parlamenti pártokkal. Úgyhogy mindenki azt várja, hogy most már egy nevet akkor is kimond Nikos Ordán, hogyha nem biztos benne, hogy lesz mögötte többség.
1: Mert hogy ugye ez a bizonyos ügyvivő kormány meddig ugye húzható el, és hát ez mit jelent az ország kormányzása szempontjából, hogy egy ilyen instabil belpolitikai helyzet van?
3: Nagyon megnehezíti nyilván a kormányzás, jelenleg még ugye nincsen parlamenti szünet, tehát most már kormányrendeletet nem tud elfogadni az ügyvivő kormány, ezért minden intézkedést, akár a mérföldköveknek a teljesítését, ugye a helyreállítási alaphoz szükséges mérföldkövek teljesítését is csak parlamenti kezdeményezésre, tehát parlamenti képviselői indítványokra és a parlamenti útnak a végigjárásával tudják elfogadni, ami nyilván egy lassabb út, és itt az igazi veszély az, hogyha lejár a parlamenti ülésezési időszak, akkor ugye általában az a rendszer, hogy a parlament felhatalmazza a kormányt, hogy a parlamenti vakáció ideje alatt sürgősségi kormányrendeleteket fogadhasson el bizonyos témakörökben, gyakorlatilag általában ez nagyon széles

0: Az aktuális romániai belpolitikai helyzetről is Gergely politológust kérdeztem, köszönöm a gyors elemzést.
1: Köszönöm szépen a hívást.
0: A Magyar Szövetség egyik legismertebb arcát veszítette el, Őri Péter, országos alelnök, Csalóközs Csütörtök polgármestere a párt országos szerveiben betöltött minden posztjáról lemondott. Ennek hátterében valóban Berényi József ismételt megyeelnök jelölti ambíciói állhatnak, és milyen hatással lehet a párt támogatottságára, ha komolyabb konfliktusok alakulnak ki, mintössze 5 hónappal a megyei és helyhatósági választások előtt. Erről kérdezem Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt. Mennyire árthat a pártnak Őri Péter távozása, aki valóban a Magyar Szövetség egyik legismertebb arca?
2: Hát az, hogy személyes ismertség szempontjából mennyit árthat, ezt nem igazán látjuk, és a véleményem szerint úgy önmagában véve az a tény, hogy Őri Pétert hát olyan értelemben elveszíti a Magyar Szövetség, ugye, hogy nem alelnökként fog ténykedni, hanem a saját bevallása szerint csak helyi szinten a helyi szervezet vezetőjeként. Ez, hát mondjuk úgy, hogy szerintem ennek a hatása önmagában véve kisebb lenne, de itt ugye megint csak arról van szó, hogy egy politikus, aki egyébként egy vezető arc, mármint hogy elnöki pozícióban van, lemond, és ebből kifolyólag kiderül, hogy a szövetségemből van rengeteg olyan strukturális probléma, amit a választók esetleg úgy gondolhattak volna, hogy már megoldódott, hogy már a párton belül sikerül kibeszélni a problémákat, és nem feltétlenül az egymás közti veszekedésről szól a szlovákiai magyar politika. Ennek lehet elriasztó hatása, hogy pontosan mennyi, az igazából kiderül a következő közvéleménykutatásokból, de ugye azt láttuk, hogy a szövetségnek a támogatottsága az leginkább stagnál az összes irodának a felmérése szerint.
0: Mik lehetnek akkor ezek a strukturális problémák, tehát mi állhat Őri lemondása hátterében?
2: Ugye erről elsősorban saját maga Őri Péter tudna nyilatkozni, és hát ő amit mondott, és hát tételezzük fel, hogy valóban megnevezte a problémáknak a lényegét. Az ugye az, hogy egy elsősorban személyes jellegű konfliktusnak a kicsúcsosodásáról van szó. Ugye a Magyar Szövetségnek van egy megyei listája, amire úgy tűnik, hogy nem fog felkerülni még hozzá, azért, mert nem kapta meg a párton belüli szervezetektől a bizalmat. De már most ezt kétféle módon is lehet magyarázni. Egyrészt lehet magyarázni azzal, hogy egész egyszerűen nem számít helyi szinten a népszerű politikusok közé, és másrészt pedig lehet magyarázni ugye azzal is, hogy egyszerűen léteznek olyan klikkek vagy tömörülések a Magyar Szövetségen belül, amik szervezetten viselkednek, amik nem engedik egymás között gyakorlatilag, vagy nem engedik maguk közé az új személyeket, és valami hasonló történt a jelölési folyamat során. És ehhez ugye hozzá kell még tenni azt, hogy Győri Péter és Berényi József között azért korábban is voltak eléggé komoly konfliktusok, és akkor, amikor Őri a Magyar Szövetségnek az alelnöki székébe került, ez sokan értelmezték úgy, hogy ebben a konfliktusban mondjuk úgy, hogy az ő irányába dőlnek el a dominók, de amikor kiderült a jelölési folyamat során, hogy már pedig megyei szinten továbbra is Berényi József és a hozzá közeli személyek alakítják elsősorban a dolgnak a menetét, ő ezt egyfajta személyes problémaként élte meg, és ennek köszönhető ez a szimbolikus gesztus is.
0: Ő azt is mondta, hogy a régiókban nem halad a korszakváltás, tehát ez is egy ok lehet, hogy a megyei választásokhoz közeledve, amikor egyre több járásban válnak ismerté a jelölt listák, azokon a 4 évvel ezelőtti listákhoz képest nem igazán találunk új neveket?
2: Hát ahogy így jönnek ki ezek a jelölt listák, azt láthatjuk, hogy valóban viszonylag kevés új név kerül fel. Igazából az a kérdés, hogy mégis milyen módon vagy hogyan mehet végbe egy ilyen korszakváltás, hiszen ugye a Magyar Szövetségnek a jelölt listája is arra épít, hogy először járási szinten, aztán pedig megyei szinten jönnek be az impulzusok, és esetleg az országos szintű vezetésnek, az elnökségnek vagy az OT-nak van valamiféle vétójoga. De hogyha belegondolunk abba, hogy miként kéne egy ilyen korszakváltásnak végbe mennie, hogy fölülről lefelé vagy lentről felfelé, akkor azért akadnak kétségeink azzal annak kapcsán, hogy mondjuk az elnökség az mégis milyen módon próbálhat meg helyi szinten sikeres politikusokat kiemelni, vagy felnevelni, vagy rájuk mutatni, hogy ők lesznek azok, akik a Magyar Szövetség jelöltjei, miközben mondjuk az érintett személyeknek egyszerűen nincs meg a helyi szintű beágyazottsága. Tehát alapesetben, vagy ideális esetben egy korszakváltás úgy működik, hogy nem csak jön egy új elnök, egy fiatal elnök, és nem csak jön egy új elnökség, hanem helyi szinten is megjelennek a úgymond a fiatalok, akik tenni akarnak, vagy akár helyi szinten is végigjárják a szamárlétrát, és szerintem ez így hangsúlyos módon egy generációval nem történt meg, és nem is tudom, hogy reális-e lehetett volna az, hogy megtörténik, és hogy hirtelen felbukkan 1 tucatnyi vagy 2 tucatnyi teljesen új fiatal perspektívikus politikus a Magyar Szövetség környékén.
0: Említettük Berényi Józsefet, beszéljünk egy kicsit róla is, ugye ő immár negyedszer szállna versenyt.

0: Nagyszombat megye elnöki posztjáért, amit nem mindenki támogat, és emlékezhetünk arra, hogy 2022-ben is volt egy ilyen konfliktus az ő személye kapcsán, tehát akkori pártelnök Forró Krisztián annak ellenére írta alá az ő jelölését, hogy azt állítólag nem hagyta jóvá a párt kerületi tanácsa, tehát az, hogy Berényi József egy megosztó személy a pártnak, már egy régebbi dolog. Ön szerint még tud mit kínálni a választóknak, vagy már eljött az idő arra, hogy egy másik jelöltet indítson a párt?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a jelölési folyamat végén azért nyilvánvalóvá vált, hogy Berényi József saját maga úgy gondolja, hogy tud mit kínálni a választóknak, és hogy megvan a politikai erre, hogy ezt az akaratát keresztül tudja vinni. Abban az esetben úgymond sérülne ez az alapelv, hogyha az országos elnökség mondaná azt, hogy már pedig ők ezzel nem értenek egyet, és felállnák vele a konfliktust. Ez ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy nem fog megtörténni. És hát ugye egy nagy kérdés, amiről igazából sokkal kevesebb szó esik a nagy személyes sértődések közepette, hogy akkor mi lenne az alternatíva. Tehát Berényi József helyett kvázi ki állna úgymond az élére ennek a fajta megújulásnak megyei szinten, hogy esetleg Rit Péter vagy valaki más, ezt nem igazán látni. És egészen addig, amíg ezekről a konfliktusokról olyan kontextusban van szó, hogy nem kell valaki, tehát hogy nincs szükség Berényi Józsefre, addig szerintem túlságosan nem lesz produktív a magyar közvélemény számára, hanem ezt egyfajta összehasonlításként kéne feltenni, hogy Berényi József vagy XY alkalmasabb arra, hogy megyei szinten újjászervezze a Magyar Szövetséget. Ebben a pillanatban ez nem történt meg, és pont ezért szerintem azért meglehetősen destruktív ez a párbeszéd, vagy a választók számára nem tűnik úgy, hogy konstruktív dolgokról folyna ez a vita.
0: Őri Péter arról is beszélt, hogy szerinte a pártelnöknek határozottabban kellett volna beleszólnia a jelöltek kiválasztásába. Ugye korábban úgy módosult a párt alapszabálya, hogy a pártelnök vétójogot kapott a jelölt állításnál. Erre gondolhatott Őri, hogy Gubik Lászlónak meg kellett volna vétóznia Berényi indulását?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, és Gubik Lászlónak nyilvánvalóan az lehetőség a rendelkezésére áll. Most nyilván pártelnöki szempontból egy dilemma az, hogy érdemes-e konfliktusba keveredni a gyakorlatilag a legbefolyásosabb, vagy a második legbefolyásosabb, attól függően, hogy a nyitrai szervezetet hova veszik, de hogy az egyik legbefolyásosabb helyi testülettel, mert ugye egy pártelnöknek nem csak a megyei választásokra, meg az önkormányzati választásokra kell összpontosítania, hanem arra is, hogy ugyanezek az aktivisták és ugyanez a hálózat ez dolgozzon az országos választásokon is. És ez egy dilemma, tehát nyilvánvalóan az egyik oldalról ott van ugye az, hogy Gubik László megsértheti Berényi Józsefet, és problémákat okozhat a nagyszombati mozgósítással, hogyha eleget tesz ennek a kérésnek, és proaktívan beavatkozik. Másrészt pedig ugye problémákat okoz saját magának és az elnökségének, hogyha nem avatkozik be. Erre egész egyszerűen nincs jó megoldás, nem tudom, hogy milyen módon lehet felülről központi módon ezt elrendezni. Nyilvánvalóan ugye kemény kézzel el lehetne, hogyha meglenne a pártelnöknek az autoritás, és kvázi az ő szava az szent lenne, és mindenki adottnak venné, de a véleményem szerint Gubik László nem tartott másfél év elnökség után, hogy vaskézzel tudja irányítani a pártot, és hogy mindenki hallgasson arra, amit ő mond. Szerintem ezt tudatosította.
0: A nagy kérdés most az, hogy Őri Péter után lehetnek-e még újabb elégedetlenkedők, távozók, akik távozhatnak a Magyar Szövetségből, tehát elindíthat-e ez a mostani folyamat valamilyen lavinát ön szerint?
1: Valamiféle folyamat egészen biztosan zajlik, hiszen ugye azt is kell látni, hogy a megyei választások kapcsán nagyon limitált a képviselői helyek száma, és szerintem rengeteg olyan személy van, akinek egyébként magyar nemzetisége valamilyen módon lehet, hogy kötődik a szövetséghez, vagy a magyar érdekképviselethez. Persze, hogy ez a kötődés nagyon laza, de úgy gondolja, hogy az ő jövője az ott van többek között a megyei parlamentben is. És abban az esetben, hogyha úgy gondolja, hogy a szövetséges jelölő listán belül egyszerűen nincs meg az esélye arra, hogy őt jelöljék, de egyébként a támogatottsága meg lenne, akkor elindulhat külön, vagy lehet egyfajta akár alternatív magyar lista, vagy feltűnhet valamelyik szlovákiai párt listáján, vagy szlovákiai párt csendes támogatásával. És teszem hozzá, hogy ez a folyamat ez már korábban is így ebben a formában lezajlott, 4 éve is, 8 éve is, lehet, hogy most erősebb lesz, abból kifolyólag, hogy a szövetségnek egyébként is vannak problémái, szóval ezt nem lehet teljesen kizárni. És ugye ezt még hozzáteszem, hogy ez a folyamat akkor zajlik, amikor a szövetségnek országos szinten is van egyfajta átdefiniálása. Tehát ugye annak a bejelentése, hogy a párt a progresszív Szlovákiával akar együttműködni, hogy ideológiai szempontból gyakorlatilag odaállt az egyik oldalra a szlovákiai politikában, ez gyakorlatilag ürügyet is jelenthet az elégedetlenkedők számára arra, hogy ki jelentsék, hogy ez nem az ő pártjuk, vagy ezzel az irányvonallal nem értenek egyet, és ez ebből a szempontból egy idézőjelesen egy ilyen gólhelyzet azok számára, akik úgy gondolták, hogy most itt van az idő, vagy a szövetség, vagy az elnökségnek a kritizálására. Tehát én úgy gondolom, hogy a következő pár hónap az egészen biztosan ilyen konfliktusoktól lesz teli.
0: Beszéljünk a listaállításról is, mivel már egyre több járásban ismert a jelöltek névsora, és azt is említsük meg, hogy maga Gubik László is megméretteti magát, mert indul Nyitra megye elnöki posztjáért. Ezt ön szerint meg kellett lépnie az új pártelnöknek?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ez megint csak egy olyan helyzet, amikor azért is lehet kritizálni a pártelnököt, hogyha ezt meglépi meg, azért is, hogyha nem lépi meg. Abban az esetben, hogyha nem tenné meg, akkor minden bizonnyal azok a kritikák kerülnének az előtérbe, hogy ő gyenge, vagy fél attól, hogy megpróbálja saját magát legitimizálni egy választással, és azért valljuk be, hogy a választóknak egy komoly része el is várná egy pártnak az elnökétől, hogy akkor, hogyha erre alkalma adódik, akkor menjen el, méretesse meg magát, és derüljön ki, hogy ő hoz vagy vissza pártól, hogy mekkora a valós támogatottsága, és hogy mennyien hajlandóak rá személyesen szavazni. Azzal együtt, hogy ez nyilván kockázatot is jelenthet, hiszen abban az esetben, hogyha ez a támogatottság ez kicsinek bizonyul, vagy kiderül, hogy a népszerűség nem olyan óriási, felmerül a kérdés, hogy miért is alkalmas egy pártnak az irányítására. Tehát nyilvánvalóan politikai kockázatot jelent, hogyha valaki beszáll a megyefőnöki jelöltségi versenybe, és esetleg oda is áll a választáshoz, és a tárgyakében szerepel, mint az elvártak.
0: Mert ugye Csenger Tibor 2022-ben több mint 35,5 000 szavazatot kapott, tehát Gubik Lászlónak legalább ugyanennyit el kellene érnie, vagy mivel egy ismertebb arc egy pártelnök, ennél is többet?
1: Hát ez olvasat kérdése, ugye? Nagyon sok mindent lehet sikerként vagy kudarcként értelmezni. Én úgy gondolom, hogy ha Gubik László rajthozállna, és ha kevesebb szavazatot szerezne, mint az elődje, Csenger Tibor, akkor egészen biztosan úgy értelmezni ezt a választóknak a többsége, hogy ez egyértelműen kudarcot jelent. És ugye az is nagyon jó kérdés, hogy mégis mennyivel kellene többet szereznie ahhoz, hogy ezt Gubik Lászlónak az ellenlábosai, vagy a nem túlságosan jó akarói azt ne értelmezzék kudarcnak. Szóval ez kicsit ilyen számháború, egy ilyen értelmezési háború. Nehéz belőle jól kijönni, de mint említettem korábban, abból is nagyon nehéz jól kijönni, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem indul egy ilyen választáson.
0: Ön is jelezte korábban, hogy a napokban több irányból is érkezik nyomás, kritika Gubik Lászlóra, ugye egyrészt, mert a Magyar Szövetség szakmai párbeszédet kezdett a PS-szel, másrészt azért, mert keresi az együttműködés lehetőségét az új magyar kormánnyal, és most ugye kirobbant ez a párton belüli személyi konfliktus is. 5 hónappal vagyunk a helyhatósági megyei választások előtt. Mennyire árthat ez a pártnak, és fokozódhat-e még a továbbiakban ez a nyomás?
1: Hát nyilvánvalóan a párt egy nagyon nehéz helyzetben van abból a szempontból, hogy egyszerre kell ezt az ideológiai átrendeződést védenie, és hogy egyszerre kell valamilyen módon jól szerepelni a megyei választáson, illetve az önkormányzati választáson. Teszem hozzá, hogy nagyon magasan is van a lét, hiszen a Magyar Szövetség a 2022-es választásokon kiemelkedően jól szerepelt, és az egyik releváns politikai erő tudott maradni Szlovákiában. Ez gyakorlatilag az egyetlen politikai tőkéje, és abban az esetben, hogyha mondjuk őszre a választások után kiderülne, hogy a pozíciói gyengülnek, akkor megint csak elképzelhető egy olyan szenárió, hogy egy ilyen alapvető dilemma kerül az előtérbe a Magyar Szövetséggel kapcsolatban, hogy van ennek a pártnak így ebben a formában politikai jövője, és hogy mik a lehetséges kiutak. Tehát valóban egy nagyon fontos időszak előtt áll a pártnak az új elnöksége. Ez lesz az első megmérettetése, és bizonyos szempontból talán a legfontosabb megmérettetése.
0: Gubik László pártelnöki választása idején korszakváltást hirdetett meg. A mostani események fényében és annak fényében, amit Tőri Péter is mondott, annak fényében is kérdezem, hogy ön szerint hogy halad ez a korszakváltás?
1: Hát én is gondolom, hogy volt ennek egy elég erős kezdeti lendülete, ami a személyes változást érintette, hiszen ugye a Magyar Szövetségnek a tisztújítás után felállt új elnöksége valóban tele volt friss arcokkal és új arcokkal, illetve maga a párt is elkezdett sokkal erőteljesebben kommunikálni olyan kérdésekben, amelyekről korábban nem ejtett szót. Aztán később ennek a váltásnak a lendülete egy kicsit mintha megrekedt volna, de ugyanakkor azt meg lehetett látni, hogy van a párt előtt egy kiugrási lehetőség, ahol egy ajtó bezárulott, egy másik kinyílik, ahogy a közmondás is mondja, és abban a pillanatban, hogy történt egy magyarországi kormányváltás, illetve hogy a szlovákiai ellenzék körében is felmerült komolyabban az, hogy együtt lehet dolgozni a Magyar Szövetséggel, és hogy a magyarokat vissza lehet venni ebbe az együttműködésbe, ami egyébként párhuzamosan azzal zajlott, hogy látszott, hogy a Smertől, illetve a Smer koalíciótól túlságosan sok jót nem remélhet a szlovákiai magyar közösség. A vezetőség ezt felismerte, és megpróbálta átrendezni a Magyar Szövetség helyzetét szlovákiai országos politikában. És ez zajlik most. Úgymond, hogyha azt tesszük, hogy a korszakváltásnak vannak-e látható jelei, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, vannak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mik a potenciális veszélyei, és hát az, hogy ez a korszakváltás csak a legfelsőbb szinten ment végbe, hogy ez a stratégia, ez igazából ennek a viszonylag szűkkörű országos elnökségnek a stratégiája, ez még megbosszulhatja magát, és itt visszacsaphat az, hogy helyszinten valóban nem tudott megújulni a szövetség, de megint csak adódik a kérdés, hogy mitől tudott volna megújulni, hogy hol van az a több tucatnyi helyi erőközpont, ami hirtelen kinőtte volna magát a semmiből másfél év alatt. Ez szerintem meglehetősen irreális elképzelés volt eleve a kezdetektől fogva.
0: A Magyar Szövetség egyik legismertebb arca Őri Péter, országos alelnök, Csallóközs csütörtök polgármestere, a párt országos szerveiben betöltött minden posztjáról lemondott. Ennek hátterében valóban Berényi József ismételt megyeelnök jelölti ambíciói állhatnak, és milyen hatással lehet a párt támogatottságára, ha komolyabb konfliktusok alakulnak ki, mindössze 5 hónappal a megyei és helyhatósági választások előtt. Erről kérdeztem Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm, és további kellemes napot kívánok!

0: A kormányfő szerint Szlovákiának nincs szüksége szélerőmű parkokra. Nem sikerült megnyitni a védelmi miniszter leváltásáról szóló ülést, holnap újra próbálkoznak a honatyák. Új szintre léphet a francia-magyar együttműködés. Irán újabb csapásokkal fenyegeti az Egyesült Államokat.
1: Napzárta. Nyitrai Nórával.
0: Jó estét kívánok, hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. Az ország energiagyártási összetétele és atomenergetikai terveinek köszönhetően Szlovákiának nincs szüksége szélerőmű parkokra, jelentette ki a kormány mai ülése után Robert Fico kormányfő. Hozzátette, Szlovákia nettó áramexportőr és minden szomszédos országgal össze van kötve az energiahálózata. A világ élvonalába tartozunk a 85%-os karbonsemleges energia előállítással. Fico hangsúlyozta, bár a helyreállítási terv adminisztratív kötelezettségeket ír elő, ez nem jelenti azt, hogy szélerőmű parkokat kell építeni. A kormány inkább a nukleáris energia fejlesztésében látja a jövőt, és ezen az állásponton nem kíván változtatni. Nem tárgyalt a parlament Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról, másodszori próbálkozásra is határozatképtelen volt a törvényhozás. Részletek Paszmár Líviától.
2: A leváltást a KDH kezdeményezte az Eperjesi Kórház építése körüli ügyek miatt, ugyanis a munka áprilisban leállt. Az ellenzék szerint kudarcot vallott a politikai vezetés egy stratégiai állami beruházás ellenőrzésében, az építkezés pedig jócskán elhúzódik és jóval drágább lesz. A kormány először arról beszélt, hogy sikerült tartani az építkezési tervet, aztán, hogy le kell bontani az eddig megépült tartószerkezeteket, hogy távozott az eredeti kivitelező, majd új szerződések aláírásáról és az eredeti költségek komoly megnövekedéséről, indokolta a KDH a leváltás kezdeményezését. Kalinyák visszautasítja a bírálatokat, kitalációnak nevezte, hogy megugranak a költségek. Szerinte az ellenzék és különösen a KDH olyasmit bírál, amit maga sosem tudott végrehajtani, amikor kormányon volt. A leváltására tett kísérletet kínosnak tartja. Elmondta, nem gondolja, hogy a műszaki ellenőrzés hibázott volna az építés első szakaszában.
3: Vďaka ním sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka ním sme nemuseli prevziať, neprevzali sme nekvalitne urobenú prácu.
2: Nekik köszönhetően derült ki, hogy a munka gyenge minőségű, nekik köszönhetően nem vettük át a rosszul elvégzett munkát, vagyis nem fizettünk érte, és ez képezi most a megállapodás tárgyát. Amikor a gyenge minőségű munka mértéke túllépte azt a keretet, amelynél már elállhattunk a szerződéstől, el is álltunk a szerződéstől, magyarázta. Hozzátette, hogy a kórház építésének ügyében továbbra is megbízik a Rózsahegyi Központi Katonai Kórház igazgatójában és a projekt koordinátorában Márián Kriskóban. Kifejtette, hogy a kórház Magyarországot és Lengyelországot is szolgálná a háborús konfliktus esetleges kiterjedése esetén. A miniszter áprilisban jelentette be, hogy a tartószerkezetek ellenőrzése után leállították az építkezést. Az ellenőrzés eredményére hivatkozva Kalinyák szerződést bontott az eredeti kivitelezővel, és a Team Slovensko konzorcium vette át az építkezést. Folyik az épület állapotának felmérése, talán a jövő héten folytatódhat az építkezés.
0: A parlamenti események miatt rövidítették le a polgári törvénykönyvről szóló vitát, jelentette ki Boris Szuszka igazságügyi miniszter. Elmondta, az elmúlt napokban a vita nem a napirendi pontokról szólt, ezért volt szükség a korlátozásra. Hozzátette, hogy a törvény előkészítése 3 éve zajlik, és már széles körű egyeztetésen esett át. Az ellenzék azonban bírálja a döntést. A Progresszív Szlovákia vezetője Michal Simecska szerint az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb jogszabályáról van szó, ezért annak alaposabb és hosszabb megvitatására lenne szükség. A parlament végül 12,5 órában maximalizálta a vita időtartamát. Technikai meghibásodás miatt akadozik a digitális okmányok ellenőrzése, közölte a belügyminisztérium. A probléma úgy jelentkezik, hogy nem jön létre kapcsolat az okmányt bemutató személy és az ellenőrzést végző rendszer között, ezért a szolgáltatás ideiglenesen korlátozott. A tárca szerint a hiba a technológiai szolgáltató oldalán keletkezett. Hangsúlyozták, nem biztonsági incidensről van szó, és nem történt jogosulatlan hozzáférés vagy adatvesztés. A felhasználók adatai továbbra is biztonságban vannak, a minisztérium szakértői a szolgáltatóval együtt dolgoznak a probléma megoldásán. Szlovákia nem támogatja nukleáris fegyverek telepítését a saját területére, ezt Robert Kaliňák védelmi miniszter mondta a kormányülés után. A nyilatkozat azokra a sajtóhírekre reagál, amelyek szerint az Egyesült Államok újabb európai NATO tagországokban helyezhetne el atomfegyvereket. Érdeklődésüket elsősorban a keleti szárny államai, köztük Lengyelország és a balti országok jelezték. Kaliňák megérti Varsó álláspontját és elismeri, hogy Lengyelország a NATO egyik kulcsországává válik, hangsúlyozta azonban, hogy Szlovákia nem híve a nukleáris fegyvereknek. A szlovák kormány 49 intézkedésből álló gazdaságélénkítő csomagot fogadott el, amely az energetikától a bürokrácia csökkentésig több területet érint. Denisa Szaková szerint a cél a vállalkozói környezet stabilizálása úgy, hogy közben ne romoljon a lakosság életszínvonala. Mezőszállási Márk összefoglalója.
4: Mi sme dostali stovky a stovky žiadosti od jednotlivých asociácií zamestnávateľov, podnikateľských.
5: Több száz kérelmet kaptunk különböző szövetkezetektől, munkáltatóktól, vállalkozói érdekképviseletektől, vállalkozásoktól, a szakszervezetek konfederációjától és a közgazdaságtudományi kartól. Mindezeket a javaslatokat megvizsgáltuk, szűrtük és rendszereztük annak érdekében, hogy öt fő területbe sorolhassuk őket. Energetika, adó- és járulékterhek, beruházások, munkaerőpiac, valamint a vállalkozói környezet hatékonysága, nyilatkozta Denisa Szaková. A csomag 11 törvényhozási javaslatot tartalmaz, további 32 intézkedést pedig az év végéig vezetnének be, míg 6 már jelenleg is jogalkotási folyamatban van. Denisa Szaková gazdasági miniszter közölte, a tárca a program előkészítése során több száz javaslatot kapott munkaadói szervezetektől, vállalkozói szövetségektől, szakszervezetektől, valamint tudományos és egyetemi intézményektől. A miniszter hangsúlyozta, hogy a költségvetést érintő intézkedéseket külön vizsgálják, és a kormány nem támogat olyan lépéseket, amelyek rontanák az emberek életszínvonalát. Hozzátette, több vállalkozói javaslat nem felelt meg az Európai Bizottság előírásainak. Az intézkedések között szerepel az energiaárakkal kapcsolatos támogatások módosítása, a modernizációs alapforrásainak felhasználása, a bürokrácia csökkentése, valamint az energiaigényes vállalatok támogatásának bővítése az emissziós kvóták értékesítéséből származó bevételekből. A kabinet a törvényjavaslatok gyorsított parlamenti tárgyalását is kezdeményezi.
0: A nemzeti parkok zónázási javaslatát ugyan hibásnak tartja, mégis megszavazza Rudolf Huliak idegenforgalmi és sportminiszter. A döntést azzal indokolta, hogy Szlovákia különben mintegy 500 milliárd euró uniós támogatást veszítene el. Huliak szerint a tervezet szakmailag kifogásolható és rossz alapokra épül, amelyeket még az előző környezetvédelmi vezetés készített elő. A zónázás 4 nemzeti parkot érint és elfogadása a helyreállítása. Terv egyik kulcsfeltétele. Eközben a koalíciós SNS elutasítja a Tátrára vonatkozó javaslatot, és továbbra is Tomás Taraba leváltását követeli. A környezetvédelmi miniszter viszont kitart az elképzelései mellett, és azt mondta, ha szeptember végéig nincs megállapodás, lemond tisztségéről. Emmanuel Macron szerint új korszak kezdődött Magyarország és Európa kapcsolatában a magyar kormány megalakulásával. A francia elnök Párizsban, az Élysée palotában fogadta Magyar Péter miniszterelnököt, és hangsúlyozta, minden területen erősítenék a francia-magyar stratégiai együttműködést. Magyar Péter a tárgyalás után úgy fogalmazott, szeretnék, ha a két ország közötti együttműködés minél több területre kiterjedne. A magyar miniszterelnök egyúttal meghívta Emmanuel Macront az 56-os forradalom október 23-i megünneplésére. Hat ember vesztette életét izraeli légicsapásokban Dél-Libanonban, Szúr közelében. A halálos áldozatok között 4 szíriai és 2 palesztin is van. A Hezbollah válaszul azzal fenyegetőzött, hogy Tel Aviv és Haifa ellen indít támadást, ha Izrael csapást mér a libanoni fővárosra, Beirutra. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében kijelentette, ha a Hezbollah nem hagy fel az izraeli városok elleni támadásokkal, Izrael terrorista célpontokat fog támadni Beirutban. További rakéta és dróntámadásokkal fenyegette meg az Egyesült Államokat Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hameneinek a tanácsadója. Azt mondta, minden amerikai csapásra azonnali és erőteljes válasz érkezik. A feszültség már nő a térségben, az amerikai támadások után Irán rakétákat indított Kuwait és Bahrein felé, de ezek nem találták el célpontjaikat, illetve a légvédelem elfogta őket. Eközben kérdésessé vált a tűzszünet meghosszabbítása. Iráni források szerint megszakadtak az egyeztetések, míg az amerikai elnök azt állítja, hogy a tárgyalások továbbra is folytatódnak. Több százan tüntettek egy izraeli turistahajó érkezése ellen a Pireuszi kikötőben, Atén közelében. A demonstrációt baloldali szervezetek és szakszervezetek rendezték. A résztvevők Izrael gázai fellépése ellen tiltakoztak, és a palesztinok támogatását követelték. A megmozdulás békésen zajlott, rendőri jelenlét mellett. A hasonló akciók ugyanakkor megosztják a közvéleményt, egyesek a turizmusra gyakorolt hatásuk miatt bírálják őket.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
6: A Dac futballklub vezetősége a legutóbbi szezon kiértékelése után elköszönt Branislav Fodrek vezetőedzőtől, aki 2024 novemberében vette át a Dunaszerdahelyiek irányítását. 56 tétmérkőzésen ült a sárga-kékek kispadján, a bajnokságban 26 győzelem, 15 döntetlen és 10 vereség volt a mérlege. A szlovák kupában Védencei 4-szer nyertek és 1-szer kikaptak. Figyelemreméltó, az utóbbi 12 évben ő volt a leghosszabb ideig a Dac trénere. A legutóbbi idényben együttese másodikként zárt, ez volt a dunaszerdahelyi csapat 5. ezüstérme az élvonalban. A labdarúgó nemzetek ligája C divíziójában érdekelt szlovák válogatott, mindhárom hazai mérkőzését Kelet-Szlovákiában játsza. Szeptember 26-án Eperjesen Moldovát fogadja, 3 nappal később Kazaksztánnal, november 13-án pedig a Feröer-szigetekkel játszik egyaránt Kassán, Debrecenben az Észt Gert Remmel, Felcsúton pedig korábban az MB3-as tartalékgárdát irányító Babó Levente lesz, az MB1-es labdarúgó csapat új vezetőedzője. Szabó István, a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője veszi át a szakmai munka irányítását, a román labdarúgó bajnokságban 11. helyen végzett Csíkszeredánál. A 2025-ben VB ezüstérmes magyar válogatott ma 19:15-től az ukrán együttessel mérkőzik a pozsonyi minifutball Európa-bajnokság elődöntőjében. Óriási meglepetések születtek a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének mai negyeddöntős mérkőzésein. A 25-ként rangsorolt orosz Gianna Schneider 3-6-7-5-6-0-ra legyőzte a világ első fehér orosz Arina Szabalenkát. A selejtezőből indult lengyel Majach Walinska pedig 7-6-6-3-ra verte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját.
1: Időjárás.
0: Az este folyamán és éjjel a keleti országrész fölé tolódhat a csapadékot is adó felhőzet. Nyugatról várhatóan egyre nagyobb terület felett csökken le a felhőtakaró. Mérsékelt, olykor élénkebb északi-északnyugati irányú szél fúj. Holnap ismét javuló, kellemes időjárása valószínűbb. Reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották, hangmester kollégám Kovács János nevében is köszönöm figyelmüket. Nyitrai Nóra köszön el, a viszont hallásra.
7: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
8: Hudobníci konkurujú popovým hviezdam. Hovorí sa, že akusticky orientovaní jazzoví hudobníci sa obyčajne neobjavujú na najvyšších stupňoch rebríčka počúvanosti alebo predávanosti. Nepredpokladá sa, že sa stanú držiteľmi platinových alebo zlatých albumov, alebo že vypredajú veľkokapacitné sály. Ale občas sa stáva, že aj jazzový hudobník môže vzbudiť masový záujem bez toho, aby čo len načas opustil svoje jazzové korene a fundament. Medzi týchto hudobníkov patrí aj Diana Krall. Stala sa hudobným fenoménom, ktorý ale zostal napriek popularite verný svojim swingovým koreňom. Nám teraz Diana Krall zaspieva zo svojho albumu s názvom The Look of Love. Titulnú skladbu má názov So Wonderful, Diana Krall.

Kiitos paljon.

You Make Me Feel by Carole King, that is. Okay. Syriana.